0: az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről. A 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó, nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Credipass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
1: Az időjárásról.
0: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ünneteljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv is alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A részletekről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid pedig.
2: A nyári időszakban valamivel nehezebb a folyamatos vérkészítmény ellátásnak a biztosítása. Tudnunk kell, hogy ez a rendszer egy rendkívül dinamikus rendszer. Folyamatos donor segítségre, donor megjelenésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a vérkészítményeket biztosítani tudjuk a kórházak részére. Maga a készlet az érdemben azért nem csökken, mert a készletgazdálkodás kapcsán igyekszik az OVS arra törekedni, hogy a biztonságos tartalék azért meglegyen. Az igények is valamennyire csökkennek, de ebben az időszakban mindig szoktunk aktívan kampányolni, hogy a donorok, akik tudnak és akik megtehetik, azok jöjjenek kicsit hangsúlyosabban ebben az időszakban, hiszen rengeteg donor nem tud jönni, mert elutaznak vagy szabadságon vannak, és ezért van ez a nehézség ebben az július-augusztusi időszakban, ez évek óta mindig így van, ez az év sem kivétel ez alól.
3: Az OVS az hogyan, kiknek, mire biztosítja a vért, tehát úgymond mire is gyűjtik a vért, kiket szolgálnak ki vele?
2: Beszéltünk arról, hogy mennyi a napi vérigény, az egész országos adatot tudom mondani, ez kb. 1500-1600 vörös vérsejt koncentrátum egység vér, egy egység az 500 ml vérből tisztított, elválasztott vörös vérsejt koncentrációt értünk. Ez az országos mennyiség éves szinten akkor egy olyan 350 ezer körüli mennyiséggé szorzódik föl, kb. 200-220 munkanapot számolva. Tehát ezek a munkanapi igények. A hétvégén ott nyilván csak a sürgősségi igény merül fel. Maga az, hogy mire van itt szükség, a teljes vérből, amit a donoroktól leveszünk, három fő komponens készül a vérellátó szolgálatnak a vérkészítmény előállító egységeiben. Az első és legfontosabb és leggyakrabban említett készítmény az a vörös vérsejt koncentrátum. Ez körülbelül kétszeres sűrűségre van bekoncentrálva a donornak az összes, gyakorlatilag az összes vörös vérsejtje, tehát egy ilyen sűrítményt képzeljünk el, ami arra szolgál, hogy azoknak a betegeknek, akiknek a vörös vérsejt mennyisége egy kritikus szint alá csökken, azoknak ezt átmenetileg pótolja. 35 napig áll el egy ilyen készítmény, gyakorlatilag ennyi ideig marad a szervezetben is, hát oxigén szállító kapacitásként ez a beadott vörösvérsejt, és ezek a számok a vörösvérsejt koncentrátumra vonatkoznak, amit mondtam. A második fő komponensünk, amit a teljes vérből előállítunk, az a véralvadást elősegítő készítmény, ez egy másik pici sejtféleségnek a koncentrátuma szintén, amit úgy hívunk idegen szóval, hogy trombocita vagy vérlemezke. Ez a készítmény akkor kell, hogyha egy betegnek ebből a sejtfajtából van hiánya, és ez a sejtfajta hiány, ez jellemzően vérzékenységgel jár, vérzés veszéllyel jár, hogyha ez is egy kritikus szint alá csökken, akkor ezzel a készítménnyel lehet ezt a vérzés veszélyt csökkenteni vagy megszüntetni. A harmadik készítményünk az pedig a vérplazma. Ez egy olyan oldat, nagyjából ilyen húsleveshez hasonlítható, amiben már a sejtek nincsenek benne, vagy csak nagyon kis mennyiségben vannak benne, viszont rengeteg olyan érdekes fehérje molekula van, ami szintén bizonyos kórképekben elengedhetetlen. Ezt is használjuk terápiás célra, de ezt már jóval kisebb mennyiségben, tehát számban, számszerűen ebből a plazma mennyiségből hát elenyésző az a darabszám, amit a kórházok számára biztosítunk. Ennek a plazmának a sorsa, ugye minden donorból keletkezik egy ilyen plazma minta is, ennek a sorsa aztán olyan irányba kanyarodik azoknak a plazma mintáknak, amelyeket nem használnak fel a kórházak, és nem is adunk ki. Ezek aztán ipari célra lesznek hasznosítva, ahol ipari körülmények között fehérjéket tisztítanak ebből a plazmából, és ebből állítanak elő fontos, életfontosságú gyógyszereket.
3: Miskolcon hol, mikor lehet vért adni, a miskolciak hogyan tudnak hozzájárulni a vérkészlet növekedéséhez?
2: Az Országos Vérellátó Szolgálat területi bontásban látja el a feladatait, és van egy miskolci területi vérellátóközpontunk, ami a hét mindennapján munkanapon nyitva tart, és munkaidőben egy fix helyen várja a donorokat. Ez egy előre kialakított olyan hely, ahol minden előzetes vizsgálat és maga a véradás folyamata is kényelmesen és szakszerűen meg tud történni. Emellett előfordulnak kiszállásos események, ezek eseti jelenléttel járnak, és oda is lehet menni. Most azt hiszem egy eszemlét, egy tiszaújvárosi esemény, ami mostanában lesz, de igazából a konkrétumokkal kapcsolatban inkább a honlap felé irányítanám az érdeklődőket, hogy azt nézzék meg, a honlap az nagyon gondosan és nagyon precízen van vezetve. Ott egyértelműen fel vannak tüntetve a helyszínek, az időpontok, sőt még konkrét időpontot is lehet foglalni a honlapon keresztül, ami kicsit megkönnyíti a folyamatot, és hát egy biztos konkrétumot ad a donor kezébe. Tehát alapvetően a miskolciak azért ebbe a területi vérellátóközpontba tudnak menni teljesen rugalmas időkeretben, nagyjából ezt tudom mondani. Tényleg a kisebb helyszínekkel kapcsolatban a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket, ezek a Vöröskereszt honlapján is megtalálhatók, ezek az események vagy lehetőségek, és az OVS honlapján ugyanúgy ovs.hu honlapon.
3: Kik és hogyan adhatnak vért, mik a véradás szabályai?
2: Az egyik az egy életkori korlát, van egy alsó életkori korlátunk, az 18 évet betöltött 18 éves, tehát a legfiatalabb donorunknak is be kell, hogy töltse a 18. évét. Van a felső, az 65 jelenleg, 65 éves kortól már egy picit el tudunk térni, a 18-tól attól sajnos nem, tehát egy 17,5 éves fiatal az még nem adhat sajnos vért, ebben nem vehet részt ebben a folyamatban. Ez egy fontos kritérium. A másik számszerű kritérium az a testsúly. Egy 50 kilónál könnyebb személy nem adhat vért, mert a levett fél literes vér elvétele egy ilyen kis szervezetet, kis testű szervezetet sokkal jobban megterhel. Ez a kötöttség, ez a donorok egészségét és a donorok védelmét szolgálja. Tehát tényleg egy ilyen kisebb embernél ez a hányad arányaiban ez jóval nagyobb, és ez már veszélyezteti őt. Ezen kívül számos egészségességgel kapcsolatos kritériumnak kell megfelelni, amiket nem fogok tudni felsorolni. Itt megint azt ajánlom, hogyha valaki előre fel akar készülni, akkor a honlapon megtalálható az a kérdőív, amit ki kell töltenie nyilatkozatszerűen. Gyakorlatilag a saját egészségével kapcsolatban kell nyilatkozatokat is tennie, ami azt is szolgálja egyben, hogy a saját egészségét gondolja át valaki, és foglalkozzon a saját egészségével. Ez megtörtént, akkor azzal a saját egészségmegőrzését is elősegíti. Fertőző betegségek elleni veszélyt szolgálják ezek a kötöttségek, vannak gyógyszerszedéssel kapcsolatos kötöttségek, betegségekkel kapcsolatos kötöttségek, amik nem teszik lehetővé a véradást. Elég sok ilyen van, több, inkább 50-es nagyságrendben vannak azok a kritériumok, amik a donornak az esetleges kizárását eredményezhetik.
3: Mennyi embertársunknak, kiknek tudunk segíteni a véradással, illetve úgymond a saját szervezetünknek esetlegesen miért jó, miért hasznos, hogyha elmegyünk vért adni?
2: Az a szlogen az OVS-nek, hogy adj vért, és ezzel akár megmenthetsz három életet is. Ez visszautal arra a hármas tagozódásra, amit az előbb részleteztem a készítményekkel kapcsolatban. Tehát egyetlen egy leadott vérmintából, egy 500 ml-es teljes vérmintából ugye három hasznos készítmény származik. Előfordulhat, hogy ez a három készítmény akár három különböző betegnek kerül beadásra, akik mindegyike súlyos állapotban van, és jelentős, akár életmentő segítséget is jelenthet ez a vérkészítmény.
3: Miért hasznos magának a véradónak egészség szempontjából, gondolom egy kicsit ilyenkor megújul, felfrissül a vér is, hogy a véradónak a szempontjából miért hasznos az, hogyha ő elmegy vért adni, vagy a donornak a szempontjából?
2: Igen, igen, tehát mik azok a motivációs tényezők, amik az első számút azért szoktuk mondani, hogy ez a segítési szándék, tehát hogy tényleg a donor ezzel a körülbelül egy órás, vagy maximum másfél órás idő áldozattal életben tartja a rendszert, rengeteget tud segíteni, tehát ez egy ilyen altruista segítő motiváció, de emellett én kiszoktam hangsúlyozni ezt a saját egészséggel való törődést is. Egyrészt bizonyos vizsgálatok is végződnek a donor részére ennek a véradási eseménynek a kapcsán. Megmérik ott a vérnyomását, megmérik azt, hogy van-e elég vére. Igen, hát azt nem mondtam a kizárási kritériumok között, hogyha valakinek túl kevés a vére, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a vérszegénység, akkor se adhat vért, ez elég logikus. Egy ilyen mérés ott történik is a helyszínen. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az egészség, saját egészség tudatosság, a saját egészség megőrzése területén származik szerintem előnye a donorok számára. Ő is érezheti úgy, hogy átment egy szűrőn, egészségesnek bizonyult és képesnek bizonyult arra, hogy ezt végigcsinálhassa, ezt a folyamatot. Persze a vére is így felfrissül, erre így én túl sok természettudományos bizonyítékot nem olvastam, de tényleg mondják az emberek, hogy jobban érzik magukat pszichésen, lelkileg. A szervezet nagyon könnyen képes egy ilyen körülbelül 10%-os vérveszteséget pótolni. Persze folyadékbevitellel magát a folyadékveszteséget hamar lehet pótolni. A sejteket is szépen újra gyártja a szervezet, megvan neki ez a képessége. Tehát összességében a segítő szándékot és az egészségtudatosság egészségi állapottal való foglalkozást szoktuk két nagyon fontos olyan hozadéknak említeni, ami a donorok részére is előnyt jelent ebben a folyamatban.
3: És ha már a folyamatról szó volt, akkor mutassuk be, hogyan zajlik ez a folyamat. Itt már részleteiben azért hallhattunk egy-két dolgot, hogy mennyit vesznek le, mennyi idő alatt, de mégis összességében hogyan zajlik ez a folyamat, mutassuk be.
2: Tehát megjelenik a donor a helyszínen, ami ugye lehet ez a fix helyszín, amit mondjuk mondtam, ezt a Miskolci területi vérlátóközpontot kórháznál, és akkor először jön az adminisztratív lépéssorozat, a donornak igazolnia kell magát, ezeket jelenleg még sajnos papír alapú eredeti dokumentumokkal kéri a rendszer, tehát ezekre szükség van, ezekre a dokumentumokra, sajnos azok nélkül nem megy. Aztán elindul ez a vizsgálati folyamat, ugye ki kell ezt a nyilatkozatot tölteni, nyilatkoznia kell a betegségekről, gyógyszerszedésről és a többi, ezek fenn vannak a honlapon, ez a nyomtatvány, ezt meg lehet előre nézni. Utána hemoglobin szintmérés történik új begyszúrásból, annak azonnal megvan az eredménye, tehát az megint egy ilyen szűrő jellegű dolog. Vérnyomásmérés és egy donor kivizsgáló orvossal megvalósul egy találkozó, egy interjú, egy beszélgetés, ott tényleg kérdéseket is lehet feltenni, és ilyen szempontból ez egy lehetőség arra, hogy tisztázódjanak esetleg problémák. Utána megkezdődik a véradás, ami hát ezt a szúrásos dolgot jelenti. Ez a véradóknak lehet nehéz, vannak emberek, akiknek ez probléma, egy kicsit nagyobb kihívás, hogy ezt jól kibírják. Ugye a könyökvénából tű beszúrásával indul el a vérnek a levétele ebbe a műanyag szerelékbe. Ez egy 10-15-20-25 perces folyamat, kicsit változó, hogy kinek milyen gyorsan sikerül. A véradás közben egy viszonylag kényelmes ágyon fekszik a donor, hogyha bármire szüksége van, akkor a kollégák segítenek neki, és akkor közben a vér gyűlik ebben a műanyag szerelékben, ebben a zsákban, a közben folyamatosan keveredik, hogy nehogy beavadjon egy ilyen kis billegő tárcácskán, és hogyha ez megvan, akkor utána kihúzásra kerül a tű a könyökvénából, és bízunk abba, hogy különösebb megrázkódtatás nélkül a donor fel tud ülni az ágyból, és nem szédül meg, előfordul valakivel, hogy egy kicsit megszédül, akkor egy kicsit várnia kell, és utána még kap utalványt is, egy kis ilyen frissítőt, meg ilyen kis energiapótló, tudom, valami kis süteményféleséget, de igaziból az a típusú költségtérítés még ebben a folyamatban nem szerepel, mint ami a plazmaadásnál már szerepel. Tehát ez egy önkéntes és térítésmentes folyamat hivatalosan.
3: És hát még egy fontos dolog van, az irányított véradás. Erről mit tud mondani a miskolciaknak, mi is pontosan ez az irányított véradás, hogyan lehet ezt csinálni?
2: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás, ami most már tényleg hatékonyabbá és értelmesebbé teszi a rendszert. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, meg nem kell stimmelőnek lenni, nem kell kompatibilisnek lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak. Tehát gyakorlatilag bárki részére tud irányított véradással vért adni, és amikor ez beadásra kerül, akkor még egy értesítés is, vagy elvitelre kerül, akkor értesítést is küld a rendszerünk a donor részére, hogy sikeresen megtörtént a készítmény felhasználása. Tehát ez egy jó célzott támogatás, ha valakinek van tudomása ilyen igényről. Jelenleg körülbelül az összes donációnak most már megközelíti a 10%-át az irányított, tehát ez egy fontos lába a rendszernek, ez egy fontos sajátossága a rendszernek, szóval ezt tudom ajánlani mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, dr. Tordai Attila Árpáddal, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójával, Sütő Dávid pedig beszélgetett a nyári vérellátás biztosításáról.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban, igehirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönczi lelkipásztorról, Károlyi vagy Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb, fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás, másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb hírnevét adó, legnagyobb értéke, az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhetés eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Ekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszánineni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást, sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok nyelvre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számunkra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a igehirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az igehirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Megvannak a válaszok, és ekkor jön egy írástudó, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor is azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsolyi Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai, vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a Vizsolyi is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a Vizsolyi Bibliának.
4: Hát az emlé emlékek rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte a közösségeket, erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

0: Kedves hallgatóink, a Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsolyban, az eseményről hallották összeállításunkat.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves Íj és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől lálítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 g-os Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőségi megőrzési idő tartozik. A forgalmazó hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt, még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok életébe, mindennapjaiba, nehézségeikbe pillanthatunk be. Vendégünk Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője lesz, aki saját történetükön keresztül mutatja be, hogy milyen nehézségekkel kell egy szülőnek megküzdenie, ha autizmussal élő a gyermeke.
2: Viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az autizmussal élő gyermeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előrehaladtával egyre nehezebb a helyzetük. A korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni a gyermeknek, de megfelelő iskolát szinte már lehetetlen. Az autizmussal élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, ismerete, például az Esőember című egyébként kiváló alkotásból, amelyet azonban semmiképpen nem szabadna általános ismeretnek tekinteni az autizmussal élőkről. Fontos azt is tudni, hogy az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá is válik, és akár a saját szüleire is rátámadhat. Ha mindez még nem lenne elég egy felelős szülőpárnak, előbb-utóbb arra is gondolniuk kell, hogy mi lesz majd a gyermekükkel, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Mai műsorunkban az alapítvány vezetőjével, Sztojcseva Eszterrel beszélgetünk, aki hamarosan elmeséli, hogy már el is kezdték építeni a Világom Otthont, egy olyan intézményt, amely az autizmussal élő fiataloknak biztosítana emberhez méltó, otthonos hangulatú lakhatási lehetőséget úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal tudják elengedni a gyermekük kezét. Mai vendégünk tehát Sztojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője. Ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel? Mi a ti történetetek?
2: Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odáig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk kezdődött szerencsére gyorsan, megtörtént 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
1: Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik 1-2-3, kinél több, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészültsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt, amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam. Arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmi fajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
1: 15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de 1-2 dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
2: Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából hát voltak nagyon jó szakemberek, akikhez elkerültünk, meg voltak kevésbé jó szakemberek is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és akkor megpróbáltuk ezek közül a fejlesztések közül beépíteni az életünkbe azt, amiről azt éreztük, hogy ez neki tényleg segít, és hogy a családunkat is segíti. És aztán tulajdonképpen nagyon sok minden a szerencsén múlott a mi életünkben, és ezzel arra szeretnék utalni például, hogy én nagyon teljesen véletlenül tudtam neki olyan óvodát találni, ami egyébként egy családi napköziként működött akkoriban, ahol ő nagyon-nagyon szép és jó dolgokat kapott 3 éven keresztül. Ez egy inkluzív óvi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kapunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, az azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben 2 pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz, hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
1: És akkor hogyan tovább a ti családotok életében? Oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
2: Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata. Alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amitől fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni. És akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, és hát sajnos így rázárták az ajtót, és nagyon-nagyon sírt, amikor értementem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen. És hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között, az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg. De hogy a dolognak a másik lába az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Stojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogass

0: Től az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban, a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balaton-Máriafürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a harmadik turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is, a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
1: Az időjárásról.
0: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Stojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével. Témánk pedig az autizmussal élő gyermekeket nevelő családok helyzete, és az, hogy az alapítvány célkitűzése, hogy létrejöjjön a Világom Otthon, amely egy olyan intézmény lenne az autizmussal élő fiataloknak, ahol emberhez méltó, otthonos hangulatú körülmények között élhetnének, úgy, hogy közben a szüleik is teljes biztonsággal el tudják engedni a gyermekük kezét. Vendégünk tehát Stojcseva Eszter, a Világom Alapítvány vezetője.
2: Egy gondolatnyit hadd ugorjak vissza oda, amikor azt mondtad, hogy kimondtátok azt, hogy Ábel nem fog tudni egyedül gondoskodni önmagáról. Ezt nehéz volt kimondani, vagy megkönnyebbülés volt utána már, miután kimondtátok, hogy jó, akkor van ez a helyzet, és ehhez keresünk megoldást? Hogy emlékszel erre vissza?
3: Hát én szerintem azért ez egy nagyon nehéz szembesülés. Én azt gondolom, hogy talán ez az, amit a legnehezebb az embernek szülőként elfogadnia, és főként azt, hogy mondjam, tehát éljük az életünket a mindennapokban, és teljesen természetes az, hogy ő olyan, amilyen, de amikor a kortársait látjuk, na az tud nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz lenni, én azt gondolom, legalábbis nekem. És amikor azt látod, hogy egy másik 10 éves gyerek már, nem tudom, focitáborban tölti a nyarat, 12 évesen már alig látod otthon, mert a barátaival van. Igen, tehát hogy ezek így fokozatosan tudatosulnak az emberben, de amikor ténylegesen eljön az a pont, hogy azt látod, hogy nem fog tudni gondoskodni magáról, igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szembesülés.
2: Köszönöm, hogy erről is ilyen őszintén mesélsz nekünk, és akkor vissza az alapítványhoz. Hogy álltok? Tehát volt egy nagy kampány, összegyűjtöttetek 60 millió forintot, úgyhogy 20 milliót tűztetek ki célul, ezt lehet olvasni rólatok. Mesélj erről a gyűjtésről, mennyire lepett meg az odafordulás az embereknek az irányotokba, és 20-ból 60, ez hogyan érintett téged?
3: Hát ez a 20-ból 60, ez egy egészen döbbenetes szám, és én ezt őszintén nem gondoltam volna, tehát ez nekünk nem az első kampányunk volt. Most ezen a nyáron lett 3 éves az alapítvány, vagy lesz 3 éves az alapítvány, és mindeddig lényegében igyekeztünk társadalmi bázist, meg anyagi bázist építeni, mert hogy az a beruházás, amire mi itt készülünk, az körülbelül ilyen 500 millió forintos beruházás. Tehát nagyjából ennyi ez az összeg, amennyiből ez az épület fel fog tudni épülni. És voltak már kisebb-nagyobb kampányaink, nagyon-nagyon sokan támogattak minket már eddig is, de most ez a legutóbbi volt igazából a legsikeresebb és a legkomolyabb visszajelzés. Ezt április 2-án az Autizmus Világnapján indítottuk el, és azért 20 millió forintot tűztünk ki akkor célul, mert hogy a meglévő forrásainkkal együtt nagyjából ez az összeg hiányzott ahhoz, hogy egy ilyen első, hogy az építkezésnek az első fázisát azt be tudjuk fejezni. Ami azt jelenti nagyjából, hogy az alapok meg valameddig a szerkezetépítésben eljussunk. Úgyhogy ez volt a cél, amit mi már őszintén szólva egy csapattal akkor is nagyon-nagyon ambiciózusnak tartottunk, de azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor legnagyobb meglepetésünkre ennek az összegnek a triplája gyűlt össze, és hát én most ezt megnéztem, hogy több mint 3000 támogatás érkezett, körülbelül 50-en álltak mellénk újonnan havi rendszeres támogatóként, ami szintén egy óriási nagy dolog. Néhány céges támogatást leszámítva, ez a 60 millió forint mind-mind magán adományozóknak nagyon-nagyon kis összegű adományaiból gyűlt össze. És ez azért egy óriási nagy visszajelzés számomra, mert hogy ez mind-mind olyan emberektől érkezett, akik a saját bőrükön nem tapasztalják nap mint nap azt, hogy mit jelent az, hogy autizmussal élő gyereket nevelni, vagy egy autista emberrel együtt élni, vagy hogy neki otthont teremteni, hanem ezek olyan emberek, akik az adományaikkal arra mondtak igent, hogy az autista emberek élete számít, és nem csak azoknak számít, akik mi vagyunk, a szüleik, testvéreik, vagy a közvetlen családtagjaik, hanem azoknak is, akik nem érintettek ebben a témában. Úgyhogy óriási bizalom, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, óriási segítség, és azért azt is szeretném megemlíteni, hogy az anyagi támogatásokon felül nagyon sok építőanyag felajánlást is kaptunk, illetve a kivitelezésnek bizonyos fázisaira is kaptunk felajánlásokat, ami természetesen pontosan ugyanolyan értékes segítség.
2: Abból, amit mondasz, jól érzem-e, hogy ez a fajta társadalmi hozzátok fordulás, tehát azt mondod, hogy olyan emberek látták meg azt, hogy mellétek tudnak állni, tudnak segíteni, akiknek a családjában nincs autizmussal élő ember, hogy én amikor ezt mondtad, még talán azt is belehallottam a hangodba, hogy egy kicsit elcsuklott a hangod, és azt képzeltem, hogy eszedbe juthat sok olyan emlék az elmúlt 15-18 évből, amikor ennek az ellenkezőjét láttad egy szempillantásban, amikor a családoddal valahol voltál, amikor kétségbeesve kerestétek az intézményt, ahol Ábel otthonra találhatna, segítséget kaphatna. Volt ebben ilyen, vagy én magyarázom csak bele?
3: Nem te magyarázod bele, ez abszolút így van, és az, hogy én most azt érezhetem, hogy az ő életük igenis számít másoknak is, ez tulajdonképpen azért is annyira meglepő, mert hogy én úgy éltem le ezt az elmúlt 15 évet, hogy tulajdonképpen arra voltunk kondicionálva, hogy mindent oldjunk meg magunk otthon, és nincsen segítség, és hogy nem érdekel senkit az, hogy mi van ővel, és az se, hogy mi van a családdal. Tehát, hogy, és ezt nem csak a saját nevemben mondom, hanem nagyon sok szülőtárs nevében tudom ezt mondani, hogy egyszerűen nem érezzük magunkat ugyanolyan értékes embernek, mint bárki más, akinek véletlenül nem született fogyatékkal élő gyermeke. Úgyhogy abszolút így van, hogy nagyon-nagyon kevés külső megerősítés érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy mi igenis ugyanannyit érünk, megérdemeljük, hogy segítsenek rajtunk, és a gyerekeink is megérdemli, és most azért az élet rácáfolt ezzel a rengeteg jó emberrel, akik viszont ezáltal azt mondták nekem, hogy de igenis, ti is nagyon sokat értek.
2: És akkor a beszélgetés végére, hogyan tovább? Tehát megvannak az adományok, a felajánlások, de azt is mondtad, ha jól emlékszem, 500 millió forintot említettél, hogy az a végső összeg, amire szükség van, akkor most ennek hány százaléka van meg, és hogyan tudjátok a többit szerinted megszerezni? Hogy lesz kész ez az intézmény, hogy lehet oda majd beköltözni?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából az építőanyag és munkafelajánlásokkal együtt körülbelül a fele van meg ennek az összegnek. És most innentől kezdve a hogyan továbbról mi azt a célt tűztük ki, hogy ez a ház ez 2 év múlva álljon és be lehessen költözni, és erre tulajdonképpen úgy lesz mód, hogy továbbra is számítunk az embereknek az adományozási hajlandóságára. Tehát, hogy bármekkora összeggel, ha bárki támogat minket, akkor azt meg tudjuk ígérni, hogy a legjobb helyre kerül, és tégla lesz belőle, és otthon lesz belőle. Úgyhogy várjuk továbbra is a magánadományozóknak a kis adományait, illetve most már ott tartunk, hogy a kiviteli terveknek a készítése az utolsó fázisba ért, már elkezdtünk tárgyalni szerkezetépítő kivitelezőkkel, akik vállalnák, hogy kedvezményes áron megépítsék szerkezetkész állapotúra a házat, és folytatjuk tovább az adománygyűjtést, beszállítókat, építőanyagforgalmazókat fogunk megkeresni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy-nagy társadalmi összefogás által apró darabokból fog tudni felépülni ez a ház.
2: És számítasz esetleg arra, hogy valamiféle kormányzati, önkormányzati, valamilyen pályázati forráshoz juthattok, vagy erről teljesen letettetek, mert az a tapasztalatod az elmúlt 15-18 évből, hogy mindent egyedül, és most némi társadalmi segítséggel?
3: Nem voltak pályázatok az elmúlt időkben, pontosabban csak olyanok voltak, amik már meglévő nagy lakóotthonoknak a kisebbekre való kitagolását segítették, de már jó pár éve ezek sem jönnek, ezek a pályázatok, és azt hiszem, hogy 2025 decemberére futott ki ez a program, amikor a nagy létszámú fogyatékos otthonokat ki kellett tagolni kisebbekre, és hát nagyon-nagyon reménykedünk abban, több civil szervezettel kapcsolatban vagyok, akik hasonló dolgokon munkálkodnak, tehát nagyon reménykedünk abban, hogy esetleg majd megjelennek olyan pályázati kiírások, amik támogatott lakhatásnak a létrehozására lesznek lehívhatóak. Erről nincsen sajnos még konkrét tudásom. Az biztos, hogy mi most ebből a társadalmi összefogásból el fogunk kezdeni építkezni, és hogyha bármilyen pályázati pénzt esetleg be tudunk vonni majd a jövőben, akkor annak természetesen nagyon fogunk örülni, de hogyha viszont nem ez a mi útunk, mert ebből már kicsúszunk, akkor egészen egyszerűen azt is el kell fogadni, és akkor mi a támogatók segítségével tudunk majd fölépülni. De őszintén azt nagyon remélem, hogy a jövőben lesz állami és EU-s támogatás is arra, hogy minél több támogatott lakhatást tudjon épülni, mert hogy óriási nagy az igény rá. Ugyanis pont amiatt, hogy ugye kitagolták a nagy intézményeket, azok az emberek, akik ott éltek, ők némiképp jobb életkörülményekhez jutottak, viszont új férőhelyek nem létesültek ez alatt az elmúlt tizenvalahány év alatt emiatt. És pont ezért gyakorlatilag felnőtt egy generáció, és most nem csak autista emberekről beszélek, hanem mindenfajta fogyatékossági típusról, akik most már fiatal felnőttek, és egészen egyszerűen nem tudják őket befogadni a meglévő otthonok, mert hogy teli vannak, nincsen férőhely, és kész. És ezen sajnos nincs mit szépíteni, ez nem az ő jó szándékukon múlik. Úgyhogy nagyon sok szülői kezdeményezés, civil kezdeményezés van, engem is nagyon sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban, és egyébként biztatok mindenkit, hogy csinálják, és váljanak nyugodtan bele, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép munka, és abban is bízom, hogy esetleg állami támogatással is meg fognak valósulni ilyenek, és amit még nagyon fontos elmondani, hogy a fenntartás fázisában is óriási nagy szükség lesz arra, hogy a normatívát, ami a lakók után jár állami támogatásként, megemelje az állam azért, hogy tényleg egy minőségi életet tudjunk teremteni azoknak az embereknek, akik egy ilyen otthonban laknak, és hogy egyáltalán fenntartható legyen az egész, és hogy ne kelljen ezeknek az otthonoknak mindig egy ilyen kötéltáncot járni, hogy éppen ki tudják-e fizetni a béreket, vagy nem tudják kifizetni a béreket. Azt azért nem árt mindig tudatosítani, hogy ez egy állami feladat, amit mi most készülünk átvenni, és nem csak mi, hanem mindenfajta civil fenntartó, akik támogatott lakhatást üzemeltetnek, szóval ez egy állami feladat. Igen. És óriási feladatot vállalunk ezzel, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a jövőben az állam sokkal több segítséget fog ehhez nyújtani.
2: Ha elkészül ez a világom otthon, akkor így, ha most becsukod a szemed és elképzeled mondjuk egy évvel később az indulás után, hogy hogyan néz ez ki? Hogyan képzeljük el itt az életet azoknak az autizmussal élő fiataloknak, akiknek ez lesz tényleg az otthonok? Hogyan telik majd egy napjuk? Hogyan képzeljük ezt el?
3: Én azt szoktam mondani, hogy ez a gyerekkornak és a családnak és a mostani otthonuknak a meghosszabbítása lesz. Ez egy nagyon szép, nagyon kedves és nagyon, nagyon kellemes környezetben kialakított ház lesz, tehát maga a fizikai tér is teljesen másmilyen lesz, tehát nem egy ilyen intézményt kell elképzelni, hanem abszolút olyan lesz, mint egy családi ház, csak egy kicsit nagyobb fajta családi ház, ahol meg lesz mindenkinek a saját szobája, saját fürdőszobával, tehát lesz egy privát életterük, de ezen kívül pedig lesznek közösségi terek. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a tervezési folyamatban arra, hogy a színek, az építőanyagok, a burkolatok, a terek elrendezései mind-mind olyanok legyenek, amik így nagyon-nagyon megnyugtatólag hatnak az emberre, nem csak ő rájuk, hanem tulajdonképpen bárkire. És én elképzelek egy ilyen nagyon kedves, nagyon békés hangulatú otthont, ahol igyekezni fogunk mindenkinek az egyéni szükségleteire a lehető legjobban odafigyelni, és hogy számukra ez tényleg ne egy intézmény legyen, hanem egy otthon, ahol teljes biztonságban élhetnek, olyan emberekkel körülvéve, akik szeretik őket, tisztelik őket, tiszteletben tartják az ő személyes igényeiket és autonómiájukat.
1: Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Stoicheva Esztert, a Világom Alapítvány vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Egyetre együtt én meg te.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban, a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi Miskolci nyári napközis táborban is, a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
2: Az időjárásról.
3: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gyulapigén.
1: Bogyós Gyümölcskertjén.
2: Szentpéteresen.
3: Főrelézet.
2: Házasságon innen.
3: Katalin.
2: És a gyerek.
4: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esetek.
0: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
8: Kovinak legott föltűnt a csoportosulás, sziszent a négy lónak, azok megállottak, aztán leugrott. Mi történik itt? Csönd állott be. Mindenki a szomszédját lögdöste, mondja meg neki. E hallgatagság azonban bizonyos színezetével a röstelkedésnek már eléggé ékes szóló volt, hogy Kovinyi kitalálja, mekkora fordulatnak kellett beállania. Hát nincs maguk közt egy bátor ember? Mondta gúnyosan, aki megmeri mondani, mi történik? De már erre megemberelte magát Köntösi Mihály uram, a pékés előlépett. Hát, az történik, nagyságos uram, hogy már itten a nagyságos Röszkei Pál úr a követjelölt, annak a népei vagyunk. Kovinyi hátra tántorodott a meglepetéstől, és olyan halavány lett az arca, mint a halotté. Lehetetlen, dadogta, aztán a fejéhez kapott. Nem értem, kezdé újra, de nem bírta folytatni. Ez a vakmerő, bátor ember, ki minden helyzetben föltalálta magát, most egyszerre megzavarodott, megsemmisült, gyámoltalan lett, mert nem értette meg a fonalat. Valóságosan síró és reszkető hangon kérdé. És önök képesek voltak engem elhagyni? Miközben szelíden fogta meg egy elölálló csizmadia Marek József uram kezét. Igenis, mondá a csizmadia finoman, megtörülvén a bajszált könyökével, vannak az embernek képességei.
9: Apcú Kovinyi!
8: Ordítá most fölbátorodva Botoska Mihály a varga. Kovinyi szemrehányólag tekintett oda, fölismerte Botoskát, és így szólott. Ej, Botoska! Öntől nem illik, a feleségét én húztam ki a vízből.
9: Hiszen éppen ez az, pattant föl Botoska uram, mit avatkozik az úr a belső családi viszonyokba?
8: Meg lehet, csúnya feleselések indultak volna meg, de akkorára jó szerencse, odaért már Lénárd főjegyző úr, s karonfogván Kovinyit, elvezeti a kocsijáig, megmagyarázván neki röviden a történteket, hogy úgy látszik, Budapesten romlott meg a dolga, mert fölhívatván a főispán, aki még most is oda van, és a polgármester, ott fönn az utóbbira rá parancsolták, hogy lépjen föl. Legjobb lesz tehát, végzé, ha egyenesen odahajtasz, és az öregtől kérsz fölvilágosításokat, amihez kétségtelenül jogod van. Csodálatos, csodálatos, nyögte Kovinyi szomorúan, és egyetlen más szót nem bírt kiejteni. Aztán fölkapaszkodott a kocsira, melynek tüzes kapálózó lovait alig bírta már tartani a kocsis. De négy ló! mondták a kovácsok és szíjártók, mint műértők bámulván a szép állatokat.
9: Jól elbírnák vinni a polgármester minkát, de már nehezen fogják vinni, jegyzé meg Levinci fiskális.
8: Bántó vihogás röhely támadt. Tegnap még a nép kedvence volt ok nélkül, ma már nevetséges, lenézett alak, szintén ok nélkül. A hátsó ülésre vetette magát, és odaszólt a kocsisnak.
9: A polgármesterhez!
8: A négy paripa megindult nagy robajjal az Arzenál utca felé, patkóik alatt szikrákat hánytak az utcakövek, imit abot látni lehetett útközben, miként szedik le a kovinyi zászlókat a házakról. A lakók kidugták fejeiket az úri fogad zajára az ablakokon, aztán nagy hirtelen behúzták. A takarékpénztár épületén éppen künn a kapu ajtóban állott Kozsehuba igazgató úr, és amint megpillantá a pompás ekvipást, minthogy szívvajos ember volt, hirtelen görcsöket kapott.
9: A pénzem, a pénzem!
8: Nyögdécselte a gyámolítására rohanó pénztárszolgának.
9: Ott fut a pénzem!
8: Lassan-lassan elhalt a kocsirobaj, szétszélettek a fehér ló vendégei, s leszállott az est, mint minden nap. A fűszeresboltok megteltek cselédleányokkal, kik a vacsorához valót vásárolják, az inas gyerekek tele karcsókat vittek haza kötényük alatt a majsztramoknak, a kofák meggyékényezték áruikat a piacon, szóval minden úgy volt, mint tegnap. A természetben nem hagyott semmi nyomot, hogy a követ jelölt személye megváltozott, pedig az estig elkészült új zászlókat már kezdték hordani a hajdúk, hogy a hajnali szellő ezekkel enyeleghessen. Minden csak olyan, mint tegnap volt, a házak árnyéka, a rákószifa esteli susogása, a kukoricatörésről érkező napszámosok dalolása, még a transzparent is úgy gyúl ki, mint tegnap a kukucska kántor kapuján. Csak a fölirat változott meg, egész délután mesterkedett vele, még átidomítá betűit. Voluntas Dei vivat röszkei. A reggeli vonattal megjött a főispán. A megyeház előtti két padon ott kaszíróztak a megyei és a városi urak, az intelligencia krémje. Szalárdi Ákos, az alispán, nagyban dicsekedett, hogy ő az egyedüli demokrata a családjában, mert a többi fivérei az őrnagy és a miniszteri osztálytanácsos, császári és királyi kamarások, de ő maga nem vette igénybe, mert ő demokrata. A városi potentumok, a Szentlélekhez címzett gyógyszertár tulajdonosa, Glück úr, a helybéli gyufagyár igazgatója, s a Totocska Mravina Samuel, a legtekintélyesebb, mert a leggazdagabb körtvési kereskedő és mások roppant bámulták a nevezetes férfiút, kihez fogható demokratát nehéz találni az országban, mert ő csak ugyan lehetne kamarás. A többi demokrata mind nem lehetne kamarás, de ez lehetne, és mégsem az. Ach, milyen ember a Szalárdi! Ő megelégszik azzal, hogy minduntalan elbeszéli, miszerint nem volna kénytelen demokrata lenni, mert a két fivére, stb. Stb. Szép őszi napfény sütött, a szép acélkékes füst tajtékpipáikból vígan szállt a tiszta levegőben, fölfelé, midőn egyszerre megzördült a főispáni landau a szürkékkel, és a báró meglátván őket, leugrott az olyan ember gesztusával, aki teljesen ki van véve a sodrából.
9: Miféle piramidális ostobaság történt itt?
8: Kérdé az átellenes házra mutatva, hol egy röszkei zászló lógott.
9: Az ember ki se mozdulhat a megyéjéből, borzasztó!
8: Kezet se fogott egyikükkel sem, mint máskor, hanem ingerülten verdeste sétabotjával a lötyögős nadrágszárat, mintha láb se lett volna benne, pedig talán volt. Hát, nincs előzetes tudomásod róla, hüledezék az alispán.
9: Egy szót se tudok, mi történt, hogy történt?
8: Egyszerre fölvillanyozultak, hiszen ez nagyon érdekes. A fő ispán semmit se tud, milyen fordulat, az alispán is, Glück úr is belekezdett, hogy elbeszéljék, de Mravina elrángatta őket, mert jól esett a hiúságának, ha ő tőle tudja meg a főispán. A szurákok nem ott voltak, de én ott voltam, és vagyok illetékes. Szerdán telegrafírozta polgármester úr konferenciát, ezzel eresztette nagyból hát a fülünkbe, hát jól fán, megvárjuk, ha élünk, mondtam a feleségemnek, tegnap aztán volt konferencia, polgármester mondta, hogy nagy dolgok várják körtvést, és neki muszáj elmenni országgyűlésre, mi pedig mondtuk, muszáj is, csináltuk neki nagy vivatokat, mivel hogy nekünk is muszáj volt vivatokat csinálni. Az ördög engem elvigye, ha nem így volt. Hát, nem fog elmenni, pattant föl a főispán mérgesen, nagyot suhintván pálcájával a levegőben. Az nem lehet, őt most nem nélkülözhetjük. Enyém lelkemre, most meg a méltóságos úr ereszti nekünk fülünkbe egy új bolhát. A főispán nem felelt, dühösen fújtva, mint egy vatkan, csörtetett föl a lépcsőkön szobáiba, s egy perc alatt nyüzsögni látszott az egész hatalmas épület, mint egy megrúgott hangyabaj. A csöngettyű egyre szólt, hivatalnokok, szolgák össze-vissza szaladgáltak a folyosókon és garádicsokon fölsalá. A főispán nem győzte osztani a parancsokat. Dobosok, menjenek és dobolják ki, hogy délután 4-re új értekezlet lesz a városházán. Dobosok rohantak. Titkár, állítsa ön azonnal össze a város valamennyi szájas emberét, köztük az iparos társulatok elnökeit, habár nem volnának is szájasok, ami azonban nem valószínű, mert akkor nem volnának elnökök. Titkár tolla lázasan perceget. A liszta kész volt hirtelen. Hajduk, szaladjatok szét a lisztával, járjátok be az illetőket, hogy tüstént jelenjenek meg nálam, hamar, hamar! A hajduk szaladtak. Kisvártatva, Kovinyi jelentkezett az előszobában. Báró Blandival jöttek ketten. Ő méltósága nagyon haragos, figyelmezteti őket a titkár. Nem lesz tanácsos bemenni. Blandi megvetőleg mérte végig. Ostobaság, menjen a dolgára kis flöké, és ne lefetyeljen nekünk. És ezzel fölszakította a szárnyas ajtót. Ó, ti vagytok itt, szólt a főispán cukor édesen, mintha semmi se volna kedvesebb ránézve, mint az ő megjelenésük. Éppen a mosdószekrénye előtt állott, és parfümöt öntött a zsebkendőjére. Üljetek le, fiúk, és dugjatok egy cigarettát az agyaratokba. Elégtételért jöttünk, kezdte Kovinyi ünnepélyes pózban. Az arca sápat volt, és a szemei gyűröttek. Gondolom. Nos, ki vagyok játszva, gyalázatosan rászedve úgy a jelöltséggel, mint a kosár? Igen, a leányt is ráerőltették azóta egy németre. Ez az ember, méltóságos uram, minden fogalmat fölülmúl. Ez egy komisz fráter, segítette ki a főispán. Ott voltam nála tegnap este, folytatták Kovinyi, és a fogai megcsikordultak, hogy megöljem. No, és megölted? Kérdi flegmával a főispán. Nem lehetett. Nyakamba borult, mikor meglátott, és sírt, mint egy gyermek. A könnyei hullottak, a záporesőse, különben, hogy ő mennyire szerencsétlen, mennyire szeret, és mennyire ellene esküdtek a körülmények, hogy a jelöltséget felülről parancsolták rá, és hogy a bécsi kérőt miként dobta tervei elé a gonosz végzet. Utoljára is Én kezdtem vigasztalni a gazembert, és csak akkor eszméltem föl, hogy ismét bolondát tett, mikor kijöttem gőzölgő fejemmel a friss levegőre. És aztán még jobban elkeserít a nép, ez a szemét nép. Te láttad, mennyire csüktek rajtam. A főispán mosolygott. És most? Elhagytak. Úgy kell, felelte a főispán gúnyosan. Én sohasem engedném magam szavazás alá, hogy a Varga meg a Szűcselé vigyenek tulipános tányéron, akik aztán kijelenthessék fölöttem, kellek-e vagy nem kellek. Ó, kedves Floké! Kiáltott föl Báró Blondi elérzékenyülten, és odalépett a főispán kezeit megszorongatni. Te egy igazi Floké vagy! Köszönöm, Muki, köszönöm. De már most térjünk a dolgotokra, mert hallom, csoszognak az előszobában. Egy kis tanácskozmányt hittem össze, nos, mit akartok tőlem tulajdonképpen? Elégtételt, méltóságos uram, vette át a szót Kovinyi, elégtételt azzal az aljas emberrel szemben.
9: Végre is, amíg nem a bakony erdeje, vágott közbe Blondi, és te vagy a felelős, ha ilyen galátság történik benne, ezer Floké! Ezt én így fogom fel!
8: Föltette villogó monokliát, és a tükörből fixírozni kezdte saját magát. Hát, jól van, szólt a főispán egy kis gondolkodás után, megkapjátok az elégtételt, de csak egy föltétel alatt. Blondi vidáman csettentett a szájával, és diadalmasan kacsintott barátjára.
9: Na ugye, mondtam, és már most mi az egyik Floké, és mi a másik Floké?
8: Hát az elégtétel az, hogy Röszkei semmi esetre se lesz képviselő.
9: Hurrá!
8: Ordított föl Blondi.
9: Nemesi szavadra mondod?
8: Arra mondom, de a föltétel. Viszont ti is szavatokat adjátok, hogy mellette lesztek egy új jelöltnek, ha szükség volna rá. Ez a szó megszúrta Blondit. Kovinyi arca pedig éppenséggel elsötétült.
9: Új jelöltnek? Miféle új jelöltnek? Hát miért ne hagynád meg Mukit?
8: Ő méltósága nagy megütközés színlett azon, hogy nem értik. Hát egyszerűen azért, mert a leves főzéshez könnyebb új fazekat elővenni, mint a réginek az összetört cserepeit ragaszgatni. Az idő igen rövid ahhoz. Dünnyögte Blondi, és a birkaszerű szemeit tanácstalanul mereszté druszájára. Kovinyi lehorgasztotta fejét, és néma maradt. Tetszik vagy nem tetszik? Sürgeti a főispán. Igazán furcsák vagytok. Az ember elégtételt akar nektek, és ti haboztok, hogy Röszkei legyen-e, vagy más?
9: Más, más!
8: Kiáltá egyszerre mind a kettő. Gerezdi Mihály élvezett bent a lelkében, mint minden diplomata, ha lefőz valaki, de látszólag egykedvűen vakarta tarkóját az egyik ujja megnövesztett körmével, mely igazi unikum számba ment. Hiszen, folytatá, nincs kizárva, hogy veled is sikerül. Ez Kovinyihez volt intézve. Sőt, minden esetre meg fogom próbálni. De ilyesmihez nem szabad magamat kötni, hiszen, értesz engem, a személy végre is közömbös, kötött kézzel bele se mennék egy akcióba, azért tehát parolát ide, hogy nem zavarjátok a cirkulusokat, hanem belenyugosztok mindenbe, ami következik. A két gentleman oda nyújtotta a kezét.
9: Idné,
8: a többi most már az én dolgom. Menjetek Isten hírével haza, ne szóljatok senkinek semmit, hanem hagyjatok engem cselekedni. Nagy hálálkodással távozának, és lefelé menet a megyepalota visszhangos boltívei alatt ugyancsak fölemlegették. De hiszen mégis derék ember a Miskabáró. Ez alatt szépen gyülekeztek a szájak. Nem megy ez nagyon hamar, mert nem mindenkit találnak mindjárt otthon, és annak is úgy illik, hogy az ünneplő dókáját húzza föl ilyen helyre, megfésülködjék, a port lekeféje a csizmájáról, aztán egy-két ismerőssel megáll az utcán is, ki fúrná az oldalát, ha el nem mondhatná a kérdezősködésre, hogy hová megy, hát csak ide megyek a főispánhoz, egy kis tanácskozásra szólítatva. Ő méltóságánál pedig valóságosan megbecsülték ma a meghívott tisztes férfiakat, bevezetvén őket nem is a hivatalos helyre, hanem a lakószobáiba, hol is a lakályok icipici pogácsákat kínáltak, nyilván a kis baroneszkák sütötték a bábuiknak, és édes pálinkát hordoztak ezüst tálcákon. A tárcák

De is utána jött, és kihívatta. A méltóságos úr meg is haragudott emiatt az asszonyra. Szemlélhető vala Galgóci Márton uram is a fazekasok közül. A szemtelen kutya egy marékkal vett ki szivart, mikor a méltóságos úr megkínálta a skatujából, onnantól aztán csak egyenként adá a többinek. Nem hiányozék Hatolyka György se. Az ördög tudná, mitől nőtt nagyjá, persze a Lipózki Szűcsnek is ott kellett lennie, kanál ő minden lében. Azonképpen el nem maradhatott Köntösi Mihály, aki majd a lábát ficamította, mert megcsúszván a vixes pádimentumon, hanyattesék vala, amit azonban előre sejthetett a mindentudó főispán úr ő méltósága, mert egy arasszal odább pokróc volt kiterítve, hogy puhára essék a derék, Köntösi Mihály uram. Egy szóval, ott volt színe virága a polgárságnak. A hosszú kabátosokból ellenben csak kevesen lőnek meg híva. Kozsehuba Flóris, takarékpénztár igazgató úr, Mravinak kereskedő, Lénár György a főjegyző, Zsibó szenátor, főtisztelendő esperes plébános, Bernolák Nepomuki János, pápai kamarás, Martinkó Cézár patikus, akit egyéb iránt rövidesen csak Szent Léleknek neveznek, és Levinci fiskális. A méltóságos báró főispán maga is rágyújtván és kocintván a fent nevezett picike pohárral, minnyájukkal, barátságos beszélgetésben adta elő, hogy azért hívatta az urakat, mert minden áron ellene van a Röszkei Pál képviselőségének. E jeles férfiú távozása arról a helyről, amelyet érdemeket érdemekre halmozva betölt, nagy csapás volna a városra. Ez őt megijeszti, sőt, elveszi a kedvét a további munkálkodástól. De végre is, hogy ki a képviselő, szinte közömbös. Egy szavazat nem számít odafönn. Képviselőnek mindenki jó. Ma holnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal. Akkor aztán megeheti a kutya. De ezt csak négy szem közt mondom. Kifejezte továbbá, hogy neki az a terve rávenni Röszkeit, mégpedig rávenni mindenáron, hogy ne hagyja el városát, mely őt annyira méltányolja, maradjon továbbra is polgármester. Lénár György főjegyző a fejét rázta. Nem fog sikerülni, méltóságos uram. Ösmerem az öreget. Amit egyszer a fejébe vesz, azt benzinnel se lehet onnan kivenni. Hát, ha mégis. Jegyzé meg feltűnő szerénységgel a főispán. A próba nem árt, hiszen szereti a városát. Szereti? Szereti, replikázott a főjegyző, alig ha nem prodómó, de úgy tudom, az ő fölfogása az, hogy éppen a város érdekében megy föl, és pedig legalább ő kinyilatkoztatta, mert a kormány is kívánja. Vetette oda a főispán hanyagul, hiszen kívánja a kormány, de mi végre nem vagyunk a kormány lakájai. Az iparosok összenéztek, és meglögdösték egymást. Derékember, kemény lélek, hallotta Kend? Nem vagyunk a kormány lakájai. Bólingattak is azon túl a fejeikkel, mint a parancsolat, mindenre, amit mondott. Végeztetett pedig Len, hogy a délutáni nagy értekezlethez, mely a városházán tartatik, deputáció által hívassék meg Röszkei Pál. Ezen deputáció tagjai lesznek főtisztelendő Bernolák János vezetése alatt Mravina Sámuel, Köntösi Mihály, Marek József és Hatolyka György, szám szerint öten. Megérkezvén a terembe a meghívottal, itt mindjárt az ajtónál
fehér ruhás kislányka,

0: virágcsokrot fog neki átnyújtani, a nagyobb pompa véget. Igen, jó volna, ha egy kis versikét is betanulna, ha csak négy sort is. Az igen hatékony lehetne ő nagyságának a szívére, ezt Galgóci uram proponálta. Hát, az bizony nem lenne rossz, de hol vegyünk ilyen hamar egy olyan okos kis lánykát? Zsibó Márton szenátor, a színügyi bizottság elnöke ugrott fel a mellére ütve. Itt vagyok én! Vagyolsz te orangutánk, de nem egy leányka, nevetett föl a Ravina, s a többiek is mosolyogtak. Azaz, hogy van én nálam, javította ki magát a szenátor, odaadom a katkát, a legkisebbet, az úgy szaval, mint a pinty. De hát a versike, veti fel a főtisztelendő úr. Azt majd megcsinálja Kukucska, hazamenet kiszorítom belőle, s Katka 5 perc alatt bevágja, mint a pinty. E mi haszna kérdés is elintéztetvén, következtek a többi beadandó szerek és édességek a polgármester úr lelkének meglágyítására. Nevezetesen, amint átveszi őrnagysága a csokrot, és szokás szerint megcsókolja a verselő leánykát, elejébe lép Kozsehuba Flóris úr, s egy szép beszédben, amin ő csak az ő fényes eszéből tud kirajzani, felszólítja, hogy ne hagyja el szülővárosát, hanem maradjon tovább is a polgárok élén. Helyes, ajánlkozik Kozsehuba Flóris a kezeit dörzsölve. Ezek után Marek József uram beszél ilyen értelemben az iparosok részéről, rendelkezik a főispán. Vállaltatik, bólintott Marek József, kevélyen hátra vetve a fejét. Erre majd meglátjuk, mit szól a polgármester fejezébe a főispán, de én a legjobbakat remélem az önök támogatásával, és kész vagyok bármely áldozatra, hogy őt magunk közt megtarthassuk. Ezzel fölemelkedett a pamlagról, rövid szerklét tartott, egyenként is felszólítva mindenkit, hogy ilyen irányban működjék a befolyásával. Aztán meghajtotta magát. Köszönöm szíves megjelenésüket. S egy előkelő kézmozdulattal elbocsátotta a meghívottakat, csupán 3 urat tartván vissza, titkos szemintéssel egy legbizalmasabb tanácskozásra. Szent Lélek urat, a gyógyszerészt, Levinci ügyvédet és Kozsehubát. Tisztelt barátim, szólt, miután az ajtót maga tette be gondosan az utolsónak távozó Köntösi után, ki a derekát fájlalva az eséstől, alig bírta kivinni az írháját. Nekem az az előérzetem van, hogy Röszkei visszalép. Ha a méltóságot érzi, akkor úgy is lesz. Arra a takarékpénztár is ád, jegyzé meg Kozsehuba. Ez esetben jelöltre lesz szükség a mai konferencián, mert csak 3 nap van a választásig, halasztani nem lehet. Nem szeretném, hogy valami non putare mérjen bennünket, miért is tanácsos kiosztani a szerepeket. Igaz, ha visszalép Röszkei, az igazgató úr lesz szíves ajánlani újjól a Kovinyit. Szívesen, legalább a pénzem megkerülne.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixát Kálmán 2 választás Magyarországon című regényéből, a 2. választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gyors gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Pacsirta.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Fitis hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

van egy tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása,

néha egy új dalt terem önként húrja, s felejtileg ott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

0: Pătura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A Kamarai Tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Creditpass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárasság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudják, milyen egy klímabarát kert és miért fontos a biodiverzitás szempontjából? Nem? Akkor tartsanak velem és Berecki Anna biomérnökkel, aki egészen Amerikáig ment tapasztalatot szerezni.
2: De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor az így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy ennyire inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már egészen kicsi korában nagyon sok időt töltött a természetben. Tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált. Ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Persze kellett hozzá egy nagyon jó biológia tanár is a gimiben, aki elindította azon az úton, hogy merjen saját kutatásokat csinálni, projektmunkákba bekapcsolódni. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élő lényeken át mindent.
1: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor így próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrárképzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
1: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti, ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani, tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak, ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval végig csak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
1: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániában szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő az nem fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dánia Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
1: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
1: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem, az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam, ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
1: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
1: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
1: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társasházon, vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül.
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe, de amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy ennyire inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval így a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez egy gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára is, a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet, azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arról elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
1: Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
1: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és a városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
1: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
1: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertbe is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Na igen, pontosan a komposztról jutott eszembe. Én is társasházban élek, és ugye az emberek a zöldséghéjat, a gyümölcshéjat, egy csomó mindent, amit egyébként lehetne hasznosítani egy komposztálóba, ugye a kommunális hulladékba teszik. És hogy vannak tényleg társasházak, ahol lehet komposztálót betenni az udvarra és használják, meg valahol nem. A mi házunk pontosan az, ahol a szelektív hulladék gyűjtésnek sincs semmi értelme, mert hogy a csirkecsontot azt a sárga kukába rakják, ahova a papírt kellene. Azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire partnerek a lakók, és mennyire segítenek ebben. Tehát, hogy nem rombolnak, hanem inkább hozzátesznek.
2: Igen. Én alapvetően nagyon szeretek így az edukációra, meg a szemléletformálásra is hangsúlyt fektetni, és akkor így volt, hogy kiraktam a kertbe vezető ajtóra egy ilyen kis plakátot, hogy akkor mit lehet dobni a komposztba, mi az, mit ne dobjunk, hogyan dobjuk. Volt, hogy írtam kör-e-mailt, hogy akkor most ez a helyzet, meg amikor van közgyűlés, akkor itt szívesen beszámolok a kertről, meg ha bárki érdeklődik, akkor én nagyon szívesen beszélek. De hogy azért azt is el kell fogadni, hogyha valaki annyira nem érdeklődik. De ha azt látnám, hogy valaki mondjuk kárt tesz a kertbe, akkor az ellen mondjuk biztos, hogy felszólalnék, és itt megkérném, és megpróbálnám neki elmagyarázni, hogy miért ne csináljuk ezt, vagy azt, és hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy kéne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves Íj és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől leállítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért.

0: ennek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 grammos Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőségi megőrzési idő tartozik. A forgalmazó hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt, még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
1: Az időjárásról.
0: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Trail for forbidden little trail.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Mindenáron haza akartál jönni?
3: Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom mi a jó szóra, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt, és minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni. És igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is tudjunk hatást elérni. Mert én megértem azt, hogy ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
2: Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
3: Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegy eseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket, és a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi ez a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy így olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
2: Nézem a Biblooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert hogy te debreceni lány vagy.
3: Igen.
2: Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
3: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és annyi ilyen kis háttérsztorit még elállulnék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy ahogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel amúgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, ha csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a részen is kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
2: Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk a sokkal többe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
3: Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is tudom, hogy a pénz a legnagyobb visszatartó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van vele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván is, hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána, ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyepfölött, tehát nem kell annyi füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élő rendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten önfenntartó is.
2: Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész.
3: Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat el, azt így nem tudom.
2: Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom, tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
3: Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy igen, van, amikor én keresek meg valakit, most ez mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, ha közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
2: Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is, de divat workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
3: Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és ez ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek, és akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval hogy ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni, és hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételyeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
2: A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
3: Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatalabb generációnak, meg iskolákban is, meg ahol van lehetőség, tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktben megkeresést még így nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk. De volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
2: Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát az valahol mindig alakul, ugye?
3: Igen, a saját kertemről biztos, hogy így tekintek. Amikor projekteken dolgozunk, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
2: Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy, ami ilyen szerelemprojektnek nevezhető, és megvalósult, és ma is boldogsággal nézel vissza rá?
3: Nehéz egyet mondani, hogy nem tudom, mert igazából mindegyiket nagyon szerettük, mindegyikben megvoltak az ilyen kihívások is, meg a tényleg, amit én nagyon-nagyon élvezek, az az, hogy az embereket is megismerhetjük, és hogy olyan jó, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a kerten, meg a virágokon keresztül. És nem biztos, hogy ez a kedvenc, vagy a legextrább projektünk, de hogy mégis van egy idős házas pár, akihez szoktunk járni, és ott igazából kertészkedni megyünk segíteni, mert hogy már nem bírják fizikálisan, és hogy az is minden egyes alkalommal annyira ilyen megható tud lenni, hogy megérkezünk, akkor megkínálnak bennünket kávéval, sütivel, akkor így beszélgetünk egy fél órát, és utána kezdünk bele igazából a kertészkedésbe. Szóval, hogy ezek az ilyen kis apró dolgok ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanolyan boldogsággal töltenek el, mint amikor egy nagyobb projekten dolgozunk, ami olyan lesz, hogy mondjuk mások is láthatják.
2: Van olyan, amikor harcolni kell? Vagy volt olyan, amikor nagyon megdöbbentetek, hogy hova csöppentetek? Tehát, hogy ez aztán a kihívásna ebből fenntartható kertet létrehozni?
3: Most van egy ilyen egészen friss történet, hogy van egy társasház, ahol az egyik lakó keresett meg bennünket, hogy nekik is van közös kert, és hogy ő tökre szeretné, hogyha az kicsit fenntarthatóbb, klímabarátabb, természetközelibb lenne, meg hogy szeretné, hogyha tényleg a közösségi így aktívan van használná, meg egy ilyen közösségi tér lenne. Teljesen belelkesültem, mondom, hát ez tökéletes, mi is pont ilyenekbe gondolkozunk. Meg is csináltam egy ilyen javaslatot nekik, elküldtem, ő elküldte a lakóközösségnek, és akkor na hát ott azért jöttek a kicsit vaskalaposabb megjegyzések. Az egyik kedvencem az az volt, amikor az egyik lakó megkérdezte, hogy kinek a jogi felelőssége lesz az, hogyha egy méhecske átrepül a szomszédba, és megcsíp valakit.
2: Jaj.
3: Szóval, hogy voltak ilyenek, és most odáig eljutottunk, nem volt egy gyors folyamat, de eljutottunk odáig, hogy a végén akkor most két virágágyással elkezdjük a kertnek a átalakítását, és hogy végül az az ember is, aki ezt a kérdést feltette, és azt mondta, hogy jó, akkor jön és segít az ültetésben.
2: Tehát magyarán akkor rengeteg a tévhit az embereknek a fejében, amiket igen, el kell oszlatni és rendbe kell tenni.
3: Igen.
2: És sokat utaztok egyébként? Gondolom nem csak Budapesten tevékenykedtek.
3: Igen, alapvetően nincs kimondva, hogy csak Budapesttel foglalkoznánk, hanem országosan szívesen megyünk bárhova. Voltak már Budapesten kívül, meg vannak is Budapesten kívül projektjénk.
2: De egyébként ott a legelterjedtebb Budapesten?
3: Nekünk személy szerint igen, itt ezen a környéken van a legtöbb projektünk. Ez szerintem nyilván abból is adódik, hogy azért itt vagyunk, és én lennék a legboldogabb, hogyha minden kerttervező már így tekintene a kertekre, hogy fenntartható kert, meg klímabarát kert legyen.
2: Van álomprojekt, amit szeretnél megvalósítani?
3: Igen, folyamatban van. Tavaly szintén Amerikában voltam egy program keretein belül, és akkor ott megismerhettem a Master Gardeners programot, ami arról szól, hogy városban közterületeket önkéntesek tartanak fent, és ezek az önkéntesek amúgy leginkább nyugdíjas hölgyek voltak, akik az elején részt vesznek egy képzésben, és hogyha ezt a képzést elvégzik, meg X önkéntes órát, akkor válnak ilyen master gardeners, ilyen mesterkertészek ki, és akkor utána minden évben folyik ez a program, ki vannak jelölve a kertek, hogy melyik kertekért felelnek, és akkor ott gyomlálgatnak, virágot ültetnek, és hogy ez egy annyira csodás program, és hogy ebbe így beleláthattam, és találkozhattam rengeteg hölgyel, akik ilyen csillogó szemmel csinálják ezt, és hogy ott kialakult egy ilyen szoros közösség, és hogy mind fizikálisan, mind mentálisan milyen jó hatással van rájuk, és hogy közben a városnak is amúgy egy hatalmas érték, hiszen szép zöld felületeik, virágágyásaik vannak város szerte. Zseniális, én nagyon-nagyon beleszerettem, és most a főkerttel itt Budapesten elkezdtünk egy hasonló program megvalósítását. Az elvek, vagy így a lelkesedés megvan, meg hogy így szeretnénk idén már ki is próbálni egy-két helyen, de valószínűleg azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy az egész meg tudjon valósulni.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Berecki Anna biomérnököt ismerhették meg, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezni a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Eddig pozitív az idei tiszai vízmérleg a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság számításai szerint. Július 31-éig 219 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint ami befolyt. A pozitív egyenleghez nagyban hozzájárult a Tisza-Körös-völgyi koordinált vízkészletgazdálkodási rendszer hatékonysága. Ugyanakkor idén júliusban területi átlagban csupán 8 milliméternyi csapadék hullott, ami a második legszárazabb július 1963 óta. Szolnokon a hónapban 24 Celsius fokos középhőmérsékletet jegyeztek fel, ami 2 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja az IVS Digitális Vállalkozások Szövetsége a tartós kánikula és az energiaellátási nehézségek miatt. A szervezet arra kéri a digitális gazdaság szereplőit, hogy minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office-t. Egy irodai munkahely légkondicionálása, világítása és eszközei ugyanis jelentős energiát emésztenek fel. Számításaik szerint az IKT-szektor foglalkoztatottjai ezzel akár napi 1,2-1,3 gigawattóra energiát is megspórolhatnak. Ez a mennyiség egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-ával, vagyis 250 000 háztartás áramfogyasztásával egyenértékű. otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyi-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Sikeres fél évet zárt a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. Programokban gazdag volt a tavaszi fél év is. Szakmai konferencia, élménynap és számos színes kisiskolásoknak szóló rendezvény tarkította az elmúlt fél évet. Részletezte a tavaszi fél év eredményeit Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse, őt hallják.
3: Ez a tavaszi fél év, nem tudom, mintha talán gyorsabban futott volna le, mint a korábbiak, és nagyon-nagyon és sok érdekes dolog, meg nagy szakmai örömök is értek bennünket. Ami legelőször eszembe jut, talán az a két hallgatónk, akik 6 éven keresztül velünk voltak ebben a programban, és TM12-esként fejezték be a fél évet, nekik megköszöntő kicsit szebb keretek között a munkájukat. Mindig nagyon mozgalmasak a mi programjaink, mert hogy sok gyerek, meg sok egyetemista részt vesz benne, minden fél évet mindig a táborral kezdünk, ami nagy izgalommal jár, mert az új mentorok akkor találkoznak az új gyerekekkel. És ez mindig egy ilyen, megismerik itt az egyetem világát, az egyetem épületét, mindig ez egy ilyen izgalmas történet, de volt egy nagy országos konferenciánk is, például márciusban, amikor az összes Tanítsunk Magyarországért programot megvalósító egyetemet, ez most 26 darab Magyarországon, vendégül láttuk, és tényleg mindenki eljött, és mi megvalósítók dolgoztunk azon, gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet ez a program még hatékonyabb és még eredményesebb. Az év végén pedig hát számos izgalmas dolog várt még minket. Egyrészt volt egy tömbösített felkészítő kurzusunk, ahol még majdnem 20 új mentorunk csatlakozott a programhoz. 3 nap alatt készültek fel, ahogy mentorok lehessenek, illetve vendégeink jöttek, és ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas, izgalmas beszélgetés volt egy mentor műhely keretében. Arról beszélgettek felnőtt értelmiségiek, hogy hogyan tudtak hátrányos helyzetből érkezve sikeres életutat befutni, mik azok a kulcspontok, mik azok a segítségek, amik valóban segítséget jelentenek számukra. Ez nekünk azért is nagyon fontos, mert a mentorok látják azt, hogy bármilyen helyzetből is lehet egy sikeres életet kovácsolni, hogyha megvan hozzá x darab szükséges elem, és hogy ebben mennyire fontos a segítőnek, a mentornak a szerepe, és hogy hogyan lehet jól segíteni, mert egy nem könnyű dolog egyébként jól segíteni.
2: 8 vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a Holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, Például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Augusztus 5-e szerda van, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztornak tesszük fel például azokat a kérdéseket, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyermekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként, és milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez. Serfőző Dániel lelkipásztorral beszélgetünk tehát 6:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, a nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. Istenek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ez sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. Néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közben járó könyörög értünk, hogy ne fogjon el hitünk, reményünk és szeretetünk. Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében is erről a közben járó Jézusról írt a 8. fejezet 34. versében így: ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Jézus közbenjárása, könyörgése a mi megtartatásunknak a legbiztosabb jele. Jelzi azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mellettünk van, nem kárhoztat, nem vádol, hanem megment a bűn és halál félelméből, nyomorúságából. Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk is közben jár, könyörög. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás, az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hogy legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek. Mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle-Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. A még nem működő akkumulátorcella gyár ellenére a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A hőség és az energiafelhasználás csökkentése érdekében teszik ezt. A szabadtéren dolgozó munkatársak fizikai terhelésének mérsékléséért a köztisztasági és zöldfelületkezelési feladatokat korlátozott munkaidőben korai kezdéssel végzik. Az energiatakarékossági intézkedések értelmében a fűnyírási munkálatokat teljesen felfüggesztették a városban. Szünetel a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken, ahol az ivóvíz hálózatról történne az üzemeltetés. A furtkútról működő helyszíneken, valamint az egynyári növények, cserjék és fák esetében a locsolás továbbra is folyamatos és zavartalan. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV-szekció bemutatókészülékeit, a LED falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte, és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények egész héten a tartós hőség miatt. A Kölcsei Központ és a debreceni református nagy templom is frissítőpontként működik, ahol hideg víz és ingyenes kiállítások várják a betérőket. A Modemben a Modem 20 és Kádár Emese tárlata, valamint a hűtött közösségi terek és a kert is ingyenesen igénybe vehetők. A Demki Ifjúsági Házban és az Újváros Házán szintén díjmentesen láthatók a friss diákkiállítások a hőség elől menekülőknek.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebb.

0: Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
1: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
0: Igen. Egy is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
1: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
0: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett, úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé. Viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz, úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élet tragédiájukon, élet sorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
1: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
0: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott. Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
1: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
0: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelni, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát, azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérésélmény. Egyik éjszaka, kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
1: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
0: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint hogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük, jó lesz. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, az a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
1: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy szolgálatot, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
0: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejlül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
1: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyes hited a hivatásodétól?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
1: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
0: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az új ember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi énnyére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
2: Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: kell más.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
2: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bizakodásra ad okot az éjszakai fordulat a paksi atomerőműnél, miután kett hajnalra néhány centiméterrel megemelkedett a Duna vízszintje. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint éjszaka alig pár milliméter hiányzott a teljes lekapcsoláshoz, ám a kritikus pillanatban megfordult az apadás. A kormányfő köszönetét fejezte ki a példátlan nemzeti összefogásért, a lakosságnak és a nagyfogyasztóknak pedig az eddigi energia megtakarításért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak, ezért a következő napokban is érdemes továbbra is spórolni az árammal. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László bejelentése szerint. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyeket a tényleges működéssel, kiterjedve a kapacitásokra, a kibocsátásokra, a vízhasználatra és a hulladékgazdálkodásra. A vizsgálat során indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi elemzésre is sor kerül, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali intézkedést hajtanak végre. Az NMHH Internet Hotline jogsegély szolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakemberei 4 ingyenes lelki segédanyagot készítettek az online visszaélések áldozatai számára. A kiadványok bemutatják a traumát követő természetes lelki reakciókat, a teendőket és a segítségkérési lehetőségeket. Az anyagok olyan nehéz élethelyzetekben nyújtanak támaszt, mint az intim képekkel vagy online pénzügyi csalással kapcsolatos ügyek, valamint a kiskorúakat érintő esetek. A segédanyagok már ingyenesen elérhetők az Internet Hotline weboldalán. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket című kampányában, hogy támogassa a nehéz helyzetben lévő családok iskola kezdését. A szervezet augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos gyűjtőpontjain. Emellett augusztus 2. hetében több magyarországi város áruházaiban is szerveznek helyszíni tanszergyűjtést az adományozók számára. A program pénzbeli adományokkal is támogatható a honlapon átutalással, vagy a 1358-as adományvonal hívásával, illetve SMS küldésével. A szeretett szolgálat hangsúlyozta, hogy a felajánlott felszerelések esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a boldog tanévkezdéshez. Október 22-től az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának honlapján megkezdődik az egykori ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A jogszabály tervezet szerint az év végéig folyamatosan kerülnek fel a dokumentumok, külön figyelembe véve az áldozatok védelmét és a személyes adatok korlátozását. A folyamat hátteréről és menetrendjéről a parlament mellett a levéltár vezetői is egyeztettek, tisztázva az adatok hiányosságait is. Közel 1000 gyermek kezdhette meg a kikapcsolódást Miskolc önkormányzatának nyári táboraiban a Borsodabolyú-Zemplénvár megyei székhelyen és a Balatonnál. Hétfőn elindult Miskolc hagyományos testvérvárosi nyári tábora Balatonmária fürdőn, ahol a helyi diákok mellett 7 ország fiataljai találkoznak. Ezzel párhuzamosan elkezdték a 3. turnust a perecesi miskolci nyári napközis táborban is a 6 és 13 év közötti korosztály számára. A Miskolci önkormányzat már 1964 óta segít a családoknak a napközbeni felügyelet megoldásában. Hétfőtől péntekig változatos szabadtéri programokat kínálnak. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában. A készülő tanösvény földmunkái során történt az eset. A helyszínre kiérkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanótestet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, A tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
0: Az időjárásról.
1: Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 31-e péntek van, az Oscarok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. Fél 8-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar táplálkozástudományi intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 5-e van Krisztina nevenapja, de ma ünnepelnek Ábel, Áfra, Afrodita és Zebulon nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor kiderül, hogy 1532. augusztus 5-én első Szulejmán megkezdi Kőszeg ostromát. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálffy János hadai megverik Alipasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt. 1849. augusztus 5-én a Dembinszki lengyel tábornok vezette magyar honvédsereg vereséget szenved Hajnaú csapataitól Szőregen. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Oroszországnak augusztus 5-én, szintén ezen a napon, és szintén 1914-ben a német hadsereg megtámadja Lízs városát, illetve a város körül felállított megerősített állásokat. 1916-ban, még mindig az első világháborúban, a 6. isonzói csata kezdődik augusztus 5-én, az olasz hadsereg sikeres támadása áttöri a frontot, az osztrák-magyar csapatok visszavonulnak, feladják Görz, azaz Gorícia városát is. Most ugrunk egy kicsit, 1941. augusztus 5-én a Budapest-Szegléd vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnik a Kerepesi úti halálsorompó. 1950-ben Stuttgartban kihirdetik a hazájukból elűzött németek kartáját, melyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelik, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1960. augusztus 5-én Burkina Faso, a korábbi felső volt, a függetlenné válik Franciaországtól. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéznek a szarajevói tilalmi zónában egy célpont ellen, azt követően, hogy a boszniai szerbek fegyvereket zsákmányoltak Szarajevó közelében az ENSZ által összegyűjtött fegyverekből. 2004-ben a török-bálinti petárda raktár robbanása történik meg augusztus 5-én, 3 évvel később, 2007-ben szintén ezen a napon állarcos fegyveresek elrabolnak 4 értékes képet a Nizzai Szépművészeti Múzeumból.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Vonzani. Egyszer bátorkodtam egy ige hirdetésem, azzal az Assisi Ferencnek tulajdonított felhívással zárni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, használjatok szavakat. Aztán valaki, viccesen vagy nem, ezt akkor is ott nem tudtam eldönteni, megjegyezte, hogy na jó, de azért, ahogy az apostol mondja, a hit hallásból van. Nyilván az egész protestáns teológiánk elvi megalapozása sűrűsödik bele ebbe a megjegyzésbe. A lelki pásztor az ige hirdetője. A Szentírás Isten igéje. Az ige hirdetés az Isten tisztelet legfőbb része. És így tovább. Szavak, szavak, szavak. Rendkívüli mértékben nagyra tartom ezeket a megállapításokat, és semmi pénzért nem agitálnék a szavak fontossága ellen. Nagy erő van bennük. Isten pedig kétségtelenül kommunikál rajtuk keresztül. Csak hogy újra és újra találkozunk azzal a jelenséggel a mai korban, hogy az emberek már-már közömbösöknek mutatkoznak a szavakkal szemben. Mert hogy rengeteg van belőlük. Képernyőn, reklámplakátokon, rádióban, tévében. Mindenki beszél, záporozik felénk a betűkből összetákolt sűrítmény. Lám, ezek is azok. Erősségünk sokszor legnagyobb gyengeségünknek is mutatkozik. Mert hogy igen, az ige egyháza vagyunk, szoktuk volt mondani, de a józan ész meggyőzésére építő beszédünk sokaságában néha még a legelszántabb templomba járó is bele tud fáradni. Több-e az evangélium hathatósan egybeszerkesztett beszédnél? Tud-e az egyház szavak nélkül is kommunikálni? Tudjuk-e úgy közvetíteni a reménység örömhírét, hogy közben meg sem ukkanunk? Néhány hete Ferenc pápa egyik katekézise került elém, amiben kifejtette, miben áll az evangélizálás és térítés közötti különbségtétel. Aki térít, egyszerű objektumnak látja a másikat. Ő az, akit meg kell győzni arról, hogy mi is az igazság. Aki evangelizál, szebben mondva az evangéliumot képviseli, a másikat az egész ember voltában szemléli. Szükségeivel, igényeivel, örömével és bánatával. Mivel így tekint rá, nem is akarja nyakon önteni a saját programjával, hanem egyszerűen csak képviseli az örömöt és reménységet mellette. Ég és föld a különbség a kettő között. Megmerem kockáztatni, hogy igaza van. Saját tapasztalatom alapján pedig azt is, hogy a szeretet vonzerejével többet érhetünk el, mint 2 millió szóval. Létezhet-e szavak nélküli egyház? Lehetnek-e néma keresztjének? Olyan egyház és olyan keresztjének, akik anélkül képviselik az Isten országának meg annyi áldását a világban, hogy közben nem hagyja el egy hang sem a torkukat? Nem tudom, de jó lenne.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A rendkívüli hőségre tekintettel az NVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek. Mostantól kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok. Az aktuális hivatalos tájékoztatások a vállalat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán érhetők el. Várhatóan 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a Seattle-Debrecen a kormányzati kezdeményezést követően. A vállalat szakemberei már múlt pénteken megkezdték a gyár energiafelhasználásának mérséklését. A hétvégi intézkedéseknek köszönhetően hétfőre már 20%-kal csökkent a debreceni üzem napi energiafogyasztása. Amíg nem működő akkumulátorcellagyár ellenére, a vállalat komolyan vette a felhívást az erőforrások takarékoskodására. A helyiségek hűtésének mérséklésével, a logisztikai épületek hőmérsékletemelésével és energiatakarékos üzemmódokkal érik el a megtakarítást. Módosítja ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartását a Nyíregyházi Város Üzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A hőség és az energiafelhasználás csökkentése érdekében teszik ezt. A szabadtéren dolgozó munkatársak fizikai terhelésének mérsékléséért a köztisztasági és zöld felületkezelési feladatokat korlátozott munkaidőben korai kezdéssel végzik. Az energiatakarékossági intézkedések értelmében a fűnyírási munkálatokat teljesen felfüggesztették a városban. Szünetel a gyepfelületek öntözése azokon a helyszíneken, ahol az ivóvíz hálózatról történne az üzemeltetés. A furtkútról működő helyszíneken, valamint az egynyári növények, cserjék és fák esetében a locsolás továbbra is folyamatos és zavartalan. Energia megtakarítási intézkedéseket vezet be a MediaMarkt mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában. Augusztus 4-én 17 órától csökkentett kapacitással üzemelnek a fényforrások, lekapcsolják a homlokzati fényeket és az italhűtőket is. A legnagyobb esti terhelés idején kikapcsolják a TV-szekció bemutatókészülékeit, a LED falakat és a digitális reklámkijelzőket. A központi irodaházban szintén mérséklik a hűtést és a világítást, valamint kibővített home office lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak. Otthoni munkavégzést és rövidített munkarendet vezetett be Miskolc önkormányzata a rendkívüli hőség miatt a dolgozók védelmében. A Miskolc Holding ZRT-nél home office-t rendeltek el, az irodai dolgozóknak pedig átmeneti 4 órás munkarendet vezettek be korai kezdéssel. A városgazda a szabadtéri munkákat a hűvösebb órákra ütemezte és klimatizált pihenőhelyeket, valamint folyadékpótlást biztosít. A közterületi járőrök gépjárműves egységekben és eltolt munkarendben dolgoznak, míg az épület külső világítását és monitorfalát lekapcsolták. A Herman Otto Múzeumban leállították a régészeti feltárásokat, a hivatali munkákban rövidített munkaidő van, a hűtött előterek pedig nyitva állnak. Ingyenes belépővel és hűsítő élményekkel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények egész héten a tartós hőség miatt. A Kölcsei Központ és a debreceni református nagy templom is frissítőpontként működik, ahol hideg víz és ingyenes kiállítások várják a betérőket. A Modemben a Modem 20 és Kádár Emese tárlata, valamint a hűtött közösségi terek és a kert is ingyenesen igénybe vehetők. A Demki Ifjúsági Házban és az Újváros Házán szintén díjmentesen láthatók a friss diákkiállítások a hőség elől menekülőknek. A Déri Múzeum városkártyával ingyenes belépést biztosít az állandó kiállításaira, a Milius könyvtár pedig szintén nyitva áll a hűsölni vágyók előtt. Augusztus 12-én éjjel tetőzik az év legsűrűbb csillagászati látványossága, a Perszeidák hulló csillagraj. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az ideális körülmények között óránként akár 70-90 meteor is felvillanhat. Ugyanezen a napon különleges égi jelenségként részletes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarországról. A csillagvizsgáló augusztusban számos programmal, távcsöves bemutatóval és élő közvetítéssel várja az érdeklődőket.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Táplálkozástudományi Intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.
2: Milyen szerepet játszanak a fűszerek a táplálkozásunkban?
3: Az emberiség története során egyre jelentősebb szerepet játszanak a fűszerek. Kezdetben nyilván az íz és az ételek ízesítései miatt használták. Későbbiek során aztán sikerült a fűszereknek bizonyos élettani hatásokat is tulajdonítani. Ma viszont köszönhetően az élettudományokban lejátszódott molekuláris forradalomnak sok fűszerben sikerült azonosítani bioaktív hatásokat, és ezeknek a bioaktív hatóanyagoknak sikerült a hatásmechanizmusát is föltárni, pontosabban, hogy az egyes fűszerekben található bioaktív hatóanyagok milyen élettani hatást gyakorolnak az ember által az emberi sejtekre vonatkozóan.
2: Hogyan tudják megszámogatni szervezetünket az egyes fűszerek?
3: Talán, hogyha konkrét példákat említünk, akkor az még inkább nyilvánvaló lesz. Az egyik ilyen általam nagyon kedvelt fűszer, de nyilván a világszerte nagyon sokan használják, ez a kurkuma lenne. A kurkumáról a Távol-Keleten, ugye ez egy annyira használt fűszer, mint a magyar konyhában a piros fűszerpaprika, ezt egy növényből állítják.

0: elő, annak is a gyöktörzséből, és a benne levő hatóanyagokról sikerült bebizonyítani, hogy csökkentik a gyulladásos folyamatokat az emberi szervezetben. Most már egészen olyan szinten is sikerült ezt igazolni, hogy a teljes genomban, az emberi genomban lévő gének működését konkrétan milyen hatással van a kurkumában található kurkumin. Egy biztos, hogy az indiaiak, ahol ugye ezt a növényt az indiai konyhában, illetve a kínai konyhában, vagy maláj konyhában is igencsak használják, de az indiaiak azt tartják, hogy az Indiában a lakosság méretéhez viszonyítva alacsony neurodegeneratív betegség előfordulását azt ennek a fűszernek tulajdonítják, ami egy rendkívül érdekes megfigyelés, és lévőben sikerült igazolni a gyulladás csökkentő hatását, elképzelhető, hogy összefüggésbe lehet hozni a neurodegeneratív betegségekkel szembeni prevencióval.
1: Miért fontos probléma egyébként ez a gyulladás, tehát erre miért lenne nagyon-nagyon fontos többféle gyógyírt is találni?
0: A gyulladásos folyamatok akár akut vagy krónikus formában olyan belső elváltozásokat károsítják, mondjuk azt a szerveket fölépítő szöveteknek a szerkezetét, ami végül is kihatással lesz a szervrendszer egészének a működésére, ez pedig életminőségbeli romlást okoz. Van is egy elmélet az öregedés kapcsán, az gyulladásokra alapozott öregedés elmélet, amely azt állítja, hogy életünk során ezek a gyulladások olyan visszafordíthatatlan változásokat idéznek elő a szerveink szintjén, hogy ezek végül is életminőségbeli hanyatlást idéznek elő, és ilyen értelemben fontos mértékben hozzájárulnak az öregedéshez. Úgyhogy a gyulladásokkal szembeni küzdelem egyik hatékony eszköze lehet annak, hogy egészségesen öregedjünk meg.
1: És ezt az előbb emlegetett kurkuma nevű fűszer, tehát a kurkumát kutatják és itt vizsgálják a Debreceni Egyetemen.
0: Igen, mi olyan fűszereket keresünk, amelyek amúgy a gyulladásos folyamatokat csökkentik, vagy a gyulladásos folyamatokat megszüntetik, visszafordítják. A kurkuma az egyik ilyen fűszer, de mint említettem, már sok mindent tudnak erről. Mi bennünket leginkább az érdekel, hogy a gének működését milyen formában befolyásolják, hiszen a szervezetben, mondjuk ezt a sejtekben lejátszódó összes folyamat az génműködés szintjén kontrollált. Tehát ha sikerül megérteni, hogy egy fűszerben lévő bioaktív hatóanyagok milyen hatással vannak a gének működésére, akkor kvázi úgymond előre lehet vetíteni, hogy mi azokat az élettani jelenségeket, amelyek a sejtekben lejátszódnak, és ilyen értelemben, ha már ismerjük a jelenséget, akkor és az adott jelenség mondjuk bizonyos betegségének a velejárója, akkor próbálhatunk megfelelő megoldásokat keresni az adott betegség kezelésére molekuláris szinten. De vannak más fűszerek is, tehát nem csak a kurkuma, itt van például egy másik érdekes fűszer, a görög szénafű, ezt is viszonylag jól ismerjük, megint csak a távol-keleti konyhában használják, de már az ókorban is ismert volt, Európában is, tehát már a neve is jelzi, hogy görög szénafű. Az ókori Görögország egyik kedvelt fűszere volt, amelyet aztán majd a rómaiak vittek Rómába, és érdekes élettani hatásokat sikerült megfigyelni a görög szénafű kapcsán. Például azt vették észre, hogy a vércukor szint csökkentésében játszik szerepet. Mi is kutatjuk, mi keressük azokat a hatóanyagokat, amelyek úgymond ezt a vércukor csökkentő hatást idézi elő, de vannak olyan megfigyeléseink is, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ez egy igencsak potens gyulladás csökkentő is. Most a görög szénafűnek a gyulladás csökkentő hatását szeretnénk megérteni, és azt kutatjuk, hogy milyen géneket indukálva, vagy éppen gátolva fejti ki ezt a gyulladás csökkentő hatását.
1: Egyébként ez most teljesen laikusként, érdeklődőként kérdezem, amikor belefognak egy ilyen vizsgálatba, kísérletek sora zajlik le, mondjuk mennyi idő, amíg már meg tudnak állapítani ilyen tényeket, amiket most is mondott?
0: Ez egy jó kérdés, azt szoktuk mondani, hogy versenyt futunk az idővel, de valójában véve nem is az eltöltött idő a lényeges, hanem mi sokkal inkább az, hogy bármekkora erőfeszítés által megértsük a jelenséget, tehát magyarázatot tudjunk találni az adott fűszer hatásmechanizmusára. Ez általában több év szokott lenni, és több embernek a munkája. Azért kiváló ilyen szempontból a Debreceni Egyetem, mert hogy itt különféle karok és kutatók csoportok léteznek, és hogyha elkezdünk egy jelenséggel foglalkozni, akkor mindjárt szükség van multidisziplináris, interdisziplináris összefogásra, és akkor a különböző karokon lévő kutatócsoportok összefogása révén tudunk előre haladni. Úgyhogy mi is a munkánk során, mi is egy csapatot képviselünk, akik konkrétan azt nézzük, hogy a gének működését hogyan befolyásolják ezek a hatóanyagok, viszont vannak vegyészek, vannak gyógyszerészek, és vannak orvosok is, akikkel együtt gondolkodva tervezzük a kísérleteket, együtt értékeljük, és vizsgálatainkat különböző szintekre emeljük. Tehát ez az összintézményi összefogás adja igazándiból a mi erőnköt, és a mi eredményességünknek éppen ez a titka, vagy a kulcsa.
1: Tehát még bizonyos keleti tudományok a fűszereket bizonyos táplálékok, élelmiszerek mellé párosítják, önök megpróbálják bizonyos egészségügyi problémákhoz társítani ezeket a fűszereket, és ezeknek a szervezetre gyakorolt jótékony hatását.
0: Igen, ez így igaz, de az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy a keleti tradicionális medicinák, maradjunk most például itt az ajurvédánál, eleve, amikor egy kórképet felállít, akkor már is bizonyos kategóriákba sorolja be az egyes kórképek alapján az embertársainkat, és ennek megfelelően állapítja meg azt is, hogy a táplálkozásukban milyen fűszereknek kell szerepelni. Ezek nyilván empirikus megfigyelésekre épülő sok-sok évszázados tapasztalati tudás. Mi azt keressük, hogy ennek tapasztalati tudás mögött igazándiból milyen molekuláris vagy éppen élettudományi magyarázata van az adott jelenségnek.
1: El lehet árulni esetleg ilyen kulissza titkokat itt az Élelmiszer Technológiai Intézet berkeiből, hogy most éppen milyen növényt vizsgálnak, milyen fűszernövényt kutatnak éppen.
0: Nagyon sok fűszernövénnyel foglalkozunk. Azt mondanám, hogy igazándiból azok érdekelnek, amelyekről valamilyen szinten már belátták, vagy úgy gondolják, vagy azt hiszik, hogy gyulladás csökkentő hatású, mert hogy ezekre alapozva tervezünk új termékeknek kifejlesztését, többek közt pékáru típusú termékek, illetve száraz tészta típusú termékeket fejlesztünk ezekre alapozva, pontosan azért, hogy a metabolikus szindróma kialakulását le tudjuk küzdeni.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondott, hogy gyakorlatilag élelmiszerekbe dolgozzák bele ezeket a rendkívül hasznos hatóanyagokat. Én azt hittem, hogy esetleg tabletta, vagy valamilyen por, vagy valamilyen étrend kiegészítő készül ezekből, de akkor inkább így kell elképzelni, hogy élelmiszerben kapjuk ezt meg.
0: Igen, a világpiacon ezekre a fűszerekre alapozva nagyon sok nutraceutikum táplálék kiegészítő található. Mi azt gondoltuk, hogy igazándiból olyan élelmiszereket kellene kifejleszteni, amelyeknek a segítségével ezeket be tudjuk vinni a szervezetbe, és sőt alkalomattán az élelmiszer maga egy olyan közeget jelentsen, amely támogatja az adott fűszerben előforduló hatóanyagoknak a jobb érvényesülését. És egyszerre természetesen több célt is szeretnénk elérni ezekkel a hatóanyagokkal, pontosabban ezekkel az élelmiszerekkel, hiszen nem csak arra figyelünk, hogy ugye amíg a táplálék kiegészítők arra koncentrálnak, hogy az adott hatóanyagot bevigyük a szervezetbe, mi ezt meghaladva arra koncentrálunk, hogy ne csak bevigyük a hatóanyagot, hanem ennek a hatóanyagnak az érvényesülését a szervezeten belül jobban megkönnyítsük, jobban elősegítsük, és lehetőleg az a környezet, az a táplálék környezet, amelyel bevisszük, azzal ne csak egy hatást érjünk el, hanem éppen több hatást is. Például a mi termékeink esetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyulladás csökkent hatóanyagok mellett bevigyünk megfelelő mennyiségű fehérjét is a szervezetbe, meg ásványi anyagot is, nem is beszélve mondjuk más, például vitaminokról, mint olyan.
2: A fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar táplálkozástudományi intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, míg a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Az extrém hőség és az energiaválság miatt szerdán elmarad az Oktatási Bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró két vizsgáló bizottság ülése. György Bálint sajtófőnök tájékoztatása szerint az elhalasztott ülések új időpontjáról később döntenek a testületek elnökei. Az országgyűlés honlapja alapján a többi, köztük az igazságügyi, a nemzetbiztonsági, a költségvetési és a gyermekvédelmi szerdára tervezett bizottság ülést megtartják. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. 100 millió forintos keretösszeggel elindult az MTMI innovációs műhely, amely a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiatalokat célozza. A Nemzeti Innovációs Ügynökség koordinálásával megvalósuló programban civil szervezetek és non-profit vállalkozások nyújthatnak be pályázatot 100%-os támogatás intenzitású, visszanemtérítendő támogatásra. A Selye János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés keretében szakmai rendezvények, kutatások és pályaorientációs események támogathatók. A pályázatok beadási határideje 2026. augusztus 17-e, a felhívások pedig elérhetők az ügynökség honlapján. Saját vállalkozást indított a terror elhárítási központ éléről leváltott Hajdú János, aki gyógyszer és gyógyászati termékforgalmazással foglalkozó céget alapított. A Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. Nevű vállalat ügyvezetője, a TEK egykori előadója, Bíró Erzsébet Katalin lett. A cég alapítása azután került sor, hogy a volt főigazgatót június végén gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség az ukrán pénzszállítókat érintő aranykonvoj ügyben. Hajdú János ellenőrző parancsnokként határozta meg a szerepét és visszautasította a törvénytelen fogvatartást. Irodalmi ihletésű családbarát szabaduló szobás kaland várja az érdeklődőket Miskolcon a József Attila könyvtárban. A Csorba Piroska, a Kutya talált a barlang című műve alapján készült játék augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között próbálható ki. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó 25 perces programon 3-4 fős 8 éves kortól induló csapatok vehetnek részt ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges augusztus 7-én pénteken 14 óráig személyesen, e-mailben vagy telefonon. Második világháborús páncéltörő gránátot fordított ki a földből egy munkagép a Szimbiózis Alapítvány Miskolci Baráthegyi Majorságában a készülő tanösvény földmunkái során. A helyszínre érkező rendőrjárőr értesítette a Magyar Honvédség tűzszerész ezredét, akik biztonságosan átvizsgálták, kiemelték és elszállították a robbanó testet. Mivel a környék a diósgyőri acélművek egykori bombázásai miatt érintett terület volt, a tűzszerészek a környező területet is alaposan átvizsgálták. Az alapítvány köszönetét fejezte ki a rendőröknek és a honvédség szakembereinek a gyors, professzionális és magas színvonalú munkáért.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

tisztelj másokat, és Isten is megtisztelt téged. Legyetek a tiszteletadásban egymást megelőzők. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 10. vers. A jellem és az érettség egyik legnagyobb próbája, hogy miként reagálsz a másik sikerére. Különösen igaz ez akkor, amikor olyan területen diadalmaskodik valaki, ahol te kudarcot vallottál, vagy bánatodra nem értél el nagyobb sikereket. Az ismert angol író és lelkész F.B. Meyer a következő élményét osztotta meg egyszer néhány barátjával. Könnyen imádkoztam G. Campbell Morgan sikeréért, amíg Amerikában élt, de amikor visszatért Angliába és egy hozzánk közeli gyülekezet vezetője lett, az már egészen más volt. A bennem élő régi Ádám hajlott a féltékenységre, de rátapostam a fejére, és ha nem is éreztem helyesen a barátom iránt, elhatároztam, hogy cselekedni helyesen fogok. A gyülekezetemmel fogadást adtunk a tiszteletére, és közöltem vele, hogy szívesen elmennék meghallgatni őt valamelyik vasárnap este, amikor épp nem én szolgálok. Ettől aztán az érzéseim is kezdtek helyre billenni. Figyeld csak meg, hogyan segített ki nehéz helyzetemből a mi drága urunk. Az egyik oldalamon Charles Spurgeon prédikált kiválóan, a másikon pedig G. Campbell Morgan. Mindketten olyan népszerűek voltak, és akkora tömegeket vonzottak, hogy a mi gyülekezetünkre is túlcsordult az áldás, és annyian lettünk, hogy éppen csak elfértünk. Akármilyen jól csinálsz valamit, lesz majd valaki, aki nálad is jobban csinálja. A következők a lehetőségeid. Hozzájuk méricskéled magad, versenyre kelsz velük, kritizálod őket, dicséred őket, vagy együttműködsz velük. Utóbbira gondolt Pál, amikor ezt írta: a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Manda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig. Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a Kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a Tiszán inneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport.
2: Egész héten gondolkodtunk rajta, hogy hogy is és miként lehetne, ugye az előrejelzések folyamatosan a kánikulát és a hőhullámot meg ezt a burkot jelezte előre, viszont főgondnokasszonnyal úgy beszéltük meg, és arra végkövetkeztetése jutottunk, hogy Isten elé tesszük ezt a dolgot, és mindenképpen kint szeretnénk tartani, mert szabadtéri evangélium, nevében is hordoz, a címében is ez az alkalom, és hát ez egy különleges millió itt nekünk, ezzel a csodálatos udvarrészsel, itt ezzel a fás részsel ott annyira. Nekem mindig a hegyi beszédet jutatja eszembe, hogy valami ilyesmi lehetett, amikor Jézus ott tanította a népet. De aztán jöttek a különböző kérdések sokak részéről, hogy ugye templomba leszünk, ugye van valami B-terv, C-terv, és az ima közösségben is egyértelműen többeknek jutott eszébe, hogy vigyük Isten elé, és kérjünk egy kis árnyékos időt. És lásd, Isten megadta, az ige hirdetés és az imádság erejéről szólt ma az egy krónika alapján, egy krónika 5-20, és ugye elhittük mi ezt így sokan, de aztán úgy látszik, hogy mégsem, mert csak beterveztük a templomba, és nem pedig ki. Én ezt most úgy élem meg, hogy valamit nagyon komolyan gondoltunk, hittel, igére hagyatkozva, imádságban elkérve, és nem mertük meglépni. Bennem most van egy ilyen.
1: Egy különleges programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a József Attila könyvtár. Szabaduló szobás játékot hirdetnek. Az ünnepi könyvhéten már bemutatkozott Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján összeállított családi szabaduló szoba, amit most ismét kipróbálhatnak az érdeklődők. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó történet során érdekes feladatok, puzzle, titkos írás megfejtés és egyéb játékos feladványok várják az érdeklődőket.
3: Mindenképpen helyismereti témát szerettünk volna adni ennek a szabaduló szobának, és olyat, ami gyerekeknek is élvezetes. Tehát ugye eleve családi szabaduló szobának indult az egész, úgyhogy ez a Kutya találta barlang, a Szent István barlanghoz kapcsolódik, és érdekes lehet a gyerekeknek is, hogy kutya, barlang, esetleg már jártak is a Szent István barlangban, esetleg emlékeznek is arra kutyajuk nevű teremre, amit erről a kutyáról neveztek el, aki oda beesett. A háttértörténetet adja ez, hogy ugye elveszett a kutya, és akkor beesett ebbe a lyukba, és akkor úgy próbáltam, hogy barlanghoz kapcsolódó játékokat, titkos írást kell megfejteni, párosító játékok vannak benne, kutyához kapcsolódó téma, tehát így próbáltuk kapcsolódni a témához.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a Tiszán inneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkban elsőként Deliné Horkai Márta lelkipásztort hallják.
2: Egész héten gondolkodtunk rajta, hogy hogy is és miként lehetne, ugye az előrejelzések folyamatosan a kánikulát és a hőhullámot, meg ezt a burkot jelezte előre. Viszont főgondnokasszonnyal úgy beszéltük meg, és arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy Isten elé tesszük ezt a dolgot, és mindenképpen kint szeretnénk tartani, mert szabadtéri evangélium, maga a nevében is hordoz, a címében is ez az alkalom, és hát ez egy különleges millió itt nekünk, ezzel a csodálatos udvar részsel, itt ezzel a fás részsel ott annyira. Nekem mindig a hegyi beszédet jutatja eszembe, hogy valami ilyesmi lehetett, amikor Jézus ott tanította a népet. De aztán jöttek a különböző kérdések sokak részéről, hogy ugye templomba leszünk, ugye van valami B-terv, C-terv, és aztán egyre jobban erősödtünk abban. Esperes úr is mondta, hogy esetleg az időn lehetne tolni, de annyira megszokott ez a 4 óra, hogy ezt így nem mertük bevállalni, mert 20 éve már ugye mindig 4 órakor kezdődik délután, és végül is azt beszéltük meg, nálunk minden vasárnap délelőtt 15 órával istentisztelet előtt ima közösség van. És az ima közösségben is egyértelműen többeknek jutott eszébe, hogy vigyük Isten elé, és kérjünk egy kis árnyékos időt. És lásd, Isten megadta, az ige hirdetés és az imádság erejéről szólt ma az egy krónika alapján, egy krónika 5-20, és úgy elhittük mi ezt így sokan, de aztán úgy látszik, hogy mégsem, mert csak beterveztük a templomba, és nem pedig kint, bár mondjuk eső is volt, de annyira száraz a föld, hogy sícs úgy felszívta, úgyhogy akárkint is lehetnénk, mert az idő bizony borús, a nap sehol, se a hőguta, 24 fok van, és jár a levegő. Én ezt most úgy élem meg, hogy valamit nagyon komolyan gondoltunk, hittel, igére hagyatkozva, imádságban elkérve, és nem mertük meglépni. Bennem most van egy ilyen. Nem tudom, hogy a többiekhez hogy vannak. Nyilván ez a biztonsági B-verzió, de bennem van egy ilyen érzet most, hogy megkértük, igen, megadta, igen.
1: De a célját, szerepét, szolgálatát betölti a templomban is ez evangelizáció.
2: Természetesen. Mindösszesen csak annyi, hogy egy kicsit szűkösen vagyunk így, hogy énekar, zenekar ott az urasztala körül. Egyrészt, másrészt az akusztikája azért ennek a templomnak érdekes, mert nagyon visszhangzik belülről, és mi azért ragaszkodtunk volna a kültérhez, mert így az élmény egy kicsikét másabb, hogy ugye az ember, ha 4 szólamra énekel, akkor hirtelen 16 szólamot hall, mert 2-3-szor visszajön ugyanaz. Emiatt is úgy voltunk, hogy inkább talán kint lenne jobb, de természetesen, hogy az áldás hiszem, hogy megvan rajta, és meg lesz rajta, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon felemelő, hasznos, tartalmas, és hát lélekemelő délután tudunk együtt tölteni itt a templomban is, mert hát azért kuriózum ám a templom is, ha azt tesszük, nem csak a kertje, de a bentlét is a beltérben.
1: Mi minden történik itt majd ma?
2: Hála Istennek ének szolgálat, zenei szolgálat is van, tehát ugye ez egy egyházmegyei rendezésű dolog, és Ami azt jelenti, hogy azért így általában az egyház megye gyülekezeteinek részéről szoktunk szolgálattevőket felkérni, hívni, és most úgy vagyunk, hogy a Felső Tárkányi Dicsőítő csoport, ők gyakorlatilag szinte minden éven vannak, és nagy lelkesen szolgálják az Urat ezen az alkalmon is. Több helyütt, országszerte is, de ezen szinte mindig itt vannak. Tehát ők lesznek egyik zenei résztvevők. Aztán a noszvai gyülekezet vonult most ki énekarral, zenekarral. Ott egy nagyon komoly zenei élet folyik, és együttesük is van, úgy tudom, fiatalok részéről is, vagy a részére, meg részéről, mert ugye már kinevelődött ott egy-két ilyen generáció, és ők vannak itt, és az egész együttlétünknek a zenei blokkját azt ők vezetik, úgyhogy a főjegyző úr vezetésével, Anda Tibor nagy tiszteletű úrral, és azt követően mi most szolgálattevésre Sohajda Levente Göncroszkai nagy tisztelt urat hívtuk meg, ő fogja köztünk az igét hirdetni, és hát természetesen az Esperes úr fogja össze az egészet, elején köszöntéssel, végén zárással, imával, áldással, mint egyházmegyei rendezvényt, és hát úgy gondolom, hogy része szokott lenni, de mivel most Anda Tibor nagy tisztelet úr végzi a zenei blokkot, ő vezényli, feltételezem, hogy most sem marad ki az ének tanulás, tehát mindig hoznak egy-egy újabb éneket, és akkor azt a gyülekezettel tanuljuk, nagyon szeretjük ezt a részét is. Úgyhogy hát így néz ki ez a mai alkalom is most. És a nem szabad kihagynom, sőt, a Szádalmásti testvérgyülekezet is érkezik majd közénk. Visszajelzése voltak, hogy igyekeznek ide érni időben. Úgyhogy ők most szolgálatot nem vállaltak, de beígérték, ha úgy van, akkor jövőre készülnek azzal is.
1: Beszéltük, hogy több mint 20 éves ez evangelizáció.
2: Igen, hát 2003-ban volt az első, nem most volt, 23 évvel ezelőtt, és azóta nem volt még olyan év, amikor ez ne került volna megrendezésre, mert ha eső van, templomba megyünk, ha nagyon hőség van és el akarunk menekülni, akkor is oda. Többnyire azért a kinti millióban szoktunk együtt lenni, de még nem volt olyan élethelyzet, hogy a 23 év alatt egyszer is elmaradt volna. Itt ez így, nem tudom, valahogy így annyira beleívődött már így az életvitelbe, a gondolkodásmódba, hogy itt szinte ilyen természetes, úgyhogy mikor küldjük a meghívókat, ugye az alkalomra, itt a környékbeli, ugye itt mi határosak vagyunk Borsoddal, és hát ugye nyilván abban az irányba is azért szomszédságban vagyunk, hívjuk, és ja, igen, tudjuk, megyünk, szóval ez egy teljesen természetessé vált dolog, tényleg készülnek rá, várják az emberek, és ez a minden év augusztus első vasárnap délutánjának 4 óra, ez így fixen megvan sok a gondolatában és lelkében.
1: Mit adhat, miért fontos ez az alkalom?
2: Hát igen, ugye az igei tartalom, azt mondhatnánk, hogy azért sokféle van az egyházunkon belül. Nagyon sok szép és tényleg sokszínű alkalmaink vannak a református egyházunkban, meg a Tiszán inneni egyházkerületünkben, vagy éppen azt veszük, hogy az Egervölgyi Egyházmegyében is, mert Istennek hála sokféle alkalomra tudunk összegyűlni. Én ebben itt a sajátosságát ennek abban látom, hogy ez a millió, amiben mi itt vagyunk, a Bükkész a kilábánál, meg eleve ennek a csodálatos egyedi templomnak a tövében, hát egy monumentális, hatalmas nagy építményről, épületről van szó, és hát a kertje se elhanyagolandó, úgyhogy elsősorban talán ez, hogy a milliója olyan, hogy olyan szabadon leülünk, családok tudnak jönni, kisgyermekek tudnak jönni, nem zavaró, hogy jön, megy, plédeken lefekszenek, ülnek, idősebbek a kis sámliaikkal, székeikkel, meg hát persze mi is készülünk sátrakkal és lócákkal és asztalkákkal, úgyhogy én talán a különlegességét ebben látom, hogy ez a környezet, amiben vagyunk itt, ez egy ilyen egyedi és különleges.
1: A szilvásváradi gyülekezetről mit lehet tudnunk?
2: Itt Istennek legyen hála, az elődöknek is, de mindenek előtt Istennek köszönhetően van egy nagyon komoly átadott életű hívő mag, akik nagyon-nagyon aktívan szolgálnak, és hála Istennek most már azt látjuk, hogy hogy az ifjúság és tehát a családtagok, már ugye egy-két felnövekvő generáció van, tehát már itt vannak azok unokái is, már nem csak gyermekei, és aktívkodnak, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtapasztalhatom, hogy itt szolgálhatok, még ha helyettes lelkészként is, hiszen sok áldást kapok, sok áldást látok itt a gyülekezetben, és tényleg az Isten az engedelmességet látva, mármint az iránta való engedelmességet, meg az ige iránti engedelmességet, áldását adja itt a kezdeményezésekre. Most nagy örömünk van, hogy néhány éve van gyülekezetben gyerekmunkásunk, egy kedves házas pár ezt átvette, a férfi tagja elvégezte a hitoktatóit Sárospatakon, most éppen ebben az évben fejezte be, és valami csodálatos, hatalmas reneszánszát éli a hittantábor, sok olyan gyerek megjelenik, akinek semmilyen köze nincs, és családtag az egyházhoz nem volt eddig, és most érdeklődik, sőt, mi több, mert olyan minőségi, hadd mondjam ezt, hogy minőségi fokra emelkedhetünk, hogy mivel már évelején meghirdetjük, ezért a családok már ehhez szabják sokszor, olyanok is, akik nem járnak templomba, és szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy már eleve a nyarukat úgy tervezik meg, hogy ja, ha hittantábor, akkor az ekkor van, és akkor azt úgy beleépítik. Én ezt nagyon nagy dolognak tartom, és a gyerekek nagyon komolyan veszik és nyitottak. Tehát most is voltak, akik ugye végén táborzárásnál kérdezgetjük, hogy érzik magukat, hogy érezték magukat, mi volt jó, hogy élték meg a különböző történeteket, egyebek, és hogy az Úr Jézusnak átadott élet, és ők is jelentkeznek, hogy de ő befogadta szívébe Jézust, és látni az évközben is a kis életükben, ugye hittanórákon is, egyre többen vannak, akik hittanórára is beiratkoznak. Például most is voltak olyanok, akik eddig etikások voltak, és most szeptembertől hittanórákra fognak járni. Reméljük, hogy maradnak a hittanok, és a mostani vezetés talán belátja, és nem fogja ezt is majd akadályoztatni valamilyen utómódon. De nem csak a gyerekek, hanem szolgatársak vannak. Van, aki szegény gondozást csinál. Akkor, tehát, mit tudom én, munka után hazajön, sőt, főz, és akkor este úgy sportol férjével, hogy végig sétálja a falut, és az alkoholisták, az egyedül élők, az özvegy bácsikák, és egyebek, tehát akik úgy nem nagyon tudnak úgy maguk körül, vacsorát visznek nekik egy kis, hol ezt, hol azt, hol amazt éppen, amit ott, ez saját költségen. Aztán nagyon örülök a presbiteri bibliaórának, az is van mind heti rendszerességgel. Aztán van gyülekezeti bibliaóra, ezek beszélgetősek többnyire. Vagy éppenséggel az ima közösség most indítottunk, már nem is tudom, már nem friss ez a dolog, ez már talán egy éves is van, hogy ima láncot, ami azt jelenti, hogy keddenként este 8 órától ki ahol van, ki amit csinál, azt ugye nyilván abba hagyja, és 8 órától ima közösség van, és ezt most már egyre többen csinálják, sőt, már tudjuk, hogy már országszerte is több helyre eljutott, mert ugye ismeretségi körök, hogy kinek hol van ismerőse, rokonsága, és ezt továbbadjuk, és most is betegekért is imádkozunk. Most van itt a falut, nagyon megrendítette egy 5 éves kislány, hat évet betöltött kislány, aki agydaganata van, és egy nagyon durva és erőszakos daganat, és hát nem kecsegtetik a családot sok jóval, és a kis Rékát imádságba hordozzuk. Aztán tudunk lelkésznőkről, akik szintén daganatos betegséggel küzdködnek, és őket is gyülekezeti tag. De nem csak a betegség, hanem Isten előtt tartjuk a gyülekezeteinket, az ébredést, a hálát adunk az elért áldásokért, vagy a kapott áldásokért. Tehát ez a zima lánc, ez azóta van. Meg én, mint egyházmegyei missziói előadó is, ezt is a misszió jelentésembe is mindig beleírom, hogy csatlakozzunk ehhez a folyamathoz, vagy csapathoz, vagy Isten láthatatlan egyházához, hogy olyan áldás tud lenni az Istennel való közös kapcsolaton. És tehát ez is, meg a ima közösség, ami minden Isten tisztelet előtt egy fél órával kezdődik, és akkor az alkalomért imádkozunk az az ige magváért, a gyülekezetért, aki oda jön, és meg természetesen, hogy az Úristen kinek a lelkére, amit helyez, és akkor azt együtt hordozzuk imádságba. De nagyon sok mindent tudnék még mondani. Szeretett szolgálat tekintetében nagyon-nagyon aktív a gyülekezet, adakozó a gyülekezet. Most pályázatunk is sikeresen lett, úgyhogy most a régi parókia, ami a mi imaházunk igazából, annak a külső felújítása és a tetőszerkezet cseréje folyik majd, és ott is aktívan részt vesznek, bele vonódik a gyülekezet is nagyon nagy részt a fizikai munkába. Nyilván, amiket el tudunk végezni, természetesen szakember végzi ezt, csak amiben segíteni tudunk, és hát nagyon-nagyon sok rétű a gyülekezeti élet. Itt volt egy törés, nem olyan nagyon régen, néhány évvel ezelőtt, de az Isten úgy döntött, hogy mégis jóra látja azt fordítani, és megvan a gyülekezeti egység, és hálásak vagyunk azért, hogy Isten kegyelmét, áldását, oltalmát, segítségét élhetjük át tényleg közösségben, és hát próbáljuk építeni a jövő egyházát is nyilván.
1: Az alkalmon részt vettek Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Varga Zoltánt, Szádalmás református lelkipásztorát hallják.
3: Nagyon komoly lelki alkalmat tartjuk, és tudjuk, hogy egy szabadtéri evangelizáció mindig emlékeztet minket arra, hogy az Úr Jézus is, akkor a nagy 5000 embert megvendégelte, akkor így összegyűjtötte igehirdetés, és utána személyes beszélgetés, és ma erről szólt az igehirdetés ott Szádalmáson, hogy Jézus a hegyi beszédét hogyan mondta el, és hogyan ültek az emberek, hogyan hallgatták, és Szilvásváron erre emlékeztet mindegyes alkalom, akkor eljöhetünk ide.
1: Hányan érkeztek, és miért tartották fontosnak a tagok is, gyülekezeti tagok, hogy eljöjjenek?
3: Nagyon fontosnak tartottuk, valamikor nagy autóbusszal érkeztünk, most már sokan idősebbek, így 80 érkeztünk két autóval, és még érkezik egy lelkipásztor barátom 4 gyereke és feleségével. Azért tartottuk fontosnak, mert ilyenkor évente ez egy áldott alkalom, el tudunk jönni, találkozunk egymással, és ha viszont nálunk van valamilyen rendezvény, alkalom ilyen, akkor meghívjuk mindig a testvérgyülekezetet. Legutóbb januárban voltak nálunk, amikor újévi koncert volt a templomban, és ott együtt kértünk áldást az új évre.
1: Szádalmási gyülekezetről mit lehet tudnunk? Hány tagot számlál, és milyen alkalmak vannak?
3: A Szádalmási gyülekezet 300 tagot számlál. Amikor 25 ezeret ott lelkipásztorként lettem, tehát anyaegyházá lett, 300 éven keresztül leányegyház volt, akkor 400 lelkes gyülekezet volt. Sajnos nálunk is jellemző az, hogy a gyülekezeti tagok száma csökken, de viszont egy lelkes gyülekezet, tevékeny gyülekezet, és hát ezt a kapcsolatot már több mint 35-re tápláljuk, fenntartjuk, és azért jöttünk el most is ide Szilvásvárra.
1: Az evangelizáció résztvevőit Anta Tibor noszvaj református lelkipásztora köszöntötte.
4: Én nagy örömmel is, várakozással, de egy kis aggodalommal is érkeztem, mivel hatalmas hőség volt még a nap kezdeti stádiumában, és izgultam az idősek miatt. De csodamód esett az eső, és lehűlt az időjárás, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy biztonságban vannak az ide érkezők. És mindig öröm ez az alkalom, ahogy az egyházmegyének a gyülekezetei találkoznak, és szeretetben együtt vagyunk, dicsérjük Istent, hallgatunk mindig neves előadót, illetve lelkipásztort, igehirdetőt, akit sikerül meghívni erre az alkalomra. Most ugye Sohajda Levente lelkipásztor testvérünk érkezik, és azt tapasztaljuk, hogy az egyházmegyének a kohézióját erősíti ez a program. Már 23 éve összegyűlünk ilyenkor augusztus első vasárnapján itt Szilvásváradon, az Egervölgyi Egyházmegyéből, és megéljük ezt a szeretetet, ami a gyülekezeteink tagjai között, hála Istennek, megvan és erősödik ezáltal, hogy találkozunk.
1: Szilvásvárad miért jó helyszín?
4: Talán a legszebb

0: A Mózes első könyvének 26. részében olvasható igével érkezett az evangelizációra Sohajdő Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora.
1: Az ige, amit kaptam, az a Mózes első könyvének a 26. részében így hangzik, hogy azután Izsák vezett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta az Úr. És igazán ez lesz, erről lesz szó, hogy mi a titka annak, hogy vetünk, és abból legyen valami. Hogy nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy vetünk, és nem lesz belőle semmi.
0: Miért fontos, miért aktuális ez az ige?
1: Hát szerintem az, amit átélünk így összességében társadalmilag, hogy nagyon sok az elszáradás, és ez most konkrétan ugye ebbe a hőkupolába az ember így látja a szem előtt is, hogyha nincsen megfelelő tápanyag, meg nincsen eső, nem hull az áldás, akkor annak van következménye, és nagyon szomorú következmények vannak. Ezt látjuk a gyülekezeteink életében is, de akár családilag, vagy személyes életben is, és szerintem jó azzal szembesülni, hogy van dolgunk ezen a téren, van kitől kérni, van mit kérni, és azon a téren is van dolgunk, hogy amit ránk bíz Isten, azt meg nekünk kellene valahogy belevetni az életünkbe.
0: Ön szerint miért fontos, miért jó alkalom a szabadtéri evangelizáció?
1: Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert egy folyamatosan beszűkülő világban élünk, és ezt nagyon-nagyon, majdnem azt mondom, hogy nem támogatni kell, hanem erőltetni. Tehát, hogy nagyon sok személyközi találkozás kell, ez egy nagy csoda az, amikor valaki meg tud indulni, és akármennyire elkötelezett, annyira ellenhatás van, ami ma körülvesz bennünket, hogy mindenki, majd megnézem a YouTube-on, majd meghallgatom, majd nem tudom, tehát minden elérhetőnek, gondoljuk legalábbis, hogy elérhető, a közösség az itt élhető meg, az nem elérhető a távolból. Nagyon jók ezek a technikai eszközök, de alapvetően az, hogy megérés legyen, ahhoz az itt kell lenni.
0: Az öngyülekezetéről mit tudhatunk?
1: Én Göncz Ruszka Vilmenhelyecei református szorványban szolgálok a feleségemmel együtt. Mi egy ilyen nagyon kis gyülekezet vagyunk, összességében most Göncz Ruszkán egy ilyen 160 körüli létszám van, a másik két gyülekezetben egy 20-30 körüli a tagság. Arra törekszünk, hogy felfedezzük, azt mondom, hogy naponként azt az utat, amit Isten kijelöl, hogy ne ilyen rutinokon keresztül, vagy ami azt mondom, bevált 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor azt csináljuk és visszük tovább, vagy amit örököltünk, hanem hogy nyitottak maradjunk arra, hogy Isten minden nap újat akar teremteni, újat akar adni, és abba akar megébreszteni bennünket hitbelileg is, víziókba, látásokba, hogy ebbe az újba belekapaszkodjunk, mert ezeken az új utakon keresztül lehet új életeket menteni, megszólítani.
0: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a Tiszán inneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egy különleges programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a József Attila könyvtár. Szabaduló szobás játékot hirdetnek. Az ünnepi könyvhéten már bemutatkozott Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján összeállított családi szabaduló szoba, amit most ismét kipróbálhatnak az érdeklődők. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó történet során érdekes feladatok, puzzle, titkos írás, megfejtés és egyéb játékos feladványok várják az érdeklődőket. A program augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között lesz a József Attila könyvtárban. A szervezők úgy vélik, hogy a játék mindenki számára tartogat majd izgalmakat, de remélhetőleg a csoportok megtalálják a rejtély kulcsát, ezáltal teljesítve a pályát. A családbarát játékos feladatokat a szervezők 3-4 fős csapatok számára 8 éves kortól ajánlják. A 25 perces program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 7-én pénteken 14 óráig lehet. Truxné bíró Mónika szervezőt, a József Attila könyvtár munkatársát hallják.
2: Amikor lehetőségünk nyílik rá, akkor el szoktunk látogatni különböző szakmai napokra, továbbképzésekre, és nem a mi ötletünk volt elsősorban ez, hanem már több másik könyvtár is készít ilyen szabadulószobát, és innen jött az ötlet, hogy ezt mi is bevezethetnénk a mi könyvtárunkba.
1: Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján készült a szabadulószobás játék. Miért éppen erre a műre esett a választás?
2: Mindenképpen helyismereti témát szerettünk volna adni ennek a szabaduló szobának, és olyat, ami gyerekeknek is élvezetes. Tehát ugye eleve családi szabaduló szobának indult az egész, úgyhogy ez a Kutya találta barlang, a Szent István barlanghoz kapcsolódik, és érdekes lehet a gyerekeknek is, hogy kutya, barlang, esetleg már jártak is a Szent István barlangban, esetleg emlékeznek is arra kutyajuk nevű teremre, amit erről a kutyáról neveztek el, aki oda beesett.
1: Egy kicsit még bővebben kifejtenénk a történetet, és hogy hogyan lehetett erre tulajdonképpen felfűzni a szabaduló szobás játékot.
2: A háttértörténetet adja ez, hogy ugye elveszett a kutya, és akkor beesett ebbe a lyukba, és akkor úgy próbáltam, hogy barlanghoz kapcsolódó játékokat, titkos írást kell megfejteni, párosító játékok vannak benne, kutyához kapcsolódó téma, tehát így próbáltuk kapcsolódni a témához.
1: Nehéz feladat volt úgy összeállítani a játékot, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató legyen?
2: Hát igyekeztünk úgy, hogy van egészen piciknek való is, ami a könyvhéten inkább jellemző volt, hogy kisgyerekesek vannak, ahol mondjuk az állatnyomokat, állatlábnyomokat kell felismerni, de hogy a szülő is tudjon kapcsolódni, például a titkosírás megfejtés azért az már egy kicsit komolyabb feladat, a kőzet felismerés az is egy kicsit nehezebb, ehhez már olvasni kell tudni, úgyhogy ezért is a mostani szabaduló szobában, amit meghirdettünk, ezt szerettük volna, hogy itt már igazából 8 éves kor fölött jöjjenek, hogy jobban élvezik azok, akik már tudnak olvasni.
1: Mik voltak az első játéknak a visszajelzései, tapasztalatai?
2: Mindenki nagyon élvezte. Akinek nem sikerült az adott időben kiszabadulni, úgymond idézőjelbe, azoknak hagytam egy kis plusz időt, tehát igazából mindenki pozitív kicsengéssel jött ki a szobából, vagyis a teremből, a sátorból, ugye ez a könyvhéten. Utána volt egy csapatépítő napunk, ahol szintén a kollégák kipróbálhatták, és ők is úgy nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó élmény volt, jól érezték magukat.
1: Kellett esetleg változtatni valamit a mostani játékra, a mostani alkalomra?
2: Nem. Meghagytuk ugyanúgy, nem változtattunk semmit.
1: És akkor mondjuk el, hogy tulajdonképpen kiknek szól ez a játék, kiknek a jelentkezését várják?
2: Családokat várunk, 3-4 fős csapatokat, mert ennyien tudnak jól hozzáférni a feladatokhoz. 8 év fölötti korosztályt, hogy tudjanak, tehát kell, hogy tudjanak már olvasni, és bárkit, akit érdekel a játék, a Csorba Piroska története.
1: Hogyan lehet jelentkezni?
2: Jelentkezni lehet, regisztrációhoz kötött a jelentkezés, mert ugye 30 percenként tud bemenni egy-egy család, és augusztus 7-én pénteken 2 óráig lehet regisztrálni, vagy a könyvtár e-mail címén, ami a józsefkövötök@rfmlib.hu, vagy a József Attila könyvtár telefonszámán, ami 46-os körzetszám 324-105-ös.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy kiknek ajánlja tulajdonképpen a játékot, kiket buzdít jelentkezésre?
2: Hát családokat, akik élvezik az ilyen egymásra épülő logikai feladatokat.
1: Milyen programok várják még a hónapban az olvasókat?
2: Augusztus 6-án csütörtökön 16:30 Lurkó Tanya néven fut kézműves foglalkozásunk, ahol mozgatható szárnyú pillangót készíthetnek a gyerekek, és 27-én csütörtökön 16:30 a varázsbőrön mesefoglalkozás, ami egy ilyen interaktív szerepjátékos mesefoglalkozás, egy régi bőröndből kerülnek ki a jelmezek, és akkor ezzel a családok meg a gyerekek újra alkothatják a történetet. A mostani történet az Állatok beszéde című mese.
1: A József Attila könyvtárban is érvényes a nyári nyitvatartás, ha jól tudom.
2: Igen. Hétfőn és csütörtökön 10-től 6-ig vagyunk nyitva, a hét többi napján hétköznap pedig 8-tól 4-ig.
1: Egy különleges programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a József Attila könyvtár. Szabaduló szobás játékot hirdetnek. Az ünnepi könyvhéten már bemutatkozott Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján összeállított családi szabaduló szoba, amit most ismét kipróbálhatnak az érdeklődők. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó történet során érdekes feladatok, puzzle, titkos írás megfejtés és egyéb játékos feladványok várják az érdeklődőket. A program augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között lesz a József Attila könyvtárban. A szervezők úgy vélik, hogy a játék mindenki számára tartogat majd izgalmakat, de remélhetőleg a csoportok megtalálják a rejtély kulcsát, ezáltal teljesítve a pályát. A családbarát játékos feladatokat a szervezők 3-4 fős csapatok számára 8 éves kortól ajánlják. A 25 perces program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 7-én pénteken 14 óráig lehet. Truxné Bíró Mónika szervezőt, a József Attila könyvtár munkatársát hallották.
0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes első könyve 28. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Vannak helyek az életünkben, ahova nem önként megyünk. Kórházi folyosók, betegágyak, hosszú bizonytalan napok és még hosszabb éjszakák. Olyan időszakok, amikor az ember nem tervez, csak túlél. Nem magyaráz, csak remél. És mégis utólag visszanézve egyszer csak megszületik bennünk ez a felismerés. Az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mert ott volt. Nem látványosan, nem hangosan, hanem csendesen, szinte észrevétlenül. Ott volt azokban az orvosokban, akik jókor döntöttek jól. Ott volt azokban az ápolókban, akik nem csak a testet, hanem a lelket is hordozták. Ott volt azokban a mondatokban, amik éppen akkor hangzottak el, amikor szükség volt rájuk. És ott volt azokban az apró fordulatokban, amik egy-egy reménysugarat hoztak a legsötétebb órákban. Sokszor úgy képzeljük az angyalokat, hogy szárnyuk van. De az élet megtanítja, hogy az angyalok gyakran hétköznapi ruhában érkeznek. Egy orvos köpenyében, egy nővér kedves tekintetében, vagy éppen egy férfi ápoló határozottságában. Egy jelenlétben. És mi csak utólag értjük meg, Isten már akkor dolgozott az ügyünkön, amikor mi még csak féltünk. Isten már akkor jelen volt, amikor mi még csak próbáltunk fűszálakba kapaszkodni. Ez a felismerés nem törli ki a rossz emléket, de átformálja. Mert a miért történt ez kérdés mellé odaáll egy másik. Hol volt benne Isten? És egyszer csak meglátjuk, végig ott volt. Ez ad erőt a következő lépéshez. Ez tanít meg bízni, akkor is, amikor nem látunk előre. És ez segít kimondani minden nap, már nem félelemből, hanem hittel, az Úr van ezen a helyen, akkor is, ha még nem látom. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Annikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretetszolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a 2026-os főszezon első 30 napjában, közel 5%-kal meghaladva az előző évi adatokat. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint különösen a jégmadár és a csabai tekergőjáratok utasforgalma ugrott meg jelentősen, de a kék hullám és a tópart vonatok is stabil növekedést mutattak. Emellett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is bővült a nyári időszakban. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható nagy meleg miatt érdemes előre megváltani a jegyeket a gyorsan fogyó szabad helyek miatt. A MÁV csoport a főszezon hátralévő részében is kiszámítható szolgáltatása és a menetrendszerűség javítására törekszik. A növekedő utasforgalom hátterében az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok állnak. Több mint 50 mutató adataival, köztük demográfiai, egészségügyi, kereseti és igazságügyi adatokkal frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes interaktív megjelenítő alkalmazása, a TIMEA. A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható felületen, 4 területi szinten, regionális, vármegyei, járási és települési bontásban készíthetők szemléletes, letölthető térképek 2012-től kezdődően. A Statisztikai Hivatal közlemények kiemeli, hogy a települési adatok értelmezéséhez elengedhetetlen a helyi sajátosságok ismerete, amit jól mutat az 1000 lakossal jutó személygépkocsik rangsora is, amelyet olyan kis települések vezetnek, ahová nagy gépjármű flottával rendelkező vállalkozásokat jegyeztek be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Szeptember elején az Ide Buda 1686 emlékévvel emlékezik meg a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulójáról. A jubileumi programsorozat szeptember 2-án egy 5 napos budavári fesztivállal indul, amely koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal várja a látogatókat. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat célja a történelmi múlt felidézése mellett a helyi közösség és a nemzeti összetartozás erősítése. A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat, és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jog bevezetését tervezik. Kassatúváros polgármestere korábban visszautasította a tömeges áttelepítésről szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a roma családok önként vásároltak ingatlant egy civil szervezet segítségével a Borsod vármegyei Szalonnán.
0: Az időjárásról.
1: Nagy részt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban áramspórolási tippekről beszélgetünk majd Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztőjével. Azért őt kértem meg erre a beszélgetésre, mert az orosz-ukrán háború óta rendszeresek az áramszünetek Kárpátalján, így elég sok tapasztalata van már a témában. Beszélgetünk majd hétköznapi tippekről.
2: Biztosan fontos. És hogyha vannak olyan modern csillárok, amelyben 80 wattos díszégő ég, és ebből van 4 darab, ami szinte a félháznak a teljes elvilágítását kibekkeli, akkor azt érdemes nem bekapcsolni.
1: De hallhatnak majd megdöbbentő történeteket is a mai Kárpátaljáról.
2: Az volt meghökkentőbb, hogy ugye Kárpátalján a férfiak hiánya jellemző, hogy az óvodában a fiatal, 30 éves, nagyon csinos Szoliva is ilyen helyekre járt. Anyuka arról beszél a másik ugyanilyen fiatalos, csinos és ápolt anyukával, hogy hogyan kell az agregátorra a gázreduktort felszerelni. És én ott álltam és hallgattam, hogy Teremtő Istenem, van a világon még egy olyan hely, ahol egy óvodában 2-30-as korában járó fiatal csinos hölgy arról beszél a férj hiányában, hogy hogyan kell az agregátort reduktorral ellátni. Hát ilyen eltérzésekkel találkozunk.
1: És ami talán a legfontosabb, egyfajta életfilozófiát is hallhatnak majd Birta Zoltántól.
2: Jó lenne megtanulni tőlünk nyugatabbra is, hogy higgyük már el, hogy a jó az attól lesz jó, hogy elkezdjük értékelni azt, amink van. És a rossz pedig attól lesz rossz, hogy nem látjuk azt, amink van. Mármint, hogy és ez igaz Kárpátaljára is, hogy nagyon sok a hallgatók, az Európa Rádió hallgatók számára elképzelhetetlen dolog van itt, ami tényleg rossz. De ezek az emberek még mindig annak örülnek, hogy valami más dolog, ami viszont éppen megvan. Az ott van örömforrásként, és ott van jó dologként. Higgyük el, hogy az életben nem ezek az igazi problémák, hogy most spórolnunk kell, kiszárad a füvünk, vagy éppen egy fokkal melegebb helyen ülünk, vagy éppen ezek ilyen negyedleges, ötödleges dolgok, de én amikor ezt hallom, akkor viszont engem mindig megerősít az, hogy ha tőlünk nyugatabbra boldogtalanok a jóban az emberek, akkor itt mi keletebbre nagyon boldogok tudunk lenni ebben, ami nekünk jár és nekünk jut, vagy éppen nekünk el van készítve.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Birta Zoltán, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Magyarország talán sosem látott energiakrízissel áll szemben. A paksi atomerőmű a teljes leállás határánál. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, főleg 17 és 22 óra között spóroljon az energiával, főleg a nagyfogyasztókkal, a klímával, az elektromos autók töltésével, a mosó és mosogató gépek üzemeltetésével, ezeket a tevékenységeket a nap más időpontjára átütemezve. Ma a Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Pulzus Rádió főszerkesztőjével beszélgetek, tippeket, tanácsokat, ötleteket szeretnénk adni a hallgatóinknak az árammal való takarékosság jegyében. Ám a beszélgetés végére nem csak ezt, hanem egy életfilozófiát is kapunk majd tőle, és azt hiszem, ezt még fontosabb lenne megfogadni a spórolási tippeken túl. Mai vendégünk tehát Birta Zoltán, Kárpátaljai Református Rádiós, a Pulzus Rádió főszerkesztője.
2: Szóval mielőtt belemélyedünk a témába, én szeretném itt röviden elmondani azért kezdésként, hogy semmiképpen nem akarnám összehasonlítani a 2026. augusztus magyarországi helyzetet a 2022. február és azt követő kárpátaljai ukrajnai helyzettel. Csupán eszembe jutottatok az elmúlt napokban, hogy ki az, aki az elmúlt időszakból legtöbb tapasztalattal rendelkezik, és ezt magyar anyanyelvűként el tudná az Európa Rádió hallgatóinak mondani, és így jutottál eszembe, hogy azért Ukrajnában, Kárpátalján elég hosszú áramszünetek voltak, vannak-e, azt majd mondd el, légy szíves, az orosz-ukrán háború nyomán, és hogy néhány tippet mondj nekünk, hogy hogy lehet ezeket átvészelni. Most Magyarországon még nincsenek húzamosabb áramszünetek, de az, hogy meg kell próbálnunk spórolni az árammal, szerintem ahhoz lehetnek jó ötleteid. De akkor egy ilyen aktuális dolog, vannak még áramszünetek, vagy stabilizálódott a helyzet Ukrajnában?
3: Ezt ugye 4 év árnyékában nem tudjuk kijelenteni azt, hogy vannak-e még áramszünetek, vagy nincsenek. Hát jelen pillanatban most nincsenek, ami azt jelenti, hogy már délután, vagy éppen holnap reggelre arra kelünk, hogy már lesznek, illetve lehet, hogy 2 hét ma úgy fogunk beszélgetni, hogy már voltak. Úgyhogy nálunk ez egy ilyen folyamatosan a levegőben lévő dolog. Tényleg perceken, órákon belül ez megtörtént, és ez változhat. Egy biztos, hogy minden változik a villanyszolgáltatás tekintetében, hogy amire éppen számolsz, az általában nem szokott meglenni, de most elmondhatjuk, hogy lassan néhány hete elég stabilan működik a villany ellátottságunk. Ez egyébként tényleg elég stabil mostanság, úgyhogy elmondhatjuk bőszen, hogy pár hetünk teljesen biztonságban telik a villany ellátottság területén. Egyébként a napelemeknek a meglét az nagyon sokat segít a nyári időszakban szinte minden európai országban.
2: És akkor egy nagy ugrás, amikor, és ez lehet, hogy nehéz kérdés, de hát az emlékeidben kellene egy kicsit visszamenni, tehát amikor arról beszélünk, hogy elindult ez a háború, és hogyan érintett benneteket, akkor sokszor lelki dolgokról beszélünk, de azt vissza tudod-e idézni, hogy azt a fizikai érzést, hogy oké, én itthon maradtam a családommal, nekem itt van feladatom, és akkor jön, ami jön, és például jön ez az áramszünet dolog, hogy ezt az érzést, hogy ezzel meg kell küzdeni, ezt vissza tudod idézni, az első félelmet, meglepettséget, hogy most akkor lehet, hogy nem lesz egy napig áram, hogy akkor erre be kell rendezkednem, ez hogy érintett téged?
3: Én azt gondolom, hogy az embernek az élete során a megtapasztaláson alapuló életérzés rengeteg emberi tulajdonságot művel ki benne Isten kegyelméből. Például akkor kért, hogy mi gyerekkorunkban így nőttünk, hogy a 90-es években, amikor épp folyamatában van a rendszerváltás, akkor gyakorlatilag ugye úgy nőtt fel generáció, és úgy jelent meg generáció, hogy napokra eltűnt a villanyszolgáltató, pontosabban órákra eltűnt a csúcs időben, amikor az ember hazamegy, akkor sötétben ment haza, sötétben, gyertya mellett összebújva tette a több generáció azt, amit tennie kellett, édesanyám, ha nem volt gázos bannunk, mert ha volt is rá pénzünk, akkor nagyon nehezen lehetett beszerezni, hónapot kellett rávárni, akkor a kályhán, a spórban főzte a vacsorát, édesapám a gyertya mellett olvasta az újságot, mi a gyertya mellett egy kis asztalon tanultunk a házi feladattal, és igazából mi ezt egy szobában tettük meg, és valakinek be kellett menni valamelyik szobába, elég nagy házunk volt, ha be kellett menni valamelyik szobába, akkor gyertya fénnyel mentünk be óvatosan, hogy el ne vágódjunk és ne égessük fel a házunkat. Mármint, hogy mi ebben azért már szereztünk megtapasztalásokat gyermekkorunkban, és nekünk ez a fajta nincs villany, hát mi ebben nőttünk. És nagyon sokat tanulva a szüleinktől, a nagyszüleinktől a kárpátai életérzéshez hozzátartozik az, hogy ezt én ma elmondhatom, hogy szerencse, hogy mondjuk nem a Magyarország szívében, vagy éppen egy német ország területén nőttem fel gyermekként. És nem ott szívtam magamba az élethez szükséges dolgokat, hanem itt Kárpátalján. És nekünk ez a fajta kiszámíthatatlanság, hogy nincs, nem kell tervezni 5-6 évre, én nem tudom azt, én sose tudtam azt, hogy mennyit fogok keresni, majd 2 év múlva mit fogok vásárolni 4 év múlva, mert tudatosan nem is engedtem meg magamnak, hogy ellenkezőleg a nyugati társadalomban lévő ember akár Magyarországon is ugyanezt az életérzés az élet lehetett tapasztalni, bár nem úgy érezték, hogy nekik jó, de mégis tervezhető volt ahhoz képest az életük. Mi ezt nem engedtük meg magunknak, hogy tervezetten tervezzük a jövőnket. Mi a kárpátaljai életérzéshez hozzátartozik az, hogy az itt élő emberek azok a jelenben élnek, a jelenért hálásak, és a jövőt pedig egyfajta nyitott könyvként kezelik, és a minden változhat életérzést használják, és mondjuk egy német vállalkozó Kárpátalján az első 2 évben csődbe menne, mert egyszerűen a kiszámíthatatlanságnak az életérzése, az a tényező, hogy minden változik, az egy óriási erőt bír, és az élet minden területén, legyen vállalkozás, magánember, család, bármilyen területén, ez teljesen átírja a szabályokat, és mi ebben növekedve így éljük az életünket, és szerencsénk ez, mert ez a fajta tudás, ez a fajta hozzáállás az élethez kibekkeli az ilyen életérzéseket, hogy úr, nem lesz villany. Hát ha nem lesz villany, akkor a szüleink, a nagyszüleink elmondták, hogy nekik sokkal rosszabb volt, és én gyerekkoromban emlékszem, milyen az, amikor nem volt villany. Úgyhogy ez a fajta nagy rácsodálkozás az élet ilyen jellegű drasztikus változására annyira nem ütött agyon, mint hogyha egy ideális életben, egy tervezhető világban éltünk volna. Emlékszem, amikor én 26 évesen elkezdtem vállalkozni, akkor elkezdtem számolgatni, és gyorsan meg is állítottam ezt a matematikai fonalat, mert mondtam, hogy nem, ilyet nem csinálunk, mert hogyha nem ez lesz, akkor csalódott leszek, és persze jött azóta 3-szor mentünk csődbe gazdaságilag, úgyhogy szerencsére nem tekintünk a jövőbe, csak a jelenben teszünk azért, hogy a jövő egy fokkal jobb legyen. Mármint, hogy nekünk ez a nagy orbacsapás, hogy nem lesz villany, ez talán azért az itt maradtaknak, az itt élőknek azért mégsem volt annyira drasztikus életérzés, mint azoknak, akik mondjuk sose láttak ilyet, vagy nem is hallottak a szüleiktől ilyet. Hát viszont az bizonyos, hogy amikor télen történik a sötétség, akkor azért necces, mert ugye hát sötét van, kiskorú gyermekek nem igazán tapasztalták ezt még, és ugye nem lát A-tól A pontba a B pontba. Gondolj bele, hogy ültök a nappaliban, és akkor egyik pillanatról a másikra zsúgy teljes sötétség van, és ugye régen elő voltak készítve, tudom mai napig, hogy édesanyám nem még szobában, még fiúkban van a gyufagyertya, és ez mai napig egyébként eltelt 30 év, az mai napig ott van a gyufagyertya, mai napig édesanyám, hogyha megy valahol, mindig visz magával a gyufagyertyát, ugye ez a háborús időszakban átalakult akkumulátoros lámpává, mai napig, ha eljön hozzánk, akkor mai napig hozza magával, de most voltunk éppen nyaralni, és oda is hozta magával az akkumulátoros lámpáját, mert megtapasztaláson alapuló tudás azt igényelte, hogy ezt mindenképpen tegyük be, mert szükség lehet rá. Úgyhogy amikor elmegy a villany, akkor korom sötét van a házban, és akkor az első időszakban rá kellett jönnünk, hogy erre fel kell készülnünk. Ilyenkor jelentek meg az akkumulátoros fejlámpák, kézilámpák, mindenféle világító eszköz, hogy egyáltalán magát a világítást oldjuk meg, de hát ugye nagyon sok része van, beszélgetünk erről is.
1: Na hát akkor a lelki részét értjük, hogy azért nem estetek kétségbe, meg volt hova nyúlni, de amit elkezdtél mondani tulajdonképpen, az viszont már egy ilyen technikai különbség, hogy akkor nem a, most 2022 után nem a gyertya és mondjuk a petróleumlámpa volt ez az eszköz, hanem a technikai fejlődést azért ügyesen kihasználtátok, tehát akkumulátoros lámpák feltételezem, meg akkumulátorok, meg elemben eltárolható tölthető elemek, meg ilyesmi kerültek előtérbe, gondolom. Mondasz erről egy-két szót?
3: Mondom, hogy mi van otthon, és akkor talán az otthoni technikai fejlődés vegyük végig. Hát ugye első körben a világítás a legfontosabb. Ha télen az a baj, hogyha most délután 4 órán keresztül nem lesz villany, akkor délután 4-től 8-ig ma kimész, és gyönyörű szépen az ablakon befisüt a fény, és igazából nincsen gond a mozgásoddal. De a télen, tegyük fel, télen van ugyanez, akkor korom sötétben ülsz a legfontosabb 4 órán belül a házban. Ezért akkumulátoros lámpákat szereztünk be, szinte minden család minden tagjának, vagy minden szobában legalább 3-4 órán keresztül működő akkumulátoros lámpákat, ha nem, akkor ezeket kettesével próbáltuk megoldani. A másik megoldás az autóakkumulátoroknak a beszerelése. Ugye ez a következő lépés volt, amikor rájöttünk, hogy a jól drágán megvásárolt 4-szer annyiba került egy akkumulátoros lámpa, mint korábban. A jól drágán megvásárolt akkumulátoros lámpa igazából ez nem is annyira bírja, mint ami rá van írva, akkor elővettük az autóban lévő akkumulátort, amit hogyha ráteszünk egy megfelelő mennyiségű LED lámpát, akkor valamiféle fényt ad a ház legfontosabb artériáiban, és így aztán legalább nem ős sötétben. Aztán a következő szintje, amikor rájössz arra, hogy az akkumulátort lehet 220-osítani egy úgynevezett inverternek a beszerzése révén, ebből sokféle van. Az egyik ilyen, ami az olcsó variáció, az pedig úgy néz ki, hogy egyszerűen rákapcsolod a két sarút az akkumulátorra, és ezáltal ideig, óráig egyfajta 220-as kimenetet kapsz az akkumulátoron keresztül, az inverter biztosítja neked ezt a áramátdolgozást, és ezekkel tudsz gyakorlatilag egy tévét, egy internetet, egy szobai lámpát működtetni órákon keresztül, és ugye ennek a következő variáció, amikor már olyat vásárolsz, ami jóval többbe kerül, amely meg fel is tölti magát, mikor megjön az áram, mert hogy elég kellemetlen, hogy az akkumulátort leveszed, akkor veszel egy akkumulátor töltőt, ami az áramkör, és akkor ugye kettőt külön helyszínen próbálod töltegetni, de van már olyan, ami nekünk is van, amely gyakorlatilag az akkumulátor töltőként is üzemel, amikor van áram, akkor tölti az aksit, amikor nincs, akkor pedig egyfajta 220-as forrásként biztosítja az áramot, vagy az villanygítás valamit a házon belül. A következő az, amikor már nagyon tehetős vagy, és már belenyúlsz a lecsóba, és rájössz arra, hogy ez nem ideig, óráig fog menni. Ez az úgynevezett agregátor beszerzése, mindenki az generátornak hívjuk. A generátor beszerzése, az agregátor beszerzése. Hát ugye nagy probléma, hogy télen a fűtés is elmegy, amely általában az elektromos részegységek miatt történik. Meg a kazánok bár gázzal működnek, de mégis van benne egy elektromos rész, illetve a szivattyú, amit pörgetni kell, hogy a házban a víz az megmozduljon. És ez egyébként szinuszos, ezt már megtanultuk 4 éve, szinuszos invertert kell beszerezni, hogy ezt egyébként valamilyen, vagy szinuszos agregátort, ami ezt biztosíthatni tudja, mert ez az áramfajta, vagy áramtípus, rezgés típus sem megfelelő, akkor igazából hiába van, de nem fog működni. Úgyhogy azt is csináltuk, ha valakinek a téli időszakban nem volt ilyen jellegű eszköz, akkor elvittük egyiktől a másikba, hogy ott én vittem munkatársamnak a szinuszos inverteres akkumulátoromat, hogy kicsit a két gyerekre jobban fel tudja fűteni a házat, mert nekünk éppen sikerült megoldanunk egy agregátorral ugyanezt a problémát. Úgyhogy az agregátor a következő szint, és ugye az agregátornak van olyan variációja, amikor ezt már gázos reduktorral szerelik fel, ugye a házakban benne van a gáz, és ezzel a gázos reduktorral az egyébként méregdrága üzemanyagot lehet mentesíteni, és akkor becsatlakoztatjátok, és akkor az agregátoron keresztül látja el a lakásnak az áram ellátását, erre van egy külön technika, viszont ami fontos, hogy nagyon intim kérdés, hogy nincs sok pénzed, nem veszel nagy agregátort, mert ugye az drága, illetve ha sok pénzed van és nagy agregátort veszel, akkor az meg nagyon sokat fogyaszt. Úgyhogy rájöttünk arra, hogy azért a szivattyú üzemelése, a mikro, illetve a vízforraló üzemeltetése, vagy éppen az elektromos boiler üzemeltetése a világ legdrágább és legterhelőbb dolga, úgyhogy ezt próbáltuk nagyon okosan ideig, óráig hasznosítani, azaz egyszerre fürdött a család, csak tussolt a család, és nagyon figyeltünk arra, hogy véletlenül se kapcsoljon be mondjuk egy szivattyú akkor, amikor éppen bekapcsoltad a mikrót, mert abban a 2 percben levágja az agregátort és kikapcsol. Mármint, hogy nagyon összetett dolgok, ezek halmozottan működnek, az agregátor után pedig vannak az úgynevezett napelemes inverteres megoldások, és ennek a folyamatnak a csúcsa, és aztán rájöttél, aki tehette, az beszerzett egy napelemes ipari akkumulátorszettet, amely gyakorlatilag ideig, óráig próbálja a háznak a teljes autónom ellátottságát biztosítani. Hát ez ennek az íve, úgyhogy technikailag ez így nézett ki, és azt hozzátenném érdekességképpen, hogy az volt meghökkentőbb, hogy ugye Kárpátalján a férfiak hiánya jellemző, hogy az óvodában a fiatal, 30 éves, nagyon csinos, szoliva és ilyen helyekre járt anyuka, arról beszél a másik ugyanilyen fiatalos, csinos és ápolt anyukával, hogy hogyan kell az agregátorra a gázreduktort felszerelni. És én ott álltam és hallgattam, hogy Teremtő Istenem, van a világon még egy olyan hely, ahol egy óvodában 2-30-as korában járó fiatal csinos hölgy arról beszél a férj hiányában, hogy hogyan kell az agregátort reduktorral ellátni. Hát ilyen eltérzésekkel találkozunk.
1: És akkor ebbe a beszélgetésbe Birta Zoltánnak meg kellett szólalni a megoldással, aki láthatólag képben van a témában, mert 5 perc erről beszéltél nekünk, vagy nem is volt rá szükség, mert a hölgyek megoldottak.
3: Én ott hallottam másodjára arról, hogy lehet aggregátorhoz reduktort, gázreduktort szerelni, úgyhogy én is csak hallgattam és jegyzeteltem, hogy most tényleg van ilyen, hogy ezt a hölgyektől fogom meghallani, és ugyanolyan szép autóba szálltak be, mint amit a rádióhallgatók tesznek az Európa Rádión keresztül. Pont olyan millió, vagy gyönyörű szép, éppen mentek edzésre, fitnessklubban, hát nagyon izgalmas volt a millió, hogy nem arról beszélgettek, hogy éppen hogy mit fognak főzni ma, hanem arról, hogy hogyan kell ezt a technikai malőrt férfi híján megoldani.
1: Amit egyébként mondasz erről, az jut eszembe, hogy a Kárpátalján tényleg minden más volt ebben az időszakban, meg nyilván most is, és hogy például hallottam egy beszélgetést a Beregszászi Színház vezetőjével, és ő mondta, hogy szintén a férfiak hiány, nők játsszák a férfiak szerepét például, tehát minden helyen megpróbáltatok alkalmazkodni mindehhez. De ez csak egy nagy zárójel. Az a napelemes rendszer, amit az előbb mondtál itt a csúcsának, a technikának, ezt jól értem, hogy ez úgy működik, hogy egy saját akkumulátorban menti el az áramot. Ez ugye, ha ez így van, akkor ez nagy különbség a Magyarországon elérhető rendszerekhez képest, mert itt be kell kötni a hálózatba, és nem magadnak tárolod el az áramot, hanem beadod a közösbe, és azt használja, akinek éppen szüksége van rá. Jól értem a kettő közötti különbséget?
3: Igen, ez egy óriási különbség a kettő rendszer között. Az egyik egyébként nálunk is elterjedt, mert azért békedében mi is próbáltunk ebből energiaforrás, illetve egyfajta gazdasági beruházásként értelmezni ezt a dolgot, és amikor megjött a villany lekapcsolás, meg hallottunk, hogy az meg fog történni, akkor ezek az emberek nagyon nyugodtak voltak, hogy figyelj, van 35 kW-nyi napelem felpakolva, hát nálunk nem lesz gond, és az az egyetlen egy zárójeles probléma ezzel a rendszerrel, hogy először említettünk, hogy igazából ez akkor működik, ha van a hálózatban villany, ha a hálózat le van kapcsolva, akkor az napelemes rendszer hiába hatalmas, és hiába rengeteget termel, fizikailag nem ad lehetőséget arra, hogy ezt hozzá tudjál jutni, és ha lekapcsolják a hálózatot, akkor ez is le van kapcsolva.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Birta Zoltán kárpátaljai református rádióssal, a Pulzus Rádió főszerkesztőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, míg a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tiszató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretett szolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a 2026-os főszezon első 30 napjában, közel 5%-kal meghaladva az előző évi adatokat. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint különösen a jégmadár és a csabai tekergőjáratok utasforgalma ugrott meg jelentősen, de a kék hullám és a tópart vonatok is stabil növekedést mutattak. Emellett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is bővült a nyári időszakban. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható nagy meleg miatt érdemes előre megváltani a jegyeket a gyorsan fogyó szabad helyek miatt. A MÁV csoport a főszezon hátralévő részében is kiszámítható szolgáltatása és a menetrendszerűség javítására törekszik. A növekedő utasforgalom hátterében az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok állnak. Több mint 50 mutató adataival, köztük demográfiai, egészségügyi, kereseti és igazságügyi adatokkal frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes interaktív megjelenítő alkalmazása, a TIMEA. A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható felületen, 4 területi szinten, regionális, vármegyei, járási és települési bontásban készíthetők, szemléletes, letölthető térképek 2012-től kezdődően. A Statisztikai Hivatal közleménye kiemeli, hogy a települési adatok értelmezéséhez elengedhetetlen a helyi sajátosságok ismerete, amit jól mutat az 1000 lakossal jutó személygépkocsik rangsora is, amelyet olyan kis települések vezetnek, ahová nagy gépjármű flottával rendelkező vállalkozásokat jegyeztek be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást.
0: Az időjárásról.
4: Nagy részt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Birta Zoltánnal, a Kárpátaljai Református Pulzus Rádió főszerkesztőjével. Megpróbálunk tippeket, tanácsokat kérni tőle, hogy hogyan lehet az energiával, főleg az árammal spórolni, hiszen az elmúlt években Kárpátalján rendszeresek az áramszünetek, ők már sokat tanultak arról, hogy hogyan lehet megbecsülni az energiát, ezért kértem, hogy adjon nekünk tippeket. Mai beszélgetőtársam tehát Birta Zoltán, a Pulzus Rádió főszerkesztője.
2: Na ugye, amiről én beszélek, az pedig az autonóm rendszer, egy sokkal kisebb teljesítményű 5-5,5 kW-os rendszerekről beszélünk, bár én rádiós vagyok és nem vagyok elektromos mérnök, de azért ezt megtanultuk, 5,5 kW-os napelemekről beszélünk, aminek van háztartásonként egy 6-8 kW-os invertere. És igazából, hogyha ez az inverter tud egy olyan megoldás, hogy amikor van áram, akkor az áramot használja, másodlagosan használja például a napelemet, vagy éppen fordítva, amikor van napelem forrás, azaz éppen süt a nap, akkor azt használja bevétel inputként, amikor a napelem kevesebb lesz, jön egy felhő, vagy éppen eltűnik, akkor átáll hálózatra, ha meg nincsen hálózat, akkor pedig automatikusan az alatta lévő akkumulátorra tud átállni, és így igazából három forrásból biztosítja a 24 órás ellátottságodat. Ennek sok variációja van, de azért a különbség a kettő között, hogy amikor lekapcsolják a hálózatot, ez automatikusan a

0: napelem kontra akkumulátor forrásokkal próbál téged ellátni árammal. Itt ugye nagy kérdés, hogy valaki 5 kW-os napelem forrás tesz fel, és van hozzá egy 6 kW-os invertere, akkor a házban lévő egyszerre működőképes eszközöknek az összterhelése nem lehet több, mint mondjuk 5,5 kW, vagy éppen közel 6, mert ugye automatikusan leveri az egész rendszert, így aztán kikapcsol minden. Ha mondjuk ezt egy házi asszony nagyon gyorsan meg tudja tenni, gondoljunk bele, hogy van egy szivattyunk, van egy vízforralónk, van egy forró vizet generáló elektromos boilerünk, és mondjuk megy mellette még egy-két hűtő, meg egy tévé, meg nem tudom, akkor ez egyszerre véletlenül bekapcsol, a szivattyú indításkor az legalább 2,5 kW áramot fogyaszt egy másodperc erejéig, vízforró és kb. Induláskor egy indító áramot kap, ami hatalmas terhelést ad, és ez egyszerűen puff, rögtön leveri ezt a kisebb teljesítményű 6 kW-os invertert, úgyhogy teljesen sötétség van. Na, de ezt a háziasszonyok megtanulták, hogy amikor megy a vízforraló, akkor nem engedünk vizet, mert a víznél bekapcsol a szivattyú, illetve a boilert pedig lehúzzuk, hogy napközben véletlenül se kezdje el tölteni magát, amikor nincs áram, mert ez is túlterheli a rendszert és leveri. Viszont megoldja nagyon sok esetben a ház teljes ellátását. Ez egy gyerekes, kisgyerekes család esetében azért télen a fűtését, nyáron a hűtését, és igazából sok minden mást is meg tud oldani. Sok esetben nagyon segít, hogy amikor elmegy a villany, akkor csak egy pici kattonás látsz a lámpákon, gyerekek kiabálták, hogy elment a villany, és akkor is kiabálták, amikor nem ment el, de ugye akkor, hogy kattonás láttak a villanyon, akkor rögtön kiabálták, apa, elment a villany. De ez egy jó dolog, mert amikor ennek hiányában élnek ezek a gyerekek ugyanebben a házban, akkor sírva visítanak, hogy a pasatéton a házban mit csináljunk.
1: Ide akartam egyébként egy pillanatra kiukadni, hogy a te gyerekeid, meg hát nyilván akik ugye az ismerőseid körében vannak, és beszélgettél családokkal, emberekkel, újságíró vagy, nyilván beszélgettél a munkád miatt is emberekkel, az új generáció, tehát aki a ti alattatok lévők, és nekik ez az első ilyen élményük. Ők hogyan alkalmazkodtak mindehhez? Mondjuk te apaként megpróbáltad ezt valamiféle játékossággal felfogni, és mókát csinálni belőle, vagy inkább nagyon szigorúan vetted, és tanítottad őket, vagy megnyugtatni próbáltad őket? Mi volt a te stratégiád, mire kiállt ez a saját, vagy összeállt ez a saját rendszeretek, meg gyakorlatotok, hogy akkor van akkumulátoros lámpa, meg napelem, meg ami nálatok éppen van?
0: Ez egy jó kérdés. Mi azért akarva akaratlanul, az én gyerekem az egyik háborúba született, a másik most született, hogy ő még frissebb, de ő még azért nem látja ennek a dolgait. A hunorfiam 4 éves, ő már azért pont a kitörése után egy 2 hónappal látott napvilágot. Emlékszem, Ungváron született az Ungvári megyei kórházban, és légiriadó közepette kellett levonulnunk, verték az ablak az ajtót, hogy légiriadó van, le kellett vonulnunk, és egy folyosón ott voltunk 30 csecsemő, újszülött, mondom, biztos ott van a többi között, nem fogom megkeresni, meg rengeteg anyuka, kismama, akik éppen várakoztak a szülésre, úgyhogy meghökkentő életérzésben született például Hunor fiam, aki azon gondolkoztam, Istenem, ebben a millióban életet hozol a világra, biztosan tudod, hogy miért teszed, de köszönöm neked, hogy az így adatik meg nekünk, mert mégis élet jött erre a háborús vidékre, és ez azóta már jött még egy, de azóta meghökkentő, hogy ez az életérzés akkor nagy pánik kellős közepén, hogy teremtőm, ide születik egy gyermek, miért? De aztán rájöttem, hogy ennek így kell lenni, és jól van ez így. Mert minthogy azért Zoltán fiam, akik már lassan 10 éves, 9 éves múlt, ő ebben azért belenőtt, hogy látta, hallotta a híreket az osztálytársaitól, a korábban az óvodással barátaitól, hogy az belső információk mennek, és azért mi mesélünk a gyermekkorunkról, a nagyszülők élnek, és ők is mesélnek a múltról, azért próbáltuk őket röghöz kötni, hogy azért gyermekem, ez egyébként, amikor mi voltunk kicsik, akkor pont ilyen volt, sőt, akkor nem volt, csak említetted az olajlámpát, olajlámpája annak volt, aki tudott beszerezni kanócot, illetve petrolt, hát nem volt mindenkinek meg, mi gyertyával csapattuk, és gyufával, mármint, hogy abban a korban is megvolt ez is, ez igazából az élet vele járó része. Mert hogyha napsütést nyáron, azt mondták régen az emberek, édesem is ezt tanultam, fiam, nyáron legyen meleg. Mert ha télen lesz meleg, azért lehet panaszkodni, de nyáron kell, hogy meleg legyen, télen pedig nagyon hidegnek kell lenni, és az így természetes, még akkor is, hogyha nagyon hideg van. Ebben a mondatban nagyon sok székelybölcsesség van, ha belegondolsz, pláne ebben a jelenben. Mert az ember felkészül arra, hogy nyáron meleg lesz, és nem lesz, mint a gyepet locsolni, nem lesz mivel hűteni magad, akkor ez egy természetes életérzésé válik, egy szükséges rossz, aminek meg kell lennie. De az ember úgy él, hogy hogy nekem minden adatik, és minden jár, és minden természetszerűen éppen túlfogyasztás után vagyunk, ami július 30-ára esett. Magyarul már hitelből élünk a Föld nevű bolygón, amit hogy az unokáink javait tesszük éppen meg. Mármint, hogyha ebben a millióban élünk, akkor viszont fájdalmasak ezek a dolgok, és mi a gyerekeinket úgy próbáljuk nevelni, hogy ne legyen nagy gyötszerű, amikor az élet arcon vágja, hogy valami hiányzik a megszokottból. Nem teljesen könnyű ez, mert ma jó mód van, jó lét van, itt Kárpátalján is ahhoz képest, amiben sok esetben a mi generációnk nőtt ugyanezben a világban, millióban. Viszont mindenképpen fontos, hogy ezt így beléjük, neveljük, vagy legalábbis megpróbáljuk átadni ezt az életérzést.
1: És akkor ez most vonatkozik a következő kérdésem a gyerekeitekre is, meg rátok is, úgy általában kárpátaljaiakra, hogy az a helyzet, ami 22-ben elindult, és hosszú órákig tartó, fél napokig tartó áramtalan időszakokat okozott, az adott egy extra tanulást arra, hogy kell megbecsülni, ami van, meg spórolni azzal, ami van, vagy úgy érzed, hogy amikor most több áram van, mint korábban, akkor lazítottatok ezeken a szokásokon, és nem tudom, már nem rándul görcsbe a gyomrod, hogyha égve marad egy lámpa valahol, vagy tudatosan figyeltek arra, hogy vigyázni arra, ami van, és itt most ugye átmehetünk arra, vagy ezt mindezt azért kérdezem, mert ugye most Magyarországon tulajdonképpen az történik, hogy van áram, csak azt kérik tőlünk, hogy amennyire tudjuk csökkentsük a fogyasztást, hogy stabil legyen a rendszer. Tehát itt látom a kettő közötti kapcsolatot, de a ti viselkedésetek az változott-e szerinted ebben a 4 évben?
0: Az, hogy Kárpátalján van ma villany, az egy nagyon nagy ajándék. Viszont az ország jelentős százalékában azért sokkal sűrűbben, nagy országról beszélünk, sokkal sűrűbben akad olyan régió, ahol nincs elég áram. Bár ez a spórolás, ez egy technikai kérdés, de azért mindenképpen sokszor hívjuk fel mi is a rádióhallgatók figyelmét arra, hogy azért ebben a csúcsidőben próbáljunk figyelni azokra, akiknek nem jut elég áram, és így aztán mi magunk is sokszor spórolunk, akkor is, hogyha van. Ebből kifolyólag azért jelentősen egyrészt elmozdultunk a napenergia felé, aki teheti, egy-két napelemet tesz, hogy a nap az itt van, és az süt, és akkor, ha süt, akkor van valami áramforrás. Ez mondjuk Magyarországon jogszabályozási kérdés, nem biztos, hogy ilyen könnyen kivitelezhető. Itt meg azért anyagi kérdés, amely szintén nem egyszerű kérdés. De hogy egyrészt keressük a technikai megoldásokat arra, hogy kevesebbet, jobban és gazdaságosabban használjuk az energia, meglévő energiaforrásainkat, és azért kimondottan figyelünk arra, hogy én nekem otthon van locsolórendszerem, de nem locsolom évek óta füvet. Nem baj, ha elszárad, sivatagosodási feeling van a kertben, de attól függetlenül füvet nem locsolok évek óta, mert tudom, hogy ez egy olyan energia többletet jelent, amely ebben a jelenben nem kell, és nem foglalkozom vele, hogy éppen ropog a száraz fű a talpam alatt, hogyha lemegyek az udvarra, hanem arra örülök, hogy attól függetlenül van villany a házban is, lehet, hogy a szomszédnak is van. Igazából sok szempontból elengedtünk olyan fölösleges dolgokat, amelyek ott vannak az életünkben, és egyébként a takarékosság az ilyen szempontból jelen van minden területen.
1: Mindezek fényében meg tudsz fogalmazni néhány tippet azok közül, ami egy olyan magyarországi háztartásban, ahol nincsenek ilyen eszközök, amiket most felsoroltál, de mégis a tapasztalatodból be lehet vinni abba, hogy az ember spóroljon áramot, vagy arra, hogy átütemezzen dolgokat. Tehát van ilyen tipped?
0: Igazából bizonyos dolgok, amikor megkérdezünk egy elektromos szakembert a témában, azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal fölösleges spórolni. Például kokáért, hogyha egy wattos vagy 2 wattos LED égő van beszerelve a lámpába, akkor a világítótestbe, akkor azt felkapcsolhatod, mert az ő fogyasztási mértéke az nem von el. Viszont ha mondjuk egy vízforralót használsz, akkor annyi vizet forralj fel, amennyi éppen kell, és annyi szorted meg, amennyi éppen muszáj. Ha légkondit használsz, akkor tényleg csak 2 fokkal csökkentsd a kinti hőmérsékletet képest a levegőt bent, mert az ha 15 fokkal húzod lejjebb a légkondit, akkor az igazán komoly áramot fogyaszt. Hogyha napközben meg tudsz tenni valamit, feltölteni, betölteni, megfőzni, elektromos sütőd van, akkor napközben tedd meg, mert este, amikor beindul a csúcs, akkor nincs már napellem, nincs már plusz energia a rendszerben, és akkor valóban kubancot okoz az egész hálózat terhelése szempontjából. Mi a vízboiler? Az igazán nagyon sokat fogyaszt, hogyha valaki megenged egy hatalmas kád meleg vizet. Nem az 1 wattos égőnek a lekapcsolása, felkapcsolása a probléma, hanem az, hogy mondjuk egy 2,5 kilovattos boilerből ketten vagytok a családban, és mindenki külön vízben, teljes kádban fürdik meg, ami óriási mennyiségű meleg vizet jelent. Fürödj meg napközben, hogy a boiler ne az esti időszakban töltse fel magát, mert az a 2,5 kW-os fűtőelem az, míg fel nem tölti a meglévő 50-60-80 liter vizet a tartályban, az igazi energiafogyasztás. A szivattyú óriási áramot fogyaszt, amikor éppen bekapcsol, kikapcsol, bekapcsol, kikapcsol. A bekapcsol, kikapcsolt próbáld meg, lehet egyszer. Én volt időszak, hogy a fürdőkádban meggyűjtött vizet használtuk a különböző WC-k leömlítésére, mert rájöttünk arra, hogy a szivattyút nem kell bekapcsolnom 28-szor, hogyha én nem húzom le a WC-t, hanem egyszerűen a mellette lévő fürdőkádból beöntöm a félig használt vizet. És akkor ezáltal bár furcsán hangzik, de higgyük el, hogy nagyon sok áramot lehet spórolni. A főzés esetében a hűtők nagyon sok áramot fogyasztanak. Ne hagyjuk nyitva, ne zárjuk be olyan sokszor, ne tároljunk benne olyan sok mindent egyszerre, mert akkor is nagyon nagy megterhelést vesz, hogyha tele van pakolva a hűtő. Ne tartsunk benne fölösleges edényeket, fölösleges kidobásra szánt étellel, mert rengeteg energiát használ. Ne nyitogassuk kibe, mert rengeteg energiát használ, hogy újra megfelelő legyen a hőmérséklet. Hát mi ilyen technikákat alkalmazunk, vagy ilyeneket használunk, amiket biztosan fontos, és hogyha vannak olyan modern csillárok, amelyben 80 wattos díszégő ég, és ebből van 4 darab, ami szinte a fél háznak a teljes elvilágítását kibekkeli, akkor azt érdemes nem bekapcsolni. Nekünk van egy ilyen szép csillárunk, amelyből kivettem ezeket a gyönyörű szép díszégőket, amelyek nagyon szépek, de nagyon sok áramot fogyasztanak, és betettem egyszerűeket, hogy ez a fölösleges áramhasználat bár pont úgy világít, mint a 3-4 wattos égő, de a szépsége, illetve a technikája miatt nagyon sok áramot fogyaszt, ezeket is kivettük a ház minden részéből, hogy véletlenül se legyen bekapcsolva sem egy ilyen modern dísz égő, vagy éppen egy régi hagyományos nagy teljesítményű világító test sem, és ez igaz a kerti világításra és az egyéb dolgokra, úgyhogy vagy ilyen jellegű technikákat érdemes beiktatni mindenes szempontból. A hűtés szempontjából azért a hajnalban nyitjuk az ablakot és szellőztetünk, az egy óriási pluszt jelent, pláne most, amikor nagyon meleg van, a légkondit sem kell feltétlenül éjszaka menni, illetve az, hogy nyitva hagyom, nem hagyom nyitva a házat, mennyire árnyékolom le a különböző ingatlan részeket, hogy a nap besüssön. Ezeket mi jelentősen megtanultuk használni, rendszerezni, és igazából ezekre figyelünk minden esetben.
1: Nagyon köszönöm a tippjeidet, Zoli, és egy utolsó kérdés, hogy nevetségesnek látod azt, ami most a magyarországi ismerőseid meg médiatermékek mondjuk komment szekciójában történik, hogy emberek ilyen spórolási tippeken beszélgetnek, vagy egymásnak esnek, hogy ugyan minek spórolnának, amikor nektek ennél sokkal keményebb időszakokon kellett átmenni, meg tényleg átalakítani a házaitoknak az energiafelhasználását, vagy csak úgy megrántod a vállat, hogy jól van, majd megtudják a magyarországiak.
0: Szüleimtől többször hallottam ezt a mondatot, meg nálunk ez a mondat sokszor eljön, hogy amikor fiatal voltam, nekem is előjött ez a gondolatom, hogy amikor fiatal kisrác voltam, és írtam azért, mert nem volt pénzem úgy cipőre, majd láttam egy embert, akinek nem volt lába. Én, amikor tőlünk nyugatabbra lévő nemzettársaimnak a fájdalmát hallom, és az ő életük, úgyhogy kezük, lábuk megvan, egészséges családjuk van, és egészséges életük van, és tényleg igazi kereszt nincs jelen, csak úgy érzik. Akkor mindig ez a gondolat jut eszembe, hogy én mindig arra gondolok, hogy milyen hála, hogy ha nincs pénzem új cipőre, de van lábam. Mert hogy ezt az életérzést, ezt jó lenne megtanulni tőlünk nyugatabbra is, hogy higgyük már el, hogy a jó az attól lesz jó, hogy elkezdjük értékelni azt, amink van. És a rossz pedig attól lesz rossz, hogy nem látjuk azt, amink van. Mert hogy és ez igaz Kárpátaljára is, hogy nagyon sok a hallgatók, az Európa Rádió hallgatók számára elképzelhetetlen dolog van itt, ami tényleg rossz. De ezek az emberek még mindig annak örülnek, hogy valami más dolog, ami viszont éppen megvan, az ott van örömforrásként és ott van jó dologként. Higgyük el, hogy az életben nem ezek az igazi problémák, hogy most spórolnunk kell, kiszárad a füvünk, vagy éppen egy fokkal melegebb helyen ülünk, vagy éppen ezek ilyen negyedleges, ötödleges dolgok, de én amikor ezt hallom, akkor viszont nekem mindig megerősít az, hogy ha tőlünk nyugatabbra boldogtalanok a jóban az emberek, akkor itt mi keletebbre nagyon boldogok tudunk lenni ebben, ami nekünk jár és nekünk jut, vagy éppen nekünk el van készítve. Engem ez megerősít a kapcsán, hogyha nektek ott rossz, akkor nekünk itt jó. És ez, ez hallom, amikor néhány forinttal emelkedik a gáz, vagy a benzinár ára, és szinte már kiakadnak emberek, hogy hány forinttal lett drágább, mi meg csak megmozgatjuk, hogy ja, hogy most már 150 forinttal lett drágább a múlt héthez képest, ja, de van még? Akkor jó, akkor menjünk, tankoljunk be, hogyha van egy kis pénzünk rá. Mármint, hogy teljesen más a mi jó-rossz értelmezési rendszerünk szerencsére, és ez talán fontos, mert úgy élni az életünket, hogy viszonylag jóban azt hiszük, hogy rossz, az így fölösleges luxus, amit ne engedjük meg magunknak, mert tényleg elmegy az élet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Birta Zoltánt, a Kárpátaljai Református Pulzus Rádió főszerkesztőjét hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
3: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében szeptember 1-től 5%-ról 0%-ra csökken az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfa mértéke. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett módosítás tervezetéből kiderül az is, hogy az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed majd. Az indoklás szerint az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a hozzáférés javítása, különösen a rendszeresen gyógyszerszedők és az alacsonyabb jövedelműek körében. A költségvetést érintő hatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a lépés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket, még egy év alatt összesen 7 milliárd forintba kerül majd. ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek. Így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. További energiahatékonyság intézkedéseket vezet be áruházaiban és a központi irodájában a Tesco az energiaellátás biztonságának támogatására. Az újabb lépések részeként az esti és éjszakai órákban kikapcsolják a logók világítását és a digitális reklámhordozókat, az eladótéri hőmérsékletet pedig 25-ről 26 fokra emelik, miközben a budaörsi iroda dolgozói otthoni munkavégzésre állnak át. A vállalat már korábban is számos spórolási lépést tett, például lekapcsolta a kiemelő világításokat, mérsékelte az eladótéri fényeket, optimalizálta az italhűtőket, és ideiglenesen felfüggesztette az elektromos autók töltőinek működését a parkolókban. A Tesco az Országos Kereskedelmi Szövetséggel együttműködve további olyan szabályozási könnyítéseket is vizsgál, amelyek segíthetik az élelmiszerellátás zavartalanságát és az energia megtakarítást. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Shell Hungary ZRT, így szerdától átmenetileg szünetelteti a saját üzemeltetésű autómosók szolgáltatásait. Emellett a hálózat töltőállomásain a csúcsidőszakban korlátozzák az elektromos töltőpontok teljesítményét. A Tesco parkolókban lévő Shell Recharge töltők pedig további tájékoztatásig nem üzemelnek. A vállalat azt javasolja a vásárlóknak, hogy az elektromos járművek töltését a délutáni és esti órákon kívülre ütemezzék át. A cég központi irodájában a teljes körű home office-ra térnek át, a kutakon pedig takarékosabbá teszik a hűtést, a világítást, valamint felfüggesztik a zöld területek öntözését. Visszavonta a közmédia vezetősége a nemrég bejelentett M1 híradó főszerkesztő Hajdú Gábor és a műsorvezetőként visszatérni tervező Borsa Miklós megbízását. A Duna Média Szolgáltató ZRT hétfőn még úgy tájékoztatott, hogy augusztus 2. felétől ők ketten vezetik majd a megújuló műsort, ám kedden közölték a döntés visszavonását. Az előzményekhez tartozik, hogy a sajtóban hír ment arról, hol dolgoztak korábban az érintettek, ami után a közéletben is élénk visszhangot váltott ki a bejelentés. Térkövezik és csinosítják a református templom előtti teret az udvarhelyszéki agyagfalván, a Bögözi önkormányzat irányítása alatt. A munkálatokra a felújított templom augusztus 23-ai avató ünnepsége miatt van szükség, amelyre időben elkészülnek a burkolással. A beruházás részeként földbe helyezik a villanyvezetékeket, zöldövezeteket alakítanak ki, és lebontották a régi körforgalmat is. Az agyagfalvát és mátisfalvát érintő útfejlesztési és közművesítési projektek szintén folyamatban vannak a környéken.
3: Az időjárásról.
4: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A következő összeállításunkban két olyan kitüntetettet mutatunk be, akik Miskolc város napja május 11-én vehették át az elismerést. Hallgassák szeretettel most következő beszélgetéseinket. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatás Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
3: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
2: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra. 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitásnapja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
3: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
2: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
3: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
2: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogy a nő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
3: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
2: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
3: az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről 1988 decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hamori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
2: 1988. december 21-én nyílt meg a szolgáltatási központ az ott élők számára, ami egy csodálatos, felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A szolgáltatási központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a szolgáltatási központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt benn dolgozom a szolgáltatási központba. A klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézimunkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
3: A világ változásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből
2: igen,
3: is.
2: Igen, teljesen megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
3: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
2: Igen, igen. És van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával ez a változás meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubba is, igen.
3: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
2: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
3: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
2: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása, és fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
3: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
2: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra is. Mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
3: Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
2: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége. Csak meg kell találni benne.
3: Ön megtalálta, ezt hallhattuk az eddigiekben.
2: Igen,
3: is.
2: Én mindenképpen.
3: Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
2: Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak-e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem, és tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
3: Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Köztünk élnek. Életpályák, életutak az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk portré műsorunkat. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományoztak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú, fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt Miskolc Pro Urbe díjára. A riporter Sütő Dávid Pelé.
4: Hogyan kezdődött a vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a vöröskereszt életébe.
5: Igen, a Diós Gyuri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a vöröskeresztes tanárelnök akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a vöröskeresztnek, tehát sokféle vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani vöröskeresztes tanárelnök hívására lettem egyen elsősegélynyújtó csapat tagja, indultunk elsősegélynyújtó versenyen, és ott voltak ilyen szakkari foglalkozások, meg kell tanulni, hogy kell elsősegélyt nyújtani. Indultunk versenyen, és akkor utána én a Vöröskeresztnél ragadtam. Hát nyilván ott is volt egy olyan ifjúsági közösség, akik ezeket a programokat szervezték, vagy részt vettek benne, és akkor ott egy olyan közösség alakult ki, ahol jó volt ott lenni. És aztán nyilván ez olyan, mint a mozdony füstje, ugye, hogyha az embert megcsapja, akkor nyilván ott marad, és én ott is maradtam, aztán sokféle ifjúsági programot szerveztünk, tehát ilyen versenyeket, különböző egészségnevelési előadásokat, programokat, és hát önkénteskedtünk, tehát a Vöröskereszt programjaiban segítkeztünk, úgyhogy ez volt a kezdet, és utána a család, az én amikor leérettségiztem, akkor családostunk, mi Budapestre költöztünk, ugye akkor olyan, nem tudom, a szemédesapám ott kapott olyan munkát, ami jobb volt, mint itt, és pont egy ilyen váltás volt, mert a testvérem azt hiszem, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumba járt, és a 8. évfolyam után tartott ő, én pedig leérettségiztem, és akkor ő tudott menni ott egy másik gimnáziumba, én pedig főiskolára Budapestre, és utána a Vöröskeresztnél maradtam, ott is kezdtem dolgozni a Vöröskereszt központjában, ott ifjúsági programok szervezésével foglalkoztam, később pedig katasztrófa készenlét, vagy katasztrófavédelmi feladataim is voltak, ami azt jelentette, hogy nyilván a hazai katasztrófákban a Vöröskereszt programjainak a szervezése, illetve az a nemzetközi segélyezés, amit lábon vittünk, tehát nem azok, amik mondjuk, nem tudom, Indonéziában voltak, ugye a cunami után a Vöröskereszt ott is építkezett egyéb dolgokat, sok dolgot csinált, hanem amit szárazföldön és lábon el tudtunk vinni, tehát mondjuk Albániától Romániáig, ugye ott is voltak nagy árvizek, és Ukrajnáig, mert akkor is meg Kárpátaljára is szállítottunk segélyszállítmányokat, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert az volt, tehát én akkor fiatalon nem tudom, 20-22 évesen, akkor ez egy nagyon, most is szeretem amúgy, mert egy kicsit ambivalens, de attól főleg nyilván egy izgalmas feladat, és ezzel foglalkoztam elég sokáig, aztán a szerveztük a Balatoni Elsősegítő Szolgálatot, ezek ma is megvannak ezek a projektek, hogy önkéntesek balatoni strandokon, hogy elsősegítő ügyeletet adnak, vízimentő szolgálat a Velencei tavon, az országos központból, úgyhogy nagyon sokféle dolog volt, aztán jött a 2010-es árvíz, ugye szokták mondani, hogy a Dunai árvíz mindig évszázad árvíze van, hát a Borsodbak az évezred árvíze volt 2010-ben, azért azt gondolom, hogy ezzel hiszem, hogy bárki vitatkozik, aki azt átélte. Tehát az árvíz már levonult, de én akkor jöttem ide vissza dolgozni Miskolcra már Vöröskereszthez, és akkor, hát mi még egy évvel azután is az árvíz elszámlást készítettük itt Miskolcon, ugyan mértékű volt a segélyezési akció, és utána nyugdíjba ment az igazgató, aki itt dolgozott, és én megpályáztam ezt az állást, és valamilyen véletlen folytán én ezt el tudtam akkor nyerni, nyilván. És azóta pedig, hogy számos dolog történt itt a Vöröskeresztnél, nyilván az alaptevékenységeinket megtartva, de hát úgy bővítve a tevékenységi körünket, hogy azért új szakmák is megjelentek, a bölcsődélátást, a társadalmi vállalkozások, a foglalkoztatási programok. Úgyhogy ezek történnek most, és utána csatlakozok Nógrád Heves vármegye is, hogy könnyebb legyen, azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt Nógrád először, aztán Heves is, és ma már inkább azt mondom, hogy a regionális, vagy nincs nálunk, nincs régiószervezet, külön vármegyei szervezetek vannak, de ugye egy közös irányítás alatt, közös munkaszervezés alatt, tehát három jogi személyként, de mégis együttműködve próbáljuk irányítani, és hát minden lehetőséget kihasználni arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
4: Ugye itt a hazai krízis helyzeteknél kiemelte a 2010-es borsodi árvizet, ugye, illetve volt egy 13-as dunai árvíz is, aminél részt vett. Ezt a két árvizet hogyan élte meg?
5: Ha eltérhetek a kérdést, akkor a legelső akció, amiben részt vettem, az a cunami volt, ami 2004-ben volt. Én akkor ott dolgoztam a Vöröskereszt központjában, és olyan ugye tőlünk egy távol eső, vagy földrajzilag távol eső dolog volt, de nagyon sok ezeren meghaltak, ugye, és az híradásban ezt lehetett hallani, és akkor tapasztaltam meg azt, hogy az a fajta, nem tudom, emberi összefogás, nyilván előtte is volt, de én akkor, nem tudom, akkor dolgoztam ott, és ezt akkor tapasztaltam meg, hogy olyan emberi összefogás volt, hogy hihetetlen volt. Tehát nehéz volt itthon is lekezelni a pénzgyűjtő programokat, hogy rengeteg itt, és akkor ezek után ugye ott a Vöröskereszt épített, azt hiszem, kórházat, iskolát, bandaságban, vagy nem tudom, hogy, vagy most nem tudom, hogy hol, mert én abban nem vettem részt, de hogy nagyon sok, tehát óriási volt az összefogás, és nyilván nem csak a Vöröskereszt gyűjtött, hanem mindenki más is. És utána már személyesen így van, valóban ezek voltak azok a meghatározó élmények, ami nagyon nagy munkával, nagyon nagy szervező munkával, nagyon nagy koordinációval kellett végezni, mert az egy óriási felelősség, amikor valakire adományokat bíznak, most tehát pénzt, vagy pénzbeni, vagy tárgyi adományokat, és ott ugye a mértékű katasztrófában, mint ami volt 2010-ben, ugye itt Borsodban ezt jól átéltük, hogy itt nagyon nagy volt, de amúgy egyébként 13 megyében volt a Vöröskeresztnek segélyművelete, mert majdnem mindenkit érintett egy picit, ugye majdnem minden folyó árat. Itt Borsodban volt nyilván meg Szabolcsban a legnagyobb, de és óriási forrásokkal tudott a Vöröskereszt akkor rendelkezni, tehát azt hiszem több mint 1 milliárd forintos volt csak a borsodi, és ez volt 2010-ben, tehát 15 évvel ezelőtt 1 milliárd forint. Ugye ott nagyon sok házat újítottunk, vásároltunk, nekünk az volt a stratégiánk, hogy építő anyagot biztosítottunk, tehát, és utána majd háztartási eszközöket, tehát téglától festéken át, tehát hogy mindenki saját magának, aki tudja, az csinálja meg, és aki nem tudta, nyilván olyan is volt, vagy akinek nem fizetett a biztosító, vagy nem kapott állami kártérítést, akkor neki pedig mi segítettünk, tehát hogy volt, hogy kivitelezést is finanszíroztunk, de hát ezek nagyon felelős döntések, tehát erre voltak bizottságok, akik ezt eldöntötték, hogy most Felső Zsóca, Fő utca 2, nem tudom, van-e ilyen, vagy ki lakik ott, csak most példaként mondom, tehát hogy ilyen helyekre, és ugye nagyon sok építőanyag, úgyhogy még amikor visszajöttem ide dolgozni 2010-ben, levonult már az árvíz, mert azt hiszem novemberben jöttem, akkor kezdődött a vörösiszap katasztrófa, és mondom, még egy évvel azután mi még mindig az építőanyagokat számoltuk, hogy hány méter szegő léc hova került, és akkor kellett az elszámolásokat csinálni, ami nyilvánvaló, mert ugye nagyon transzparensen és átláthatóan kell ezeket a dolgokat csinálni, csak azért mondom, hogy ilyen sokáig tart egy utómunkálat, mondjuk egy ekkora árvíznél. Ugye a Vörösiszappal is volt, abban is voltam, az megfogadtam 2010-ben, hogy a kocsi csomagtartójában mindig lesz egy gumicsizma. Tehát olyan élmény volt, és azt hiszem, pont egy ilyen árvízi bizottsági ülésen ültünk, és szóltak bentről, hogy a 8-as úton folyik valami vörös, valami átfolyik, és akkor mondtuk, hogy hát azt nem tudjuk mi, de hát aztán hamar kiderült, hogy itt igazán

0: ugye visszamentünk Budapestre, vörös volt minden, és a harmadik naptól nem engedték a benzinkutak, hogy ott mossuk az autót, mert ilyen ugye piros sár volt, senki nem tudott ugye erről semmit. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim is, de így visszagondolva azért nagyon jó, ha egy kicsit mondom, az ambivalens, de örülök, hogy ezekben részt tudtam venni, nyilván rettentő nagy tapasztalatot tud adni, hogy hogyan kell mozogni egy-egy kárterületen, mi úgy hívjuk, ilyen időszakban, vagy hogy mire kell figyelni, vagy milyen biztonsági elírásokat kell betartani, vagy meg utána majd a segélyezés, az hogyan tud történni. A Vörös kezdte egy viszonylag, hát inkább magunkra azt mondom, nem is az, hogy viszonylag, hanem egy nagyon-nagyon formalizált szervezet, tehát nagyon komoly szabályrendszerünk van az adománygyűjtésre, átadásra. Ugye hát mi is találkoztunk már többször, amíg ilyen persze, ilyen bontási jegyzőkönyv, ilyen átvételi elismerés, tehát hogy ezek nagyon, nagyon erős szabályunk vannak, ami nem mindig kellemes, mert nagy adminisztrációval jár, viszont ugye muszáj a átláthatóságot, a transzparenciát úgy biztosítani, hogy ez tényleg minden a szabályoknak megfelelően járunk el. Ennyiben erre a kollégáknak van külön képzés, és van olyan dokumentációs eljárás, amiben ezt komolyan szabályozott, és meg is követeljük éppen azért, mert a Vörös Kereszt, mint embléma, úgy mint egy védelmi embléma, és ugye a bizalmat nem veszítheti el ez a szervezet, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, vagy önkénteseink elsősorban a munkatársaim, és jó magam is minden nap ezen dolgozunk, hogy ez a bizalom megmaradjon, hogy a nemzetközi jogszabályoknak, meg a hazai jogszabályoknak nyilvánvalóan meg tudjunk felelni.
1: Kitekintve két nemzetközi, de mégis egy helyszínre, eseményre, úgymond, hogy a Vörös Kereszt részéről 15-ben, illetve 22-től a kárpátaljai helyzetben, illetve az ukrajnai orosz-ukrán háború kapcsán is voltak segíteni. Ezek milyen maradandó élményeket okoztak, milyen munkát kellett ott végezni?
0: Vörös Kereszt ugye elsősorban, tehát a Vörös Kereszt történetét nézzük, ugye az egy háborúban létrejött szervezetről van szó. A genfi egyezmények a Vörös Kereszthez kapcsolódnak, ami gyakorlatilag ma a világon az egyetlen globális jogszabály, ez a genfi egyezmények, ezt több mint 190 ország fogadta el, ugye ezek a elsősorban a polgári lakosság védelméről szólnak fegyveres helyzetekben. És akkor ebből van négy, és ennek vannak kiegészítő jegyzőkönyvei, ezeket úgy fejlesztették a nemzetközi humanitárius jogot, ahogyan a haditechnika fejlődött. Tehát először a nyilván szárazföldi dolgok voltak, utána hajó, utána tenger alatt járó, repülő, egyebek. És a Vörös Kereszt így született, tehát a Vörös Keresztnek, tehát nem arról van szó, hogy a Vörös Kereszt előtt nem lett volna segítségnyújtás, hanem a szervezet segítségnyújtás, a szervezet és csak a rászorultság mértékében különbséget tevő segítségnyújtásról van szó. Tehát ugye ezért is van, hogy a fehér alapon nyugvó Vörös Kereszt, az ma már viszonylag kevesen használják ezt az emblémát Magyarországon jogtalanul, de ez egy védelmi embléma, amit a genfi egyezmények biztosítanak minden országban, és nyilván azokban az országokban, ahol valamikor is fegyveres konfliktus volt, például a jugoszláv háborúban, akkor azt mi nem éltük át, vagy átéltük, de tévében néztük, a Ukrajnában itt pedig ugye ezt már ugye testközelből is láttam. Ott nyilván ezt jóval komolyabban veszik, mert ennek ott valódi értéke van, hogy ha valaki egy vöröskeresztes mellényben van, azt tudnia kell a harcoló feleknek, hogy ő egy semleges segítő szereplő a harctéren, vagy akárhol. Nyilvánvalóan nem golyóálló mellény, az egyenruha, de minden esetre, aki ugye, és történt is ilyen Ukrajnában többször, amikor a Vöröskeresztnek a konvoját, de még 2000 a Majdan téri fegyveres, ott is azt hiszem nyakon lőttek egy vöröskeresztest, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi hír, mert ugye ez ugye a humanitárius jog ellen elkövetett, tehát egy háborús bűncselekménynek számít. Tehát ezt azért kell komolyan venni. Nálunk az utóbbi években, mondom, egyre kevesebb van ebből, de valahogy az előző rendszerben ugye a Vörös Kereszt az egészségügynek lett az emblémája, közben nem az, mint ahogy most egy mentőautón sem látunk már Vörös Keresztet, hanem a mentésnek és az egészségnek más az emblémája. Ez egy védelmi embléma, amelyben első segélynyújtás vagy egészségügyi ellátás is lehet, és egyéb szociális ellátás is lehet, és sok minden más lehet. De ezt nagyon fontos kiemelni, mert ez adja az alapját a Vörös Keresztes munkának. És ugye a nemzetközi segítségnyújtás volt a kérdés, a Magyar Vörös Keresztnek azért kapcsolódik ide ugye Borsodhoz vagy Miskolchoz a Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi segélyezés, vagy határon átnyúló segélyezés, ez így helyesebb, mert valahogy úgy alakult, nem tudom a történelem folyamán, hogy a borsodi szervezetnek volt testvérszervezeti kapcsolata a kárpátaljakkal, de ez nem tudom miért alakult így, de így volt. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy amikor kitört ez a helyzet, akkor ezt mi fogjuk csinálni, mert mi vagyunk kapcsolatban az ottani igazgatóval, addig is havi szinten, hát nyilván februártól, vagy 22. februártól, meg napi szinten voltunk kapcsolatban. Úgyhogy az lett végül a szervezetemből

0: belső megállapodás, hogy nyilván van egy határment terület Szabolcs megyében, meg Hajdúbjarban, ugye amikor már Románia keresztül is érkeztek menekültek. Nyilván ott az volt az elsődleges, hogy a menekültek érkeztek, ennek ellátás egyebek, hiába jöttek más megyékbe is, mert közben itt mi is szerveztük, Miskolcon is volt nagy menekültszállunk, az illetve nem reklám, azt mondja, hogy a Károly Hotel volt az a helyszín, ahol volt olyan adott pillanat, hogy több százan is éltek, aminek szerveztük az ellátását. Most nem akarok csapolni, hogy is az ellátás nem a napi élelmiszer ellátás volt a nehéz, mert azt viszonylag könnyen meg lehetett szervezni, hanem az volt a nehézben, hogy nálunk elsősorban ukrán anyanyelvű emberek voltak, akik különböző gyerekek, idősek, asszonyok és különböző betegségekkel érkeztek, és ugye az egészségügyben nem voltak, értette volna, még mi se értettük, tehát az első naptól ugye voltak tolmácsok, tehát azt kellett szervezni, hogy a gyerekek iskolába járását, óvodába járását, az egészségellátásokat, sokan itt szültek, nekem van olyan kollégám, aki nem mint apuka, de ő hozta haza az anyukát és a gyermekét a kórházból a szállásra. Tehát, hogy ilyen dolgok történtek. És emellett ugye mi elkezdtük, mi nagyon sok adomány érkezett, nekünk az volt a policing, vagy az volt a menetrend, hogy mi nem lakossági adományt itthon használtunk fel, mert azt a határon átvinni nehéz, mert ugye vannak azért bizonyos jogszabályok, vámszabályok, főleg unión kívül, hanem mi a céges adományokat, amiből sok volt, ugyanaz volt, és ugyanolyan lejáratú volt, azt szállítottuk, ami külföldre, nyilván olyan is volt, ami hazai célú volt, de ami Kárpátaljára ment, voltak nagy multinacionális cégek, akik kifejezetten erre adományoztak, és itt Miskolcon a regionális katasztrófa raktárunkban volt az a pont, itt be lehetett oda menni kamionnal, és érkeztek, következően a felpakolás volt, és akkor volt, hogy 11 kamionnal is mentünk Kárpátaljára, Csapra, Ungvárra, attól függ, hogy a kárpátaljai szervezet ugye hova kérte ezeket, és ezt a java részét ezeknek az adományoknak ők ott úgy mondjuk, amikor ott vagyunk, Kárpátalján, Ungvárra, hogy ott belső menekülteknek mondják, ugye aki Nyugat-Ukrajnából, Kelet-Ukrajnából jött, mű nem akart átjönni, de biztonságos területére érkezett az országnak, és ott is volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága megduplázódott. Hát ugye gazdaságilag sosem volt erős Kárpátalja, mondjuk talán így ez elég helyes, ha így mondjuk, és hát ott egy kicsit megterhelte az infrastruktúrát, hogy 1 millió helyett 2 millióan laktak. Tehát, hogy ez így, ne főleg a nagyvárosokban, Ungváron például, vagy Beregszász, vagy Munkácson, tehát, hogy ez nehéz. Ott is nehéz ügy volt, ott is kialakultak a tömegszállások, ugye nem volt, soha nem lehetett szálláshelyet bérelni, mert ugye ők nem azért menekültek, mert szociális szempontból, hát voltak ott, nem tudom, Porsche-k, meg Teslák, meg minden volt, de hát nyilván ők a háború elől menekültek. Úgyhogy minden hotel, minden, tehát egyszerűen nem volt szabad szállása, és ott az első napokban az ottani Vöröskeresztnek is, mint hogy mi is azt csináltuk rögtön az első éjszaka már Záhonyban, meg az összes határátkelő helyen, ott ők is ezt csinálták a másik oldalán a határnak, mert az ungvári vasútállomásra érkeztek, ugye Ungvárnak van egy közvetlen szlovák határátkelője, és ugye Ungvár az fő vasúti vonalban nincsen benne, az Munkács van benne, hogyha Kijev-Budapest viszonylaton, úgyhogy ott Ungváron és Munkácson is voltak a vasútállomáson ilyen nagy pontok, ahol most csak egy apró dolgot mondjuk, elindult valaki, de ő cukorgyógyszert szed, és neki azt kell szedni, és akkor elindultak, de hát harmadik nap már nem volt cukorgyógyszer, de azt kellett szedni, mert ugye azt muszáj, és akkor volt, hogy adott pillanat, abból nem volt. És akkor azt a nemzetköziséget, és akkor lehetett megérteni azt, és nekem is ez megrázó volt, hogy a Vöröskereszt világszervezet, tehát amikor a én kollégáim, vagy nem az én, a Vöröskereszt kollégáim, de én úgy mondom, mint Vöröskeresztes, a záhonyi egészségpontunkon ott voltak a mi kollégáink, ott voltak a spanyol Vöröskereszt kollégái, és akkor az ungvári, vagy a munkácsi vasútállomásról, meg a Ungvárnak a szlovák oldaláról, ők így hárman, négyen egyeztettek, hogy fog érkezni az a kerekesszékes néni, akinek segítségem, hogy le kell szállni a vonatra, ugye kell neki segíteni, nem küldtek vele kerekesszéket, hozzatok el, ilyen gyógyszer kell neki, tehát szóval ez a fajta nemzetköziség, és az együttműködés, ez is megható volt már, hát voltak ott egyéb megható pillanatok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem a Magyar Vöröskereszt volt a legnagyobb támogatója Kárpátaljának, hiszen ott utána beindult a Nemzetközi Vöröskereszten belül együttműködés, azt hiszem, hogy a kárpátaljai megyét a finn és az osztrák Vöröskereszt támogatta olyan fejlesztő programokkal, egészség, miniklinikát ott úgy hívják, hoztak létre. Ugye nem volt elég megfelelő infrastruktúra sok ember ellátására, de az első 4 hétben, amikor az első este ezt beszéltem az igazgató, és mondta, hogy mi kell. Hát áramszünetek, agregátor kell. Jó, akkor indult 3 kolléga, nem volt mit csinálni, nem úgy van majd menne. 3 kolléga indult Egerből, Salgótarján, Miskolcra, és akkor van nem x darab, most nem mondom milyen barkácsáruház Magyarországon, és felhívta őket, jó, hát 3 darab van Kaposváron, 2 Budapesten, 1 Debrecen, és akkor a három autó összeszedte azt a 20 darab agregátort, amit másnap hajnalban muszáj volt vinni, mert ott a ungvári, nem tudom, vasútállomás, úgy kellett, ott úgy főztek kaját, meg egyebek, hogy ezek ott voltak. És abban az első 4 hétben, és ebben volt gyógyszertől kezdve ilyen különböző, ilyen agregátorok, ilyen energiatermelésre szolgáló dolgok, volt élelmiszer rengeteg, voltak különböző védőfelszerelések, úgyhogy abban az első 4 hétben azt a Magyar Vörös Kereszt támogatásával tudták megszervezni. Aztán nyilván ez beáll ennek is a rendszere, tehát hogy mi is ugye ezt csináltuk, hogy minden héten 3-4 napot kivoltunk februártól, nem tudom, május végéig, amíg olyan mennyiségű adomány érkezett, és ott olyan típusú segítségre volt. Én nagyon sokat, ugye van még egy fontos dolog, hát ez is szakmai kérdés, de ugye nem úgy van, hogy most összeszedünk valamit, és azt oda visszük, hanem ők megmondják, hogy mit kérnek, mert ugye nyilván náluk is nem dugíthatjuk be a raktárakat, tehát hiába akartak felajánlani egyszer 4 kamion vizet, felajánlották, és akkor itt állt másfél hétig, mert amíg egyszer már vittünk egy azot el, akkor utána vittük a következőt, hogy ne az legyen, hogy bedugult a raktár nekik 4 kamion vizet, hanem nem fér be minden, szóval ezekre is kellett a koordináció, úgyhogy ez egy nagyon turbulens, nagyon intenzív időszak volt, inkább úgy mondom.
1: A Magyar Vörös Kereszt Borsodabaly Zemplén vármegyei szervezetének vezetőjét, Grubert Rolandot hallottuk, aki Pro Urbe kitüntető címben részesült Miskolc város ünnepén. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Miskolc kitüntetettjeit bemutató portréműsorunk ezzel véget ért. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezéssel segíti a kis- és középvállalkozások szektorát a nyári energiakrízis megoldásában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A VOSZ energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, és egy barométerben teszi közzé a csatlakozó vállalkozások önkéntes vállalásait, amelyeket eljuttatnak a kormányhoz is. A szervezet legfőbb támogatásként tagságtól függetlenül díjmentesen elvégzi a csatlakozók energiaszerződéseinek és számláinak részletes auditját. A vizsgálatok során feltárják a rejtett költségeket, a túlszámlázásokat és a meddő energiadiak optimalizálási lehetőségeit. Az összefogáshoz bármely hazai vállalkozás önkéntesen csatlakozhat a VOSZ oldalán elérhető rövid kérdőív kitöltésével. Rendkívüli energiahasználatot csökkentő intézkedéseket vezetett be budapesti és vidéki telephelyein az E.ON Hungária csoport a hálózati terhelés mérséklése érdekében. A vállalatcsoport több mint 100 telephelyén napközben mérséklik a klímák használatát, délután 4 és reggel 7 óra között pedig teljesen lekapcsolják azokat, míg az elektromos autók töltését 7 és 16 óra közé korlátozzák. Ezen felül ideiglenesen lekapcsolják a homlokzat és dekorációs világításokat, a reklámcélú kijelzőket, valamint a belső kommunikációs panelt is. A munkatársakat közös irodahasználatra és online megbeszélésekre ösztönzik, miközben az E.ON szakemberei megerősített készenléttel dolgoznak a villamosenergia ellátás biztonságának fenntartásában. A villamosenergia ellátási helyzetre reagálva országos hálózatának 156 ingatlan irodájában ideiglenes energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Duna House. A délutáni és esti csúcsidőszak terhelésének mérséklése érdekében az irodákban lekapcsolják a kirakat reklám és díszvilágítást, valamint a digitális kijelzőket, a klímákat pedig a minimumra optimalizálják. Emellett rövidített nyitvatartással működnek a nagyobb energiaigényű folyamatokat, délután 5 óra elé szervezik, és a központ is ekkor zár. A becslések szerint a hálózat így akár 30-50 átlagos magyar háztartás napi villamosenergia fogyasztásának megfelelő energiát spórolhat meg, miközben a telefonos, online és személyes ügyfél kiszolgálás továbbra is zavartalan marad. A kormány eláll a zuglói irodabiznisztől. Az irodakomplexum megvásárlására kötött szerződés alapján a beruházó nem teljesítése esetén az állam nem csak a kifizetett vételár részleteket kapja vissza, hanem a foglaló kétszeresét és meghiúsulási kötbért is követelhet. A kormányzati portál közleménye szerint a szerződésszegés miatti követeléseket bankgarancia és a Bayer Construct készfizető kezessége biztosítja, emellett pedig további kártérítési igények is érvényesíthetők. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi és pénzügyi átvilágítását követően a kormány úgy döntött, hogy eláll a megállapodástól, mivel a zárási feltételek közel fele nem teljesült határidőre. A kabinet célja, hogy visszaszerezze a projektre eddig kifizetett több mint 300 milliárd forint közpénzt és érvényesítse a szerződéses biztosítékokat. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Kantemusz Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gálakoncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Rendhagyó Találkozások magazin műsorunkban most nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben. Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt. Augusztus 1-től foglalja hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Olá Ilona számít megtisztelő figyelmükre, tartsanak velünk!
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátum a július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Baráth Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olajnona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása. Tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűzött cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: A nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is beletartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egy harmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covidnak még se híre, se hanva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ez az időseknek szólóan képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában, hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én két pontot látok. Az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatnia. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is hát, ha akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezeti koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év, nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározók voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabatot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum, hogy az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet, ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam Holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán, Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képzőintézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
3: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat hát, illik folytatni.
2: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének díszdoktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt, és most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellierrel is felvegyük újra a kapcsolatot, nagy nyitottságot tapasztaltunk, ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéshez sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
3: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
2: Így van, Sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána Sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam Sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de én nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ugye ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az ország felsőoktatási térben.
1: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutása az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az ószövetségi tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
3: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorációm alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a erre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális, hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit, közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, nem pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna.

0: készség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
1: Személyiségfejlődés.
0: Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
1: Pláne egy olyan intézményben, amire mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon, ott jelentősen nőttek a létszámok, és nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne, de hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
0: Is, valóban ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó istentiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
1: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg, ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
0: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát az
1: oktatók... Ez egyébként elég általános.
0: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatókarnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
1: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetséggondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
0: Így van.

0: Ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk, úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozattal elért siker, nyilván nagyon tudja ezt motiválni, előbb-utóbb beterelni őket a további képzésekre, egyetemi és a PhD képzésre is. Persze, az egyetem szellemiségében sokkal könnyebben beintegrálódik egy fiatal kollega, ha saját nevelésünk, de persze nyitva kell hagyni az ajtót a külvülről érkezőknek is. Fontos, kiemelt szerep lesz tehát megtalálni ezeket a fiatal munkatársakat. Azt talán már nem titok, úgy el lehet mondani, hogy például a hitéleti képzésben úgy tűnik, hogy már három fiatal tanársegéddel fogjuk kezdeni, újonnan beálló tanársegéddel fogjuk tudni kezdeni majd a jövő tanévet.
1: Ez már akkor egy gyakorlati eredmény, ez és már, mutatja ez azt egy... az utat, amin el akarnak indulni, igen, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
0: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása. De
1: magas küszöböket kellett megugrani már akkor is.
0: Feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett. És így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektorhelyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust, sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
1: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégiumban került az összes felszoktatás.
0: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2-vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskolai oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló közben mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
1: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
0: Igen, igen, így van. Nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez a előtte a két rektor helyettesség, ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába, jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. Az oktatásba ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utó kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig úgy a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az Ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, hogy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 év bemelegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol két pályázó közül engem választott a testület.
1: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
0: Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és két intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Baráth Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal augusztus végéig tartó felújítása. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, míg a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a Tiszató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárca vezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretett szolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek, így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitnikék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gálakoncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Irodalmi ihletésű családbarát szabaduló szobás kaland várja az érdeklődőket Miskolcon a József Attila könyvtárban. A Csorba Piroska, a Kutya talált a barlang című műve alapján készült játék augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között próbálható ki. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó 25 perces programon 3-4 fős 8 éves kortól induló csapatok vehetnek részt ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges augusztus 7-én pénteken 14 óráig személyesen, e-mailben vagy telefonon. A Mirehu Nonprofit Kft. A nyár folyamán is foglalkozott gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladékkezeléshez fűződően. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be, őt hallják.
2: Július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ezt novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet, Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mirehu Nonprofit Kft.-nél nagyon fontos a szemléletformálás. 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Az első nap tegnap volt egy kis ismerkedés, és két csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat. Volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit két kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött, nem csak itt a telephelyünkön, hanem helyőpapiba is ellátogattunk, hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretébe alkotói feladatokat vittek véghez minden délután.
1: A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat, és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jogbevezetését tervezik. Kassatúváros polgármestere korábban visszautasította a tömeges áttelepítésről szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a roma családok önként vásároltak ingatlant egy civil szervezet segítségével a Borsod vármegyei Szalonnán. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Bikén.
1: Bogyós Gyümölcs Édesapja. Kertész.
2: Szentpéter
1: Esernyőzse.
2: Házasságon innen.
0: Katalin.
2: A gyerek.
1: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Abba nehezen megy bele a polgármester, vélte Levinci, mert Kovinyi úton útfélen gazemberezi tegnap óta. Nem tesz semmit, ha Kovinyi impossibilis. Ön fogja ajánlani, ügyvéd úr, Hártyai Mihály volt képviselőt. Nem adnék a sanszáért egy 20 fillérest. No, én sem, mosolygott a báró, a kis zsebrás pojával idomítva nevezetes hosszú körmének gömbölyűségét, de... Éppen azért tartottam önt vissza, Martinkó úr. Tessék velem parancsolni. Ön áll föl ekkor, és Katángi Menyhért volt országgyűlési képviselőt hozza ajánlatba. Ki az? Jegyezze föl a nevét, édes Martinkó, nehogy rosszul találja kimondani, Katángi Menyhért. Kiváló politikus. Olyan ember, akinek nagy befolyása van a kormánynál. Az ő eddigi kerületében például két patikárius is van, és már mind a kettő királyi tanácsos. Egy szép napon, az ördög nem alszik, miniszter lehet, és akkor Körtvélyes kidüllesztheti a mellét, és kinyithatja a markát. Elég nagy marka van, röhögtek mind a hárman. Ez alatt Szentlélek úr kikotorászott valahonnan a zsebéből egy ceruzát és egy receptet, melyen kiókumulálván egy spáciumot oda jegyzé magának promemória a leendő miniszter nevét, és most már a szöveg egymás után olvasva így hangzott volna: Katángi Menyhért borban vagy ostyában beveendő. Alig távoztak el az urak, a főispánné ablakokat nyittatott, azután kifüstölteté a szobákat borókával, a főispán pedig bevonult írószobájába, és egy sürgönyt fogalmazott Katánginak. Az esti vonattal jöhetsz, zászlókkal és egyebekkel. Hetedik fejezet. Az értekezlet. Na, már megint értekezlet. Igenis, megint. Mi volna belőled, magyarom, ha a sok értekezleten, ankéten, választmányi bizottsági és tudja Isten miféle ülésen ki nem beszélhetnéd magadat, nem panaszkodhatnál, nem lelkesedhetnél. Az olvasó talán megsokalja, hogy értekezletből értekezletre hurcolom, szűkbe, tágba, bizalmasba, titkosba, de hát elhinné-e, hogy élethíven írok le választást, ha nem állna csupa összejövetelekből és konferenciákból. Hiszen az egész választásnak ez a sok tanácskozás, taktika, ravaszkodás a sármja, nem maga a győzelem. A megválasztott nagy férfiú többé nem olyan érdekes, mint volt, félig már el van használva, mert a tömegek mindössze kétszer örülnek egy kedvelt embernek. Először, amikor fölemelhetik, és másodszor, amikor letaszíthatják, de ez már csak 5 év múlva lesz, vagy még később. Víz ez nagy csúnyaság, de ne szomorkodjunk fölötte, okosabb örülni, hogy minden elég jól ment a délutáni értekezleten. Röszkei megjelent a deputáció meghívására, útközben ez igaz, erősen firtatta, hogy mi véget hívják, persze kitérőleg feleltek. Egy kis nyugtalanságot színlelt, gyanakodást, húzódozást mutatott, de mégis eljött. Nagy éljenzés fogadta az ajtónál, és csak akkor szűnt meg, amikor eléje lépett a kis Zsibó Katica. Igen kedves jelenség volt, hófehér ruhájában, rokokó módra behajporozott fejjel, mint egy liliputi márkinő, szép pukedlit csinált, aztán egész bátran átnyújtotta a piros rózsacsokrot, és szavalni kezdett sejp, de édes, csicsergő hangon, mely azonban úgy tűnt fel a távolabb állóknak, mint a mély döngés.
0: Ne menj fel Budapestre, jó Röszkei bácsi, bár leng a sok zászló, ne menj föl, ne menj föl, ne légy városoddal, könnyelműen játszó.
6: A megtisztelt fanyarul kezdett mosolyogni, legalább így vették észre a megfigyelők. Mit mondasz, gyermekem? Kérdé nyájasan ugyan, mégis némi meghökkenéssel. De a lányka nem volt egyébre betanítva, hát nem felelt. Igen szép volt, szívecském, dicsérte meg a Szentlélek gyógyszerész. Egy másik kritikus így szólott. Kukucskában van véna, az egyszer szent. Maga Röszkei lehajolt kissé, megsímogatta a leányka arcát, aztán a szép rózsákat szagolta meg, nem éppen az illat miatt, csak önkéntelen szokásból, mire óriási tüsszentések vették elő, de olyan átkozott hapszik, hogy a világ keringett vele, zöldnek, pirosnak látta, s az előtte illeszkedő díszónok, Kozsehuba Flóris, röstelt a beszédjébe kezdeni, de nem is lehetett, mert a borzasztó tüsszentések túl harsogálnak mindent, és folytonosan ismétlődvén ellenállhatatlan nevetésre ingerelték a körülállókat, ami, tekintve a helyet, az időpontot és az előkelő személyiséget, valóban illetlen és kellemetlen incidens volt. Mint később kitűnt, kevéssel előbb a fránya Blandi báró kérte el a csokrot megtekintésre a gyermektől, s burnó szelencéjének tartalmából észrevétlenül behinté az illatos szirmokat, de a rossz akarat és dévajság csak pillanatokra volt képes visszatartani a gondviselés dübörgő kerekeit, azaz a bekövetkező eseményeket. Röszkei orra végre megszabadult a gonosz dzsinektől, kik fúrták és csavarták, méltóság teljes állást foglalhatott el a terem közepén támadt űrben, bizony, nagy mesterség volt-e tömérdek fej közt azt a parányi tisztást kiszorítani, s Kozsehuba szép hangja fölcsendült, tisztán hallhatóan a füllett, párákkal telített levegőben. Nagy szabású volt ezen beszéd, és másnap kaligrafice leírva megküldetett a pesti lapoknak, de ki nem adták, mert intrika és klikszellem dolgozik mindenütt. Nem akarták, hogy a fővárosban szereplő szónokok elhomályosítassanak. Fölemlíti a szónok, hogy a magyarok Árpád vezérlete alatt jöttek be, és pedig most épp éppen ezer éve, elősorolván nagy részletesen viszontagságaikat olyan formán látszott konkludálni, hogy talán be se jöttek volna, ha előre tudják, hogy micsoda csapás éri rá ezer évre a pajzsára támaszkodó ezüst sisakú Pannónia leghűségesebb gyermekét, Körtvéest, aki árvaságra jut, mert elhagyja az édesatya. Éppen most, az ünnepeken, mikor mindenki örül, éppen most kelljen Körtvéesnek gyászt öltenie. Hozzád fohászkodom, magyarok istene, kiáltott föl, megrezegtetve a hangját. Gyere le, és tőlünk elforduló szívét hajlítsd vissza ezen atyának. Nagy tetszés. Egy pillanatig pauzát tartott, mintha várná, hogy talán lejön a magyarok istene igazítani valamennyit a királyi tanácsos úron, ami egyéb iránt nem ártana, de, minthogy nem jött, ekképpen tört ki. Ezen atya, ki minket elhagyni készülsz? Te vagy, tisztelt barátunk, városunk ékessége és gyámola. Röszkei összerezzent. Mennyi művészet volt ebben a megdöbbenésben. A két kezét leeresztve csüggetten, a szemeit lehúnyta félig, aztán egy fél lépést tett hátrafelé. Mindez olyan szép és méltóságteljes volt, mintha a szónoklat minden szavát, testének minden porcikája hallaná, érezné, s új attitűddel felelne rá. Kozsehuba úr most újra visszakanyarodott őseihez, illetve a mieinkhez, turkálván a történelemben oly otthonosan, mintha a saját Wertheim szekrénye lenne, előhozzá Szent Lászlót, aki nem akarta keresztes hadak vezére lenni, hanem maradt atyáskodni a saját népe fölött. Avagy, ki ne hallotta volna hírét első Bélának, kimidőn eléje tették a király sátorában a kardot és koronát, a kevésbé csillogót, a kardot választotta. Igaz, hogy gyilkos tőr villogott a függöny mögött, de vajon nem várnak-e téged is veszélyek, tisztelt barátom? Nagyságos polgármester úr, ha a csillogó pályát, a képviselőséget választod. A képviselőjelölt égre emelte a szemeit, aztán levette a pápa szemét egy fekete tokba téve. Tudta, hogy szemei átnedvesednek nem sokára, s azt akarta, hogy lássák. A szónok pedig folytatá. De, menjünk tovább! S az emberek föllélegeztek, mert nagyot lépett le Béldi Pálig. Zsebre vágott a kujon vagy 600 évet, súgta Bernolák Nepomuki János pápai kamarás a szomszédjának. Igenis, Béldi Pált említém, a druszádot, e dicső alakot, aki inkább meghalt, de nem akart fejedelem lenni. Mravinak közbevágott. Semmit se nem ér, olyat említsél, baratacskám, aki képviselő nem akarta lenni. Élénk derültség. De Kozsehubát nem lehet megzavarni. A hatalmas folyamba beledobhatsz egy mázsás követ, vagy egy eltépett szúnyog szárnyat. Egyformán föl nem veszi, hömpölyög a medrében tovább, tovább. Rátért a röszkei érdemeinek vázolására, és összehasonlította őt a föntnevezett urakkal, első Bélával, Szent Lászlóval és Béldi Pállal, először általában, aztán külön-külön, végre pedig, miután a nagy Ararát hegyen, a történelmen átette magát, számos jelzőkkel, szimilékkel, részesülőkkel és közbevetett mondatokkal felspékelve, szíveket repesztő hangon kinyilatkoztatta, hogy ha Röszkei mégsem engedne a város óhajának, és nem maradna dicsőségesen betöltött helyén, ők, valamint a mély raj, mely az anya királynét elvesztette, szétszélednek,
0: és Isten őket úgy segélye, itt hagyják az egész kaptárt, körtvélyest. A pusztulás az enyészet démonainak martalékául. Úgy van, igaz!
6: Röszkei ellágyult, egy-egy könycsepp csillant meg pilláin. Kalapját, melyet a bal kezében tartott, arcához emelte, mintha titkolni akarná érzékenységét. Alig, hogy elvégzé Kozsehuba, tüstént előlépett a Csizmadia vezér, Marek József uram mondván. Nem a könyveken hízott elmék nevében beszélek, hanem az egyszerű iparosok szájával. Nem azt mondom el, ami a könyvekben vagyon, csak azt tudom, ami a szíveinkből kicsordul. És olyan szép, okos szavakban marasztalta Röszkeit, hogy az valóságosan könnyezett. Legalább elővette a kendőjét, és dörzsölni kezdte a szemeit, amitől azok bizonyosan még vörösebbek lettek. Maradok, hörögte folytott, szinte fuldokló hangon. Az egész gyülekezet elérzékenyült. Lassan kimondott szavait szájról szájra adták. Egy közel álló hórihorgas úr stentori hangon kiáltá el a népek fölött. Marad! Azt mondja! Marad! Vén szamár! Sziszegte Lénár György. Éljen! Ordítá tömeg. Gyönyörű karakter, szólt nagy ősz fejét elismerőleg ingatva Balog Bálint. A karzaton ülő fehér népek között egy úri anya, gondolom Somorjai Kristófné, meglökte a kis szőkefürtös fiacskáját, aki egy almát majszolt. Oda figyelj, fiacskám lelkem, és jól megnézd azt a bácsit, hogy visszaemlékezhess erre a jelenetre, és eszedbe jusson örökké, milyennek kell lennie egy nagy embernek. Maga a nagy ember az éjenzés ideje alatt némileg magához jött, lassú, ünnepélyes úgynevezett lendvai léptekkel a dobogóig lépdelt, ott megállt, meghajtotta magát, mire újból kitört az éjenvihar. Aztán fölemelte a hangját úgy, hogy bár még fátyolos volt kissé, elhallatszott mindenüvé. Tisztelt polgártársaim, a nép idézett engem. Akarat a parancs. Eljöttem, és meghajlok előtte. Szűnni nem akaró éljenzés. Az önök szónokai sok szépet hoztak föl. Én ezekre csak egy szóval felelek, és ez az egy szó, hogy engedelmeskedem. Éjenzés. De éppen, mert én is élek, halok ezért a városért. Föltételhez kötöm visszalépésemet. Halljuk, halljuk. Tudnélik ahhoz a föltételhez, ha olyan jelöltet bírunk találni, aki tehetségre és pozícióra elegendő a jövő fontos feladataiban körtvélyes érdekeit képviselni, úgy legyen! Kiáltották százan és százan. Kozsehuba Flór is emelte föl magasra jobb karját, jeléül, hogy szólni akar. Azt hitték, valamit kifelejtett előbbi beszédéből a derék férfiú, vagy valamit helyre igazít benne, mert nem lévén lapkörtvélyesen a hiba igazítások élő szóval történnek. Ám Kozsehuba nem ezt tette, hanem nehány szóval Kovinyi Jánost, az eredeti jelöltet ajánlotta a választóknak. A polgármester a fejét rázta. Kovinyi tehetséges férfiú, mondta, de ilyen nagy időkhöz és feladatokhoz nézetem szerint nincsenek még tapasztalatai. Egyetlen hang se emelkedett, csak valami nyüzsgés, fészkelődés, féle zűrzavar suhogott végig a tömegen. Most Levinci ügyvéd ugrott fel egy székre, de amint a hártyai nevet kiejté, A polgármester fitymálólag intett a kezével. Országos név kell. S ezzel se szó, se

eresztette ki, amennyire kellett, itt elegendő volt az ő orgánumával a közönséges használati hang. Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katángi Menyhért, volt képviselő urat, országos nevű hazánk fiát ajánlom. Az ismeretlen név meglepett mindenkit. Ki az? Kit mondott? Minden szem a polgármesterre tapadt. Az pedig így szólott a síri csöndben, a fejét hátra vetve, s a jobb kezét hullámosan megmozgatva a levegőben. Enév előtt, tisztelt uraim, leveszem én is a kalapomat. Őrületes, dobhártya repesztő éjjel zúgott föl, mely nem akart megszűnni. Maga a polgármester is fölkiáltott a kalapját meglengetve, éljen Katángi Menyhért! Újra fölkavarodott az éjjel áradat, s vadul, szilajan hömpölygött, hol a bal sarkon erősebben, hol a jobbon, s ha itt meggyöngült, amott tört ki újra magával ragadva a karzatot, és kiömlött az utcára, hol az ácsorgó csőcselék fölkapta a nevet, és kiáltotta jól-rosszul százféle variációban. Hiába rázta a csengettyűt ott bent Dombrói Dombrovány Antal, a pártelnök, végre is összetett kezekkel kellett könyörögnie. Engedjék kimondani a határozatot, hogy Körtvélyes egyhangú képviselőjelöltje Katángi Menyhért. Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék Körtvélyest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekvűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár abcúg is hangzott, ami megijedt.

0: kérdeztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsijára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult. Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcuk. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz. Puttonyba vele, nem pozsonyba! Így hangzott, zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli! Ugyan-ugyan! Bolondság! Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek, hát illik ez! A jóérzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem. Erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanak az életrajzokkal. Édesatyámat, a Vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágot szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. néni nem talál cukrot, sopánkozott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péteres
6: erdőhely.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
11: Pacsirta.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, míg a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékossági és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawatttal a tervezett szint alatt volt kedden a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodaépületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kék Frankos kerül a középpontba. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja, a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Wokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja. Ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózon szennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés, gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk egy órában a Sziget Fesztiválról beszélgetünk Gerendai Gárai főszervezővel. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, szép jó napot a hallgatóknak is.
1: A tavalyi Sziget után nem sokkal vált bizonytalanná a fesztivál sorsa jövője, aztán ön ezt rendezte, de most így néhány nappal a kezdés előtt milyen érzések vannak önben, vagy mai fejjel is vállalná ezt, hogyha most kellene erről dönteni?
2: Hát az az igazság, hogy ugye a döntésemet elsősorban az határozta meg, hogy én szerettem volna, hogyha megmarad a Sziget és kap egy esélyt arra, hogy valahogy hát ha tud sikeresebben jobban működni, mert ugye én abban a pillanatban lettem ebbe újra bevonva, amikor már az a helyzet volt, hogy a korábbi tulajdonos úgy döntött, hogy kivonul a piacról és bezárja a rendezvényt, ezért nekem a konkrét döntési helyzet az csak arról szólt, hogy adok-e egyáltalán egy esélyt a Szigetnek, hogy megmaradjon, és hát azóta eltelt jó pár hónap, és most már úgy kezdem látni is, hogy egyáltalán mi a probléma, egyáltalán ez mennyi munkával jár, mennyire borította föl az életemet, és azt tudom mondani, hogy azért sokkal több a, hogy mondjam, a feladat, mint amit először gondoltam, de ettől még nem feltétlenül ment el a kedvem tőle, hanem inkább csak azt látom, hogy több időt, energiát igényel, mint amit eredetileg elképzeltem, de valahol élvezem is azt a helyzetet, hogy most egy picit, mint hogyha idézőjelben megfiatalodtam volna, hogy most ugye egy csomó olyan dologgal kell megint foglalkoznom, amivel akár évtizedekkel ezelőtt, és ezt valahol élvezem, meg úgy próbálok újra beletanulni ebbe a világba, ami egyszerre egy kihívás is, meg egyfajta élvezet is, meg hát nyilván régi kollégákkal dolgozom együtt, tehát sok-sok minden van a pro és a kontra oldalon is, de összességében azt tudom mondani, hogy meg nem bántam, csak azért nem gondoltam, hogy ennyire át fog alakulni az életem.
1: A sajtóban megjelent, hogy nagyjából 1,5 milliárd forintos veszteséggel számolnak erre az évre. Ez egyébként azért jóval kisebb, mint a tavalyi volt az akkori tulajdonosi körnek, de mitől függ, hogy ez a 1,5 milliárdos mínusz végül mennyi lesz?
2: Hát elsődlegesen a jegyeladásoktól, a látogatottságtól fog függni, hiszen azt már most látjuk, hogy körülbelül mennyi szponzorpénz lesz, illetve az meg valamilyen módon egyenes arányban szokott lenni a látogatottság és a vendéglátás bevételek, mert ott körülbelül ugye azzal lehet számolni, hogy egy-egy fő átlagosan mennyi pénzt költ a Szigeten, és abból mondjuk mennyi, ami a Szigetnél marad, mennyi, amit a kereskedők visznek el. Tehát ilyen értelemben az elsődleges meghatározója az a látogatottság lesz, és nyilván a látogatottságon belül sem mindegy, hogy milyen típusú jeggyel jönnek a látogatók, mert vannak bérletek, vannak napi jegyek, vannak VIP jegyek, vannak háromnapos bérlet, szóval sokféle konstrukció van, de összességében ez határozza a leginkább meg, mert ez a három fő lába van a rendezvénynek, hogy vannak a ilyen hirdetési vagy szponzori bevételek, van a jegybevétel és van a vendéglátás bevétel. Ugye most már nem is tudom, 8-10 éve közpénz egyáltalán nincs a Sziget költségvetésében, és ezáltal a döntő többsége, mivel ezen a belül az arányok is úgy néznek ki, hogy ilyen körülbelül 75%-a a bevételeknek kell, hogy a jegybevétel legyen, és a maradék 25% az, ami körülbelül fele-fele arányba a jegyek, illetve a vendéglátásból, vagy a szponzorokból és a vendéglátásból befolyó bevételek, ezért mindig ez a döntő kérdés, hogy mennyien lesznek látogatók.
1: Az utolsó napok is dönthetnek erről, vagy akár az időjárás is befolyásolja, mondjuk elsősorban a magyar látogatók érdeklődését, mert a külföldiek gondolom, hogy azért 99%-ban most már így tudják néhány nappal a kezdés előtt, hogy jönnek.
2: Meglepően nagy arányban akár napi jegyekkel is érkeznek külföldiek, de valóban aki külföldről indul, neki valószínűleg már megtervezte azt, hogy eljön ide. Ugye a bérleteseknél ott valamivel nagyobb arányban külföldiek vannak, a napi jegyeseknél nagyobb arányban magyarok, de összességében ilyen körülbelül fele-fele a közönség arány, egy picit még a magyarok javára is, tehát ilyen nagyjából 55-45 a látogató arány a magyarok javára. és persze, aki mondjuk minél távolabbról jön ide, annál előbb tervezi meg valószínűleg az utazását, és azoknál, akik meg mondjuk csak napi egyel, és az utolsó pillanatban döntenek, azoknál meg jellemző az, hogy ők magyarok, és ott valóban az időjárástól nagyon sok minden egyéb befolyásolhatja az ő jegyvásárlási szándékukat. Úgyhogy bocsánat, az előző kérdésre, hogy egy picit vissza is utaljak, hogy meg lesz-e, vagy egyáltalán, hogy mitől függ, ugye, hogy ezt elmondtam, hogy alapvetően a látogatószámtól függ, de az, hogy meg lesz-e, abban most ugye még nehéz előre biztosat mondani. Én azt látom, hogy időarányosan egy picit a tervszámainktól el vagyunk maradva, és ebből a szempontból mondjuk azok a szélsőséges időjárási körülmények, amiket most tapasztalunk, ez az extrém hullám, vagy akár az ehhez kapcsolódó ilyen közhangulat, és nem tudom, az most nem segít abba, hogy biztos majd mindenki inkább még bulizni akarjon a jövő héten, és ne azon aggódjanak az emberek, hogy tényleg lesz-e egyáltalán, nem tudom, elektromos áram, vagy víz, vagy bármi, ami most a bizonytalanná vált az elmúlt napokban, itt akár a fővárosban, akár az országban. Úgyhogy ilyen értelemben egy picit mi is meg vagyunk ijedve attól, hogy ezeknek még mennyire lesz hatása akár a látogatottságra is.
1: Ugyanakkor talán egy kicsit kedvezőbb a kép, mint néhány nappal ezelőtt. Legalábbis az előrejelzések, a különféle mutatók, mintha jó irányba tendálnának.
2: Igen, hát szerencsére azt már az előrejelzés azt mutatta, hogy a sziget napjaira már ez az extrém hőség ez elmúlik, és csak egy normál nyári hőséggel kell számolni.
1: Mondjuk az sem fontos.
2: Persze, csak azt mondom, hogy ahhoz azért már hozzá voltunk szokva, hiszen mindig is nyáron volt a fesztivál, és sokszor volt, hogy akármilyen meleg napok voltak, ilyen 30 fok a fölötti főmérsékletek, de azért ez a 40 körüli vagy a fölötti hőmérsékletek, ez tényleg már az extrém kategória. A másik részről meg attól még, hogy ilyen melegek voltak, attól még azért nem volt ilyen mértékű a száj, hogy a Duna ilyen szinten lent legyen, hogy emiatt akár már a, nem tudom, az áramtermelés is kockázatossá váljon, és hogy egyáltalán lesz-e elegendő áram a fogyasztók számára, vagy az, hogy kell-e majd korlátozni a vízhozamot, vagy a nem tudom, tehát ezek olyan kihívások, amikkel eddig direktben nem szembesültünk, és az csak egy, hogy mondjam, ilyen véletlen szerencse, hogy nekünk ettől még mindig a legrosszabb helyzetekre kellett megpróbálni felkészülni, és ezért, hogy túlbiztosítsuk egy picit a rendezvényt, ezért mi korábban is már aggregátorokat minden évben béreltünk azért, hogy ha esetleg nem lenne elég áram, akkor legyen mire átkapcsolni, vagy próbáltunk minél több mindent annak érdekébe tenni, hogy csökkentsük az elmúlt években a környezeti lábnyomát magának a rendezvénynek, és ennek érdekében számos fejlesztés történt, úgyhogy most ezeknek valójában egy picit hála, most kevésbé kell attól félnünk, hogyha ne adj Isten, ezek a szélsőséges körülmények, ezek ilyen problémákat okoznak, akkor az mondjuk akár meg veszélyeztetheti a megrendezhetőségét is a rendezvénynek.
1: Az meglepte, hogy azért néhányan betámadták a szigetet, illetve hát azt mondták, hogy esetleg meg kellene fontolni az elhalasztását vagy törlését?
2: Hát igen, ez egy, nem azt mondom, hogy meglep, mert ebbe az országban már nehezen lepik meg az embert, hiszen mindig is voltak olyan hangok, amik egy picit így vagy a sziget ellen szóltak, vagy a politikai közegbe próbálták így valahogy betolni a szigetet, és ezen keresztül, vagy ezzel támadni embereket. Én azt mondom, most is ennek alapvetően ez a célja, nem hiszem, hogy a szigettel van valójában baja bárkinek, hiszen most egyébként miért zavar az valaki, hogyha más ember jól érzi magát. Itt inkább arról van szó, hogy most lehetett megint egy olyan fogást találni a adott esetben a politikán, ahol ha most különben arról beszélnek, hogy korlátozni kéne a fogyasztást, nem tudom, akkor miért nem akarják korlátozni a rendezvényeket is, csak akik ezeket a támadásokat indították, azok azzal nem számoltak, hogy nekünk nem kell minden áron a központi hálózatról működtetnünk, tehát mi nem akarunk elvenni mástól áramot, ha abból kevés van, akkor majd bekapcsoljuk az aggregátorokat, és akkor arról működünk, és le tudunk válni ilyen értelemben a központi hálózatról, de valószínűleg ezzel nem voltak tisztában azok, akik egyébként ezeket a támadásokat indították. Aztán persze egy idő után ez elkezdett már ilyen extrémitásokba átmenni, hogy most már olvastam olyat is, hogy ha nekünk vannak aggregátoraink, akkor mi azt ne használjuk, hanem adományozzuk másoknak, hogy másnak jusson a sziget, meg ugyanúgy maradjon el, mert minek sziget, és minek, és nem tudom, tehát nyilván vannak ennek fokozatai, hogy még milyen milyen extrém ötletekkel lehet előállni. Én mondtam, hogy nekem is vannak ilyen jó ötleteim, hogy egyébként mindenki, aki nyaralni menne, az is mondja le a nyaralását, vagy ajánlja föl inkább valaki másnak, vagy a nem tudom, tehát lehet nyilván extrém ötletekkel előállni, de a probléma az valós abból a szempontból, hogy egyre inkább ugye ezek a környezeti hatások éreztetik a mindennapjainkban is sajnos az a hatást, hogy lehet ilyen a szájos helyzet, lehet akár emiatt áramhiány, lehet. Mi szerencsére ezekre próbáltunk eddig is készülni, ezért nem minket fog ez most ellehetetleníteni. De attól még azzal nyilván nekünk is foglalkozni kell, hogy lehet ezeket az extrém helyzeteket minél inkább elkerülni, vagy ha ilyenek beállnak, akkor hogy lehet ebben is arra odafigyelni, hogy attól még minél inkább biztonságban, komfortosan tudjanak azok, akik hozzánk jönnek szórakozni, mert mondjuk ezek az extrém melegek, ezek például azért egészségügyileg is komoly kihívással járnak, vagy az, hogyha nem tudom, ennek kapcsán még nagyobb porképződés van a szigeten, akkor az megint egy olyan kívás, amivel foglalkoznunk kell, hiszen enélkül is az egy küzdelem, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a szigeten a port ilyenkor, amikor már még meg se kezdődött a rendezvény, de már az egész terület egy aszályos, ilyen száraz terület, akkor ez nyilván még nagyobb kihívás, és akkor ilyenkor jönnek ezek a plusz feladatok, hogy még több területet lefedni, még inkább valahogy megoldást találni arra, hogy megelőzzük azt, hogy mondjuk akik oda jönnek, azok azért ne érezzék majd jól magukat, mert egyébként ott olyanok a körülmények.
1: Mit tudnak egyébként tenni a por ellen? Persze az elmúlt napokban itt Óbudán volt némi csapadék, illetve pénteken, szombaton szintén esett némi eső, de egyébként ez bizonytalan.
2: És nyilván erre tervezni nagyon nehéz. Tehát eleve vannak por megkötő anyagok, amiket már korábban is használtunk a szigeten, illetve ugye a Dunavizét is ilyenkor mi használjuk arra, hogy egyébként ott a valamennyire portalanítsunk, és ott a fő útvonalakat, meg ahol fölverődne a por, azt locsoljuk, de ez csak ilyen ideig, óráig meg oldás, hiszen azután a visszaszivárog a földbe, és a
1: Dunába.
2: Tehát ilyen szempontból ezek az egyik része, de az, amivel egy picit ennél hatékonyabban lehet a porfelverődést megakadni, az, hogyha bizonyos területeket lefedünk, csak ez egy közpark, tehát itt ugye van néhány út, ami szilárd burkolatú, de egyébként a nagy része az ugye egy park, ahol füves, nem tudom, parkosított területekről beszélünk, ezért itt a, mondjuk a színpadok előtti nézőtereket például úgy nevezett járólapokkal fedjük le, amivel megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy közvetlen a porba tapicskoljanak az emberek, és fölverjék a port, vagy a főbb olyan útvonalakat, ahol a közönség közlekedik, de nincs ott eredetileg valamilyen szilárd burkolatú út, azt ilyen fémburkolatú útakkal, vagy faburkolatú útakkal ideiglenesen úgy oldjuk meg, hogy kvázi kialakítunk ott ideiglenes utcákat tulajdonképpen a szigeten, és ezáltal megint csak nem a porban sétálnak az emberek, és nem verik fel annyira a port, de mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor ettől már egyáltalán nem lesz port, csak ezzel lehet legalább csökkenteni a porfelverődést. Az igazi az lenne, hogy olyan jó állapotban lenne most egyébként a park, hogy mint mondjuk a, nem tudom, az angol parkok bázsitja, vagy gyepe, aminél nem probléma, hogy bárki mászkál rajta, mert egyébként attól még nem verődik föl por.
1: Ami a biztonsági kérdéseket illeti, mire kell figyelni annak, aki kimegy a szigetre, hogy aztán jól szórakozzon, és ne kelljen kellemetlenségekkel szembesülni?
2: Hát attól függ, melyik részéről nézzük, mert ugye itt van már eleve az, hogy jutok be a szigetre, utána ott bent, hogy milyen dolgokra kell odafigyelnem. Tehát most például a hőség miatt azt gondolom, hogy különösen oda kell figyelni arra, hogy megfelelő folyadékbevitel legyen, ráadásul lehetőleg ne cukros, meg ne alkoholos legyen az a folyadék, vagy legalábbis csak mértékkel, mert hogy ilyenkor ugye a nagy melegbe ezek plusz problémát okozhatnak, akkor az, hogy valaki mennyire figyel oda arra, hogy bekenje magát napvédelemmel, akkor az, hogy egyáltalán ne tartózkodjunk kint a tűzönapon sokáig, mert napszúrást kaphatunk, de ez egy kérdéskör. Akkor ugye nyilván például ez a por kérdés is olyan, hogy vannak emberek, akik különösen érzékenyek, allergiásak, vagy pedig aszmás, egyéb más betegségekkel küzdenek, akiknek erre külön fontos odafigyelni, hogy ilyenkor egyrészt vagy használjanak olyan maszkot, szűrőt, nem tudom, ami vagy
1: esetleg egy pasztillát, amely a nyálkahártyát valahogy védi.
2: Igen, tehát hogy vannak ilyen olyan megoldások, de hogy ezeket mindenki magának kell tisztában lenni a saját probléma érzékenységeivel, mert Ugye nyilván, tehát nekünk van ott kint egy komplett egészségügyi ellátó bázisunk, mentőautókkal, helyben orvosi vizsgálóval, és nyilván az egyszerűbb esetek akár kezelési lehetőségével is, de meg van gyógyszertár, meg van nem tudom, sok minden, ami arra van, hogy ha mégis valami probléma van, akkor egyébként abban segítsünk, de ugye ez rendszeresen előfordul, hogy mondjuk valaki eljön akár külföldről, akár Magyarországról, úgyhogy mondjuk ő tudja, hogy neki vannak speciális gyógyszerei, amit szednie kell, majd valamiért kiderül, hogy hát azt elfelejtette elhozni magával, és akkor itt jön ez a procedúra, hogy akkor most hogy lesz az, hogy akkor fölírjon neki ott helybe egy orvos olyan gyógyszert, amit utána, mert nyilván a receptre szedhető gyógyszereket, vagy kapható gyógyszereket nem lehet csak úgy ott bemenni a gyógyszertárba és kiváltani, és itt tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amiknél fontos, hogy az emberek tisztában legyenek a saját felelősségükkel is, nekünk a másik oldalról meg az a fontos, hogy fölkészüljünk arra, hogy lesz olyan, aki ezzel nincs tisztában, és ebben a helyzetben is tudjunk segíteni. De összességében én azt tudom mondani, hogy azért a Szigetnek szerencsére most már hosszú évek statisztikája alapján, ugye mindig minden szakember elmondja, hogy kifejezetten jó ilyen szempontból a Szigeten, mind a biztonság, a közbiztonság oldalról is, mind az olyan szempontból is, hogy nincsenek alapvetően erőszakos bűncselekmények, minimális azoknak a problémáknak is a száma, amiről mindenki azt gondolt, hogy hú, itt biztos a droghelyzet, meg a nem tudom, meg az alkoholhelyzet, azok szörnyűek, és hogy akkor majd itt tömegesen lesznek, nem tudom, ebből a szempontból betegek, vagy problémásak az emberek, és ezzel szemben a szakemberek szokták mindig elmondani, hogy számukra is meglepő, hogy mennyire alacsony ezeknek a problémáknak a száma a Szigeten, és ezért mindig azt mondom, hogy ez elsődlegesen azért van, mert akik ide jönnek, azok azért jönnek, hogy jól érezzék magukat, és itt jól érezhetik magukat akkor is, hogyha nem kell hozzá mindenféle drogokat fogyasztani, vagy berúgni, vagy nem tudom mit csinálni. És persze, amikor az ember bulizik, akkor biztos inkább iszik meg egy kicsit több italt, mint amikor dolgozik, de ezt lehet mértékkel, meg lehet úgy, hogy az még azon a határon belül marad, hogy attól ő még jól érezze magát, és ne forduljon át oda, hogy már ettől nem érzi jól magát, és ebben én úgy látom, hogy egy ilyen közeg nagyon meghatározó, hogy milyen az általános hangulata. Tehát a szakemberek is ugye sokszor elmondják, hogy akár még a drogfogyasztásnak is ott van az alap problémája, hogy valamitől van, tehát valamire keresi a bót megoldást általában az, aki drogozik, és azt reméli, hogy majd ettől fogja magát jobban érezni. Ha különben is jól érzi magát valaki, akkor ez sokkal kevésbé igénye, hogy akkor valami pótszerrel érje el ezt.
1: Hogyan alakulhat a zajszint a Sziget egy hete alatt?
2: Hát ezt most megint előre azért nehéz megmondani, mert mi azt tudjuk, hogy ugye mi megtervezünk előre ebből a szempontból egy részben elrendezését a színpadoknak, részben egy hangkibocsátását ezeknek a színpadoknak, amit általában már az elmúlt évek tapasztalata alapján látjuk, hogy hol milyen probléma volt, vagy mi onnan jöttek panaszok, mire kell különösen odafigyelni, és ez alapján azt reméljük, hogy akkor most minden rendben lesz. Aztán mégis, amikor történnek a hangpróbák, akkor kiderülhet, hogy hát valami mégse úgy van, mégse arra szól, vagy csak egyszerűen mások a, mit tudom én, a széljárás épp, vagy a hőmérsékleti viszonyok, vagy a páraviszonyok, vagy tehát nagyon sok-sok minden befolyásolja ezt, ezért van, hogy mindig előtte egy hangpróbát tartunk, és ott véglegesítjük a ilyen szempontból ezeket a hangbeállításokat, mert akkor lehet csak biztosan kijelenteni, hogyha már a gyakorlatban be tudtuk állítani ezeket a hangfalakat, meg azoknak a hangerejét, hogy akkor remélhetőleg mindenütt betartható lesz az előírt határérték.
1: Mikor jön ez a hangpróba, melyik nap?
2: Ezt ha jól emlékszem, akkor most úgy lesz, hogy azt hiszem vasárnap este lesz, de most nem akarok butaságot mondani, és hát tulajdonképpen onnantól, mert ugye az késő éjszakai program, tehát ugye most lesz 0. meg mínusz 1. nap is a Szigeten, de ezek nem késő éjszakában nyúló programok lesznek még alapvetően, ezért amikor mondjuk ilyen probléma állhat fönt, hogy éjszaka is hangos a Sziget, az gyakorlatilag a keddi naptól kezdődik, és azt megelőzően próbáljuk ezt mindenképpen még beállítani, ezeket a hangszinteket.
1: Hogy állt össze a fellépők listája erre az évre?
2: Hát,
1: volt, aki már ő egy éve kapott meghívást, vagy nem ez a jellemző?
2: Természetesen igen, hiszen egyébként ezek az előadók jellemzően legalább egy évre előre már gondolkodnak abba, hogy ki merre fog turnézni, egyáltalán fog-e koncertezni. Csak azt látni kell, hogy nagyon átalakult ebből a szempontból a világ, tehát én amikor 8 évvel ezelőtt kiszálltam, és aztán ugye most visszaszálltam, akkor sem volt már könnyű a helyzet, de azóta még nagyon sokat nehezedett, vagy romlott, mert egyszerűen azt látjuk, hogy az igazán nagy előadók, mármint akik tényleg tömegeket vonzó nagy nevek, azok már nem feltétlenül szeretnek fesztiválokra menni. Tehát ők inkább abban gondolkodnak, hogy szólókoncerteket adnak, turnékat úgy tartanak, hogy mindenütt a saját technikájukkal, a saját színpadképükkel, saját látványvilágukkal, és ebből a szempontból egy fesztiválon, ugye, ahol egymás után több zenekar is játszik, ott erre nincs lehetőség, hogy mindegyik a teljesen a saját világán valósíthassa meg, és ezért ezt kevésbé szeretik, arról nem beszél, hogy több pénzt keresnek általában a szóló koncertekkel, úgyhogy egyre nehezebb ezeket az előadókat megszerezni. Persze mindig van, akit meg lehet, csak azokat a neveket, akikre igazán a közönség bejönne, akiket a leginkább ismernek, azokat egyre nehezebb. És ezért én azt látom, hogy ez egy egyre nagyobb küzdelem, hogy kit lehet egyáltalán elhozni a szigetre olyan neveket, akikre majd biztosan kíváncsi lesz a közönség. Ezért
1: tehát alkategóriás előadókra
2: gondolom. Igen, ezért is gondolom azt, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ezzel párhuzamosan tudjuk erősíteni és fejleszteni a szigetnek azon kínálatát, ami nem a sztárok csak önmagában, mert az elmúlt években erre tettek fel mindent a korábbi tulajdonosok, hogy minden pénzt oda kell csoportosítani és oda fókuszálni, hogy legyenek A kategóriás sztárok, de még így se feltétlenül jöttek össze.
1: És még így sem mindig azok voltak a legjobbak, gondoltunk a Rihanna koncertjére.
2: Igen, és akkor ehhez képest én azt mondtam, hogy kellenek persze továbbra is a jó fellépők, de nem minden áron, tehát nem lehet azt mondani, hogy elveszünk máshonnan azért pénzt a szolgáltatásoktól, az egyéb programoktól, az egyéb színektől, amitől a sziget igazán színes és izgalmas, és azoknak a rovására hozzuk a sztárokat, hanem azt kell mondani, hogy kellenek a sztárok, de nem annak a rovására, hogy egyébként jó legyen a sziget, meg színes. Úgyhogy majd ebben ezért nehéz kérdés, hogy jövőre majd mi lesz, vagy hogy lesz, hiszen amikor én beléptem, akkor már egy helyzet volt, hogy addigra már megkezdődtek a korábbi időszakban a tárgyalások, és egyáltalán örültünk, hogy még valakit el tudunk érni, és nem egyáltalán megvárták azt, amíg eldől, hogy lesz, vagy nem lesz sziget, de arra már nem nagyon volt esély, hogy még akkor kezdjünk el új előadókat egyáltalán megkeresni, hiszen addigra már általában mindenki eldöntötte, hogy mit fog a következő nyáron csinálni a sztárokból. Úgyhogy én ezért azt mondom, hogy azt majd a jövő év fogja megmutatni, hogy ebben a stratégiában mi mit tudunk összehozni, vagy mit nem. Amiben most inkább látványosan tudtunk változtatni, az, hogy ugye most lett egy magyar nagy színpad, és a hazai fellépők egy nagyobb figyelmet, meg fókuszt kapnak az idei szigeten, illetve azokban az egyéb műfaji fejlesztésekben, vagy akár nem csak kulturális, hanem egyéb szolgáltatás fejlesztésekben, a vendéglátástól az árnyékolásig, a pormentesítéstől, a nem tudom micsodáig. Tehát sok-sok területen vannak idén fejlesztések, de még a legkevésbé a sztár programon fog érződni az idei évben, hogy bármi változott.
1: Elárulhatja, hogy nagyságrendileg mennyit kapnak a fellépők? Tudom, hogy üzleti titokról van szó a legtöbb esetben, de mondjuk egy magyar sztár nagyjából mennyit kereshet, illetve egy külföldi előadó?
2: Hát ez nyilván nagyon különböző, mert ez tényleg általában az ára mindig az ismertsége, vagy hogy mennyi jegyet lehet eladni előadóra, az határozza meg. Tehát vannak ma olyan hazai sztárok is, akikkel meg lehet akár stadiont is tölteni, vagy legalább sportcsarnokokat. Ezek az előadók, ezek ugyanúgy, ha nem is pont ugyanannyiba kerülnek, mint egy nemzetközi hasonló érdeklődésre számot tartó sztár, mert azért a nemzetközi sztár az a világ minden táján általában ugyanúgy úgy be tudja vinni ezt a közönséget, a hazai előadók inkább csak a hazai közönséget tudják ilyen számban megszólítani, de itt sok-sok milliókról beszélünk, nyilván forintban, de vannak olyan, akiknél már dollárban vagy euróban is milliókról beszélünk. Én azt tudom mondani, hogy mondjuk a magyar sztároknak a a gázsjavát, persze most megint kit nevezünk sztárnak, mert ez egy nagyon szubjektív műfaj, kinek ki a kedvence, vagy ki a sztárja, de én azt mondom, hogy azok, akik mondjuk már tényleg ez a Budapest parkot, vagy mondjuk a nem tudom, Papp László arénát megtölteni tudó hazai sztárok, azért náluk ez már ugyanúgy akár több tízmilliós nagyságrend lehet a gázsi forintba, és a mondjuk a nemzetközi sztároknál, meg az, aki mondjuk egy hasonló kaliberű helyet meg tud tölteni, az meg jellemzően ilyen néhány százezer dollártól a akár milliókig futhat, de mondjuk azok, akik már több millióba kerülnek, azok már általában inkább stadionokat is meg tudnak tölteni, nem csak sportcsarnokokat.
1: Mennyire döntő az ár, hogy végül elfogadják-e a meghívást? És akár szerződnek-e velük. Tehát van-e olyan helyzet, hogy valakit meghívnak, és aztán végül is a tárgyalások alatt kiderül, hogy akár a Sziget szervezőinek nem éri meg.
2: Hát abszolút nekünk van nyilván egy plafon, hogy eleve mennyit tudunk kifizetni egy előadónak, hiszen mi látjuk, hogy mennyi jegyet tudunk eladni, milyen áron, hogyha nem éri meg, mert mi nem mondhatjuk azt, hogy egyetlen egy előadóra elköltjük az összes bevételt, mert miből fizetjük az összes többi előadót, meg az összes többi programot, arról nem beszélve, hogy mi ebből a szempontból is sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint egy szóló koncert szervező, mert ő ugye, amikor oda megy és kibérli mondjuk az MVM Dómot, akkor ő egyébként fizet ott egy bérleti díjat, de ezen felül kifizeti a zenekart, a reklámkampányt, a, nem tudom, a biztonsági embert, technikát, nem tudom, de, tehát ezek a tételek mind nekünk is ugyanúgy megvannak minden ilyen tétel, csak nekünk még pluszban ugyanabból a jegybevételből föl is kell építeni idézőjelben az MVM Dómot, mert hogyha valaki megnézi, akkor a Szigeten nincs ott egyébként az a színpad, meg az a WC, meg az a nem tudom, sok minden, amit oda fölépítünk a vendéglátástól az összes programhelyszínig. De hát ezért nekünk abból a bevételből ezt is meg kell finanszíroznunk, emiatt aztán esélyünk sincs arra, hogy ugyanannyit tudjunk kifizetni mondjuk egy-egy fellépőnek, mint amit ő egy szólókoncertnél meg tud kapni, vagy meg tud keresni. És ez okozza azt, hogy inkább mennek akár ma már a szólókoncertekre, mint a Szigetre ezek az előadók.
1: Korábban beszélt arról, hogy a Szigetnek vissza kell térnie valamelyest a régi önmagához. Milyen változtatásokat lépett meg így az elmúlt bő 3/4 évben, és miben lesz más ez a Sziget, mint akár a tavaly?
2: Lehet, hogy egy picit félreérthető volt, amikor úgy fogalmaztam, hogy a régi önmagához kell a Szigetnek visszatérni, mert inkább azt szerettem volna mondani, hogy a régi értékeit újra jobban meg kell erősítenie, de semmiképpen nem az a célom, hogy olyan legyen a Sziget, mint régen volt, hiszen a világ is változott, és nekünk ennek is meg kell felelni, de vannak olyan dolgok, amik régen azt gondolom, hogy kifejezetten jól működő, izgalmas, értékes dolgok voltak, és valamiért mégis megfakultak, és vannak olyan dolgok, amik meg régen nem is voltak, egyáltalán nem is volt ilyen igény, és annak is ma meg kell felelni, ezért valahol a mostani Sziget az ebből a szempontból arra próbál fókuszálni, hogy kiszolgálja a mostani kihívások szerinti igényeket is, és közben adott esetben egy picit azokat is valahol visszahozza, vagy megerősítse, amik lehet, hogy még mindig fontos értékek lennének, csak valamiért nem jutott rájuk elég pénz, vagy hangsúly, vagy figyelem. És ebből a szempontból, hogy a konkrét kérdésre is válaszoljak, lesznek olyan helyszínek akár, amik régen voltak, és valamiért megszűntek a házasságkötő sátortól, a tábortűzig, a lumináriumtól, a nem tudom micsodáig, jó pár dolog, amik ilyen kis színfoltok, tehát ezeket nem úgy kell elképzelni, majd ezért fog önmagába valaki jegyet venni, hogy eljöjjön, és ott a tábortűz mellett üldögéljen, és hallgasson egy szál gitárral éneklő valakit, hanem ezek azok a plusz hangulatok, vagy azok a plusz elemek, amik azt gondolom, hogy a Szigetet szigetté teszik a fesztivál mezőnyben, mert a nemzetközi nagy fesztiválokon ilyet nem feltétlenül látsz, hogy az se feltétlenül, hogy ott a kortárs cirkuszi társulatoktól a nem tudom milyen táncszínházig, vagy performanszig, vagy egyéb dolgokból egy csomó minden van, ami a Szigetnek sajátossága, és nem jellemző, nem azt mondom, hogy sehol nincs, sőt, hát már sok helyen a Szigetet másolják ilyen szempontból, de a Sziget attól lett nemzetközileg is pont egy jegyzett és sikeres esemény, élmény, hogy nem olyan volt, mint általában a nemzetközi fesztiválok nagy része, és ezért gondolom, hogy nekünk, ha valamilyennek kell lenni, akkor megint olyannak, amik a saját útját járja, és nem másolni akar másokat, mert hogyha mi azt akarjuk, hiszen azt azért ki kell mondani, a Sziget a méreteit tekintve, akkor a rendezvény, ami ugye a világon is a top

0: közösségi élmény, nyaralás élményt, kulturális élményt és minden egyebet, amitől ez vonzóbb lesz számára, mint egyébként más fesztiválok, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a Szigetnek ez volt a sikerének a kulcsa, hogy ebben mi nagyon markánsan tudtunk különbözni, és a saját utunkat járni, és ehhez képest elkezdtünk belesimulni abba a mezőnybe, hogy mindenütt ugyanaz a lényeg, hogy ki a fellépő sztár, nálunk is az utóbbi években erre ment el, hogy ki a fellépő sztár, már a kommunikációban szinte más nem is szerepel. Tehát ha megnézed a nemzetközi kommunikációját az elmúlt években a Szigetnek, akkor semmi más nem szerepelt, mint a sztár fellépők gyakorlatilag.
1: Azért menjünk végezen. Idén kik lesznek a legnagyobb sztárok, és kikre érdemes még figyelni?
0: Hát, nekem ki a legnagyobb sztár, vagy pedig úgy az objektíve, mert én igazság szerint egy jelentős részét már nem is ismertem ezeknek a fellépőknek, úgy kellett utána néznem. Azért van egy-kettő, mint olyan Florence and the Machine, vagy a 21 Pilots, vagy a Zara Larsson, vagy a nem tudom, a Skrillex, tehát van egy-két olyan név, akik nekem is ismerős vagy mondtak valamit, de volt egy csomó olyan név, akinek tényleg, amikor így a kollégák mondták, hogy hú, ezt el tudnánk hozni, vagy ez ráér, vagy nem tudom, döntsem el, hogy egyáltalán ennyi pénzt megére nekünk, és mondtam, hogy de hogy döntsem el, hogy is hallottam róla, tehát hogy tehát, hogy ezeknek utána kellett mindegy picit úgy nézegetnem, meg kérdezgetnem az ismeretségi körbe, hogy kik ezek, mik ezek az előadók, de nem is az én dolgom azt megítélni, hogy kik a tényleg sztárok, erre ott vannak a szakértő kollégáknak. A végén azt kell megítélni, hogy ez mennyire illeszkedik egy stratégiába, mennyire tudunk azzal mit kezdeni, hogy kit akarunk megszólítani, akár életkorát, ízlését, nemzetiségét, és így tovább tekintve milyen célközönségben gondolkodunk, mert azt kell szolgálja a fellépő is, hogy akkor nekik érdekes legyen. Tehát ha mi úgy döntünk, hogy nekünk fontos a 35 pluszos közönség is, mint ahogy valamiért az elmúlt években ez kevésbé volt jellemző, akkor nyilván azon is törni kell a fejünk, hogy kik azok az előadók, akiket ők itt is ismernek, mert hogyha csupa olyan előadóban gondolkodunk, akit nem ismer mondjuk már ez a réteg, vagy ez a korosztály, akkor nyilván nehezebb lesz megszólítani őket. De ebben is vigyázni kell, mert hogyha meg nyitunk fölfele, akkor ne az legyen, hogy ezzel elveszítjük a fiatalabbakat, és ezért mondom, hogy itt nekem ebben az a dolgom, hogy megpróbáljak arányokat, stratégiát, nem tudom mit meghatározni, nem az, hogy a konkrét előadókat én mondjam meg.
1: Most egyébként mi a célközönsége az idei Szigetnek?
0: Hát most nyitunk afelé, hogy újra valamennyire mindenki legyen, de természetesen mindig is... Tehát mindig is azt gondolom, hogy az elsődleges az a 16-35 volt, mert ők azok, akik a leginkább járnak szórakozni. De a Szigetnek ez mindig is egy fölvállalt fontos üzenete volt, hogy ebből a szempontból mindenkinek próbál szólni, akár zenei ízlést tekintve, tehát ugyanúgy próbáltunk rock színpadot is, meg jazz színpadot is, meg világzenei színpadot is, meg pop színpadot is, meg hip-hopot is, meg mindent csinálni, és nem azt mondja, hogy mi valakiknek akarunk, akik ezt szeretik, vagy azt szeretik, és ugyanígy élet korban is próbáltunk abban gondolkodni, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas vagy szórakoztató programokat, csak ez valahogy megint csak egy picit azt, hogy egy mintát próbáltak követni, hogy más fesztiválok hogy szokták ezt csinálni, és a nagy piacokon egy csomó fesztivál megengedheti magának, hogy ő azon belül csak egy réteget akar megszólítani, mert elég nagy a piac ahhoz, hogyha mondjuk megtehetem, hogy én csak a kifejezetten ennyi idős és ilyen típusú zenét szerető embereket szólítom meg, és azzal is sikeressé tudom tenni a fesztiválomat, akkor nem kell minden áron azon gondolkodni, hogy mindenki másnak is vonzó legyen, de erre mondom azt, hogy Magyarországon, egy ekkora piacon esély nincs arra, hogy egyébként, vagy akkor még inkább a nemzetközi közönségre kéne támaszkodnunk, miközben nem az a célunk, hogy a magyarok ne jöjjenek, és úgy érezzék, hogy ez már nem nekik szól ez a rendezvény, csak szükségünk van mellette a nemzetközi közönségre is, hogy egyáltalán ekkora rendezvényt tudjunk megvalósítani.
1: Ebben is egyébként az a cél, hogy mindenki eljuthasson, tehát a magyarok is és a külföldi vendégek is hasonlóan fontosak.
0: Persze, mert nem, az egyik oldalról nekünk az a fontos, hogy a végén, akik oda jönnek, azok jól érezzék magukat, nem az, hogy ki milyen nemzetiségű. A magyar közönség alapvetően két dologért fontos. Egyrészt itt vagyunk Magyarországon, és azért egy teljesen abszurd dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nekünk az nem számít, hogy a magyarok mit szeretnének, hiszen őket sokkal könnyebb megszólítani, meg sokkal inkább van velük napi kapcsolatunk, és sokkal inkább...
1: Meg hát könnyebben is eljutnak a Szigetre.
0: Persze, meg hát nekik a Sziget az a nagy esemény ebbe az országba, tehát ebből a szempontból

0: Nyilván őket könnyebb is ilyen szempontból megszólítanunk, mert hogy ugye tehát sokan nem értették ezt, hogy például miért nem teszünk magyar előadókat a nagy színpadon headliner pozícióban, amikor vannak kifejezetten népszerű hazai előadók, és mindig mondtam, hogy sajnos azért, mert a külföldről idejövő közönség nem értelmezhető számára az, hogy mit jelent az, hogy egy fő előadói helyen olyan előadó van, akiről ő nem is hallott. Ezzel szemben a magyaroknak az ugyanúgy érdekes, hogy az egy külföldi sztár, mert ők ismerik ezeket a külföldi sztárokat, a külföldiek meg nem ismerik a magyar sztárokat, ezért ez sajnos meghatározó, hogyha mindkettőnek szólunk, de ez nem azért volt, mert mi kifejezetten a külföldieknek akartunk szólni, hanem azért, mert az a magyaroknak is oké volt, hogy nemzetközi sztárok vannak a nagy színpadon fő helyen. Ez a magyar előadóknak nem volt oké, hogy ők viszont ezáltal elhanyagolva vannak, és ezért is gondoltam fontosnak, hogy most legyen újra egy magyar nagy színpad is, ahol ezek a szerencsére egyre népszerűbb hazai előadók ugyanúgy megfelelő körülményeket kapnak. De nekünk nincs ilyen preferenciánk, hogy inkább ez, vagy inkább az. Tehát nekünk az a fontos, hogy akik oda jönnek, azok jól érezzék magukat, és ebből a szempontból az egy evidencia, hogy a magyarokat mindig is könnyebb lesz elérnünk és megszólítanunk, csak sajnos mellé kell tenni azt a tényt, hogy nem vagyunk elegen ahhoz, hogy csak magyarok eltartsuk ezt a rendezvényt.
1: Egyébként mennyire van konkurencia más eseményekkel? Gondolhatok itt akár a Formula 1-es Magyar Nagydíjra, amelytől azért most viszonylag távol van a sziget, tehát nagyjából 2 hétre. Viszonylag kevés olyan turista lehet, aki eljött a Formula 1-re, a Hungaroringre, és marad egészen a sziget végig, bár ne zárjuk ki, hogy van ilyen. És mondjuk mennyi a kisebb fesztiválok közönségével, hogyha a külföldieket nézzük, mert például a Hungaroringre is nagyon sok brit jött, nagyon sok holland jött, nyilván a britek és a hollandok a sziget célközönségei is.
0: Igen. Hát abból a szempontból nem látok, hogy a statisztikáink nem mutatnak nagy átfedést mondjuk a Forma 1 vagy az ilyen típusú egyéb rendezvényekkel, ami statisztikáink azt mutatják, hogy jellemzően kifejezetten a sziget miatt jön egyébként ez a közönség erre a pár napra ide Budapestre, de ha már itt van, akkor elmegy még megnézni egy csomó mindent Budapesten, és ráadásul általában elég pozitívak az élményei ahhoz, hogy utána azt mondja, hogy akár szívesen vissza is jön még ide, akár nem feltétlenül csak a szigetre. De egyébként ettől függetlenül az, hogy mi konkurencia, vagy mi nem, hát ha úgy nézzük, minden konkurencia, amire elköltheti a pénzét ugyanez a fiatal, a sima szólókoncertek is, meg a nyaralás is, meg a mindenféle, de abból a szempontból én nem tekintem a hazai rendezvényeket konkurenciának, hogy persze a magyar közönséget megosztja az, hogy most inkább ide megy, inkább oda megy, de a nemzetközi közönség a magyar egyéb rendezvények egyáltalán nem feltétlenül gondolkodik. Akik a mi valós konkurenseink, az a top 10 fesztiválból a másik 9, vagy hogy mondjam, vagy akár azok is, akik nyilván ebbe a kategóriába szeretnének följönni, mert hogyha mi egyre jobban lemaradunk, vagy egyre inkább ez a pozíciónk, akkor simán lehet, hogy utána már mások tartoznak majd az emberek fejébe a top 10-be. Úgyhogy itt nekünk ebben kell megerősítenünk a pozíciónk, és abból a szempontból megmondom, persze mindenki valahol konkurencia, hogy az embereknek véges mennyiségű ideje, pénze, lehetősége van egyáltalán szórakozni menni, és az, hogy mi a vonzóbb számukra abban, mert én azt gondolom, hogy nekünk kell valahogy megerősödnünk, hogy minden egyes elemében tudjuk erősíteni azt a gondolatot, hogy inkább minket válasszanak, mert hogyha ez a trend, ami most látszik, hogy azért évek óta egy erősödő trend, hogy a szólókoncertek egyre jobban működnek, a fesztiválok meg egyre rosszabbul működnek, ez annak köszönhető, hogy valahogy ezek az A-kategóriás sztárok ugye elkezdtek inkább szólókoncertekre menni, de ezzel párhuzamosan nem látom, hogy sikerült volna a fesztiváloknak megoldani azt a kommunikációs problémát, mert ez szerintem elsődlegesen kommunikációs probléma, hogy megértetni a közönség, hogy mennyivel többet is tud kapni árértékarányban, meg élményben, meg mindenben egy fesztiválon, mint egy szólókoncerten. Tehát koncertet ugyanúgy fog látni a fesztiválon is, csak mellette még mi minden történik vele, fordítva, ha elmész egy szólókoncertre, ott azon a másfél órán kívül semmi nem fog történni veled.
1: Hogyan alakult ki a jegyárrendszer erre az évre, hogyha már az árértékarány szóba került?
0: igyekeztünk ugye nyilván megnézni a konkurencia árait is, meg egyáltalán a piaci trendeket, meg hogy merre, hogy menjen. Tehát a költségek nálunk is sajnos folyamatosan emelkednek, de ezzel párhuzamosan nem feltétlenül tudjuk ezt mindig lekövetni az árazásban, mert közben meg a piacnak is van egy tűrőképessége, meg a konkurenciának is vannak árai, amiket meghatározzák valahol a piacot. Itt ugye azt korábban említettem is, és ezért ezt én mindig szeretem próbálni, hogy megértetni az emberek, hogy miközben az valahol egy jogos kritika, hogy ezek drágák, ezek a rendezvények, és sok ember nem engedheti meg magának, hiszen látjuk, hogy vannak emberek, akiknek a hóvégén már enni sincs mit, nem, hogy adott esetben több tízezer forintot elkölteni egy-egy estére szórakozásra, de attól még az almát az almával érdemes ebből a szempontból összehasonlítani, hogyha valaki megnézi, hogy ma már egy nagyobb nemzetközi koncert is annyiba kerül egy darab másfél órás koncert, mint egyébként egy fesztivál belépő egy egész napra, akkor azért érdemes megvizsgálni a kettő közötti akár költségstruktúrát, akár árérték arányt, mert hogy itt mondom, messze többet kapsz a pénzedért úgy, hogy nekünk ráadásul magasabbak a költségeink is, mert mi nem egyszerűen annyi, hogy kibéreltük a sportcsarnokot, és már ott van a lelátó is, a WC is, a színpad is, a fedés is, és minden, hanem ezt mind meg kell hozzá még teremtenünk. Tehát én ezért azt gondolom, hogy a fesztiváljaink egyáltalán a lehetőségekhez képest nem drágák, sőt, mondom, ha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, akkor azt fogjuk látni, hogy kifejezetten olcsó, csak ez nem azt jelenti, hogy attól már még mindenki számára elérhetőek, és ez persze ez szomorú dolog, de ezzel nem tudunk mit csinálni, nekünk valahogy, tehát nem véletlenül ment majdnem csődbe ez a cég azért, mert nem tudta kitermelni alapvetően a kiadásait.
1: És hogyan fogja a következő években? Mert nyilván az a cél, hogy ez nyereséges üzlet legyen.
0: Hát vagy legalábbis most mindenképpen az elsődleges cél az az, hogy ne legyen az, hogy viszi el a pénzt, mert akkor egy idő után tényleg be kell zárni. Nem fogjuk tudni végtelenségig ezt újra és újra előteremteni a finanszírozást. Én azt gondolom, hogy ha végre stabilizálódik a léte, akkor onnan már sokkal könnyebb az, hogy majd lesz-e és mennyi nyereség, mert akkor már nem kell azon fájjon a fejünk, hogy egyáltalán miből finanszírozzuk. Most azt látjuk, hogy olyan mérő jövünk, tehát ugye azért itt az elmúlt években gyakorlatilag sok milliárdos évről évre veszteségekről beszélhetünk, aminek már az idei másfél milliárdos terv, ami ugye ennyit mínuszban tervezünk, vagy olyan veszteséget, ez már a fele annak, mint amennyi tavaly volt a veszteség, tehát ez meg nagyon látványos javulás lenne, ha ezt sikerülne elérni, és nyilván a cél meg az lenne, hogy egy-két éven belül valahogy eljussunk oda, hogy már ne vigyen el több pénzt, hanem átváltson az önfenntartó, vagy akár a nyereséges üzemmódba.
1: Meddig tart a türelem?
0: Hát attól függ, hogy mennyi pénzről beszélünk, mert nyilván én a saját lehetőségeimet látom csak ebben. Nem véletlen, hogy próbáltam ebbe bevonni partnereket, és megosztani ezt a fajta kockázatot, de egy nálunk sokkal-sokkal gazdagabb cégnek is elfogyott a türelme. Tehát azért azt látni kell, hogy a korábbi tulajdonos az a világ egyik legnagyobb befektetési alapja volt, és még ők is azt mondták, hogy ez már sok. Akkor most mit lehet remélni attól, hogy majd itt magyar magán kis cégek majd jobban bírják a finanszírozást? Itt nekünk nem abban kell gondolkodni, hogy meddig tudunk finanszírozni, hanem abban, hogy hogyan tudunk minél előbb olyan helyzetet teremteni, hogy ne kelljen finanszírozni. Tehát itt van bennünk egy nagyon erős nyomás, hogy valahogy meg kell oldani, hogy ne legyen veszteséges, és ezért is van, hogy ezeket a fejlesztéseket tesszük, ezért is van, hogy most próbálunk előre menekülni, de én úgy gondolom, hogy egy-két évnyi türelem kell, hogy legyen egyszerűen, azért mert nem lehet egyik pillanatról a másikra ekkorát ugrani.
1: Tehát 27-28-ban lesz sziget, az biztos?
0: Hát én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon drámaiban kell alakuljon valami, hogy ne legyen.
1: Hogyan néz ki most a tulajdonosi szerkezet?
0: Alapvetően ugye én vagyok a szervező cégnek a fő tulajdonosa, és vannak a korábbi menedzsmentből is olyan kollégák, akiket bevontam tulajdonosként is, érdekeltetettem, persze Kádár Tamás főszervezőt, vagy Sokát Sándort, aki a gazdasági vezetője a cégnek, de még a jogi vezető is, tehát hogy páran kaptak tulajdonrészeket. Ezen fölül pedig behoztunk egy befektetői csapatot, akik a legnagyobb alvállalkozói voltak a szigetnek. Ebben a biztonsági cégtől a technikai cégig, a színpadépítőtől, a takarítóig, a vendéglátást tervezőtől, a háttértechnikát hozó cégig. Tehát, hogy alapvetően azok, akik a legnagyobb beszállítói voltak, pluszban pedig a Budapest Park jött még be, mint egy ilyen stratégiai partner még a tulajdonosi oldalra, és így áll össze most a szigetnek a tulajdonosi háttere, hogy azok a szereplők, akiknek valójában mindannyiunknak érdekünk, hogy megmaradjon a sziget. Nyilván most én egy picit ebből úgy kilóg, hogy most már nekem is újra érdekel, hiszen én ebben ugye kikerültem ebből a körből, de azzal, hogy visszajöttem és visszavásároltam, innentől már az üzleti érdekem is, hogy megmaradjon a többieknek, meg vagy a munkahelye szűnt volna meg konkrétan ezzel, vagy pedig a megbízása szűnt volna meg, ha nem lesz sziget, miközben ezek a nagy alvállalkozók nyilván ebben mind tudtak realizálni valamilyen profitot eddig ezen a vállalkozói szolgáltató társon, amit ők nyújtottak a szigetnek, ezért is tudtam őket rávenni, hogy ahhoz, hogy megmaradhasson számukra ez a megbízás, ahhoz most egy picit segítsenek abba, hogy hozzanak vissza valamennyit akár abból, amit eddig keresni tudtak, és segítsenek életben tartani a szigetet.
1: Elvárható lenne az, hogy mondjuk a szóbeli kormányzati vagy fővárosi támogatás mellett valamiféle állami vagy fővárosi lába is legyen a vállalkozásnak?
0: Ez kérdés az elvárható szó, hogy mennyire helyes, mert én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a nemzetközi példákat, akkor nyilván számos olyan példát találunk, hogy az ilyen típusú rendezvényekben komoly állami önkormányzati támogatások vannak, és Magyarországon is, ha megnézzük a versenytársakat, akkor jellemzően van bennük önkormányzati állami mindenféle támogatás, de vannak kivételek is, tehát látok ellenpéldát is a világban, és Magyarországon, és ahol ugyanúgy nincs. Én tök büszke voltam arra, hogy egyébként a sziget az tud ilyen körülmények között is sikeresen működni, és nem kell hozzá az a fajta mankó vagy segítség, hogy az állam vagy az önkormányzat bárki a hónunk alá nyúl, és anyagilag is támogat minket, mert jó, hogyha függetlenül piaci alapon tud egy ilyen cég működni. Az a baj, hogy most az elmúlt évek azt bizonyították, hogy már nem tudott így működni, és az a kérdés, hogy mi meg tudjuk-e oldani azt, hogy tudjunk újra így működni, vagy szükség lesz adott esetben erre a fajta mankóra, mert ha igen, akkor azt gondolom, hogy az viszonylag egyértelmű érvek támasztják alá, hogy még mindig, tehát egyik oldalról vannak konkrét gazdasági hatástanulmányok, amik azt mutatják, hogy mennyi bevételt jelent ez a rendezvény ennek az országnak, ami ugye több mint 30 milliárd forint, egyébként mennyi turistát, tehát még mindig ez az első számú turisztikai attrakciója ennek az országnak, országi más szempontból is, turizmus szempontból is, kulturális szempontból, ifjúságpolitikai szempontból, szóval nagyon sok minden szempontból van haszna vagy érték ennek a rendezvénynek, ennek az országnak a számára, de attól még én azt gondolom, hogy az nem jó, hogyha abból indulunk ki, hogy tehát akkor akkor fizesse az ország a számlát, vagy ha nem tudom, mert közben ez egy vállalkozás, ahol nyilván, hogyha a nyereség lenne, akkor se az jutna eszünkbe, hogy adjuk oda az országnak, vagy az államnak azon túl, hogy befizetjük a szükséges adókat, ugyanígy, akkor ne az jusson eszünkbe, fordítva se, hogyha megveszteség van, akkor megfizesse valaki más a számlát, hanem próbáljunk meg mindent megtenni azért, hogy megkigazdálkodjuk ezt, csak ha ez nem megy, akkor viszont egy döntést kell majd hozni, hogy inkább elengedjük, és akkor lemondunk az ország számára is az ezzel kapcsolatos hasznokról, vagy akkor inkább valami megoldást találunk rá.
1: Ebben az évben főszervezőként mi a siker mércéje?
0: Hát elsődlegesen az, hogy milyen lesz a közérzete az embereknek, mert most én azt mondtam a kollégáknak is, hogy ez egy befektetés abba, hogy egyáltalán az emberek elhiggyék, hogy tényleg újra jobb lesz a sziget. Tehát ugyanis én hiába jöttem vissza, és mondtam azt, hogy majd megpróbálunk jobb szigetet csinálni, ezért nem fog senki önmagába jegyet venni, mert én azt ígértem, hogy majd jobban fogja érezni magát. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez most nekünk meg kell mutatni azt, hogy jobban érzik ott magukat, sokszínűbb lett, színvonalasabb lett, sok-sok mindenben fejlődött, és hogyha ezt az érzést ott átélik az emberek, és azt mondják, hogy hú, ez tényleg jó irányba megy, ez jobb lett, ez nem tudom, és ezt elmesélik az ismerőségnek, akkor van esély arra, hogy jövőre már többen jönnek, és akkor majd végre van esélyünk arra, hogy egyenesbe jövünk. És ezért én azt gondolom, hogy most az igazi kérdés az az, hogy milyen lesz a közérzete a látogatóknak, meg lesz ez a wow, milyen jó volt, ha meg lesz, akkor van jövőnk, ha nem lesz, meg akkor baj van.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Gerendai Károlyt, a Sziget Fesztivál főszervezőjét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak, országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kunbaracs és Kun-Adacs között 3000 négyzetméteren. Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő ajnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Szászhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeszakaja.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
2: Az időjárásról.
3: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
2: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat.
3: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat.
1: Roma hősök.
4: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a kárpátaljai református egyházkerület püspökét hallhatják.
2: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra, újra kezdeni velük.
3: Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázban, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
2: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mosdatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja a gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud ezer dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodás, a orvosi ellátás. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen. Meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrt. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat. Nem csupán a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. A napokban Debrecenben az MRSZ helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
2: Milyen gyakran van alkalom ilyen fajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
3: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat az adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
2: Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRSZ-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
3: Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretetszolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretetszolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Eznek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
2: És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévelkezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
3: Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
2: Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Civisvárosnak.
3: Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmet szeretetszolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
2: Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretett Szolgálatot, tudják, hogy hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyűrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
3: Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretett Szolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adomány kérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítő igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban, akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget. Tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
4: Góri Borostyán Leóna.
2: Hány gyermeked van?
4: 5.
2: És most mit jelent nektek ez az adományosztás?
4: Milyen segítséget jelent nekünk?
2: Miben segít?
4: Hát, hogy mondjam már, hát nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boraszőlőn sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
2: Most ételt kaptok, tisztálkodási szert, egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor ezt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
4: Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
2: Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
4: Hát most igen, mert nem soká jön az iskola is, 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
2: Megérte bejönni.
4: Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
2: Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom, hogyan illeszkedik az MRS egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
5: A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténységnek, diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. De tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük is segíteni őket tárgyi adományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
2: Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
5: Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de emellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretett szolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
2: Ahhoz azonban, hogy az MRS segíteni tudjon, kell a segítők segítsége. Tehát, hogyha nincs felajánlás, akkor nincs mit szétosztani. Mit tapasztalnak? Megvan ez a segítő szándék? Alakult ez az elmúlt 20 évben jó vagy rossz irányba, hiszen azért itt most már 2 évtized tapasztalata áll az önök háta mögött?
5: Igen, Istennek hála megvan ez, tehát rengeteg tárgyi adomány és felajánlás is érkezik. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a tárgyi adományokat és a felajánlásokat várjuk, hanem az önkéntes segítőt. Most például az új tanév kezdetére készülünk a tanszergyűjtési programunkkal. A nagyobb városokban, nagyobb áruházakban lesz majd áruházgyűjtés, de lehet jönni, segítkezni, pakolni, osztani, csomagolni, szortírozni, vagy egyáltalában bármilyen más szolgálatunkba. Tehát itt is igyekszünk arra, hogy ne csak azt közvetítsük a társadalom felé, hogy tárgyi adományokra és felajánlásokra van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
2: Itt vagyunk Debrecenben, az MRS Lány utca irodájában, Debrecen ilyen szempontból, hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette.
5: Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretetszolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyet informális ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
2: Mostani adományozáson részt vett Fekete Károlyi Szentoli Református Egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják a reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
6: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretetszolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté Evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét, arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a Református Szeretetszolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyőit, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
2: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent, ez a dátum a roma közösség számára?
3: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és ami

0: Még ott levő, fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a Roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
0: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végig hordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a református cigánymissziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigánytestvért is.
1: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
0: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Debre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy vagy Szent Andrássy István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a szakmárnémeti filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
1: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a maga a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
0: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyen szerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighord Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
1: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
0: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha a magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári hát csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokban. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint ugye a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikben a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
1: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
0: Ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő, és hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a sepsiszentgyörgyiek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
1: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
0: Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is, mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt? Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pársor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adj az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
2: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigány misszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadásliget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Tisztelj másokat, és Isten is megtisztel téged. Legyetek a tiszteletadásban egymást megelőzők. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 10. vers. A jellem és az érettség egyik legnagyobb próbája, hogy miként reagálsz a másik sikerére. Különösen igaz ez akkor, amikor olyan területen diadalmaskodik valaki, ahol te kudarcot vallottál, vagy bánatodra nem értél el nagyobb sikereket. Az ismert angol író és lelkész F.B. Meyer a következő élményét osztotta meg egyszer néhány barátjával. Könnyen imádkoztam G. Campbell Morgan sikeréért, amíg Amerikában élt, de amikor visszatért Angliába és egy hozzánk közeli gyülekezet vezetője lett, az már egészen más volt. A bennem élő régi Ádám hajlott a féltékenységre, de rátapostam a fejére, és ha nem is éreztem helyesen a barátom iránt, elhatároztam, hogy cselekedni helyesen fogok. A gyülekezetemmel fogadást adtunk a tiszteletére, és közöltem vele, hogy szívesen elmennék meghallgatni őt valamelyik vasárnap este, amikor épp nem én szolgálok. Ettől aztán az érzéseim is kezdtek helyre billenni. Figyeld csak meg, hogyan segített ki nehéz helyzetemből a mi drága urunk. Az egyik oldalamon Charles Spurgeon prédikált kiválóan, a másikon pedig G. Campbell Morgan. Mindketten olyan népszerűek voltak, és akkora tömegeket vonzottak, hogy a mi gyülekezetünkre is túlcsordult az áldás, és annyian lettünk, hogy éppen csak elfértünk. Akármilyen jól csinálsz valamit, lesz majd valaki, aki nálad is jobban csinálja. A következők a lehetőségeid. Hozzájuk méricskéled magad, versenyre kelsz velük, kritizálod őket, dicséred őket, vagy együttműködsz velük. Utóbbira gondolt Pál, amikor ezt írta: a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm Önöket, augusztus 5-e szerda délután van. Köszönöm, hogy velünk vannak. Véli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Íme az óra kínálata. Műsorunk első részében a hőséghez kapcsolódó témákat kínálunk. Elsőként a Meteo Klinika főorvosa beszél majd arról, hogyan viselhetjük el a rendkívüli időjárás következményeit.
2: Példátlan helyzet állt elő, és ennek ugye az egyik része csak az, hogy 40 fok körüli, sőt a következő napokban feletti hőmérsékletekre is készülnünk kell. Még súlyosabb probléma, hogy tartósan fennáll ez a rendkívüli magas hőmérséklet. Tudnélik, a szervezetünk az egyszeri kiugró értéket még csak-csak tudná kompenzálni, azonban az ilyen tartós, magas hőmérsékleti értékekben fokozatosan kifárad, és egyre szélsőségesebb helyzetbe kerül.
1: Sajós Enyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézmény vezető beiktatásával.
3: Egyik legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmódtanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőlem merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. Tehát a másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni.
1: Tartalmas időtöltést kívánok műsorunkhoz!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy nézzük a meteorológiai előrejelzést, itt Észak-Magyarországon és Miskolcon is közelíti a 40 fokot a legmagasabb napi hőmérséklet. Hogy hogyan viseljük mindezt el, hogyan tudunk vigyázni magunkra, arról beszélgetünk a következő percekben dr. Pintér Ferenccel, a Meteo Klinika igazgatójával. Rendkívül szokatlan ez az időjárás, és tulajdonképpen tanácstalanok vagyunk már, hogy is vészeljük el ezeket a 40 fok körüli hőmérsékleteket. Tisztelettel köszöntöm dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját. Jó napot kívánok! Milyen tanácsokat lehet adni ebben a szörnyűséges időben, mert nincs már rá más jelző?
2: Levi, csókolom, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Hát bizony, példátlan helyzet állt elő, és ennek ugye az egyik része csak az, hogy 40 fok körüli, sőt a következő napokban feletti hőmérsékletekre is készülnünk kell. Még súlyosabb probléma, hogy tartósan fennáll ez a rendkívül magas hőmérséklet. Tudnélik, a szervezetünk az egyszeri kiugró értéket még csak-csak tudná kompenzálni, azonban az ilyen tartós, magas hőmérsékleti értékekben fokozatosan kifárad, és egyre szélsőségesebb helyzetbe kerül. És hát ehhez még hozzájön egy valóban tragikus dolog, ez pedig az, hogy az elmúlt napokban még az ország jó részén legalábbis viszonylag frissebbek voltak a hajnalok, és ezek megadták a lehetőséget arra, hogy egy picit megpihenjen a szervezetünk, tudjunk egy kicsit szellőztetni, és ez most lényegében az ország teljes területén meg fog szűnni, és különösen a nagyvárosokban jóval 25 fok feletti hőmérsékletek is várhatók, a leghűvösebb hajnali órákban is, az éjszaka nagy részében pedig 30 fok körüli feletti hőmérsékletek is velünk lesznek. Tehát gyakorlatilag ez a bizonyos felfrissülésnek is a lehetősége megszűnik, ami azt jelenti, hogy napokon keresztül a nap 24 órájában olyan hőterhelés alatt fog állni a szervezetünk, amikor a természetes hőleadás már nem biztosítja a szervezetnek a normális működését. Tehát a folyamatos izzadás lesz az, ami fönn tudja még tartani a hőegyensúlyt. Ez viszont egy nagyon komoly terhelő tényező a szervezet számára, és ez az, ami a szervezetünket, a keringési rendszerünket, a légzőrendszerünket szélsőségesen meg fogja terhelni.
1: Vannak-e gyakorlati tanácsok mindennek elviselésére?
2: Túl kell élni, nincs mese. Két dolog minden esetre, amit mondjunk el, és oldja meg mindenki a saját lehetőségei szerint, mert tényleg mindenkinek más az élethelyzet, és valóban extrém helyzetről van szó. Az egyik az, hogy mindenképpen valamilyen módon gondoskodjunk a folyamatos hőterhelésnek legalább időszakos, de hosszabb időre történő megszakításáról. Tehát vagy menjünk légkondicionált helyre, vagy üljünk bele egy hűvös kádvízbe, de tartósan. Szóval mindenkinek biztos megvan erre a lehetősége, muszáj ezt megtenni. Nem fogjuk károsodás nélkül kibírni, ha napokig el kell viselni. A másik, ugye említettük, hogy az izzadás biztosítja a hőegyensúly fenntartásának a lehetőségét. Az izzadást nem szabad gátolni, és ami ehhez feltétlenül szükséges, hát bizony az a víz. És erről, ennek a beviteléről folyamatosan kell gondoskodni, még akkor is, ha a szomjúságérzetünk nem ad erre kellő támpontot. És amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy ezzel a verítékezéssel sajnos nagyon sok sót, ásványi anyagokat is veszítünk, és ha csak a vizet pótoljuk, és a sót nem, akkor fölborul a szervezetnek az elektrolit egyensúlya, és ennek megint csak nagyon súlyos következményei vannak. Tehát minimum az, hogy jobban sózzuk meg az ételeket, fogyasszunk olyan ételeket, italokat, aminek nagyobb a sótartalma, most nem szabad ezzel spórolni, és hát egyéb ásványi anyagokat pedig általában már csak ilyen mennyiségben étrendkiegészítőkkel tudjuk pótolni.
1: Nem beszéltünk még az UV-sugárzásról, hát én most nagyon ideális helyzetben hűtött szobában vagyok, de az előbb kimentem egy pár pillanatra napszemüveg nélkül, és egészen hosszú ideig nem láttam utána, amikor visszajöttem a szobába.
2: Igen, itt a napsugárzásnak ez a maximális szintje, amiben most részünk van, ez többféle módon is roppant veszélyes. Az egyik, hogy ez olyan plusz hőbevitelt okoz a szervezet számára, amit aztán már végképp nagyon sok ember szervezete nem is tud kompenzálni, és bizony a halálos hőguta is kialakulhat. A másik dolog, hogy nagyon magas az UVB sugárzás is, és ez egy újabb veszélyforrás, ami mostan fenyeget bennünket, ez is a strandolókat is. Tudnélik, még a megfelelő napvédő készítmények alkalmazása mellett is roppant megterhelő ez a mennyiségű sugárzás. Az extrém szint közelében, 8-as szint közelében alakul a vízpartokon a UV-sugárzás értéke, és ne felejtsük el, nem csak a bőrünk, hanem a szemünk UVB védelméről is feltétlenül gondoskodni kell, mert ebben az erős sugárzásban az is könnyen károsodhat.
1: És ugye, ha vízben vagyunk, akkor is ér minket ez a sugárzás, tehát ez nem véd meg tőle.
2: Így igaz, és itt két dologra is figyeljünk. Az egyik a napszúrásnak a kockázata. Tehát amennyiben fedetlen fővel, lehet, hogy csak derékig, de még nyakig is lehetünk a vízben, azonban ha fejünk, hogy ügyesen vigyázunk a frizuránkra is, és a fejünknek a védelméről, hűtéséről nem gondoskodunk, sajnos ennél a hőmérsékleti és sugárzási értéknél nagyon könnyen kialakul az egyáltalán nem veszélytelen napszúrásnak is a problémája, és hát erre is oda kell figyelni, és nagyon sok hőegyensúlyi zavarra oda kell figyelni, mert igen komoly következményei lesznek, és ki kell mondanunk ennek a hőhullámnak a végére bizony igen sok, biztosra vehető, hogy sok-sok száz többlethalálozással kell számolni ezeknek az erős terheléseknek a következményeként. Mindent meg kell tenni, hogy minél kisebb legyen ez a szám.
1: Hát ez nagyon súlyos mondat, amit kimondott, de nagyon jó, hogy kimondta, mert figyelmezteti az embereket, és gondolom, hogy ez nem korfüggő, tehát nem csak az öregeknek, időseknek kell vigyázni, de vajon milyen tünetekre figyeljünk, akár magunknál, akár a környezetünkben, ami már nagy bajt jelenthet?
2: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ne csak magunkra, hanem a környezetünkre is figyeljünk, mert például a hőguta az egy nagyon alattomos dolog, és pontosan ez az, ami nagyon könnyen halálos kimeneterű lehet. Azért alattomos, mert hirtelen tud kialakulni, és az, akinél ez kialakul, mire észrevenné magán, hogy már ő a veszélyeztetett, addigra már könnyen maga tehetetlenné válhat. Tudnélik, itt már megszűnik az izzadás, tehát a szervezet végül is feladja a védekezést, és megy fel a testhőmérséklet, ilyenkor már kialakul a zavartság, eszméletvesztés, és itt amennyiben nagyon-nagyon gyorsan nem kerül sor a megfelelő orvosi ellátásra, tehát azonnali mentőt kell hívni, azonnal hűvös helyre kell vinni, a testnek a hőmérsékletének a csökkentését mindenképpen meg kell oldani. A 42 fokos testhőmérsékletnél már közvetlen életveszélyben vagyunk, mert ellenkező esetben ez bizony halálos kimenetelű lehet. És ne felejtsük el azt sem, hogy akik túlélik az ilyen súlyos hőgutát, nagyon komoly, maradandó szervi károsodásokkal kell sajnos számolni. Még egy dolgot azért tegyünk hozzá. Tehát nem néhány napban kell gondolkodnunk, hanem a hőhullám, még ha kicsi alacsonyabb hőmérsékleten is, de még mindig az extrém szinten tartósan velünk lesz. Tehát még ezen a héten túlnyúlóan is. Tehát amikor itt gondolkodunk arról, hogy hogyan éljük ezt túl, hogyan hárítsuk el ezeket a szervezetünket élő veszélyeket, akkor itt valójában egy rendszer szintű gondolkodásra van szükség. Mert nem egy-két napot kell megoldanunk, hanem egész nyugodtan, még legalább egy hétben, sőt hosszabb időszakban kell gondolkodni. És hát ugye itt tudni kell, hogy az időjárás érzékeny emberek azok, akik elsősorban és legsúlyosabban veszélyeztetettek. Tudnék, ők azok, akik még a nagyjából normálisnak tekinthető időjárási viszonyokra is problémásan reagálnak. Még azok is komoly problémákat okoznak az esetükben. Tehát erősen romlik az életminőségük, sokat romlik az egészségi állapotuk. Hát az ilyen extrém helyzetekben aztán ez sokszorozódva jelentkezik. Tehát nagyon fontos dolog, hogy mindenki fölismerje az időjárás érzékenységét, és hát ez ellen tenni is lehet, és ma már és tenni is kell, mert amennyiben ezek az ismétlődő hőhullámok, amire számítani kell, az ENSZ főtitkár is most tett közzé egy nyilatkozatot, hogy a meleg nyarat, forró ősz fogja követni, indul ez az El Niño, ami ugye megint csak fokozni fogja itt az extremitásokat hosszú távon, egy éven keresztül is. Nincs más megoldás, mint a szervezetünket a lehető legjobb módon fölkészíteni a következő hetek, hónapok, sőt akár az éveknek is erre a plusz terhelésére. És ebben rendkívül fontos, hogy azt, amit megtehetünk az időjárás érzékenységnek, ezeknek a szélsőséges, téves területi reakcióknak a helyreállítását megtegyük.
1: Nagyon szépen köszönjük, hát nem lettünk feldobva mindattól, amit mondott, viszont nagyon oda kell figyelnünk rá, és megfogadni a jó tanácsokat. Kedves hallgatóink, dr. Pintér Ferencet, a Meteo Klinika igazgatóját hallottuk, köszönjük szépen a jó tanácsokat, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Sajósenyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak, egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újra 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A riporter Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehetünk ma tanúi, miről szólt ez a mai esemény, ön hogyan látta?
3: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk, és ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajósenyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszakalkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta, megültette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új, például műhelyben, a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. Mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
2: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
3: Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmód tanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőle merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarország a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majd 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recsegropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt a elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével, és 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban. Tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársának, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Fészekben is dolgozni.
2: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
3: Hűsáfárnak kell lennie, ahogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. A legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ezeknek, hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég, ilyen munkatársakkal mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogással mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársakra van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
2: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
3: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálat, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyháznak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, vagy ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
2: Barna Sándor, a Tiszáninedi Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést, mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézmény vezetői beiktatásra összegyűlteket.
4: Ismét a meghívó igéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél,

0: kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodni, a döntésekben bölcsnek és éleslátónak lennie, és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé. És tulajdonképpen nagyon visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban ez sáfár, az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és az erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen. Egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a Sajós Enyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk. Mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgyis kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
1: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
0: Az imént beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani a szülők. Tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
1: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
2: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
1: Az intézmény vezetői kinevezése kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, 2 kérdésem lenni. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
2: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül. Tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt van rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal ér. Nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor. Nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal. Ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
1: Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak? Mondhatjuk így talán ugye az intézmény vezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről. Mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?

0: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda-amoda területekre. Engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
1: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
0: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkben. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
1: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
0: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas igehirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
1: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
2: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve, egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nap előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van Lehel, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
1: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
2: Hát nagyon jó hangulat, az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz, és hát jó a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
1: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy a Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
2: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
3: Kedves hallgatóink, Sajó Senyén a Fészek Református Szeretett Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézményvezetőnek, Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 16 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, várom Önöket a következő órában is.
1: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból, minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Adás.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében szeptember 1-től 5%-ról 0%-ra csökken az orvosi rendelvényhez kötött készítmények áfa mértéke. A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett módosítás tervezetéből kiderül az is, hogy az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed majd. Az indoklás szerint az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a hozzáférés javítása, különösen a rendszeresen gyógyszerszedők és az alacsonyabb jövedelműek körében. A költségvetést érintő hatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a lépés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a bevételeket, még egy év alatt összesen 7 milliárd forintba kerül majd. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek. Így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. További energiahatékonysági intézkedéseket vezet be áruházaiban és a központi irodájában a Tesco az energiaellátás biztonságának támogatására. Az újabb lépések részeként az esti és éjszakai órákban kikapcsolják a logók világítását és a digitális reklámhordozókat, az eladótéri hőmérsékletet pedig 25-ről 26 fokra emelik, miközben a budaörsi iroda dolgozói otthoni munkavégzésre állnak át. A vállalat már korábban is számos spórolási lépést tett, például lekapcsolta a kiemelő világításokat, mérsékelte az eladótéri fényeket, optimalizálta az italhűtőket, és ideiglenesen felfüggesztette az elektromos autók töltőinek működését a parkolókban. A Tesco az Országos Kereskedelmi Szövetséggel együttműködve további olyan szabályozási könnyítéseket is vizsgál, amelyek segíthetik az élelmiszerellátás zavartalanságát és az energia megtakarítást. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Shell Hungary Zrt., így szerdától átmenetileg szünetelteti a saját üzemeltetésű autómosók szolgáltatásait. Emellett a hálózat töltőállomásain a csúcsidőszakban korlátozzák az elektromos töltőpontok teljesítményét. A Tesco parkolókban lévő Shell Recharge töltők pedig további tájékoztatásig nem üzemelnek. A vállalat azt javasolja a vásárlóknak, hogy az elektromos járművek töltését a délutáni és esti órákon kívülre ütemezzék át. A cég központi irodájában a teljes körű home office-ra térnek át, a kutakon pedig takarékosabbá teszik a hűtést, a világítást, valamint felfüggesztik a zöld területek öntözését. Visszavonta a közmédia vezetősége a nemrég bejelentett M1 híradó főszerkesztő Hajdú Gábor és a műsorvezetőként visszatérni tervező Borsa Miklós megbízását. A Duna Média Szolgáltató Zrt. Hétfőn még úgy tájékoztatott, hogy augusztus 2. felétől ők ketten vezetik majd a megújuló műsort, ám kedden közölték a döntés visszavonását. Az előzményekhez tartozik, hogy a sajtóban hír ment arról, hol dolgoztak korábban az érintettek, ami után a közéletben is élénk visszhangot váltott ki a bejelentés. Térkövezik és csinosítják a református templom előtti teret az udvarhelyszéki agyagfalván, a bögözi önkormányzat irányítása alatt. A munkálatokra felújított templom augusztus 23-ai avató ünnepsége miatt van szükség, amelyre időben elkészülnek a burkolással. A beruházás részeként földbe helyezik a villanyvezetékeket, zöldövezeteket alakítanak ki, és lebontották a régi körforgalmat is. Az agyagfalvát és mátisfalvát érintő útfejlesztési és közművesítési projektek szintén folyamatban vannak a környéken.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, azokat is, akik most kapcsolódtak műsorunkba. Az Európa Rádió Svéd Asztal című programját hallják augusztus 5-én, szerdán délután. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, és várom Önöket szeretettel. Ma ünnepli születésnapját Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai világ és Európa bajnok vízilabdázó edző 1952-ben született. Kalendárium rovatunkban a naphoz kötődő további eseményekről hallanak. Útravalónkban jönnek a hitéleti gondolatok, 16 óra 30 perckor a régió krónikával várjuk Önöket. Az óra második felében Debrecenbe, a Nagyerdőre hívjuk a hallgatókat, hiszen augusztus 6-a és 8-a között rendezik a debreceni bor és jazz napokat. A nagymúltú program sorozat keretében az ország szinte minden bor régiója bemutatkozik, 35 pincészet kínálatát kóstolhatják meg. Ami a műsorokat illeti, összesen mintegy 200 muzsikus lép fel a Békástó körül felállított három színpadon. Bírópolgár Mariant, a Főnix rendezvény szervező program igazgatóját kérdezzük majd. Ha kíváncsiak a részletekre, hallgassák továbbra is az Európa Rádiót.
2: Előbb

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 5-e van Krisztina nevenapja, de ma ünnepelnek Ábel, Áfra, Afrodita, Emőd, Hargita, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Mária, Oswald, Ozsvát és Zebulon nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor kiderül, hogy 1532. augusztus 5-én első Szulejmán megkezdi Kőszeg ostromát. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálffy János hadai megverik Alipasa 150 ezres seregét Pétervárad alatt. 1849. augusztus 5-én a Dembinszki lengyel tábornok vezette magyar honvédsereg vereséget szenved Hajnó csapataitól Szőregen. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Oroszországnak augusztus 5-én, szintén ezen a napon, és szintén 1914-ben a német hadsereg megtámadja Lízs városát, illetve a város körül felállított megerősített állásokat. 1916-ban, még mindig az első világháborúban, a 6. isonzói csata kezdődik augusztus 5-én, az olasz hadsereg sikeres támadása áttöri a frontot, az osztrák-magyar csapatok visszavonulnak, feladják Görz, azaz Gorícia városát is. Most ugrunk egy kicsit, 1941. augusztus 5-én a Budapest-Szegléd vasútvonal töltésen futó új szakaszának átadásával megszűnik a Kerepesi úti halálsorompó. 1950-ben Stuttgartban kihirdetik a hazájukból előzött németek kartáját, melyben a deportáltak egyoldalúan lemondanak a bosszúról és elégtételről, de követelik, hogy szülőföldjükön lakhassanak. 1960. augusztus 5-én Burkina Faso, a korábbi felső volt, a függetlenné válik Franciaországtól. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéznek a szarajevói tilalmi zónában egy célpont ellen, azt követően, hogy a boszniai szerbek fegyvereket zsákmányoltak Szarajevó közelében az ENSZ által összegyűjtött fegyverekből. 2004-ben a török-bálinti petárda raktár robbanása történik meg augusztus 5-én. 3 évvel később, 2007-ben, szintén ezen a napon állarcos fegyveresek elrabolnak 4 értékes képet a Nizzai Szépművészeti Múzeumból.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Vonzani. Egyszer bátorkodtam egy ige hirdetésem azzal az Assisi Ferencnek tulajdonított felhívással zárni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, használjatok szavakat. Aztán valaki, viccesen vagy nem, ezt akkor is ott nem tudtam eldönteni, megjegyezte, hogy na jó, de azért, ahogy az apostol mondja, a hit hallásból van. Nyilván az egész protestáns teológiánk elvi megalapozása sűrűsödik bele ebbe a megjegyzésbe. A lelki pásztor az ige hirdetője. A Szentírás Isten igéje. Az ige hirdetés az Isten tisztelet legfőbb része. És így tovább. Szavak, szavak, szavak. Rendkívüli mértékben nagyra tartom ezeket a megállapításokat, és semmi pénzért nem agitálnék a szavak fontossága ellen. Nagy erő van bennük. Isten pedig kétségtelenül kommunikál rajtuk keresztül. Csak hogy újra és újra találkozunk azzal a jelenséggel a mai korban, hogy az emberek már-már közömbösöknek mutatkoznak a szavakkal szemben. Mert hogy rengeteg van belőlük. Képernyőn, reklámplakátokon, rádióban, tévében. Mindenki beszél, záporozik felénk a betűkből összetákolt sűrítmény. Lám, ezek is azok. Erősségünk sokszor legnagyobb gyengeségünknek is mutatkozik. Mert hogy igen, az ige egyháza vagyunk, szoktuk volt mondani, de a józan ész meggyőzésére építő beszédünk sokaságában néha még a legelszántabb templomba járó is bele tud fáradni. Több-e az evangélium hathatósan egybeszerkesztett beszédnél? Tud-e az egyház szavak nélkül is kommunikálni? Tudjuk-e úgy közvetíteni a reménység örömhírét, hogy közben meg sem ukkanunk? Néhány hete Ferenc pápa egyik katekézise került elém, amiben kifejtette, miben áll az evangélizálás és térítés közötti különbségtétel. Aki térít, egyszerű objektumnak látja a másikat. Ő az, akit meg kell győzni arról, hogy mi is az igazság. Aki evangelizál, szebben mondva az evangéliumot képviseli, a másikat az egész ember voltában szemléli. Szükségeivel, igényeivel, örömével és bánatával. Mivel így tekint rá, nem is akarja nyakon önteni a saját programjával, hanem egyszerűen csak képviseli az örömöt és reménységet mellette. Ég és föld a különbség a kettő között. Megmerem kockáztatni, hogy igaza van. Saját tapasztalatom alapján pedig azt is, hogy a szeretet vonzerejével többet érhetünk el, mint 2 millió szóval. Létezhet-e szavak nélküli egyház? Lehetnek-e néma keresztjének? Olyan egyház és olyan keresztjének, akik anélkül képviselik az Isten országának meg annyi áldását a világban, hogy közben nem hagyja el egy hang sem a torkukat. Nem tudom, de jó lenne.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal augusztus végéig tartó felújítása. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. augusztus 5-én, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a Tiszató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretetszolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része, befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek. Így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gála koncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Irodalmi ihletésű családbarát szabaduló szobás kaland várja az érdeklődőket Miskolcon a József Attila könyvtárban. A Csorba Piroska, a Kutya talált a barlang című műve alapján készült játék augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között próbálható ki. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó 25 perces programon 3-4 fős 8 éves kortól induló csapatok vehetnek részt ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges augusztus 7-én pénteken 14 óráig személyesen, e-mailben vagy telefonon. A Mirehu Nonprofit Kft. A nyár folyamán is foglalkozott gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladékkezeléshez fűződően. A részletekről Kovács Bence, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be, őt hallják.
2: Július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ez novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet, Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mirehu Nonprofit Kft.-nél nagyon fontos a szemléletformálás. 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Az első nap volt egy kis ismerkedés, és két csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat, volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit két kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött, nem csak itt a telephelyünkön, hanem helyőpapiba is ellátogattunk, egy hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretében alkotói feladatokat vittek véghez minden délután.
1: A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jog bevezetését tervezik. Kassatúváros polgármestere korábban visszautasította a tömeges áttelepítésről szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a roma családok önként vásároltak ingatlant egy civil szervezet segítségével a Borsod vármegyei Szalonnán. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a média

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a debreceni bor és jazz napokat. A nagymúltú programsorozat keretében az ország szinte minden bor régiója bemutatkozik. 35 pincészet hozza el kínálatát, és a tavaly újdonságként elindított mesterkurzusok is folytatódnak. Ami a zenei palettát illeti, több mint 40 formáció, összesen mintegy 200 muzsikus lép fel a Békás-tó körül felállított 3 színpadon. A színvonalat filmjelzői, hogy az egyik helyszínt ebben az évben is a Magyar Jazz Szövetség tölti meg műsoraival. Természetesen a gyerekekre is gondolnak különböző családi élményekkel. Olá Ilona a Phoenix rendezvény szervező programigazgatóját, Bíró Polgár Mariant kérdezte.
2: Debrecen számos nagy nyári programja között mindenkinek megvan a kedvence. De azt hiszem, hogy sokan mondják, hogyha megkérdezik, melyik a szívük csücske, hogy a bor és jazz napok. Talán azért is, mert egy nagyon nagy múltú rendezvényről van szó, talán azért is, mert kétfajta szerelmet kapcsol össze, meg hát ez egy olyan kellemes, hangulatos kis rendezvény,

0: rendezvény, amit nem lehet nem szeretni. Idén is lesz bor és jazznapok. Pontosan mikor?
1: Augusztus 6-a és 8-a között.
0: Kezdjünk is azzal, hogy mi mindent terveznek erre a három napra idén.
1: Csatlakoznék, vagy kapcsolódnék a bevezető gondolathoz. Én azt hiszem, hogy szervezőtársaim közül nem találkoztam még olyannal, aki ne azt mondaná, hogy ez a szerelem rendezvény, hiszen a nyár derekán van, egy csodálatos környezetben, a nagy erdő szívében, ahol minden adott ahhoz, hogy az ember megérkezzen, valóban megérkezzen egy olyan térbe, ahol a gasztronómiai élmények és a kulturális élmények együttesen adnak egy olyan kiszakadást a hétköznapokból, ami még feltölt és ad a nyár további részében.
0: A Főnix rendezvény szervezőnek tulajdonképpen az egész nyár egy nagy menetelés, egyik programot váltja a másik. Most koncentráljunk erre, ami remélhetőleg akár a szervezőknek is adhat egy kis lecsendesülést, egy kis lelki megérkezést is. Menjünk bele, mert jó hangulattal várják is szép környezettel a látogatókat, de azért itt van miről beszélgetnünk, akár a bor, akár a jazz területén.
1: Így van, én ott voltam annál az asztalnál, amikor megtörtént ennek a két szerelem rendezvénynek a házasítása. És itt muszáj megemlíteni Tóth Ernő kollégámat, akinek szíve ügye volt mind a Jazz Fesztivál, mind a Borkarnevál, mert ugye annak idején ez volt a neve a rendezvénynek, és úgy hiszem, hogy ez egy nagyon jó érzékű házasítás volt, és akkor itt már a borok is bejönnek a különböző házasításokkal. Az idei évben 35 hazai pincészet képviselt magát a Bor és Jazz Fesztiválon. Szinte az összes borrégióból érkeznek borászatok, akiknél finomabbnál finomabb borokat kóstolhatnak az érdeklődők. Tovább folytatjuk a mesterkurzus sorozatot. Nagy sikerrel debütált tavaly, és azt láttuk, vagy érzékeltük, hogy a klasszikus fesztiválozás mellett jól érezték magukat az emberek ezeken a szakmai borkóstolókon is. A debreceni borozó állt mellénk a szakmai tudásukkal, ők szervezik ezeket a mesterkurzusokat. Érkezik hozzánk például Kaló Imre, a borászok borásza, érkezik Koch Pálma, Gere Andrea, lesz előadás a Zöld Veltelliniről, úgyhogy úgy hiszem, hogy azok, akik valóban benne vannak szakmailag a borvilágában, nekik ezek a nevek nagyon sokat fognak adni, és természetesen azokat is várjuk szeretettel, akiknek nem, mert nagyon jó élmény volt, és ami számomra külön felért egy ilyen plusz effektel, hogy így fogalmazzak, az az, hogy ez a szabadtéri színpadon van. Tehát ott rendezzük meg ezeket a mesterkurzusokat.
0: Ezért ezt hangsúlyozzuk, hogy nem kell szomeliének lenni ahhoz, hogy egy ilyen programot élvezhessen valaki. Kicsit jobban el akar merülni a borok világában, hiszen ennek is trendje van, azt hiszem nagyon divatos manapság borral foglalkozni, kicsit a borok mögé nézni, a kortyok mögé nézni, az nyugodtan részt vett egy ilyen rendezvény. Biztos, hogy közérthetően fogják neki átadni az információkat, csak egy kicsit többet kap annál, mint hogy nyár este megkóstol valami finomat.
1: Így van, mi nagyon várjuk már ezeket a borászokat és magát az alkalmakat is, de nem feledkeztünk meg a jazz rajongókról sem. Az idei évben is három színpadon zajlanak majd a koncertek. Több mint 40 jazz formáció érkezik hozzánk, ez azt jelenti, hogy közel 200 zenész érkezik ez a három nap alatt városunkba. Azért koordinálni ezt a nagy mennyiségű művészt nem könnyű, de ez a feladatunk is, nagy-nagy szeretettel várjuk őket. A zenei felhozatalban a klasszikus jazz mellett több irányba is mozdultunk az idei alkalommal is. Azok, akik szeretik a klasszikus jazzt, ők a Gáspár Károly trión biztos, hogy jól fogják érezni magukat, illetve egy nagyon különleges produkció érkezik hozzánk, hiszen Toni Lakatos és Robi Lakatos ezen az alkalmon a Bor és Jazz színpadon először áll egy már elfeledett lemeznek a hanganyagával a színpadon, úgyhogy ezzel itt nálunk fognak debütálni, de megtalálható majd a fúziós jazz, például a Fuzio Group Szendőfi Péterrel, vagy a mainstream is, mert ugye az is nagyon fontos eleme a jazznek. Érkezik hozzánk Szőke Niki, Takács Nikolász, Kunavali és a Hungaroswing, úgyhogy olyan előadók is, akik még a nem white fülűeknek is mondanak sokat.
0: Boroknál mondtuk, hogy nem kell borszakértőnek lenni, itt sem feltétlenül csak a jazzmániásoknak szól ez a műsor, hanem mindig azt is próbálják egy kicsit tágítani, hogy mi az a közönség, akit be lehet ezzel vonzani. A debreceni tapasztalatok azt mutatják, hogy bár a jazz réteg műfaj, de hogy megvan a helye, megvan a szerepe, és pont az ilyen nyári estéken a kicsit könnyedebb, lazább, játékosabb jazznek megvan a maga terepe, és meg lehet vele szólítani olyanokat is, akik egyébként azt mondanák, hogy ez nem az én zeném.
1: Ez így van, arra próbáltunk figyelni a színpadok azoknál, hogy 10 óráig ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a jazz zene legyen, amitől különleges maga a fesztiválunk országosan is, de az ezt követő idősávokban egészen 13:30-ig már azért a táncolható jazz zenén van a főszerep, szóval a szórakozásra is gondoltunk, hiszen egy pár pohár bor után az embernek van kedve táncolni, úgyhogy igyekeztünk erre is figyelni, és az idei évben még készültünk egy olyan különlegességgel is, hogy azok a zenei előadók, akik szerették volna, hozzájuk társítottunk borokat, úgyhogy majd most ezt megtapasztalhatja a közönség is, hogy melyik zenekar melyik borhoz kapcsolódik.
0: Mint egy étteremben például?
1: Igen, igen, hogy melyik zenekarhoz mit javasolnak a hozzáértők melyik bort. És amire nagyon büszkék vagyunk szintén, hogy már a tavalyi évben is minket választott a Magyar Jazz Szövetség, és ezt az idei évben is megtartották, hogy az egyik színpadunkat ők töltik meg programmal, az ő szárnyaik alatt lévő jazzzenészekkel. Ez nagyon megtisztelő számunkra, hogy a Jazz Szövetség szakmailag így ismeri el magát a rendezvényt.
0: Pontosan ezt mutatja, hogy a szakmai színvonal ennek olyan, ami országos szinten, sőt nemzetközi szinten is elismerésre méltó. De ugye borról beszélgettünk, meg jazz beszélgettünk, hát ezek ilyen felnőtt dolgok. Ugyanakkor Debrecennél megszokhattuk azt is, hogy a rendezvényeknél mindig gondolnak a családokra, a családosokra, hogy legyen értelme olyanoknak is kimenni, akiknek gyermekeik vannak. Most meg lesz-e ez a szelete ennek a rendezvénynek is?
1: Igen, meg lesz. Mint két kisgyerekes anyuka nem is tehetnék másképpen, mert tudom, hogy mennyire fontos az, hogy amíg valamit megkóstolunk, vagy valamit át akarunk élni mi szülők, addig a gyerkőcök is jól érezzék magukat. Az elmúlt évekhez hasonlóan, illetve a Gurmé Fesztiválhoz hasonlóan itt is meg lesz a kölyök sarok. Érkezik hozzánk a Nemzetközi Iskola, a Német Kultúrfórum, nemeszkészítés, a nagyon-nagyon népszerű buborék show, interaktív játékok, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolog várja, játék várja a gyerekeket, illetve a családokat, és gondoltunk a kutyusos gazdikra is, mert kutyafrissítő pont is fog működni a fesztivál területén, illetve az idei évben több fotópont, fotóinstalláció lesz a közönség számára, mert azt is érzékeltük az elmúlt rendezvényeinknél, hogy mennyire jó hangulattal tudnak hazamenni egy-egy kedves élménnyel a látogatóink, és egy jó fotó a barátainkkal az mindig örömmel tölt minket, és emlékeztetünk azokra a jó élményekre.
0: Meg hát a jó bornak is kell a cégére, azt mondják, és a közösségi médiában ezek a fotópontok, a szelfik, amiket ilyen rendezvényeken készítenek, ingyen reklámot jelentenek minden jó programnak, sosem árt. Hogyha a korábbi évek már itt felmerültek, akkor arról is beszéljünk, hogy hány ember szokott megfordulni a 3 nap alatt a bor és jazz napokon.
1: Több mint 10 000 ember érkezik hozzánk ez a 3 nap alatt, ami szintén óriási szám, és ez mutatja azt, hogy igenis a közönségnek szüksége van az ilyen típusú zenei élményre is, és ha a beszélgetésünk elejére visszacsatolok, azért volt szerintem nagyon-nagyon jó házasítás ennek a két rendezvénynek az egyik kovácsolása, mert mindkettő erősíti egymást.
2: Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg a debreceni bor és jazz napokat. A nagymúltú programsorozat keretében az ország szinte minden bor régiója bemutatkozik. 35 pincészet hozza el kínálatát, és a tavaly újdonságként elindított mesterkurzusok is folytatódnak. Ami a zenei palettát illeti, több mint 40 formáció, összesen mintegy 200 muzsikus lép fel a BK-tó körül felállított 3 színpadon. A színvonalat fémjelzi, hogy az egyik helyszínt ebben az évben is a Magyar Jazz Szövetség tölti meg műsoraival. Természetesen a gyerekekre is gondolnak különböző családi élményekkel. Olá Ilona a Phoenix rendezvény szervező programigazgatóját, Bíró Polgár Mariant kérdezte.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió Svéd Asztal című műsora augusztus 5-én szerdán délután. Vigyázzanak magukra, további kellemes rádiózást kívánok, hallgassák szeretettel Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatát. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes első könyve 28. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Vannak helyek az életünkben, ahova nem önként megyünk. Kórházi folyosók, betegágyak, hosszú bizonytalan napok és még hosszabb éjszakák. Olyan időszakok, amikor az ember nem tervez, csak túlél. Nem magyaráz, csak remél. És mégis utólag visszanézve egyszer csak megszületik bennünk ez a felismerés. Az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mert ott volt. Nem látványosan, nem hangosan, hanem csendesen, szinte észrevétlenül. Ott volt azokban az orvosokban, akik jókor döntöttek jól. Ott volt azokban az ápolókban, akik nem csak a testet, hanem a lelket is hordozták. Ott volt azokban a mondatokban, amik éppen akkor hangzottak el, amikor szükség volt rájuk. És ott volt azokban az apró fordulatokban, amik egy-egy reménysugarat hoztak a legsötétebb órákban. Sokszor úgy képzeljük az angyalokat, hogy szárnyuk van. De az élet megtanítja, hogy az angyalok gyakran hétköznapi ruhában érkeznek. Egy orvos köpenyében, egy nővér kedves tekintetében, vagy éppen egy férfi ápoló határozottságában. Egy jelenlétben. És mi csak utólag értjük meg, Isten már akkor dolgozott az ügyünkön, amikor mi még csak féltünk. Isten már akkor jelen volt, amikor mi még csak próbáltunk fűszálakba kapaszkodni. Ez a felismerés nem törli ki a rossz emléket, de átformálja. Mert a miért történt ez kérdés mellé odaáll egy másik. Hol volt benne Isten? És egyszer csak meglátjuk, végig ott volt. Ez ad erőt a következő lépéshez. Ez tanít meg bízni, akkor is, amikor nem látunk előre. És ez segít kimondani minden nap, már nem félelemből, hanem hittel, az Úr van ezen a helyen, akkor is, ha még nem látom. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Annikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezéssel segíti a kis- és középvállalkozások szektorát a nyári energiakrízis megoldásában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A VOSZ energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, és egy barométerben teszi közzé a csatlakozó vállalkozások önkéntes vállalásait, amelyeket eljuttatnak a kormányhoz is. A szervezet legfőbb támogatásként tagságtól függetlenül díjmentesen elvégzi a csatlakozók energiaszerződéseinek és számláinak részletes auditját. A vizsgálatok során feltárják a rejtett költségeket, a túlszámlázásokat és a meddő energiadiak optimalizálási lehetőségeit. Az összefogáshoz bármely hazai vállalkozás önkéntesen csatlakozhat a VOSZ oldalán elérhető rövid kérdőív kitöltésével. Rendkívüli energiahasználatot csökkentő intézkedéseket vezetett be budapesti és vidéki telephelyein az E.ON Hungária csoport a hálózati terhelés mérséklése érdekében. A vállalatcsoport több mint 100 telephelyén napközben mérséklik a klímák használatát, délután 4 és reggel 7 óra között pedig teljesen lekapcsolják azokat, míg az elektromos autók töltését 7 és 16 óra közé korlátozzák. Ezen felül ideiglenesen lekapcsolják a homlokzat és dekorációs világításokat, a reklámcélú kijelzőket, valamint a belső kommunikációs panelt is. A munkatársakat közös irodahasználatra és online megbeszélésekre ösztönzik, miközben az E.ON szakemberei megerősített készenléttel dolgoznak a villamos energia ellátás biztonságának fenntartásában. A villamos energia ellátási helyzetre reagálva országos hálózatának 156 ingatlan irodájában ideiglenes energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Duna House. A délutáni és esti csúcsidőszak terhelésének mérséklése érdekében az irodákban lekapcsolják a kirakat reklám és díszvilágítást, valamint a digitális kijelzőket, a klímákat pedig a minimumra optimalizálják. Emellett rövidített nyitvatartással működnek a nagyobb energiaigényű folyamatokat, délután 5 óra elé szervezik, és a központ is ekkor zár. A becslések szerint a hálózat így akár 30-50 átlagos magyar háztartás napi villamos energia fogyasztásának megfelelő energiát spórolhat meg, miközben a telefonos, online és személyes ügyfél kiszolgálás továbbra is zavartalan marad. A kormány eláll a zuglói irodabiznisztől. Az irodakomplexum megvásárlására kötött szerződés alapján a beruházó nem teljesítése esetén az állam nem csak a kifizetett vételár részleteket kapja vissza, hanem a foglaló kétszeresét és meghiúsulási kötbért is követelhet. A kormányzati portál közleménye szerint a szerződésszegés miatti követeléseket bankgarancia és a Bayer Construct készfizető kezessége biztosítja, emellett pedig további kártérítési igények is érvényesíthetők. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi és pénzügyi átvilágítását követően a kormány úgy döntött, hogy eláll a megállapodástól, mivel a zárási feltételek közel fele nem teljesült határidőre. A kabinet célja, hogy visszaszerezze a projektre eddig kifizetett több mint 300 milliárd forint közpénzt és érvényesítse a szerződéses biztosítékokat. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, A Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gála koncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be.
0: Az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a Galapagos-szigetek óriás teknősei tavakat ásnak? Hogy ezek nem csak számukra fontosak, hanem számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek? Ha nem, akkor nagyon figyeljenek, hamarosan dr. Horváth Zsófia, a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettese mesél majd expedíciójukról, hogy mi is állt a kutatásuk középpontjában.
2: Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik másiknak, akár 300 kg-os is lehet egy nagy hímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni. És aztán, ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a teknősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát, hogy ez így nagyon dinamikusan változik, nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak, vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy kettő, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
3: Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tűz,

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén végeztek terepi kutatást a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai. Dr. Horváth Zsófia és csapata Santa Cruz szigetén egy nemzetközi együttműködés részeként vizsgálták a szigetek egyik legkevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú természeti kincsét, az édesvízi tavakat. Ezeket a védett szárazföldi teknősök hozzák létre. Szó szerint tavatásnak, testtömegüket kihasználva mélyedéseket formálnak, amelyekben az esős időszakban víz gyűlik össze. Ezekben hűtik magukat, innen isznak, miközben számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek. Horváth Zsófia, a Vízi Ökológiai Intézet igazgató helyettesének elmondása szerint a teknősök által létrehozott apró tavak első pillantásra jelentéktelennek tűnhetnek. Valójában azonban választ adhatnak arra, hogy miként reagál egy ikonikus, sérülékeny ökoszisztéma a globális klímaváltozás kihívásaira.
2: Ennek egyébként egy meglepően hosszú kifutása volt, hogy mi oda eljutottunk. Igazából még a Covid alatt kezdődött, senki nem mehetett sehova, és akkor ugye nagyon sok mindenbe az emberek úgy beletették magukat, hogy jó, akkor mi az, amit online lehet csinálni, mit lehetne kitalálni, ki kivel hogyan tudna még így az online térbe kollaborálni, és ebben a fázisban kerestek meg engem egyébként ott dolgozó brazil kolléga, akit én ismertem máshonnan. Ő a Covid alatt nekiállt annak, hogy most úgyis van ideje, mert nem mehet sehova. Ő kitalál egy programot arra, hogy a Galápagos szigeteken hogy lehetne felmérni a nem túl ismert édesvizeket, és viszonylag sok kutatót meghívott ebbe a programírásba, tehát én is így keveredtem bele. És akkor ez egy ilyen nagyon komplex program volt a helyi nemzeti park részvételével, illetve hát rengeteg külföldi kutató, mindenki beletette a saját kis témakörét, és akkor a kolléga elkezdett ezzel kampányolni, és akkor próbált rá keretet szerezni, de hát ugye nem lehetett sehova se utazni, nagyon nehéz volt ezt úgy megvalósítani, és akkor ilyen apró dirib darabokban, amikor a résztvevőknek volt esetleg egy kis lehetőségük, hogy akkor valahogy segítség ezt a programot, akkor így mindenki egyedileg végül is az évek során elkezdte belerakosgatni. És nekünk is most volt egy olyan nagy projektünk, az az egyik ilyen nemzeti laboratórium, amiben mi részt vettünk, ez az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratórium. Ez most zárult, tehát most zárjuk, és ennek részeként tudtunk végül is mi is egy kicsit hozzájárulni ehhez a programhoz és ennek az elindításához.
1: De jól értelmezem, hogy az óriás teknősökhez köthetők a Galápagos-szigeten az édesvízi tavak, vagy azért ez így nem teljesen igaz?
2: De nagy részben egyébként ez igaz, mert hogy ezeken a szigeteken, ezek vulkanikus szigetek. Valahogy úgy alakult, hogy viszonylag kicsik, és valahogy a kőzet meg a egyéb feláramlások a legtöbb szigeten nem érik el a felszínt, nem alakulnak ki olyan tavak, mint mondjuk kontinenseken sokkal gyakrabban. A legtöbb szigeten patakok sincsenek, tehát konkrétan folyóvíz sincs, ami ugye valahol összegyűlne és kialakítan egy tavat, és olyannyira nincs édesvíz, hogy egyébként a legtöbb szigeten ezért tudott nagyon sokáig az élővilág érintetlen maradni, mert az ember nem tudott oda menni tartósan belakni, és ugye ahol nincs ember, ott általában azért a természet kicsit jobban érzi magát. Úgyhogy nagyon sokáig, így évszázadokon keresztül igazából mindenki tudta, aki a környéken hajózott, kalózok, kutatók, konkvisztádorok, felfedezők, tudták, hogy ott vannak a Galápagos-szigetek, de azt is tudták, hogy nem érdemes ott nagyon hosszan elidőzni, mert kaja van, mert hogy a teknősöket be lehet fogni, föl lehet tenni a hajóra, és akkor abból el lehet élni, de víz az nem nagyon van. És emiatt a kalózok is inkább csak ugye ilyen átmeneti gyors megállónak használták, fölpakoltak pár teknőst, és akkor mentek vele tovább, és nem alakultak ki nagy települések, mert hogy ugye tényleg egy emberi település az egyik alap dolog, hogy édes víz legyen, mert ha nincs mit inni, akkor nem tudunk ott megtelepülni.
1: Mekkora tavat tudnak ásni a teknősök? Tehát Magyarországon picike teknősökkel szoktunk találkozni, maximum az állatkertekben vagy vadasparkokban találkozhatunk a hatalmas teknősökkel, de hogy képesek tavat ásni ezek a teknősök?
2: Igen, nagyon izgalmas. Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik másiknak, akár 300 kg-os is lehet egy nagy hímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni, és aztán ahogy egyik másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a tekősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik, nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak, vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy 2, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyobb tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: És akkor utána ezeket a tavakat már mesterségesen mélyítették az ott lakók?
2: Egy részüket igen, de a nagy részét nem. Tehát a nagy része az most is folyamatosan olyan, hogy attól függően, hogy éppen a teknősök az adott évben használják-e vagy nem, megtelhet vízzel, vagy akár begyepesedik is.
1: De egyébként a teknősök ezt elsősorban önmaguk hűtésére kezdték el ásni ezeket a kis tavakat?
2: Hűtik is magukat benne. Galapagos szigetek az Ecuadorhoz tartozik, és Ecuador, ahogy a nevében is ott van, rajta van az egyenlítőn, tehát nagyon meleg, nagyon magas UV, tényleg igazi trópusi területet kell elképzelni. Tehát őnekik az számít, hogy egy kicsit tudnak hűsölni a vízben, meg isznak is belőle, tehát ez nekik is egy jó ivóvízforrás. És ha már ott van a víz, akkor egyébként meg ugye a környező élővilág is ezt használja. Tehát ha az ember egy kicsit megáll ezeknél a tavaknál, folyamatosan jönnek a madarak, a Darwin pintyek.
1: Honnan tudják, hogy hol kell ásni? Tehát ők érzik, tudják, hogy hol van víz?
2: Valószínűleg ők is érzik, hogy mondjuk ahol hűvösebb egy kicsit, ott érdemesebb. Tehát mi azt figyeltük meg, hogy sokszor például egy-egy ilyen nagyobb fa alatt kezdenek el ásni. Tehát az új tavak, amiket mi még úgy láttunk, hogy még nem igazi tó feltétlenül, hanem inkább csak egy kis gödör, amit most kezdtek el kialakítani, az egyébként nagyon sokszor fák alatt van, tehát az árnyékban.
1: És egyébként mindig ugyanazokon a helyeken tartózkodnak, vagy azért vándorolnak?
2: Folyamatosan mozognak a tavak között is, meg szezonálisan is egyébként van egy vándorlási útvonaluk. Ugye a különböző szigetek mindegy kicsit máshogy működnek. Mi a központi szigeten voltunk a leghosszabb ideig, meg ott próbáltunk egy ilyen nagyobb felmérést elvégezni. A központi sziget ez Santa Cruz, ahol mondjuk idézőjeles fővárosa is van a szigeteknek, Puerto Ayora. És ez a sziget, ez így nagyjából egy ilyen kerekedett sziget, és a közepén egy ilyen kifli alakban van egy felföldje. Mivel hogy ugye vulkanikus, tehát mind úgy kell elképzelni, egy ilyen nagyon lekopott vulkán, a közepén, a felföldön olyan 400 méterrel vagyunk az óceán fölött, tehát a víz fölött, úgyhogy ott egy kicsit más klíma van, és az az érdekes, hogy ugye bár az egyenítőn vagyunk, a tenger áramlatok miatt azért van száraz, meg nedves évszak. És a teknősök ezt lekövetik, mert hogy ugye úgy van, hogy mivel fönt a felföldön, meg lent a tengerparton nem ugyanaz a növényzet van, meg nem ugyanakkor elérhetőek a zsengelevelek, amikkel ők szeretnek esetleg táplálkozni, vagy ugye a zsenge fű, általában mint a fűnyírói mennek végig a gyepen. Ezért ők ezt lekövetik, és akkor fölle vándorolnak, igazából fél évente változtatják azt, hogy ők fönt vannak-e a felföldön, vagy lent egészen akár a tengerparton.
1: És mi állt a kutatás a vizsgálatok középpontjában, fókuszában? Tehát miért érdekesek ezek a kis édesvízi tavak?
2: A vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyon sokáig elhanyagoltuk, nem foglalkoztunk velük, mert mindig mindenki a nagy tavakra, meg a nagy folyókra fókuszált, és ezért ökológiában is volt egy nagy váltás így a 2000-es években, amikor rájöttünk, hogy nem arról van szó, hogy a kisvizekben is nagy biodiverzitás, vagy nem fontosak, csak igazából nem nagyon foglalkoztunk velük. És például ma már tudjuk, hogy Európában az ilyen pici vizecskék, ezek az európai biodiverzitás 70%-át fent tudják tartani, tehát óriási biodiverzitás van bennük, és egyébként az embernek is nagyon fontos, mert rengeteg ilyen ökoszisztéma szolgáltatást tudnak biztosítani, és ugyanez megfigyelhető egyébként Galapagoszon is, hogy ugye el voltak hanyagolva, senki nem foglalkozott ott sem velük, hiszen azt lehet mondani, hogy nincsenek nagy tavak, nincsenek patakok, ugye nagyon sokat vizsgálták a terrestris élőhelyeket, a tengereket, a madarakról rengeteg vizsgálat volt, de valahogy ezek a kis vizek nem kerültek sorra. Ugyanakkor meg egy nagyon érdekes rendszer, mert ugye az embernek is fontos, mert például ott a felföldön, ahol ezeket a teknősök kialakítják, ugye a teknősök is nagyon gyakran ezek mellett, vagy ezekben találhatóak meg, és például a turizmus erre abszolút elkezdett ráépülni. Tehát a fönti felföldi farmokon, ahol ilyen tavakat lehet találni, ott látogatói központok alakultak ki, tehát aki teknős szeretne látni, az tudja, hogy az ottani farmra kell fölmenni, és akkor meg lehet nézni a tavaknál a teknősöket. Ugyanakkor nagyon fontos nézni, mi van a vízben, mert például a különböző inváziós fajok sok esetben úgy kezdenek el terjedni, hogy mondjuk ugye nem figyelünk rájuk, nem nézünk bele ezekbe a kis vizekbe, és hát ez a kettő kislogunk, és már ott vannak mondjuk a szúnyogok, amik addig nem voltak jelen a szigeten, és ez csupa olyan dolog, amit eddig nem monitorozott senki, nem nézett senki.
1: Tehát magyarán akkor vizsgáltátok azt is, hogy milyen élőlények telepednek meg, találnak életfeltételeket ezekben az édesvízi tavakban?
2: Igen, mi a helyszíneket próbáltuk felvenni, ugye hol vannak maguk a tavak, milyen vízkémiai paraméterek jellemzik, milyen mélyek, mennyire borít őket vegetáció, és mi él bennük. Tehát vettünk belőlük különböző planktonikus mintákat, tehát ez az a lebegő életközösség, ami mindennek az alapja, milyen algák, milyen kisrákok élnek bennük, illetve milyen apróbb gerinctelenek, és igazából ott ugye nagyjából véget is ér a táplálékhálózat, mert annyira picikék, hogy hát a hal az ugye mint bennük, tehát a maximum az az, hogy mondjuk szitakötőláról ütjük a legnagyobb ilyen top predátorok ezekben a vizekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Horváth Zsófiával, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretetszolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége a 2026-os főszezon első 30 napjában, közel 5%-kal meghaladva az előző évi adatokat. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint különösen a jégmadár és a csabai tekergőjáratok utasforgalma ugrott meg jelentősen, de a kék hullám és a tópart vonatok is stabil növekedést mutattak. Emellett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is bővült a nyári időszakban. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható nagy meleg miatt érdemes előre megváltani a jegyeket a gyorsan fogyó szabad helyek miatt. A MÁV csoport a főszezon hátralévő részében is kiszámítható szolgáltatása és a menetrendszerűség javítására törekszik. A növekedő utasforgalom hátterében az átszállásmentes, kényelmes utazást biztosító közvetlen járatok állnak. több mint 50 mutató adataival, köztük demográfiai, egészségügyi, kereseti és igazságügyi adatokkal frissült a Központi Statisztikai Hivatal térképes interaktív megjelenítő alkalmazása, a TIMEA. A magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenesen használható felületen, 4 területi szinten, regionális, vármegyei, járási és települési bontásban készíthetők szemléletes, letölthető térképek 2012-től kezdődően. A Statisztikai Hivatal közlemények kiemeli, hogy a települési adatok értelmezéséhez elengedhetetlen a helyi sajátosságok ismerete, amit jól mutat az 1000 lakossal jutó személygépkocsik rangsora is, amelyet olyan kis települések vezetnek, ahová nagy gépjármű flottával rendelkező vállalkozásokat jegyeztek be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Szeptember elején az Ide Buda 1686 emlékévvel emlékezik meg a budavári önkormányzat Buda visszafoglalásának 340. évfordulójáról. A jubileumi programsorozat szeptember 2-án egy 5 napos budavári fesztivállal indul, amely koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal várja a látogatókat. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat célja a történelmi múlt felidézése mellett a helyi közösség és a nemzeti összetartozás erősítése. A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jog bevezetését tervezik. Kassatúváros polgármestere korábban visszautasította a tömeges áttelepítésről szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a roma családok önként vásároltak ingatlant egy civil szervezet segítségével a Borsod vármegyei Szalonnán.
0: Az időjárásról.
3: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Horváth Zsófiával, a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettesével arról, hogy a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén vizsgálták az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavakat. A klímaváltozás hogyan befolyásolja ezeknek a tavaknak a fennmaradását vagy a meglétét? Mert ugye egyre jobban szárazodunk, gondolom a Galápagos-szigetek sem kivételez alól.
2: Így van, nagyon érinti őket a klímaváltozás, és ugye minél kisebb egy víztest, annál inkább érzékeny erre, tehát szokták őket ilyen szentinelnek, ilyen őrszemnek is hívni, hogy ugye a klímaváltozás akkor látjuk meg először, mikor esetleg még nem látjuk, hogy a nagy tavaknak vagy a nagy folyóknak megváltozik a vízrajza, de a kis tavak elsők között ugye eltűnnek. Az az első lépés, és abszolút lehetett látni, például ugye mi azért mentünk februárban, tehát február az gyakorlatilag a két évszaknak, az esősnek meg a száraznak a váltása, el kellene kezdődjön a nagy főzés, és mi arra számítottunk, hogy akkor ugye a legtöbb tó fel lesz már töltve. De most ehhez képest alig volt eső, és hát mondták, hogy ez a szuper El Niño, ugye amiről most már nagyon sokan beszélnek, és Magyarországot is érinti, ugye onnan indul, Dél-Amerikából a tengeráramlatok alakítják, és azok alatt, a hetek alatt, amíg mi ott voltunk, tehát folyamatosan egyébként a helyiekkel is erről beszéltünk, hogy mennyire furcsa, hogy mennyire szárazodik, alig van eső. A tavaknak föl kellett volna telniük, és ehhez képest volt olyan tó, hogy mondjuk két héten keresztül többször kimentünk, és a szemünk előtt láttuk, hogy száradt ki a helyet, hogy egyébként telne meg vízzel.
1: Sok egyébként az inváziós faj a Galápagos-szigeteken? Egyáltalán hogy kerülnek oda?
2: Igen, ez nekem például személyesen nagyon furcsa volt. Tehát én arra számítottam, mivel nekünk kutatóknak rengeteg kutatási engedélyt kell beszerezni, hogyha kutatni szeretnénk a Galápagos-szigeteken, és olyannyira szigorú, hogy például a mintáinknak a nagy részét nem is tudtuk még megvizsgálni, tehát a mintákat magukat, amiket begyűjtöttünk, ott kellett hagyni, és egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat mentén fogják majd kiengedni.

0: amikor hatalmas tankerekkel érkezik egy csomó minden, mondjuk, mert hogy a sziget nem önellátó olyan szempontból, hogy ugye még a vizet is be kell hozni. Uh-huh. Tehát amit ugye mondtam, hogy nincs ivóvíz, tankerhajókon szállítják be, tehát nincs igazából egy önfenntartó gazdasága a szigetnek ilyen szempontból, nem mindent tudnak maguknak megtermelni, és ugye ezeken aztán hát nem tudnak minden sarkot átvizsgálni, és elég elképzelni, hogy mekkora egy ilyen hatalmas tanker, hogy abból hány érkezik, akár heti szinten, ha abból minden másodiknak a sarkában van mondjuk egy kisegér, ami éppen bejut a szárazföldről, akkor az már azonnal bent van, és folyamatosan így érkeznek egyre inkább az inváziós fajok. Igazából sokkoló, hogy milyen sok van, ahhoz képest, hogy mennyire messze van ez a sziget együttes a kontinenstől, és azt gondolnánk, hogy pont azért, hogy nagyon sokáig nem találkozott igazán tartósan emberekkel, egy kicsit talán jobb a helyzet, de sajnos sehol nem jó.
1: Vannak olyan inváziós fajok, növények, amelyek például nem jók az óriás teknősöknek, tehát gátolják például őket?
0: Abszolút, így van. Van például egy olyan, cédrusnak hívják így az angolban, és akkor magyarra is úgy szokták fordítani, de ez egy olyan fafaj, amit annó bevittek a szigetekre azért, hogy ugye amikor elkezdtek betelepülni, akkor az egy nagyon jó faanyagot biztosított, mert nem voltak ilyen igazán nagy olyan erdőségeik, amikor olyan igazi, szép nagy dongányi fákat lehetett volna kivágni. Ezért betelepítettek olyan fafajt, ami ilyen hatalmas erdőségeket képzett, és ott egészen más az ajnövényzet. Például ott is az ajnövényzetében megjelennek az európai szeder, például az egy ilyen inváziós faj újabban, és azt figyelték meg az ott dolgozó kutatók, hogy például az óriás teknősök konkrétan kikerülik ezeket az erdőségeket, meg a szedret, amikor ugye vándorolnak a szigeteken, és nem mennek át rajta, mert nekik is kényelmetlen, tehát egy ilyen áthatolhatatlan erdőséget, meg bozótost hoz létre. Tehát konkrétan megváltoztatta az ő mozgási útvonalaikat. Tehát vannak olyan teknősök, amiket a helyi kutatók megjelöltek ilyen rádiótelemetriásan, tehát mi is láttunk, amikor ott voltunk ilyet, hogy ugye így rá van ragasztva, hogy gyakorlatilag a teknősnek a hátára egy adóvevő, és hát akkor ugye követni lehet, merre járnak, és akkor amikor már 10-15-20 ilyen teknős megjelölnek, akkor egyébként gyönyörűen kirajzolja azt, hogy a szigeten hol vannak ezek a, úgy is mondják, hogy ilyen teknős autópályák, amikkel ők szeretnek közlekedni, és egyébként fantasztikus, hogy abban a több 100 000 évben, amíg a teknősök mindig ugyanazon az útvonalon mentek, van, ahol a kőzetben lehet látni, hogy a kő már ki van koptatva, mert már a teknős átment rajta, tehát ténylegesen autópályáik vannak, és hogy ez konkrétan eltolta az, hogy mondjuk betelepítettek erre a részre egy ilyen nagy cédrus erdőt, és a teknősök így jobbról balról ki kell kerüljék, és akkor mondjuk annyival többet kell, hogy vándoroljanak, hogy eljussanak a szaporodó helyükre.
1: És hogyha a tavakat nézzük, ugye mondtad a szúnyogokat, de vannak olyan élőlények, amelyek inváziós fajnak számítanak, és elszaporodhatnak pontosan ezeknek a tavaknak köszönhetően?
0: Igen, például a szigeteken természetes módon nincsenek kétéltűek, mert ugye a kétéltűek egy olyan csoport, ami tipikusan nem szoktak nagyon messzi szigetekre eljutni, mert hogy ilyen nagyon kis szenzitívek, tehát ugye kiszárad a kis bőrük, nem tudnak visszahúzódni a páncéljukba, nincs igazán olyan petéjük, ami mondjuk el tudna messzire jutni, mert azonnal kiszárad, úgyhogy kétéltűeket szinte soha nem találunk őshonos kétéltűt messzi szigeteken, és a Galapagos szigeteken sem alakultak ki, és sajnos az utóbbi hát egy-két évtizednek a hozadéka az is, hogy egyszer csak bekerült egy ilyen invazív, hát ilyen leveli béka fajnak nevezhetjük ezekbe a tavakba. Szintén nem pontosan tudjuk, hogy most ezt valaki ott tartotta, megunta, kidobta, vagy véletlenül bekerült ugye valami emberi mozgásnak köszönhetően, de egyszer csak megjelent, és vannak olyan régiók, ahol egész egyszerűen már ilyen fülhasogató a hangjuk, annyira hangosan kurutyolnak, és minden tóban ott vannak.
1: Mi lesz ennek a kutatásnak a további élete? Tehát magyarán ezek az adatok, amelyeket ti elemeztek, miért fontos ez a kutatás?
0: Hát mi nagyon reménykedünk abban, hogy ehhez a programhoz így igazából tényleg hozzá tudtunk járulni, hogy a Nemzeti Parknak is adunk a kezébe olyan adatokat, amiket ők előttünk nem tudták még, hogy hogyan, vagy hol kellene fölmérni, mire figyeljenek, mert ugye a Nemzeti Park is inkább ugye a magukkal a teknősökkel, illetve mondjuk a tengeri élőlényekkel, vagy a különböző őshonos növényekkel foglalkozott, tehát hogy ez új kutatási irányvonal nekik is, meg új tudásanyag nekik is, ami nagyon hasznos ahhoz, hogy ugye ők helyben tudjanak olyan dolgokat dönteni, tervezni, hogy az úgy mindenkinek jó legyen, tehát az invazív fajok se feltétlenül terjedjenek tovább, de a teknősöket is mondjuk segítsék, hogy akár jobb úton.

0: oldal mentén jobban fent tudják tartani a nekik kellő tavakat. Úgyhogy mi nagyon reménykedünk abban, hogy ennek van egy ilyen helyi hasznossága, vonzata is. Ugye ezen belül meg nyilván van egy olyan alapvető tudományos érdeklődés is, ami miatt nekünk ez fantasztikusan izgalmas, mert hogy én sokat dolgozom élőhelyhálózatokkal, tehát pont azzal, hogy a kis tavak, azok nem egyesével fontosak mondjuk, hanem egy nagy tájban, az különösen izgalmas, hogy ők hogy állnak egymással összeköttetésben. Tehát nekem egy ilyen rendszer, ahol egyébként rengeteg kis tó van, tehát ezrével, tízezrével vannak valószínűleg a szigeten, tehát tényleg fel se lehetett mérni, mert annyi van belőlük, hogy ha rendesen esik az eső és föltölti őket, és nagyon-nagyon izgalmas abba belegondolni, hogy ők körülbelül ilyen csíkosan vannak összekötve egymással, tehát ugye ahogy mennek a teknősök föl le a hegyre, ők összekötik egymással ezeket az élőhelyeket. Ez alatt azt értem, hogy ugye a hátukon viszik a sárral együtt mindenféle élőlényeket, meg azoknak a tetéit, vagy magvait, és ugye egyik tóból a másikba tudják juttatni. És az én kutatócsoportom sokat dolgozik, sokat foglalkozik ilyen jellegű összekötésekkel, tehát önmagában, mint egy tudományos élőhely hálózati rendszer is borzasztóan izgalmas egyébként ez az élőhely hálózat.
1: Lesz esetleg folytatás? Tehát van még mit kutatni, hogyha ezeket a tavakat nézzük?
0: Rengeteg mindent lehet még kutatni, tehát ez egy terra incognita igazából az édesvíz rendszer a szigeten. Én nagyon remélem, hogy egyébként lesz még folytatás, amíg kint voltunk, az alatt is egyébként új dolgokba csöppentünk bele, meg új kollaborátorokat találtunk. Például a helyszínen pont akkor kezdtek el dolgozni egy ilyen kísérleti rendszerben, ilyen mezokozmosz rendszerben egy kísérleten arra, hogy megvizsgálják, hogy ezek az invazív kétértőek mit csinálnak a vízben, mivel függ össze az ő elterjedésük, és akkor például ebbe is csak úgy szinte random belecsöppentünk, hogy éppen zajlott, és egy fantasztikus koincidencia volt, hogy egyébként mi ugyanilyen kísérleti rendszerekre dolgozunk itthon, tehát például ebbe is nagyon sokat tudtunk akkor ott helyben segíteni, hogy mire érdemes figyelni, milyen gyakorlati módon lehet ezt megvalósítani. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy lesz még folytatása, mert ez egy fantasztikus élőhely, tényleg különleges. Tehát amit az ember olvas arról, hogy a Galapagos-szigetek mennyire különleges és szinte álomszerű, az egy biológusnak ez teljesen tényleg a non plus ultra.
1: Banálisnak tűnhet a kérdés, de most Magyarország jutott eszembe, hogy Magyarországon lenne olyan élőlény, ami képes lenne ilyen édesvízi tavakat létrehozni vagy ásni? Ezt tudjuk, a klímaváltozás Magyarországot nagyon sújtja, az egész Kárpát-medencét, talajvízszint az már nagyon-nagyon mélyen van, nagyon-nagyon alacsony. De hogy lenne olyan élőlény, ami nálunk képes lenne ilyenre?
0: Vannak olyan emlőseink nekünk is, amik egyébként hasonló módon, mondjuk nem ennyire intenzíven, meg kizárólagosan csinálják. Tehát például a hód az tipikusan most nagyon sokat elő szokott kerülni, most itt az Ökológiai Kutatóközpontban a kollégák nagyon sokat dolgoznak a hódokkal, meg az ő tájalakító szerepükkel, tehát ők tényleg egy kis csordogáló patak mentén ki tudnak egy hatalmas vízes élőhelyet alakítani, tehát formálják a tájat. Ezeket egyébként ökoszisztéma mérnök fajoknak szoktuk az ökológiában hívni, hogy tényleg mint egy mérnök kimegy és odébb rakja a dolgokat, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a térképen ott mondjuk megjelent egy öblözet, vagy egy tó, vagy akár kicsit megforgatta a vízjárást mondjuk egy patakon. Úgyhogy igazából igen, tehát nekünk a hód az például egy ilyen faj, de mondjuk az erdőben, amikor mondjuk több víz van, tehát nem ennyire száraz az időszak, hanem mondjuk tényleg egy ilyen saras esős időszak van, akkor a vaddisznók turkálásukkal szintén tudnak ilyen kisebb pocsolyákat kialakítani az erdeinkben. Az is egyébként egy nagyon hasonló folyamat.
1: És egyébként, hogyha lesz folytatás, akkor lesz lehetőségetek arra, hogy újra kimenjetek a Galapagos-szigetekre, elmenjetek?
0: Folyamatosan keressük azokat az ilyen pályázati formákat, ami ezt lehetővé tenné, mert ugye nyilván ez mindig valamilyen projektből, valamilyen pályázatból van finanszírozva, és a kollaborátorinkat egyébként folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket, úgyhogy ha lesz rá lehetőség, akkor igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért fontosak a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galapagos-szigetek területén az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavak.
2: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tiszató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékossági és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawattal a tervezett szint alatt volt kedden, a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodai épületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kékfrankos kerül a középpontba. Jubilómához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja, a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Wokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózonszennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A következő összeállításunkban két olyan kitüntetettet mutatunk be, akik Miskolcváros napja május 11-én vehették át az elismerést. Hallgassák szeretettel most következő beszélgetéseinket. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
3: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
2: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra. 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják az idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
3: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
2: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
3: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
2: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
3: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
2: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
3: az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről 1988 decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
2: 1988. december 21-én nyílt meg szolgáltatási központ az ott élők számára, ami egy csodálatos felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A szolgáltatási központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a szolgáltatási központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt bent dolgozom a szolgáltatási központba, a klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
3: A világ változásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből
2: igen,
3: is.
2: Igen, teljesen ez. Megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
3: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
2: Igen, igen. És van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával ez a változás meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubba is, igen.
3: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
2: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
3: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
2: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
3: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
2: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
3: Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
2: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége. Csak meg kell találni benne.
3: Ön megtalálta, ezt igen. Hallhattuk az eddigiekben
2: igen,
3: is.
2: Igen, én mindenképpen.
3: Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
2: Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak-e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem, és tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
3: Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolcváros napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Köztünk élnek. Életpályák, életutak az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk portré műsorunkat. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland a hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományoztak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú, fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt Miskolc Pro Urbe díjára. A riporter Sütő Dávid Pelé.
4: Hogyan kezdődött a vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a vöröskereszt életébe.
5: Igen, a Diósgyőri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a vöröskeresztes tanárelnök akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a vöröskeresztnek, tehát sokféle vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani vöröskeresztes tanárelnök hívására lettem egy ilyen elsősegélynyújtó csapat tagja, indultunk elsősegélynyújtó versenyen, és ott voltak ilyen szakkori foglalkozások, meg kell tanulni, hogy kell elsősegélyt nyújtani. Indultunk versenyen, és akkor utána én a Vöröskeresztnél ragadtam. Hát nyilván ott is volt egy olyan ifjúsági közösség, akik ezeket a programokat szervezték, vagy részt vettek benne, és akkor ott egy olyan közösség alakult ki, ahol jó volt ott lenni. És azért nyilván ez olyan, mint a mozdony füstje, ugye, hogyha az embert megcsapja, akkor nyilván ott marad, és én ott is maradtam, aztán sokféle ifjúsági programot szerveztünk, tehát ilyen versenyeket, különböző egészségnevelési előadásokat, programokat, és hát önkénteskedtünk, tehát a Vöröskereszt programjaiban segítkeztünk, úgyhogy ez volt a kezdet, és utána a család, az én amikor leérettségiztem, akkor családostunk, mi Budapestre költöztünk, ugye akkor olyan, nem tudom, a személy édesapám ott kapott olyan munkát, ami jobb volt, mint itt, és pont egy ilyen váltás volt, mert a testvérem azt hiszem, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumba járt, és a 8. évfolyam után tartott ő, én pedig leérettségiztem, és akkor ő tudott menni ott egy másik gimnáziumba, én pedig főiskolára Budapestre, és utána a Vöröskeresztnél maradtam, ott is kezdtem dolgozni a Vöröskereszt központjában, ott ifjúsági programokkal, ifjúsági programok szervezésével foglalkoztam, később pedig katasztrófa készenlét, vagy katasztrófavédelmi feladataim is voltak, ami azt jelentette, hogy nyilván a hazai katasztrófákban a Vöröskereszt programjainak a szervezése, illetve az a nemzetközi segélyezés, amit lábon vittünk, tehát nem azok, amik mondjuk, nem tudom, Indonéziában voltak, ugye a cunami után a Vöröskereszt ott is építkezett egyéb dolgokat, sok dolgot csinált, hanem ami szárazföldön és lábon el tudtunk vinni, tehát mondjuk Albániától Romániáig, ugye ott is voltak nagy árvizek, és Ukrajnáig, mert akkor is meg Kárpátaljára is szállítottunk segélyszállítmányokat, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert az volt, tehát én akkor fiatalon nem tudom, 20-22 évesen, akkor ez egy nagyon, most is szeretem amúgy, mert egy kicsit ambivalens, de attól függ, nyilván egy izgalmas feladat, és ezzel foglalkoztam elég sokáig, aztán a szerveztük a Balatoni Elsősegítő Szolgálatot, ezek ma is megvannak ezek a projektek, hogy önkéntesek balatoni strandokon, hogy elsősegítő ügyeletet adnak, vízimentő szolgálatot a Velencei tavon, az országos központból, úgyhogy nagyon sokféle dolog volt, aztán jött a 2010-es árvíz, ugye szokták mondani, hogy a Dunai árvíz mindig évszázad árvíze van, hát a Borsodbak az évezred árvíze volt 2010-ben, azért azt gondolom, hogy ezzel hiszem, hogy bárki vitatkozik, aki azt átélte. Tehát az árvíz már levonult, de én akkor jöttem ide vissza dolgozni Miskolcra már Vöröskereszthez, és akkor, hát mi még egy évvel azután is az árvíz elszámolást készítettük itt Miskolcon, ugyan mértékű volt a segélyezési akció, és utána nyugdíjba ment az igazgató, aki itt dolgozott, és én megpályáztam ezt az állást, és valamilyen véletlen folytán én ezt el tudtam akkor nyerni, nyilván. És azóta pedig, hogy számos dolog történt itt a Vöröskeresztnél, nyilván az alaptevékenységeinket megtartva, de hát úgy bővítve a tevékenységi körünket, hogy azért új szakmák is megjelentek, a bölcsődeellátást, a társadalmi vállalkozások, a foglalkoztatási programok. Úgyhogy ezek történnek most, és utána csatlakozott Nógrád Heves vármegye is, hogy könnyebb legyen, azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt Nógrád először, aztán Heves is, és ma már inkább azt mondom, hogy a regionális, vagy nincs nálunk régiós szervezet, külön vármegyei szervezetek vannak, de ugye egy közös irányítás alatt, közös munkaszervezés alatt, tehát három jogi személyként, de mégis együttműködve próbáljuk irányítani, és hát minden lehetőséget kihasználni arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
4: Ugye itt a hazai krízis helyzeteknél kiemelte a 2010-es borsodi árvizet, ugye, illetve volt egy 13-as Dunai árvíz is, aminél részt vett. Ezt a két árvizet hogyan élte meg?
5: Ha eltérhetek a kérdést, akkor a legelső akció, amiben részt vettem, az a cunami volt, ami 2004-ben volt. Én akkor ott dolgoztam a Vöröskereszt központjában, és jön ugye tőlünk egy távol eső, vagy földrajzilag távol eső dolog volt, de nagyon sok ezeren meghaltak, ugye, és az híradásban ezt lehetett hallani, és akkor tapasztaltam meg azt, hogy az a fajta, nem tudom, emberi összefogás, nyilván előtte is volt, de én akkor, nem tudom, akkor dolgoztam ott, és ezt akkor tapasztaltam meg, hogy olyan emberi összefogás volt, hogy hihetetlen volt. Tehát nehéz volt itthon is lekezelni a pénzgyűjtő programokat, hogy rengeteg itt, és akkor ezek után ugye ott a Vöröskereszt épített, azt hiszem, kórházat, iskolát, bandalságban, vagy nem tudom, hogy, vagy most nem tudom, hogy hol, mert én abban nem vettem részt, de hogy nagyon sok, tehát óriási volt az összefogás, és nyilván nem csak a Vöröskereszt gyűjtött, hanem mindenki más is. És utána már személyesen így van, valóban ezek voltak azok a meghatározó élmények, ami nagyon nagy munkával, nagyon nagy szervező munkával, nagyon nagy koordinációval kellett végezni, mert az egy óriási felelősség, amikor valakire adományokat bíznak, most tehát pénzt, vagy pénzbeni, vagy tárgyi adományokat, és ott ugye a mértékű katasztrófában, mint ami volt 2010-ben, ugye itt Borsodban ezt jól átéltük, hogy itt nagyon nagy volt, de amúgy egyébként 13 megyében volt a Vöröskeresztnek segélyművelete, mert majdnem mindenkit érintett egy picit, ugye majdnem minden folyó árat. Itt Borsodban volt nyilván, meg Szabolcsban a legnagyobb, de és óriási forrásokkal tudott a Vöröskereszt akkor rendelkezni, tehát azt hiszem több mint 1 milliárd forintos volt csak a borsodi, és ez volt 2010-ben, tehát 15 évvel ezelőtt 1 milliárd forint. Ugye ott nagyon sok házat újítottunk, vásároltunk, nekünk az volt a stratégiánk, hogy építő anyagot biztosítottunk, tehát, és utána majd háztartási eszközöket, tehát téglától festéken át, tehát hogy mindenki saját magának, aki tudja, az csinálja meg, és aki nem tudta, nyilván olyan is volt, vagy akinek nem fizetett a biztosító, vagy nem kapott állami kártérítést, akkor neki pedig mi segítettünk, tehát hogy volt így kivitelezést is finanszíroztunk, de hát ezek nagyon felelős döntések, tehát erre voltak bizottságok, akik ezt eldöntötték, hogy most Felső Zsóca, Fő utca 2, nem tudom, van-e ilyen, vagy ki lakik ott, csak most példaként mondom, tehát hogy ilyen helyekre, és ugye nagyon sok építőanyag, úgyhogy még amikor visszajöttem ide dolgozni 2010-ben, levonult már az árvíz, mert azt hiszem novemberben jöttem, akkor kezdődött a vörösi szap katasztrófa, és mondom, még egy évvel azután mi még mindig az építőanyagokat számoltuk, hogy hány méter szegőléc hova került, és akkor kellett az elszámolásokat csinálni, ami nyilvánvaló, mert ugye nagyon transzparensen és átláthatóan kell ezeket a dolgokat csinálni, csak azért mondom, hogy ilyen sokáig tart egy utómunkálat, mondjuk egy ekkora árvíznél. Ugye a Vörösiszappal is volt, abban is voltam, az megfogadtam 2010-ben, hogy a kocsi csomagtartójában mindig lesz egy gumicsizma. Tehát olyan élmény volt, és azt hiszem pont egy ilyen árvízi bizottsági ülésen ültünk, és szóltak bentről, hogy a 8-as úton folyik valami vörös, valami átfolyik, és akkor mondtuk, hogy hát azt nem tudjuk mi, de hát aztán hamar kiderült, hogy ez igazán komoly a probléma. Úgyhogy megérkeztünk, volt, aki nem tudott kiszállni a kocsiból, mert ugye, hát mondjuk bokáig érő ilyen vörös iszap, de nekünk volt gumicsizma a csomagtartóban, mert mindig volt onnan az árvíztől, és akkor mi ki tudtuk szállni, ott tudtunk segíteni, ott is komoly munkát végeztünk, én akkor már tudtam, hogy eljövök, nekem ott volt a utánam következő kolléga, meg hát többen is nyilván ott voltunk, de volt olyan kollégám, ugye, aki a kutatásban is részt vett, akik halottat is találtak, ugye, ott sajnos volt halálos áldozata is annak a katasztrófának. Emlékszem, hogy utána a Budapesten egyszerűen nem engedték a benzinkutaknál, hogy lemossuk az autókat, mert ugye visszamentünk Budapestre, vörös volt minden, és a harmadik naptól nem engedték a benzinkutak, hogy ott mossuk az autót, mert ilyen ugye piros sár volt, senki nem tudott ugye erről semmit. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim is, de így visszagondolva azért nagyon jó, ha egy kicsit mondom, az ambivalens, de örülök, hogy ezekben részt tudtam. Nyilván rettentő nagy tapasztalatot tud adni, hogy hogyan kell mozogni egy-egy kárterületen, mi úgy hívjuk, ilyen időszakban, vagy hogy mire kell figyelni, vagy milyen biztonsági elírásokat kell betartani, vagy meg utána majd a segélyezés az hogyan tud történni. A Vöröskereszt egy viszonylag, hát inkább magunkra azt mondom, nem is az, hogy viszonylag, hanem egy nagyon-nagyon formalizált szervezet, tehát nagyon komoly szabályrendszerünk van az adománygyűjtésre, átadásra. Ugye hát mi is találkoztunk már többször, amíg ilyen persze, ilyen bontás, jegyzőkönyv, ilyen átvételi elismerés, tehát hogy ezek nagyon, nagyon erős szabályunk vannak, ami nem mindig kellemes, mert nagy adminisztrációval jár, viszont ugye muszáj a átláthatóságot, a transzparenciát úgy biztosítani, hogy ez tényleg minden a szabályoknak megfelelően járunk el. Ennyiben erre a kollégáknak van külön képzés, és van olyan dokumentációs eljárás, amiben ezt komolyan szabályozott, és meg is követeljük éppen azért, mert a Vöröskereszt mint embléma, úgy mint egy védelmi embléma, és ugye a bizalmat nem veszítheti el ez a szervezet, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, vagy önkénteseink elsősorban a munkatársaim, és jó magam is minden nap ezen dolgozunk, hogy ez a bizalom megmaradjon, hogy a nemzetközi jogszabályoknak, meg a hazai jogszabályoknak nyilvánvalóan meg tudjunk felelni.
4: Kitekintve két nemzetközi, de mégis egy helyszínre, eseményre, úgymond, hogy a Vöröskereszt részéről 15-ben, illetve 22-től a kárpátaljai helyzetben, illetve az ukrajnai, orosz-ukrán háború kapcsán is voltak segíteni. Ezek milyen maradandó élményeket okoztak, milyen munkát kellett ott végezni?
5: Vöröskereszt ugye elsősorban, tehát a Vöröskereszt történetét nézzük, ugye az egy háborúban létrejött szervezetről van szó. A genfi egyezmények a Vöröskereszthez kapcsolódnak, ami gyakorlatilag ma a világon az egyetlen globális jogszabály, ez a genfi egyezmények, ezt több mint 190 ország fogadta el, ugye ezek a elsősorban a polgári lakosság védelméről szólnak fegyveres helyzetekben. És akkor ebből van négy, és ennek vannak kiegészítő jegyzőkönyvei, ezeket úgy fejlesztették a nemzetközi humanitárius jogot, ahogyan a haditechnika fejlődött. Tehát először a nyilván szárazföldi dolgok voltak, utána hajó, utána tenger alatt járó, repülő, egyebek. És a Vöröskereszt így született, tehát a Vöröskeresztnek, tehát nem arról van szó, hogy a Vöröskereszt előtt nem lett volna segítségnyújtás, hanem a szervezet segítségnyújtás, a szervezet és csak a rászorultság mértékében különbséget tevő segítségnyújtásról van szó. Tehát ugye ezért is van, hogy a fehér alapon nyugvó Vöröskereszt, az ma már viszonylag kevesen használják ezt az emblémát Magyarországon jogtalanul, de ez egy védelmi embléma, amit a genfi egyezmények biztosítanak minden országban, és nyilván azokban az országokban, ahol valamikor is fegyveres konfliktus volt, például a jugoszláv háborúban, akkor azt mi nem éltük át, vagy átéltük, de tévében néztük, a Ukrajnában itt pedig ugye ezt már ugye test közelből is láttam. Ott nyilván ezt jóval komolyabban veszik, mert ennek ott valódi értéke van, hogy ha valaki egy vöröskeresztes mellényben van, azt tudnia kell a harcoló feleknek, hogy ő egy semleges segítő szereplő a harctéren, vagy akárhol. Nyilvánvalóan nem golyóálló mellény, az egyenruha, de minden esetre, aki ugye, és történt is ilyen Ukrajnában többször, amikor a Vöröskeresztnek a konvoját, de még 2000 a Majdan téri fegyveres, ott is azt hiszem nyakon lőttek egy vöröskeresztest, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi hír, mert ugye ez ugye a humanitárius jog ellen elkövetett, tehát egy háborús bűncselekménynek számít. Tehát ezt azért kell komolyan venni. Nálunk az utóbbi években, mondom, egyre kevesebb van ebből, de valahogy az előző rendszerben ugye a Vöröskereszt az egészségügynek lett az emblémája, közben nem az, mint ahogy most egy mentőautón sem látunk már Vöröskeresztet, hanem a mentésnek és az egészségnek más az emblémája. Ez egy védelmi embléma, amelyben első segélynyújtás vagy egészségügyi ellátás is lehet,

Havi szinten, hát nyilván februártól, vagy 22. februártól még napi szinten voltunk kapcsolatban, úgyhogy az lett végül a szervezetemből a belső megállapodás, hogy nyilván van egy határment terület Szabolcs megyében, meg Hajdúbiarban, ugye amikor már Románián keresztül is érkeztek menekültek. Nyilván ott az volt az elsődleges, hogy a menekültek érkeztek, ennek ellátása egyebek, hiába jöttek más megyékbe is, mert közben itt mi is szerveztük, Miskolcon is volt nagy menekültszállunk, az illetve nem reklám azt mondja, hogy a Károly Hotel volt az a helyszín, ahol volt olyan adott pillanat, hogy több százan is éltek, aminek szerveztük az ellátását. Most nem akarok csapolni, hogy ott is az ellátás nem a napi élelmiszer ellátás volt a nehéz, mert azt viszonylag könnyen meg lehetett szervezni, hanem az volt a nehézben, hogy nálunk elsősorban ukrán anyanyelvű emberek voltak, akik különböző gyerekek, idősek, asszonyok és különböző betegségekkel érkeztek, és ugye az egészségügyben nem volt, aki értette volna, még mi se értettük, tehát az első naptól ugye voltak tolmácsok. Tehát azt kellett szervezni, a gyerekek iskolába járását, óvodába járását, az egészségellátásokat, sokan itt szültek. Nekem van olyan kollégám, aki nem mint apuka, de ő hozta haza az anyukát és a gyermekét a kórházból a szállásra. Tehát, hogy ilyen dolgok történtek. És emellett ugye mi elkezdtük, mi nagyon sok adomány érkezett. Nekünk az volt a policing, vagy az volt a menetrend, hogy mi nem lakossági adományt itthon használtunk fel, mert azt a határon átvinni nehéz, mert ugye vannak azért bizonyos jogszabályok, vámszabályok, főleg unión kívül, hanem mi a céges adományokat, amiből sok volt, ugyanaz volt, és ugyanolyan lejáratú volt, azt szállítottuk, ami külföldre, nyilván olyan is volt, ami hazai célú volt, de ami Kárpátaljára ment. Voltak nagy multinacionális cégek, akik kifejezetten erre adományoztak, és itt Miskolcon a regionális katasztrófa raktárunkban volt az a pont, itt be lehetett oda menni kamionnal, és érkeztek, következően a felpakolás volt, és akkor volt, hogy 11 kamionnal is mentünk Kárpátaljára, Csapra, Ungvárra, attól függ, hogy a kárpátaljai szervezet ugye hova kérte ezeket, és ezt a java részét ezeknek az adományoknak ők ott úgy mondjuk, amikor ott vagyunk, Kárpátalján, Ungvárban, hogy ott belső menekülteknek mondják, ugye aki Nyugat-Ukrajnából, Kelet-Ukrajnából jött, mű nem akart átjönni, de biztonságos területére érkezett az országnak, és ott is volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága megduplázódott. Hát ugye gazdaságilag sosem volt erős Kárpátalja, mondjuk talán így ez elég helyes, ha így mondjuk, és hát ott egy kicsit megterhelte az infrastruktúrát, hogy 1 millió helyett 2 millióan laktak. Tehát, hogy ez így, de főleg a nagyvárosokban, Ungváron például, vagy Beregszász, vagy Munkácson, tehát, hogy ez nehéz. Ott is nehéz ügy volt, ott is kialakultak a tömegszállások, ugye nem volt, soha nem lehetett szálláshelyet bérelni, mert ugye ők nem azért menekültek, mert szociális szempontból, hát voltak ott, nem tudom, Porsche-k, meg Teslák, meg minden volt, de hát nyilván ők a háború elől menekültek. Úgyhogy minden hotel, minden, tehát egyszerűen nem volt szabad szállása, és ott az első napokban az ottani Vöröskeresztnek is, mint hogy mi is azt csináltuk rögtön az első éjszaka már Záhonyban, meg az összes határátkelő helyen, ott ők is ezt csinálták a másik oldalán a határnak, meg az ungvári vasútállomásra érkeztek, ugye Ungvárnak van egy közvetlen szlovák határátkelője, és ugye Ungvár az fő vasúti vonalban nincsen benne, az Munkács van benne, hogyha Kijev-Budapest viszonylaton, úgyhogy ott Ungváron és Munkácson is voltak a vasútállomáson ilyen nagy pontok, ahol most egy csak egy apró dolgot mondjuk, elindult valaki, de ő cukorgyógyszert szed, és neki azt kell szedni, és akkor elindultak, de hát harmadik nap már nem volt cukorgyógyszer, de azt kellett szedni, mert ugye azt muszáj, és akkor volt, hogy adott pillanat, abból nem volt. És akkor azt a nemzetköziséget, és akkor lehetett megérteni azt, és nekem is ez megrázó volt, hogy a Vöröskereszt világszervezet, tehát amikor a Vöröskereszt kollégáim, én úgy mondom, mint Vöröskeresztes, a záhonyi egészségpontunkon ott voltak a mi kollégáink, ott voltak a spanyol Vöröskereszt kollégái, és akkor az ungvári, vagy a munkácsi vasútállomásról, meg a Ungvárnak a szlovák oldaláról, ők így hárman, négyen egyeztettek, hogy fog érkezni az a kerekesszékes néni, akinek segítségem, hogy le kell szállni a vonatról, ugye kell neki segíteni, nem küldtek vele kerekesszéket, hozzatok el, ilyen gyógyszer kell neki, tehát szóval ez a fajta nemzetköziség, és az együttműködés, ez is megható volt már, de hát voltak ott egyéb megható pillanatok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem a Magyar Vöröskereszt volt a legnagyobb támogatója a Kárpátaljának, hiszen ott utána beindult a Nemzetközi Vöröskereszten belül együttműködés, azt hiszem, hogy a Kárpátaljai megyét a finn és az osztrák Vöröskereszt támogatta olyan fejlesztő programokkal, egészség miniklinikát ott úgy hívják, hoztak létre, ugye nem volt elég megfelelő infrastruktúra sok ember ellátására, de az első 4 hétben, amikor az első este ezt beszéltem az igazgató, és mondta, hogy mi kell. Hát áramszünetek, aggregátor kell. Jó, akkor indult 3 kolléga, nem volt mit csinálni, nem úgy van majd menne. 3 kolléga indult Egerből, Salgótól, Miskolcról, és akkor van nem x darab, most nem mondom milyen barkácsáról ez Magyarországon, és felhívta őket, jó, hát 3 darab van Kaposváron, 2 Budapesten, 1 Debrecen, és akkor a

0: Autó összeszedte azt a 20 darab agregátort, amit másnap hajnalban muszáj volt vinni, mert ott a ungvári, nem tudom, vasútállomás, úgy kellett, ott úgy főztek kaját, meg egyebek, hogy ezek ott voltak. És abban az első 4 hétben, és ebben volt gyógyszertől kezdve ilyen különböző, ilyen agregátorok, ilyen energiatermelésre szolgáló dolgok, volt élelmiszer rengeteg, voltak különböző védőfelszerelések, úgyhogy abban az első 4 hétben azt az a Magyar Vöröskereszt támogatásával tudták megszervezni. Aztán nyilván ez beáll ennek is a rendszere, tehát hogy mi is ugye ezt csináltuk, hogy minden héten 3-4 napot kint voltunk februártól, nem tudom, május végéig, ami olyan mennyiségű adomány érkezett, és ott olyan típusú segítségre volt. Én nagyon sokat, ugye van még egy fontos dolog, hát ez is szakmai kérdés, de ugye nem úgy van, hogy most összeszedünk valamit, és azt oda visszük, hanem ők megmondják, hogy mit kérnek, mert ugye nyilván náluk is nem dugíthatjuk be a raktárakat, tehát hiába akartak felajánlani egyszer 4 kamion vizet, felajánlották, és akkor itt állt másfél hétig, mert amíg egyszer már vittünk egy azot el, akkor utána vittük a következőt, hogy ne az legyen, hogy bedugult a raktár nekik 4 kamion vizet, nem fér be minden, szóval ezekre is kellett a koordináció, úgyhogy ez egy nagyon turbulens, nagyon intenzív időszak volt, inkább úgy mondom.
1: A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének vezetőjét, Grubert Rolandot hallottuk, aki Pro Urbe kitüntető címben részesült Miskolc város ünnepén. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Miskolc kitüntetettjeit bemutató portréműsorunk ezzel véget ért. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Tizenkilenc óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget. Ütemterv szerint halad a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal augusztus végéig tartó felújítása. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tiszható vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárca vezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Változik a csecsemő gondozási díj augusztusi utalási rendje, miután a Magyar Államkincstár több családi támogatást is előrehoz. Ennek köszönhetően a jogosultak augusztusban kétszer is megkaphatják az összeget. A júliusra járó pénz mellett a hónap végéig az augusztusi ellátás is megérkezik. A változás a CSED mellett a családi pótlékot, a gyest és a gyetet is érinti, amelyeket szintén a megszokottnál korábban folyósítanak. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a napokban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, hogy a hőségben segítséget nyújtsanak a veszélyeztetetteknek. A szakemberek a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakókat látogatják meg, rákérdezve a közérzetükre, a megfelelő folyadékpótlásra és arra, hogy van-e segítségük baj esetén. A szervezet kiemelte, hogy a melegfrontok idején különösen fontos a magányos idősekre irányuló figyelem és a gondoskodás. A szeretett szolgálat 43 helyszínen 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik országszerte. A program célja, hogy az idős éveikre egyedül maradt emberek biztonságban vészeljék át a megterhelő időjárási helyzetet. 700 cm alá csökkent a tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Ütemterv szerint halad, és a rendkívüli nyári hőség ellenére sem csúszik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasútvonal május végén indult, augusztus végéig tartó kiemelt felújítása a 100C vonalon között a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán. A munkálatok során eddig elkészült a hosszú síncserék döntő része. Befejeződött az ágyazatrostálás több szakaszon, megújultak útátjárók, valamint halad a felső vezetékek és a Tokaj-Rakamasz közötti hosszú híd karbantartása is. A fejlesztés fontosabb eredményeként a vonalon összesen 12 sebességkorlátozást szüntetnek meg, vagy enyhíthetnek. Így a jövőben gyorsabb, megbízhatóbb lesz a közlekedés, miközben hosszú időre javul a pálya üzembiztonsága. 13 ország, 16 énekkara, összesen csak nem 300 énekes érkezik augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra, Nyíregyházára. A Kodály Zoltán Általános Iskola és a Cantemus Kórus szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton Ázsiából, Európából és Afrikából is résztvevő együttesek lépnek fel. A résztvevők Nyíregyháza mellett Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán adnak összesen 10 koncertet, amelyek közül 7 ingyenesen megtekinthető. Tiszadadán a helyi református templom ad otthont a kórusfesztivál egyik kihelyezett hangversenyének. A településen augusztus 17-én hétfőn délután 6 órától tartanak koncertet a megérkező hazai és külföldi énekkarok, például a Nyitni Kék Gyermekkar, a Tokió Kodály Kórus és az Orfeel Kamara Kórus közreműködésével, amelyre a belépés ingyenes. A fesztivál augusztus 20-án egy nagyszabású gálakoncerttel zárul a Continental Arénában, augusztus 21-én pedig a karvezetői mesterkurzus hangversenyével fejeződik be. Reisz Gábor új Földszint című filmje szeptember 4-én mutatkozik be Magyarországon a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, miután világpremierjét egy nappal korábban a Velencei Fesztiválon tartják. A magyar-olasz koprodukcióban, független gyártásban készült alkotáson a rendező Schulze Évával közösen dolgozott, a főszereplő pedig egy festőművészből lett banki archiváló, akit Mén Kristóf alakít. A történet egyetlen péntek délutántól hajnalig tartó időszakot ölel fel egy társasházi földszinti lakásban. A film a rendezőre jellemző abszurd humorral ábrázolja a magyar valóságot, a miskolci közönség pedig szeptember 4-e és 12-e között tekintheti meg a fesztivál programjában az alkotást. Irodalmi ihletésű családbarát szabaduló szobás kaland várja az érdeklődőket Miskolcon a József Attila könyvtárban. A Csorba Piroska, a Kutya talált a barlang című műve alapján készült játék augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között próbálható ki. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó 25 perces programon 3-4 fős 8 éves kortól induló csapatok vehetnek részt ingyenesen. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges augusztus 7-én pénteken 14 óráig személyesen, e-mailben vagy telefonon. A Mire Hunonprofit Kft. A nyár folyamán is foglalkozott gyermekekkel, hiszen megszervezték az első nyári napközis tábort. Az ingyenes Makuka Hulladék Akadémia élménytáborban a 3.-4. osztályos gyermekek nagyon sok mindennel ismerkedhettek meg játékos formában a hulladék kezeléshez fűződően. A részletekről Kovács Bence, a Mire Hunonprofit Kft. Környezetmérnöke számol be, őt hallják.
2: Július 20 és 24 között tartottuk meg az első nyári táborunkat. Ez egy napközis nyári tábor volt. Nagyjából januárban vetődött fel az az ötlet, hogy érdemes lenne nyáron egy egész hetes napközis tábort, élménytábort meghirdetni. Az apropóját talán az adta, hogy most idén 150 éves miskolci szemétszállítás története, ezt novemberben lesz ennek a napja, november 24-én, de meghirdettünk egy emlékévet, Makuka 150 néven, amelyben az egész év során programokat szervezünk. És a Mire Hunonprofit Kft.-nél nagyon fontos a szemléletformálás. 10 diákkal tartottuk meg ezt a táborunkat. Alapvetően 3.-4. osztályt végzett diákok, illetve 5. osztályt végzett diákok szerepeltek itt a hét során. Fantasztikus hangulat volt. Azt tudom mondani, hogy ez az évben ez nekünk is egy nagyon pozitív és nagyon jól sikerült hetünk volt. Az első nap volt egy kis ismerkedés, és két csapatra osztottuk a 10 főt. Ez a csapat felosztás, ez aztán a későbbiekben végigkísérte a diákokat. Volt, amit egyénileg kellett, volt, amit teljes nagy csapatban is volt, amit két kisebb csapatban feladatok szintén megoldaniuk. Úgy nézett ki, hogy a délelőtti foglalkozás az telephelyünkhez kötődött, nem csak itt a telephelyünkön, hanem Helyőpapiba is ellátogattunk, hulladéklerakóra, komposztáló telepet megnéztünk. A délután, ebéd után pedig egy foglalkozás keretébe alkotói feladatokat vittek véghez minden délután.
1: A külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez fordul a Borsod megyei Szalonnára költöző szlovákiai roma családok ügyében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, mivel szerinte a kistelepülési vezetők magukra maradtak. A politikus azt szorgalmazza, hogy a kormány zárja be a jogi kiskapukat és dolgozzon ki olyan szabályozást, amely megakadályozza a hasonló költözéseket. Szalonnán a történtek miatt rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, ahol önazonossági rendeletet alkottak, Encsen pedig elővásárlási jog bevezetését tervezik. Kassatúváros polgármestere korábban visszautasította a tömeges áttelepítésről szóló híreket, hangsúlyozva, hogy a roma családok önként vásároltak ingatlant egy civil szervezet segítségével a Borsod vármegyei Szalonnán. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! A nevem Tőké Zoltán, református lelkész vagyok Csengerből. Istennek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél első fejezetének első 4 verséből. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minden bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Kedves testvérek, e mai nappal a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni. Sokáig úgy tartották, hogy ezt a levelet is Pál apostol írta, azonban ma már tudjuk, nem ő volt a szerző. A cím elárulja, olyan embereknek íródott a levél, akik számára meg kell erősíteni, valóban Jézus a Krisztus, azaz a megváltó, az igaz szabadító. Zsidókhoz szól, akik ismerik az Ószövetséget és várván várják a Messiást. A kifejezést, hogy végső idők, az ószövetségi nép jól ismerte. Milyen sokszor elmondjuk, főleg a családban, utoljára mondom neked. Utolsó figyelmeztetést, végső szót, ultimátumot jelent az, ami ezután elhangzik. Gyakran nem veszik még ezt sem komolyan, de azért a formát alkalmazzuk, ha nincs rend a gyermekszobában, ha a tanulás ismét elfelejtették a sok egyéb tennivaló mellett. Utolsó szó, utolsó figyelmeztetés elhangzik akkor is, ha valamiért elfelejtjük befizetni a csekket, ha nem érünk oda egy megbeszélésre, vagy a csörgő-zörgő autót ismét nem vittük el a mai nap a szerelőnkhöz. Utolsó figyelmeztetés, utolsó szó, komolyan vagy komolytalanul, de ismerős ez az élet sok-sok területéről. Itt azonban nem valami apróságról, vagy esetleg pótolható dokumentumokról szól az ige, hanem erről a világkorszakról, melyet Isten adott a teremtett világnak. Pál apostol az időről, a mi időnkről azt írja az efézusi gyülekezethez írott levele 5. fejezetében, a 15.-17. versben: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az idők pedig azért gonoszak, mert elmúlnak, mégpedig visszahozhatatlanul. Amit ma elmulasztunk, azt lehet, hogy holnap már nem lehet pótolni, vagy esetleg jóvá tenni. Isten végső időkben adott szava, válasza, megoldása a világnak, maga Jézus Krisztus. E néhány versbe belefért az apostoli hitvallás fordulata is, a mennyei felség jobbjára ült. A megváltó Úr mennybe menetele után ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan ezt ma is mondjuk a gyülekezeti alkalmainkon. Jézus méltó helye ott van, a mennyei magasságokban, az Atyaisten mellett. Mint egyedüli közben járó könyörög értünk, hogy ne fogjon el hitünk, reményünk és szeretetünk. Pál apostol a rómabeli gyülekezethez írt levelében is erről a közben járó Jézusról írt a 8. fejezet 34. versében így: ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Jézus közben járása, könyörgése a mi megtartatásunknak a legbiztosabb jele. Jelzi azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll, mellettünk van, nem kárhoztat, nem vádol, hanem megment a bűn és halál félelméből, nyomorúságából. Forduljunk mi is bizalommal ehhez a Krisztushoz, aki nem csak másokért, de értünk is közben jár könyörög. Higgyük el Pál apostol bizonyságtételét, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te üzeneted ma is ehhez a világhoz. Nem a kárhoztatás, az ítélet szavával közelítesz, hanem azért, hogy életeket ments, reménységet táplálj és lelkeket gyógyíts. Hagyj legyünk ebben mi is eszközeid, így segíts meg bennünket, Krisztusért kérünk.

Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca. Hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések. Hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár. Mert Jézus mindig mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen és védjen. Hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon. Átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár. De százszorosan vár ránk a csendben.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. A titok. Az emberek mindenütt megfordultak a furcsa köszörűs után. Ilyet még a pesti utca nem igen látott, pedig azon sok csodálatos dolog sétált már. A kis köszörűs kocsit fehér hajú öregember tolta, fent pedig a kerék mellett valami kis fekete képű, tarkaruhás gyerek üldögélt. És ha valaki köszörülni valót hozott nekik, szépen megemelte a süvegét, és kicsit vékony hangon azt mondta: köszönjük szépen, hogy tetszett hozni valami munkát. A pénzt is a kis fickó vette át, és azt is megköszönte. A gyerekekkel pedig, akik oda gyűltek megbámulni, szépen elbeszélgetett. Persze, hogy nagyapónak soha ilyen sok dolga nem akadt, mint ma, mert minden gyerek kért az édesanyjától valami köszörülni valót, hogy tovább áldogálhasson a kicsi kocsi mellett. Honnan szedte, mester uram, ezt a kicsi fickót? Kérdezte még a rendőrbácsi is. Hát, a fiam barátja, kérem. Elég kicsire nőtt a lelkem. De az esze, az nem kicsi, felelte nagyapó büszkén. Már ilyen jóba voltak a Danival. Tudd, a nagyapó az egészen más, mint a többi emberek, magyarázta Dani Janikának este, mikor hazamentek. Ő sokkal okosabb, és nem kell neki annyit beszélni, és nem kérdez mindig is, és nem szégyel velem sétálni, mert én csak egy dugó gyerek vagyok, és szeret is bizony, és én is szeretem. Janika nagyon örült ennek. Még azt sem bánta, hogy Dani most többet van nagyapóval, mint vele. Elmesélték neki, mennyivel jobban megy a köszörűs üzlete, mióta Dani ott üldögél a kerék mellett. Már egész kicsi zacskó pénzt gyűjtött össze nagyapó, pedig enni is többet, jobban ettek azóta. És mire kell ez a sok pénz? Kérdezte egyszer Janika. Dani meg nagyapó összenéztek, és azt mondták: majd meglátod, Janika, nagyon jó dolog lesz ebből. Szaporodott a pénz, múltak a napok. Egyszer aztán nagyapó azt mondta Janikának, hogy neki most nagyon fontos dolga van, két napra el kell mennie, addig majd Dani vigyáz rá, és ellátja mindennel. Úgy is volt. Nagyapó elment, Janika és Dani pedig nagyszerű játékokat csináltak, és velük játszott néhány egérke is, akik eljöttek Danit meglátogatni. Úgy elrepült a két nap, hogy észre se vették, s már meg is érkezett nagyapó. De milyen jókedvű nagyapó! Mintha valami mulatságos helyen járt volna. Mosolyogva jött be, és mosolyogva ölelte meg kis unokáját, és Danit. Bizony, éppen úgy megölelt, mint a igazi volnék. Ujjongott Dani, és titokban megcirógatta nagyapa ősz bajuszát. Aztán nagyapó elmondta a nagy titkot, amit Dugó Danival együtt találtak ki, és amiből mindenkinek öröm lesz. Nagy öröm Janikának, Daninak, de még a kelepéknek is, akik eddig csupa krokodilus könnyeket sírtak bánatukban, hogy a Dani elveszett. Kelepanyó még zsebkendőt is csinált lapulevélből, mert nem győzte a lábával törölgetni a könnyeit, és minden békacom sós lett tőle. De most már nem fog sírni, és kelepapó se, és a kis kelepek se, mert megyünk haza a faluba, és együtt megyünk, és Janika egészséges lesz, és mindig egészséges, kiabálta Dani boldogan, örömében, fél lábon táncolva. Aztán, hogy az egerek ebből nem értették meg a dolgot, hát elmesélte nekik, hogy nagyapó Dani tanácsára lement abba a szép faluba, ahol Dani született. Vasúton ment bizony, és aztán elment abba a házba, ahol Bandika meg Babus meg az anyuka laktak, és ott keresett munkát magának. Mert nagyapó nem volt mindig köszörűs, hanem igazából kertész volt. És fel is fogadták, különösen amikor a beteg kisunokájáról beszélt, akinek falut rendelt a doktor bácsi. És most utazunk, és én is, de azért ne sírjatok, mert lehet, hogy egyszer még eljövök ebbe a Budapestbe, és akkor meglátogatlak. Másnap aztán felkészültek az útra. Minden felesleges holmit eladtak, nagyapó Janika kedvéért kocsit is hozott. Dani is abba ülte olyan büszkén, hogy alig fért a bőrébe. Hát még a vonaton. Mikor igazi jegyet váltott neki nagyapó, és azt a nyakába kötötte, hogy mindenki lássa. Igaz, hogy a Kalausz bácsi aztán tréfából az egész dugógyereket ki akarta lyukasztani, de Dani még azt sem bánta. Szép kicsi padon ültek és kinéztek, és láttak szaladó fákat, vizeket, sok kicsi állatot, és a napnéni mindig simogatta őket egész úton. Attól volt Daninak olyan jó kedve. Meg is súgta az egyik napsugárnak. Mondd meg a napnéni anyukádnak, hogy köszönöm szépen, és legyen szíves, majd süssön sokat a barátomra, hogy szép piros legyen az arca, és tudjon szaladni és játszani. Nagyon hamar eltelt az utazás ideje. Az állomáson kicsi szekér várta őket, a kocsissal. Dani nagyon örült neki. De az igazi öröm otthon volt, mikor egy kicsi dugógyereket 6 gólya köszöntött egyszerre. Még az öreg pulykakakas sem haragudott már rá, kacsamama pedig, akinek a gyerekeit a patkányoktól régebben megmentette, majd megfulladt, úgy sápogott örömében. Még egy szép, kövér kukacot is hozott a Daninak. Nagyapóék beköltöztek a kicsi kertészházba. Danit is hívták, de köszönte szépen. Majd télen oda megyek vendégségbe, de most még nyár van is, és Kelepanyóvár is neki köszönhetem, hogy dugógyerek vagyok, és hazamegyek. Haza is ment, fel a régi, kedves fészkébe, és elmesélte a gólya testvérkéjének, milyen csodálatos kalandjai voltak abban a nagyvárosban, amelyiknek a neve Budapest.
1: Gondviselésedet téged áldlak, Uram, te rád bízom magam, te őrizd nyugalmam, az éjszakában is olytan mezzom.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak, országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kunbaracs és Kunadacs között 3000 négyzetméteren, Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő ajnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Százhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárca vezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeszakája.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Rendhagyó találkozások magazin műsorunkban most nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben. Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt. Augusztus 1-től foglalja hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Olej Donna számít megtisztelő figyelmükre, tartsanak velünk!
0: Találkozások, emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, szép napot kívánok, Olá Ilona vagyok. Ebben az órában Találkozások című portré magazinunk jelentkezik, de ezúttal rendhagyó módon nem egy, hanem két jeles személyiséget ismerhetnek meg közelebbről, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorát. 2026 nyara a vezetőváltás ideje az intézményben, Barát Béla két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be ezt a posztot, a mandátuma július 31-ével lejárt, augusztus 1-től foglalja el hivatalosan a rektori széket Kustár Zoltán, aki ugyancsak volt már az egyetem vezetője 2017 és 2020 között. Velük találkozhatnak műsorunkban, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2026 nyara a rektorváltás ideje. Véget ért az előző vezetői ciklus, és kezdődik egy új. Július 31-ig szólt a mandátum a Barát Bélának, aki 6 éven át töltötte be ezt a posztot. Először 2020-ban foglalhatta el a rektori széket, majd 23-ban újra megválasztották. 1996 óta oktat az intézményben, leköszönése után is marad egyháztörténészként, tanszékvezető egyetemi tanárként a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Rektori évei legfontosabb állomásairól, kihívásairól, eredményeiről Olay Ilona kérdezte. Két ciklus után búcsúzik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori posztjától. Ha visszanézzünk erre a 6 évre, akkor annak idején milyen elképzelésekkel vette át ezt a széket? Milyen tervei voltak, vagy milyen céljai, amit szeretett volna ebben a pozícióban, ezen a helyen megvalósítani?
2: Hát annyiban van könnyű dolgom, hogy amikor beléptem a hivatalba, tehát a rektori hivatal viselésébe, több interjút is készítettek velem. Az egyiknek a címe az lett, hogy inspiráló közösségben, a másik pedig az, hogy a cél a színvonalas működés fenntartása, tehát ezekre utalhatok itt vissza. Tehát egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom, állíthatom. Másrészt pedig az is valóban egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Tehát alapvetően nem, bár épp a rádiós beszélgetések során sokszor kellett mennyiségi helyzetjelentést adnom, csökkenő vagy éppen emelkedő hallgatói létszámok érdeklődés vonatkozásában.
1: De mindig hozzátettük, hogy itt ugye nem elsősorban tömegképzésről van szó.
2: Igen, tehát alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont. És én gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy a hitéleti képzések terén, én azt gondolom, hogy ez országos, sőt, tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület egyetemünkön, illetve a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés terén. Ezt az elmúlt években Európában, Európán kívüli utak is megerősítették bennem, hogy odafigyelnek ránk. A tanítóképzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben. Én azt gondolom, hogy szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet-Magyarország tanítóképző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be.
1: Nemzetközi kitekintésre utalt itt, és akkor innen következik az a kérdés, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek az évszázados gyökereibe az is bele tartozik a hagyományaiban, hogy nem csak debreceni. Nyilván ez a székhely, büszkén vállaljuk, hogy a civis város egyik zászlós hajója a református oktatás, de ez mindig túlnyúlt a határokon, ez most is így van? Tehát nem csak amiatt, hogy mondjuk Nyugat-Európa vagy a világ más tájai felé nemzetközi kutatási kapcsolatok vannak, tudományos partnerségek vannak, mert hogy ennek is évszázados hagyományai vannak, hanem a hallgatók oldaláról is azért van egy vonzása, egy vonzó ereje ennek az intézménynek.
2: Igen, ez is egy stabil szám, egyháztörténészként is értékelem az intézményünket történeti távlatban. Tehát a hallgatóink kb. Egyharmada érkezik a mai Magyarország határokon kívülről, nyilván abból a történelmi régióból, amit a történelmi Tiszántúlnak nevezhetünk, Párciumból, Kárpátaljáról, és egyébként a tágabb régióból is érkeznek hozzánk, és ez az arányszám a kinyíló európai oktatási térben azt gondolom, hogy csak stabilizálódott az utóbbi időszakban. Szóval alapvetően a célkitűzés az ez volt, viszont hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták, igyekeztek ellehetetleníteni, erről is érdemes azért beszélni, hiszen amikor én beadtam 2020 év legelején a pályázatomat, akkor a Covid-nak még se híre, se hamva nem volt. Szóval az a helyzet, hogy a működés, az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa küzdelem, és hát egyébként büszke vagyok arra, hogy nem volt intézményi szintű tömeges lebetegedés, tehát a higiénés viszonyokra, a zárás-nyitás fázisaira tudtunk úgy reagálni intézményi szinten, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez ritkaság számba is ment abban az időszakban, és például a Senior Akadémia vonatkozásában online előadásokat tartottunk, tehát máshol megszűnt fél évekre legalábbis ez a képzés. Nyilván az érintett korosztály veszélyeztetettsége miatt.
3: Ugye ez az időseknek szóló képző jellegű képzés.
2: Online formában akkor is működtettük ezeket a képzéseket. Tehát ez a kihívás, ami főleg a személyes jelenlétnek a problémáját vetette fel, hogy lehet úgy egy felsőoktatási intézményben működni, ahol mi hagyományosan is, ez is egy intézményi hagyomány, hogy a személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt nagyon fontosnak tartjuk.
3: Hiszen tekintünk. Olyan hivatásokban képeznek szakembereket, ahol ez nagyon fontos.
2: Szóval ezt hogy tudjuk megoldani? Voltak persze ilyen apróságok, hogy kis kelyheket kellett beszereznünk. Hagyományosan közös úrvacsorai kelyből vettük az úrvacsorát, de például ez egy ilyen helyzetre állította az egyetemet, és egyáltalán például azt a kérdést is újra és újra felvetette, hogy távolsági formában hogy lehet istentiszteleteket, áhítatokat tartani.
3: Ami meg a lelkészképzésben egyébként azóta is egy aktuális téma, hogy mennyire használja a lelkész az online teret, a közösségi médiát. Szóval ott olyasmikkel kellett szembesülni már a képző intézménynek, aminek a gyakorlati haszna azt hiszem, hogy hosszú évekre meghatározó lesz.
2: Így van, és akkor itt lehet átkapcsolni arra, hogy a felvétel kampány. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor az online tér ebből a szempontból is felértékelődött a ciklus elején, vagy azt megelőző időszakban, szabadtéri plakátokon és máshol is nagy igyekezettel hirdettük az egyetemi képzéseinket. Egyértelműen az online térbe tevődött át a kampány, és én azt gondolom, hogy itt is mi picit talán hamarabb reagáltunk más felsőoktatási intézményekhez képest, és tudtuk őrizni. Egyébként egy apró érdekesség, a lelkész képzésben szakfelelősi feladatom van, és a 2018-19-20-21, és akkor 21-22-23-24, tehát hogy egyébként 2-4 éves ciklus összehasonlításával, az is kiderült, hogy a lelkészképzés, teológus képzés vonatkozásában is 15%-os hallgatói létszám növekedés volt az első éves beiratkozott hallgatók esetében, tehát ez azért izgalmas, mert hogy egyébként folyamatos kérdés volt, hogy milyen az érdeklődés a lelkészképzés iránt. Én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy amellett, hogy egyébként érzünk egy általános csökkenést, de mégis sikerült ezen a szinten is, a szinten tartás legalábbis egy kis növekedést is elérnünk az egyetemen, és egyébként itt is én 2 pontot látok, az oktatási színvonalnak az őrzése mellett valóban odafigyeltünk erre a rekrutációs tevékenységre, és gondolom, hogy nem is az egyetem önmagában, hanem volt például a lelkipásztori hivatás éve, mint program, sikerült ezekhez az országos törekvésekhez jól kapcsolódnia az egyetemnek.
3: 2020-ról beszélünk, amikor először beadta a rektori jelentkezését, és választották meg erre a pozícióra. Természetes, hogy az első rektori ciklust, az első 3 évet ez áthatotta. Egyrészt meg kellett felelni ezeknek a kívásoknak, másrészt utána pedig ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni. Aztán jött a következő ciklus, 2023, akkor újraindult. Ott volt-e valami változás, vagy csak szerette volna folytatni azt a munkát, amit addig elkezdett?
2: Nyilván az ember nehezen látja ezt, de amikor egy ilyen ismeretlen pályára lép, azt gondolom, hogy ez egy eleve ismeretlen pálya a legtöbb pályázónak, hogy egy felsőoktatási intézmény első vezetőjének lenni. Szóval igazság szerint valóban, hogyha az ember beleáll egy feladatkörbe, már kialakul egy munkatársi kör mellette, már kezd egy koncepció formálódni, akkor azt szeretné jó esetben tovább vinni, és valójában a másik az, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenézni, a rendkívülisége ennek az első 3 évnek szintén engem abba az irányműt, hogy a normalitás keretei között is, hát akkor majd sikerül megállni a helyét ennek a intézményvezető koncepciónak, és igazság szerint akkor is ugyanúgy beláthatatlan volt az, ami következett, ugye az elmúlt 3 évben, hiszen a finanszírozási feltételek, a közoktatási finanszírozásnak a változásai miatt a hallgatói létszám növekedés az látványos volt. Egy apró adat, és szerintem ez érdekes, hogy a 2021-es, tehát ez a hivatalba lépésem utáni év, nappali tagozatos, tehát állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma 319 volt, a 2025-ös év októberi, tehát az idei tanév elejére 421 hallgatóra nőtt, tehát ez az államinak finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám, ami egyébként az egyetem működtetése szempontjából is kulcsfontosságú. Ez például egy olyan adat, azt gondolom, ami az egyetem működésének a stabilitását ezt hosszú távon biztosítani tudja, és jelzi azt a változást, a változás irányát, ami mondjuk ezt a hosszabb 6 éves időszakot jellemezte.
3: Hogyha azokra az eredményekre néznénk vissza, vagy fontosabb állomásokra, amik ezt a 6 évet fémjelezték, ugye nyilván beszéltünk a nehézségekről, meghatározóak voltak, nem is lehet őket megkerülni, de azért a normál szakmai működésnek is vannak olyan stációi, amik talán említést érdemelnek, hogyha egy összegzést akarunk letenni az asztalra, auditációs folyamatok, a nemzetközi partnerségek erősítése. Tehát mik azok az állomások szakmailag, hogyha nézzük itt ezt a 6 éves rektori munkát, amiket itt még szeretne kiemelni?
2: Tavalyi tanév végén jelentettem be, hogy 2031-ig meghosszabbították az intézményi akkreditációt, tehát ez azt jelenti, hogy az egyetemünk állami akkreditációja ez stabil volt a ciklus idején, illetve a következő időszakra is stabil tud lenni. Azt gondolom, hogy a finanszírozási szempontból is úgy tudom átadni a stafétabotot, hogy jelentősen megerősödtek az egyetemnek a anyagi, gazdasági alapjai, illetve a nemzetközi kapcsolatok terén érdemes elmondani szintén még egy fontos momentum. Az egyházi fenntartású egyetemek az Erasmus programban benne maradhattak, és mi ezzel a lehetőséggel igyekeztünk maximálisan élni is. Folyamatos Erasmus ki- és beutazások történtek, és az utóbbi 2 tanévben blended mobilitás, tehát részben online, részben pedig személyes, ugye ennyiben volt ez egy sajátos helyzet. Ilyen szemináriumokat tudtunk megvalósítani holland, illetve kolozsvári erdélyi partnerintézményekkel. Az elmúlt tanévben az Egyesült Államokban tudtunk egy egyetemi delegációval megjelenni, és az ottani hagyományos partnereket felkerestük részben Washingtonban, részben Atlantában, részben pedig új kapcsolatot is létesítettünk Michigan állam holland nevű városában. Tehát ez is egy fontos momentuma volt ennek. Új Erasmus partnerségek jöttek tanítóképzés kapcsán. Fáró, ez Dél-Portugáliában lévő képzőhely. Van a Castalia Network, ami egy főleg nyugat- és nyugat-európai pedagógus képző intézményeket gyűjtő szervezet. A legkeleti partnerek vagyunk mi, velük folyamatos volt az a kapcsolattartás, és Erasmus támogatással Joensuuba, Finnországba, egyébként Rotterdamba, de Portugáliába is lehetett ilyen hallgatói csoportokat küldeni, és a hitéleti képzésben is tudom ezt sorolni.
3: Szintén az évszázados peregrinációs hagyományokat illik folytatni.
2: Az egyik nagyon különleges momentum volt külkapcsolati téren, hogy egy szöuli gyülekezet vezető lelkészének dísz doktori oklevelet adhattam át Szöulban, ami egy különleges alkalom volt egy nagy 4000-es gyülekezet előtt, és a velük kialakult, egyébként szintén távolabbi múltra kialakult kapcsolatokat tudtuk megerősíteni a koreai egyetemi teológiai közösséggel. Ez is egy fontos momentum volt, és most a tanév végén egy szintén oktatókból, hallgatókból álló delegációval tudtuk a svájci, illetve franciaországi kapcsolatainkat erősíteni. Ez egy olyan terület, ami amellett, hogy tradicionális, mert a montobani hagyományos protestáns teológiával is volt kapcsolata az egyetemnek, ez az 1900-as évek elején, 20-as években Montpellierbe költözött, és például az egyetemi lelkészünk édesapja a 1940-es évek végén ott lehetett ösztöndíjas már, Viszont ez a kapcsolat a francia nyelv művelésének a igen veszűkült volta miatt, ez hát nem volt folyamatos, viszont én szerettem volna, hogy Genf mellett Montpellier-vel is felvegyük újra a kapcsolatot. Nagy nyitottságot tapasztaltunk. Ők most a párizsi teológiával egy összevont intézményben működnek, és nagyon úgy néz ki, hogy mind Montpellier-vel, mind párizsi lelkészképzéssel sikerült egy ilyen Erasmus szerződést kötnünk. Én azt gondolom, hogy ezek olyan momentumok, amit talán egy ilyen összegző beszélgetésben is érdemes megemlíteni.
3: A rektori székből most feláll, de hát ez nem jelenti azt, hogy megszakadna a kapcsolat, hiszen lehet azt mondani, hogyha visszanézünk az ön pályájára, hogy össze van nőve a Debreceni Református Tudományi Egyetemmel, sok-sok évvel kapcsolódnak egymáshoz, ugye?
2: Így van, sárospataki diák voltam, középiskolában oda jártam, utána Sárospatakon a tudományos gyűjteményekben dolgoztam egy fél évig, utána pedig még segédlelkész is voltam Sárospatakon. De hát valójában debreceni teológián végeztem a tanulmányaimat, és Debrecenhez kötődő 1990 óta folyamatosan. És most már, ha visszaszámolunk, az már igen sok évtized, amióta ez a kapcsolat megvan. Az az igazság, hogy az én szakmai munkámat is ez folyamatosan meghatározta, részben a személyes tanulmányi tapasztalatok, részben egyébként a távolabbi családi tanulmányi tapasztalatok több generációra visszamenőleg, de itt nagyapám közül ketten tanultak annak idején Debrecenben teológiát, úgyhogy ezek engem valóban erősen kötnek a Debreceni Református Kollégiumhoz. A számomra külön megtiszteltetés volt, hogy a rektori tisztséghez kapcsolódóan, ezzel összekötve a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának a elnöki feladatait is elláthattam. Tehát igazság szerint akár csak rövid ideig is valaki egy ilyen intézmény vezetője lehet, hát ez egy hatalmas megtiszteltetés. Én az elején is így láttam, most is így látom, hogy ezt a megtiszteltetést én 6 évig megkaphattam. Számomra ez egy nagyon fontos időszak volt, és mind az intézményhez, mind a intézmény munkatársaihoz, hallgatóihoz való viszonyom alapvetően elmélyült ebben az időszakban, és továbbra is ezt a csapatot fogom erősíteni, hiszen maradok az intézmény oktatója, az egyháztörténeti tanszéknek, immár tanszékvezető egyetemi tanáraként, illetve a tanszékhez kapcsolódó kutatóintézet vezetőjeként fogok a következő időszakban működni, és hát számos egyéb feladatot fogok ellátni a debreceni, akár az országos felsőoktatási térben.
1: Hivatalosan 2026. augusztus 1-től szól a kinevezése a Debreceni Református Hittudományi Egyetem új megválasztott rektorának, Kustár Zoltánnak. Korábban 2017 és 2020 között már betöltötte egyszer ezt a posztot, és többiben át volt rektor helyettese is az intézménynek. Egész pályafutás az egyetemhez köti, a jogelőd református teológiai akadémián szerzett végzettséget, majd külföldi tanulmányai után itt kezdett oktatni az Ószövetségi Tanszéken. Azóta is ez a szakterülete. Rektori terveiről, feladatairól is beszélt Olá Ilona interjújában.
3: Új rektor lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, bár fogalmazhatnánk úgy is, hogy régi új rektora lesz, hiszen Kustár Zoltán nem először tölti be ezt a pozíciót. Most indult ezért a címért, székért, milyen tervekkel, milyen elképzelésekkel, ha a múlt tapasztalatait is mérlegre tesszük emellé.
4: Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, és nem csak az én korábbi rektorátusom alatt, hanem az azt követő 6 évben nem is, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy bizonyos területen, mintha az egyetem még a COVID utáni állapotba kicsit beleragadt volna, a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak még, hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a térre mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösségtudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, vagy együtt dolgozhatnak, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg, ne pedig egy rideg munkakapcsolatként azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy a testületi irányítás esetében még mindig valóban a COVID esetében emlékszünk rá, ugye, hogy lehetőleg nem hívtuk össze a bizottságokat, lehetőleg a legkisebb létszámmal tartottunk üléseket, és ebben egy picit is szintén beleragadtunk volna. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, ahhoz, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, közös döntések, azok közös végrehajtására ismét egy picit nagyobb hangsúlyt fektessünk.
3: A szó, amit itt ebben megragadtam, a közösség. És itt, ha jól értem, egyszerre gondol munkatársi közösségre és hallgatói közösségre.
4: Így van, így van. Maguknak, a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem lévén az egyetemi lelkészség a hitéleti alkalmak és programokon. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint a komfortzónáinak a tágítása, mint az emberi kapcsolatok ápolásában jó minták begyakorlása.
3: Személyiségfejlődés.
4: Személyiségfejlődés, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész. Azokhoz a kollégákhoz tud majd nagy bizalommal odafordulni kint a terepen, akikkel közös élményei voltak az egyetemen. Márpedig ez a mai világban a megfáradás az idő előtti kiégés szempontjából is nagyon meghatározó. De jelenti ez természetesen az oktatói karon belüli közösségépítést, és a két tábort sem szeretném szétválasztani egymástól. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan jó rendezvényprogramot tudunk tartani, ahol a hallgatók megismerhetik a tanároknak egy kicsit az emberi oldalát, a tanárok is kicsit többet látnak, nem csak vizsgaszituációban vagy egy katedráról látják a hallgatót, és ez megint csak erősíti az összetartozás élményét és a közös célok hatékonyságát.
3: Pláne egy olyan intézményben, amire mindig elmondjuk, hogy tulajdonképpen nagyon családias. Soha nem a tömeg oktatást célozta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, bár a tanítóképzésben a világi szakon, ott jelentősen nőttek a létszámok, és a nagyobb csapatokkal, évfolyamokkal kell dolgozni, de azért még ott sem az van, hogy nem ismerik egymást az emberek, hogy nincs köztük napi kapcsolata a hitéleti képzéseknél, meg aztán pláne. De hát ez egy tudatos vállalása is a DRH-nak, hogy olyan egyetem legyen, ahol az emberek kapcsolódnak, tudnak egymásról, számon tartják egymást. Hogyha erre alapoznak, mert ez egy tradíció az intézményben, akkor ezt tovább lehet erősíteni. Miként? Különböző programokkal, rendezvényekkel, akár elvi, akár gyakorlati döntésekkel?
4: Is valóban, ugye a létszámunk az azt a méretre predestinál bennünket, hogy ez a viszonylag kis és viszonylag nagy létszám már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos folyamatok beinduljanak, mert megvan a kritikus tömeg, már elég hallgató van ahhoz, hogy a tudományos utánpótlás, mi magunk kitermeljük, a tehetséggondozásba feltűnjenek fiatalok, eredményes jó TDK munkát folytassassunk, de még elég kicsi ahhoz, hogy valóban egy előadáson, ha 15-20-30-40 hallgató ül együtt, ha egy szemináriumon 15-20-an vannak együtt, akkor még itt valóban személyes kapcsolatba lehet kerülni, nem csak egymással a hallgatóknak, hanem ott még oda lehet menni az oktatóhoz, meg lehet kérdezni, és az oktatónak is van még türelme ennyi diákot ebben az értelemben kiszolgálni. Én úgy érzem, hogy a nyitottság ott van a kollégákban, ott van a hallgatókban, egy picit kell csak egyrészt a spontán kezdeményezéseknek teret adni, azokat biztatni, bátorítani, és nyilván esetleg magának a rektori vezetésnek is eszébe juthat egy jó ötlet, amivel ezt tudja serkenteni. Jól bevált technika erre a különböző csapatépítési kirándulások, jól bevált gyakorlata van annak, hogy a hallgatóink is évfolyam kirándulásokra mennek, gyülekezeti kiszállásokra mennek csoportosan. Jó gyakorlata van az egyetemi tanulmányi utaknak, ahol az oktatói közösség tud a terepen részben felszabadultan együtt lenni, részben pedig az adott szakmához bizonyos ismereteket hozzákapcsolni. Gyönyörű, szép hagyománya vannak a karácsonyi hangversenyeknek, a kibocsátó istentiszteleteknek, a különböző kiállításoknak. Azt gondolom, hogy ezeket kell tovább bátorítani és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.
3: A következő ciklusnak tehát ez lesz az egyik zászlós hajója, amire fokozott figyelem kerül, de azért a másik két szempontot is vegyük elő, vagy hát főleg ami egy egyetemnél nem megkerülhető, a tudás építés, az oktatás. Ugye ebben azért szép eredményeket tudhat magáénak az egyetem. A minőségi oktatás az mindig is alapelv volt, és gondolom továbbra is a megfelelő helyen hangsúlyt fog kapni.
4: Így van, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mind a tanítóképzésben, mind pedig a hitéleti képzésekben, legyen az hitoktató, vallástanár vagy lelkészképzés, országosan is kiemelkedő a PhD fokozattal rendelkező oktatóinak a száma, tehát magával a színvonallal azt gondolom, hogy nincsen gond. Ami a következő rektori ciklus vagy rektori ciklusoknak egy kihívása azonban az, hogy az oktatói korfánk, hát hogy mondjam, felül vastagabb a lombja, mint alul, tehát az
3: oktatók... Ez egyébként elég általános.
4: Így van, ugye ennek megvannak az okai, tehát az oktatói kar, a minősített oktatókarnak legalább a kétharmada az 55 és a 65 éves korosztályban van, miközben hiányoznak azok a fiatal tanársegédek vagy adjunktusok, akik a 20-as évek végét, 30-as éveik elején járnak, és ezért a staféta átadás most nehéznek tűnik.
3: Ha már ugye a diákoknál említette a tehetség gondozást, a saját nevelést, ez itt is ugyanolyan fontos lenne, hogy felnőjön a saját köreikből egy olyan utánpótlás, aki aztán a tanári katedrákat be tudja tölteni.
4: Így van, ezeket fel kell fedeznünk, rá kell kapatnunk úgymond a tudományos kutatás jó ízére, egy TDK dolgozat,

0: Gyakorlati eredmény ez is már, mutatja azt az utat, amin el akarnak indulni, és remélhetőleg minél messzebbre eljutni. Azért kicsit beszéljünk az ön életpályájáról is, hiszen bár volt már rektora a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, de hát nem kell mindenkinek tudni, hogy milyen út vezetett odáig, hogy most akkor 2026 nyarától újra ön tölti be ezt a pozíciót.
1: Hát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nekem az első és eddig egyetlen munkahelyem. Úgyhogy itt végeztem a lelkész szakon, és lettem református lelkész. A végzés után azonban 3 évig Németországban tanultam, végeztem doktori képzést, és ott is doktoráltam, és amikor hazajöttem, akkor egyből meghívtak tanársegédnek erre az egyetemre, és itt szépen végigjártam a ranglétrát, amíg aztán lehabilitálva egyetemi tanári kinevezést nem kaptam. Az egyetemi vezetésbe is viszonylag fiatalon bekapcsolódtam. Előbb 2 cikluson keresztül oktatási rektor helyettese voltam az egyetemnek. Ekkor zajlott a kreditrendszerre való átállás, ekkor történt az elektronikus tanulmányi rendszernek a bevezetése, a központi könyvtár kialakítása, de feladatba kapcsolódhattam be az akkori rektor mellett, és így érkeztünk el aztán 2011-ig, amikor a fenntartónk, a Tiszántúli Református Egyházkövet elnöksége úgy döntött, hogy Debrecen városának 2 református felsőoktatási intézményét összevonja. Ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, ez volt a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzési Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, és én ekkor kapcsolódtam be újra az egyetem vezetésbe, egyelőre rektor helyettesként, és elsődleges feladatom volt ennek az integrációnak a levezénylése. 2 egyetemből építettünk egy újat, az élet és az egyetemi élet minden területére kicsit rálátást kellett szerezni ahhoz, hogy szabályzatilag összesimítsuk, fizikailag összeköltöztessük ezt a 2 kart. A képzési portfóliót kellett letisztítani, ahol erre szükség volt, és maradt aztán ugye a tanítóképzés és a lelkészképzés, mint a 2 legfontosabb, 2 nagy lába ennek az egyetemnek, illetve a kisebb egyéb szakok kapcsoltak hozzá, és így 2 ciklus rektor helyettesség után lettem aztán 2017-ben az egyetem rektora, és töltöttem le 1 ciklust. Sok-sok öröm és szép élmény köt engem ehhez a rektori ciklushoz. Mondhatni, addig helyettesként segítettem ezt az egységes egyetemet felépíteni, és utána az építkezés után jött egy picit a pihenésnek és a tartalmi munkálkodásnak az időszaka a szervezeti átalakítások után, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az időszak mögöttem van. Hosszú volt aztán ez a 3 ciklus így együtt, beleesett még, nem dicsekésként mondom, de hát a Debreceni Református Iskola hálózat közel 10 milliárdos nagy felújítási projektje is, amit ugye szintén jelentős részen volt a Debreceni Református Kollégium, a Kálvin tér 16 átalakításának a levezénylésében és részben megálmodásában.
0: Ami egyébként azt is jelentett, hogy az a fajta szervezeti egységesülés, ami a tanítóképzésben és a hitéleti képzésben megvalósult, az fizikailag is megvalósult, hiszen ókollégiumban került az összes felszoktatás.
1: Így van. Ugye a volt főiskolának be kellett költöznie, ugye a Péter fiáról át kellett költöznie az egyetembe. Ez részben úgy volt lehetséges, hogy bizonyos funkciók, mint a teológus internátus kiköltöztek, az egyetemi könyvtár ugye a Fivészkert utcai épületben kapott helyet, és itt megálmodni, hogy mi hova kerül. Először be kellett költözni a főiskolának, aztán 2 lépésben újították magát az épületet, ugye egy tengely mentén 2-té vágták, akkor boldog volt az az iroda és a tanszék, ami csak 2-szer költözött, és nem 3-szor, mert azért sok tanszéknek 3-szor is mozdulnia kellett, de valóban nagyon örülök, hogy a volt főiskola oktatói tanszékei nagyon jól érzik magukat a Kálvin tér 16-ban, mindenki megkap az épületnek ez a részben ódon, részben történelmi múltat sugalló köze, mégis fiatalos hangulata, a gyönyörű udvar, ami egy kis oázis itt a belváros kellős közepén.
0: Hatalmas feladatok, nagyon nagy munka, amit akkor teljesítettek. Így, ha az ember belegondol, ebben el lehet fáradni. Benne volt ez akkor a döntésében, amikor a 3 év letöltés után nem indult újra, ha jól tudom, a rektori címért?
1: Igen, így van, nem indultam újra, nem nyújtottam be pályázatot, pedig a szabályzatok lehetővé tették volna. Valóban ez előtte a 2 rektor helyettesség ezekkel a nagy megaprojektekkel, ez valóban úgy éreztem, hogy most akkor ez elég volt, és nagyon élveztem azt a 6 évet is, ami a rektorságom után következett. Visszatudtam fordulni ismét a tudományos kutatáshoz, nagyon örülök, hogy egy gyönyörű tankönyvem, a bevezetés az Ószövetség irodalmába jó 600 oldalon a Kávén kiadónál megjelenhetett. az oktatásba, ismét a hallgatókkal való foglalkozáson több időt tudtam szentelni, és úgy általában is azt gondolom, hogy utol kellett érni magamat. A rektorság mellett is, és aztán a rektorság letéti után is én az Ószövetségi Tanszék oktatója és tanszékvezetője vagyok, és nyilván ezen a téren veszek részt a hitilleti szakos hallgatóknak a képzésében, és ez a

0: bizonyos ószövetségi bevezetés is ezen a téren foglalja össze mindazt, amit eddig ugye a Szentírásnak ez az első nagy feléről, az ószövetség könyvéről fontosnak tartok hallgatóknak és érdeklődő laikusoknak is elmondani. Úgyhogy ez a feltöltekezés ideje volt, ebből egy tanévet, sabbat éven is töltöttem, részben itthon végeztem a kutatásaimat, részben pedig egy 5 hónapos ösztöndíjjal Észak-Írországban a Belfasti Union College, az Egyesült Presbiteriánus Kollégiumnak lehettem a vendég kutatója. Úgyhogy ez egy nagyon szép időszak volt, úgy éreztem, feltöltekeztem, és készen állok újra, vagy bekapcsolódjak az egyetemi irányításba. Nagyon örülök, hogy a kollégák ezt segítették, támogatták. Az első 3 év után már a Teológiai Intézet intézetvezetőjének választott meg az intézet oktatói kara és a szenátus, tehát így bekapcsolódtam formálisan is, ugye a másodvonalban mondhatjuk az egyetemi irányításba, a szenátus tag lettem, tehát rálátásom volt ismét a legfontosabb dolgokra, és ezzel a 3 évben melegítés után történt aztán meg áprilisban az a szenátusi ülés, ahol 2 pályázó közül engem választott a testület.
1: Hivatalosan mikor lesz a váltás?
0: Augusztus 1-jével lépek hivatalba, ugye a tanév nálunk július végén fordul, és aztán augusztussal akkor indul majd a csapatmunka. Öröm is a számomra az, hogy egy olyan csapatot sikerült összeállítani, akik nekem komoly segítséget fognak jelenteni majd a terveim megvalósításába. Oktatási rektor helyettes, egyházi kapcsolatokért felelős teológiai rektor helyettes és 2 intézetvezető, valamint egy régi főtitkár alkotja majd ennek a csapatnak az első vonalát. Őket is az én előterjesztésemre a szenátus legutóbbi ülésén megválasztotta, tehát tényleg minden készen áll, hogy megkezdjük majd a munkát.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című portré műsorunkban Baráth Bélával és Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem régi és új rektorával beszélgetett Olá Ilona. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak legközelebb is velünk. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadás-liget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt, ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mint egy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés komoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péteresen.
4: Főelégzett.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
8: Foszti fiú esetet.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
13: Abba nehezen megy bele a polgármester, vélte Levinci, mert Kovinyi utol útfélen gazemberezi tegnap óta. Nem tesz semmit, ha Kovinyi impossibilis, ön fogja ajánlani, ügyvéd úr, Hártyai Mihály volt képviselőt. Nem adnék a sanszáért egy 20 fillérest. No, én sem, mosolygott a báró, a kis zsebrás pojával idomítva nevezetes hosszú körmének gömbölyűségét, de éppen azért tartottam önt vissza, Martinkó úr. Tessék vele parancsolni. Ön áll föl ekkor, és Katángi Menyhért volt országgyűlési képviselőt hozza ajánlatba. Ki az? Jegyezze föl a nevét, édes Martinkó, nehogy rosszul találja kimondani. Katángi Menyhért. Kiváló politikus. Olyan ember, akinek nagy befolyása van a kormánynál. Az ő eddigi kerületében például két patikárius is van, és már mind a kettő királyi tanácsos. Egy szép napon, az ördög nem alszik, miniszter lehet, és akkor Körtvélyes kidüllesztheti a mellét, és kinyithatja a markát.
14: Elég nagy marka van, röhögtek mind a hárman.
13: Ez alatt Szentlélek úr kikotorászott valahonnan a zsebéből egy ceruzát és egy receptet, melyen kiókumulálván egy spáciumot, oda jegyzé magának promemória a leendő miniszter nevét, és most már a szöveg egymás után olvasva így hangzott volna: Katángi Menyhért borban vagy ostyában beveendő. Alig távoztak el az urak, a főispánné ablakokat nyittatott, azután kifüstölteté a szobákat borókával, a főispán pedig bevonult írószobájába, és egy sürgönyt fogalmazott Katánginak. Az esti vonattal jöhetsz, zászlókkal és egyebekkel. Hetedik fejezet. Az értekezlet.
14: Na, már megint értekezlet. Igenis, megint.
13: Mi volna belőled, magyarom, ha a sok értekezleten, ankéten, választmányi, bizottsági és tudja Isten miféle ülésen ki nem beszélhetnéd magadat, nem panaszkodhatnál, nem lelkesedhetnél?
14: Az olvasó talán megsokalja, hogy értekezletből értekezletre hurcolom, szűkbe, tágba, bizalmasba, titkosba, de hát elhinné-e, hogy élethíven írok le választást, ha nem állna csupa összejövetelekből és konferenciákból. Hiszen az egész választásnak ez a sok tanácskozás, taktika, ravaszkodás a sármja, nem maga a győzelem.
13: A megválasztott nagy férfiú többé nem olyan érdekes, mint volt, félig már el van használva, mert a tömegek mindössze kétszer örülnek egy kedvelt embernek. Először, amikor fölemelhetik, és másodszor, amikor letaszíthatják, de ez már csak 5 év múlva lesz, vagy még később. Víz ez nagy csúnyaság, de ne szomorkodjunk fölötte, okosabb örülni, hogy minden elég jól ment a délutáni értekezleten. Röszkei megjelent a deputáció meghívására, útközben ez igaz, erősen firtatta, hogy mi véget hívják, persze kitérőleg feleltek. Egy kis nyugtalanságot színlelt, gyanakodást, húzódozást mutatott, de mégis eljött. Nagy éljenzés fogadta az ajtónál, és csak akkor szűnt meg, amikor eléje lépett a kis Zsibó Katica. Igen kedves jelenség volt, hófehér ruhájában, rokokó módra behajporozott fejjel, mint egy liliputi márkinő, szép pukedlit csinált, aztán egész bátran átnyújtotta a piros rózsacsokrot, és szavalni kezdett sejp, de édes, csicsergő hangon, mely azonban úgy tűnt fel a távolabb állóknak, mint a mélydöngés.
2: Ne menj fel Budapestre, jó Röszkei bácsi, bár leng a sok zászló, ne menj föl, ne légy városoddal, könnyelműen játszó.
13: A megtisztelt fanyarul kezdett mosolyogni, legalább így vették észre a megfigyelők. Mit mondasz, gyermekem? Kérdé nyájasan ugyan, mégis némi meghökkenéssel. De a lányka nem volt egyébre betanítva, hát nem felelt. Igen szép volt, szívecském, dicsérte meg a Szentlélek gyógyszerész. Egy másik kritikus így szólott. Kukucskában van véna, az egyszer szent. Maga Röszkei lehajolt kissé, megsímogatta a leányka arcát, aztán a szép rózsákat szagolta meg, nem éppen az illat miatt, csak önkéntelen szokásból, mire óriási tüsszentések vették elő, de olyan átkozott hapszik, hogy a világ keringett vele, zöldnek, pirosnak látta, s az előtte illeszkedő díszónok, Kozsehuba Flóris, röstelt a beszédjébe kezdeni, de nem is lehetett, mert a borzasztó tüsszentések túlharsogálnak mindent, és folytonosan ismétlődvén ellenállhatatlan nevetésre ingerelték a körülállókat, ami, tekintve a helyet, az időpontot és az előkelő személyiséget, valóban illetlen és kellemetlen incidens volt. Mint később kitűnt, kevéssel előbb a fránya Blandi báró kérte el a csokrot megtekintésre a gyermektől, s burnó szelencéjének tartalmából észrevétlenül behinté az illatos szirmokat, de a rossz akarat és dévajság csak pillanatokra volt képes visszatartani a gondviselés dübörgő kerekeit, azaz a bekövetkező eseményeket. Röszkei orra végre megszabadult a gonosz dzsinektől, kik fúrták és csavarták, méltóság teljes állást foglalhatott el a terem közepén támadt űrben, bizony, nagy mesterség volt-e tömérdek fej közt azt a parányi tisztást kiszorítani, s Kozsehuba szép hangja fölcsendült, tisztán hallhatóan a füllett, párákkal telített levegőben. Nagyszabású volt ezen beszéd, és másnap kaligrafice leírva megküldetett a pesti lapoknak, de ki nem adták, mert intrika és klikszellem dolgozik mindenütt. Nem akarták, hogy a fővárosban szereplő szónokok elhomályosítassanak. Fölemlíti a szónok, hogy a magyarok Árpád vezérlete alatt jöttek be, és pedig most, éppen ezer éve, elősorolván nagy részletesen viszontagságaikat olyan formán látszott konkludálni, hogy talán be se jöttek volna, ha előre tudják, hogy micsoda csapás éri rá ezer évre a pajzsára támaszkodó ezüst sisakú Pannónia leghűségesebb gyermekét, Körtvéest, aki árvaságra jut, mert elhagyja az édesatya. Éppen most, az ünnepeken, mikor mindenki örül, éppen most kelljen Körtvéesnek gyászt öltenie, hozzád fohászkodom, magyarok istene, kiáltott föl, megrezegtetve a hangját, gyere le, és tőlünk elforduló szívét hajlítsd vissza ezen atyának. Nagy tetszés. Egy pillanatig pauzát tartott, mintha várná, hogy talán lejön a magyarok istene igazítani valamennyit a királyi tanácsos úron, ami egyéb iránt nem ártana, de, minthogy nem jött, ekképpen tört ki. Ezen atya, ki minket elhagy, dikészülsz? Te vagy, tisztelt barátunk, városunk ékessége és gyámola. Röszkei összerezzent. Mennyi művészet volt ebben a megdöbbenésben. A két kezét leeresztve csüggetten, a szemeit lehúnyta félig, aztán egy fél lépést tett hátrafelé. Mindez olyan szép és méltóságteljes volt, mintha a szónoklat minden szavát, testének minden porcikája hallaná, érezné, s új attitűddel felelne rá. Kozsehuba úr most újra visszakanyarodott őseihez, illetve a mieinkhez, turkálván a történelemben oly otthonosan, mintha a saját Wertheim szekrénye lenne, előhozzá Szent Lászlót, aki nem akarta keresztes hadak vezére lenni, hanem maradt atyáskodni a saját népe fölött. Avagy, ki ne hallotta volna hírét első Bélának, kimidőn eléje tették a király sátorában a kardot és koronát, a kevésbé csillogót, a kardot választotta. Igaz, hogy gyilkos tőr villogott a függöny mögött, de vajon nem várnak-e téged is veszélyek, tisztelt barátom, nagyságos polgármester úr, ha a csillogó pályát, a képviselőséget választod? A képviselőjelölt égre emelte a szemeit, aztán levette a pápa szemét egy fekete tokba téve. Tudta, hogy szemei átnedvesednek nem sokára, s azt akarta, hogy lássák. A szónok pedig folytatá. De! Menjünk tovább! S az emberek föllélegeztek, mert nagyot lépett le Béldi Pálig. Zsebre vágott a kujon vagy 600 évet, súgta Bernolák Nepomuki János pápai kamarás a szomszédjának. Igenis, Béldi Pált említém, a druszádot, e dicső alakot, aki inkább meghalt, de nem akart fejedelem lenni. Ravinak közbevágott. Semmit se nem ér, olyat említsél, baratacskám, aki képviselő nem akarta lenni. Élénk derültség. De Kozsehubát nem lehet megzavarni. A hatalmas folyamba beledobhatsz egy mázsás követ, vagy egy eltépett szúnyogszárnyat. Egyformán föl nem veszi, hömpölyög a medrében tovább. Rátért a röszkei érdemeinek vázolására, és összehasonlította őt a fönt nevezett urakkal, első Bélával, Szent Lászlóval és Béldi Pállal, először általában, aztán külön-külön, végre pedig, miután a nagy Ararát hegyen, a történelmen átette magát, számos jelzőkkel, szimilékkel, részesülőkkel és közbevetett mondatokkal felspékelve, szíveket repesztő hangon kinyilatkoztatta, hogy ha Röszkei mégsem engedne a város óhajának, és nem maradna dicsőségesen betöltött helyén, ők, valamint a mély raj, mely az anya királynét elvesztette,
2: szétszélednek, és Isten őket úgy segélye, itt hagyják az egész kaptárt,
13: körtvéjest.
2: A pusztulás az enyészet démonainak martalékául. Úgy van, igaz!
13: Röszkei ellágyult, egy-egy könycsepp csillant meg pilláin. Kalapját, melyet a bal kezében tartott, arcához emelte, mintha titkolni akarná érzékenységét. Alig, hogy elvégzé Kozsehuba, tüstént előlépett a Csizmadia vezér, Marek József uram mondván.
2: Nem a könyveken hízott elmék nevében beszélek, hanem az egyszerű iparosok szájával. Nem azt mondom el, ami a könyvekben vagyon, csak azt tudom, ami a szíveinkből kicsordul.
13: És olyan szép, okos szavakban marasztalta Röszkeit, hogy az valóságosan könnyezett, legalább elővette a kendőjét és dörzsölni kezdte a szemeit, amitől azok bizonyosan még vörösebbek lettek.
2: Maradok, hörögte folytott, szinte fuldokló hangon.
13: Az egész gyülekezet elérzékenyült. Lassan kimondott szavait szájról szájra adták. Egy közel álló hórihorgas úr stentori hangon kiáltá el a népek fölött.
2: Marad! Azt mondja! Marad!
14: Vén szamár, sziszegte Lénárd György.
2: Éljen!
13: Ordítá a tömeg.
14: Gyönyörű karakter, szólt nagy ősz fejét elismerőleg ingatva Balogh Bálint.
13: A karzaton ülő fehér népek között egy úri anya, gondolom Somorjai Kristófné, meglökte a kis szőkefürtös fiacskáját, aki egy almát majszolt.
3: Oda figyelj, fiacskám lelkem, és jól megnézd azt a bácsit, hogy visszaemlékezhess erre a jelenetre, és eszedbe jusson örökké, milyennek kell lennie egy nagy embernek.
13: Maga a nagy ember az éjjelzés ideje alatt némileg magához jött, lassú, ünnepélyes úgynevezett lendvai léptekkel a dobogóig lépdelt, ott megállt, meghajtotta magát, mire újból kitört az éjjelvihar. Aztán fölemelte a hangját úgy, hogy bár még fátyolos volt kissé, elhallatszott mindenüvé. Tisztelt polgártársaim, a nép idézett engem. Akarat a parancs. Eljöttem, és meghajlok előtte.
3: Szűnni nem akaró éljenzés.
13: Az önök szónokai sok szépet hoztak föl. Én ezekre csak egy szóval felelek, és ez az egy szó, hogy engedelmeskedem. Éjjenzés. De éppen, mert én is élek, halok ezért a városért. Föltételhez kötöm visszalépésemet. Halljuk, halljuk. Tudnélik ahhoz a föltételhez, ha olyan jelöltet bírunk találni, aki tehetségre és pozícióra elegendő a jövő fontos feladataiban körtvélyes érdekeit képviselni,
3: úgy legyen!
13: Kiáltották százan és százan. Kozsehuba Flór is emelte föl magasra jobb karját, jeléül, hogy szólni akar.
3: Azt hitték, valamit kifelejtett előbbi beszédéből a derék férfiú, vagy valamit helyre igazít benne, mert nem lévén lapkörtvélyesen a hiba igazítások élő szóval történnek. Ám
13: Kozsehuba nem ezt tette, hanem nehány szóval Kovinyi Jánost, az eredeti jelöltet ajánlotta a választóknak. A polgármester a fejét rázta. Kovinyi tehetséges férfiú, mondta, de ilyen nagy időkhöz és feladatokhoz nézetem szerint nincsenek még tapasztalatai. Egyetlen hang se emelkedett, csak valami nyüzsgés, fészkelődés, féle zűrzavar suhogott végig a tömegen. Most Levinci ügyvéd ugrott föl egy székre, de amint a hártyai nevet kiejté, a polgármester fityymálólag intett a kezével. Országos név kell. S ezzel se szó, se beszéd többé szegény hártyairól.
2: Martinko! Martinko!
13: Kiabálták, és kezdték előre tolni Martinko Cézárt, ki maga is igyekezett az előtérbe utat törvén két karjával, melyeknek fehér manzsettáin kígyókat ábrázoló aranygombok ragyogtak.
2: Halljuk a szent lelket!
13: Tudnélik, a gyógyszertárát úgy hitták szent lélekhez.
2: Halljuk! Halljuk! Halljuk!
13: A gyógyszerésznek olyan hangja volt, mint egy bölénynek, s annyi ember erejéig eresztette ki, amennyire kellett, itt elegendő volt az ő orgánumával a közönséges használati hang.
4: Tisztelt értekezlet! Én a magam részéről Katángi Menyhért volt képviselő urat országos nevű hazánk fiát ajánlom.
13: Az ismeretlen név meglepett mindenkit. Ki az? Kit mondott? Minden szem a polgármesterre tapadt. Az pedig így szólott a síri csöndben, a fejét hátra vetve, s a jobb kezét hullámosan megmozgatva a levegőben.
4: E név előtt, tisztelt uraim, leveszem én is a kalapomat.
13: Őrületes, dobhártya repesztő éjjel zúgott föl, mely nem akart megszűnni. Maga a polgármester is fölkiáltott, a kalapját meglengetve,
2: éljen Katángi Menyhért!
13: Újra fölkavarodott az éjjel áradat, s vadul, szilajan hömpölygött, hol a bal sarkon erősebben, hol a jobbon, s ha itt meggyöngült, amott tört ki újra magával ragadva a karzatot, és kiömlött az utcára, hol az ácsorgó csőcselék fölkapta a nevet, és kiáltotta jól-rosszul százféle variációban. Hiába rázta a csengettyűt ott bent, Dombrói Dombrovány Antal, a pártelnök, végre is összetett kezekkel kellett könyörögnie. Engedjék kimondani a határozatot, hogy Körtvélyes egyhangú képviselőjelöltje Katángi Menyhért. Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék Körtvélyest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel. Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekvűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár abcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók? Kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult. Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcúg. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz. Puttonyba vele, nem pozsonyba! Így hangzott, zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli! Ugyan-ugyan! Bolondság! Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek, hát illik ez! A jó érzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem. Erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal. Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágot szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. a néni Magyarországból jön. Mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. A néni nem talált cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim,

0: Abigén.
1: A Gogyos Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin. És
1: a gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: szapszalma.
1: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, míg a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tiszható vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékossági és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawatttal a tervezett szint alatt volt kedden a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodaépületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kékfrankos kerül a középpontba. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja, a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Vokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózon szennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Jazz műsor. Brian Blomberggel foglalkoztunk múlt héten, ővel foglalkozunk most is. Az It Is What It Is című lemez jön 2009-ből, amely 2009. augusztus 25-én jelent meg, és hát elképesztő népsoron itt is. Én talán csak kiemelnék néhányat az ismertebbek közül, vagy akikre esetleg jobban fölképik a fejünket. Randy Brecker, Gary Week, Dave Weckl, Alex Acuna, George Duke, tényleg csak néhány név abból a tizenvalahányból, akik a lemezen közre működnek. A lemez egyébként hosszabb, mint a műsoridőnk, bő 5 perccel, úgyhogy nem is fog sor kerülni az összes felvételre. A 13 felvétel közül 12-re van esélyünk valamilyen úton, módon. Úgyhogy nem is tartom föl a kedves hallgatókat, meg hát a zenétől sem akarom elvenni az időt. Annyit mondanék el, hogy aki utána akar menni a dolgoknak, megtalálja Brian Bromberget az interneten. Az It Is What It Is című lemez egy nagyon szépen narancssárga ilyen futballista figurát. A ábrázolásra, egy ilyen Lego figurára gondoljanak. Van még itt a képer, vagy valami hasonló. A lényeg, hogy egyébként ez a lemez nekem itt van, megvan a polcon is, a szekrényben. Nyilván most a digitális felületeken adom az információkat, mert most kikutatni, annak sok értelme nincsen. Na nézzük akkor a felvételeket sorban. Az It Is What It Is az egyes felvétel lesz, ugye az a címadó felvétel. A Love Shake, ami ugye, ez egy nagy sláger volt. B-52, B-52 zenekarnak a slágere. Ők a szerzők is. Az X-Use mi lesz? A 3-as, a Life on 4-es, az 5-ös lesz az Elephants on the Ice Skates, a The Mirror a 6-os, a Stanford and Son a 7-es, a Mrs. Miller a 8-as, és a Martinez at the Velvet Lounge a 9-es. A Saul Good lesz a 10-es, és a 11-es lesz a The Anticipation, a 12-es a Heaven, és a Slap Happy már a legvégéről, hát az sajnos arra nem maradunk, pedig ott aztán borzasztó, elképesztő, hihetetlen technikát lehet hallgatni, esetleg majd meghallgatja a kedves rádióhallgató más helyen, az interneten esetleg. Induljanak a felvétel.

0: rádió hallgatók ezen a héten a jazz műsorban. Brian Brombernek It Is What It Is című lemezet hallgathatták meg. Hát mondjuk az egész lemez nem fér be a műsorodunkba. Nagyjából a Heaven Ego 12-es felvételig juthattunk el. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak. Országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kun-Baracs és Kun-Adacs között 3000 négyzetméteren. Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok. A katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő ajnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Szászhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívüli egyeztetésen utasította az állami erdőgazdaságok vezetőit a szükséges készletek mielőbbi kitermelésére. A szakemberek biztosították a tárcavezetőt, hogy a téli időszakra való felkészülés gőzerővel zajlik a folyamatos ellátás érdekében. Az erdőgazdaságoknak a rendkívüli aszály miatt a vadon élő állatok folyamatos itatásáról és az erdei itatók feltöltéséről is gondoskodniuk kell. Szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébiha szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt visszatérő sáska veszély megfékezésére. A marokkói, az olasz és a vándor sáska főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyezteti. Elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A rovarok a zöldségkultúrákat és a szántóföldi növényállományt fenyegetik, komoly károkat okozva a mezőgazdaságban. November 23-áig érvényes a 6 készítmény kizárólag sáska elleni felhasználási engedélye. 700 cm alá csökkent a Tiszató vízállása a Kisköre felső vízmércén a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint. A vízszint csökkenését a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, az alacsony vízhozam és a fokozott párolgás okozta. A vízügyi szakemberek a tó vízkészletének megőrzésére törekednek a mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése érdekében. Fontos cél a körösvölgyi vízátvezetés fenntartása is a rendszerben a nyári aszályos időszakban. Megtartotta első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum, ahol egy országos roma kulturális központ létrehozásáról is tárgyaltak. A tanácskozáson elhangzott, a roma kultúrának a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. A tárca hangsúlyozta, hogy a roma kultúráról nem lehet dönteni a roma közösségek bevonása és a közvetlen párbeszéd nélkül. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját szeptember 25-én és 26-án, amelyen több mint 150 intézmény várja az érdeklődőket. A szervezők közlése szerint az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel és laborbejárásokkal. A részletes program szeptember elejétől lesz elérhető a kutatókeszakája.hu oldalon, az eseményt pedig idén a versenyszféra támogatásával szervezik meg. 175 földmozgást, köztük 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak júliusban a Kárpát-medencében. A lakosság által is észlelt két földmozgás közül az egyik Békés Csaba térségében, a másik pedig a Magyarországon is érezhető ausztriai Bécsújhely közelében történt.
1: Az időjárásról.
2: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
2: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma és holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat.
3: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat.
1: Roma hősök.
4: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő, fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
2: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra kezdeni velük.
3: Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszázban, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportosítani, mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt.
2: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja a gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni, nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni, nagyon sok esetben nem tud 1000 dolgot, de azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodás, a orvosi ellátás. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen. Meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úr. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat. Nem csupán a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. A napokban Debrecenben az MRS helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
2: Milyen gyakran van alkalom ilyenfajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
3: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat a adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
2: Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRS-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
3: Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretetszolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekültügyi szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretetszolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Eznek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
2: És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévelkezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
3: Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
2: Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Civisvárosnak.
3: Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmet szeretetszolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
2: Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretett Szolgálatot, tudják, hogy hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyűrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
3: Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretett Szolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adomány kérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítői igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban, akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget. Tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
4: Góri Borostyán Leóna.
2: Hány gyermeked van?
4: 5.
2: És most mit jelent nektek ez az adományosztás? Milyen
4: segítséget jelent nekünk?
2: Miben segít?
4: Hát, hogy mondjam már, hát nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boresszőlön sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
2: Most ételt kaptok, tisztálkodási szert, egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor azt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
4: Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
2: Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
4: Hát most igenis, mert nem soká jön az iskola is, 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
2: Megérte bejönni.
4: Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
2: Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom, hogyan illeszkedik az MRS egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
5: A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténységünknek, diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. De tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk, segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük is segíteni őket tárgyi adományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
2: Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
5: Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de emellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretett szolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
2: Ahhoz azonban, hogy az MRS segíteni tudjon, kell a segítők segítsége. Tehát, hogyha nincs felajánlás, akkor nincs mit szétosztani. Mit tapasztalnak? Megvan ez a segítő szándék? Alakult ez az elmúlt 20 évben jó vagy rossz irányba, hiszen azért itt most már 2 évtized tapasztalata áll az önök háta mögött?
5: Igen, Istennek hála megvan ez, tehát rengeteg tárgyi adomány és felajánlás is érkezik. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a tárgyi adományokat és a felajánlásokat várjuk, hanem az önkéntes segítőt. Most például az új tanév kezdetére készülünk a tanszergyűjtési programunkkal. A nagyobb városokban, nagyobb áruházakban lesz majd áruházgyűjtés, de lehet jönni segítkezni, pakolni, osztani, csomagolni, szortírozni, vagy egyáltalában bármilyen más szolgálatunkba. Tehát itt is igyekszünk arra, hogy ne csak azt közvetítsük a társadalom felé, hogy tárgyi adományokra és felajánlásokra van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
2: Itt vagyunk Debrecenben, az MRS Leány utca irodájában, Debrecen ilyen szempontból, hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette.
5: Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretetszolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyetén formális ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
2: Mostani adományozáson részt vett Fekete Károlyi Szentúli Református Egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják a reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
6: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretetszolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté Evangélium a 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogyha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a református szeretetszolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyőit, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért a magunk komfort érzetét is növeljük a hagyományos gyülekezetben, hogy ne terjesztenénk ezt ki azokra, akiknek ez nem adatott meg. Ennek a megízleltetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretetszolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
1: Az elmúlt percekben Olá Ilona összeállítását hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
2: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent, ez a dátum a roma

0: az áldozatai estek.
1: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
0: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végighordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor ugye a református cigánymissziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigánytestvért is.
1: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
0: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Devbre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a Szakmárnémeti Filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb

0: kiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
1: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a maga a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
0: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighordozzuk Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
1: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
0: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha a magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokba. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint ugye a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikbe a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
1: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
0: Ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő. És hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a sepsiszentgyörgyiek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
1: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
0: Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom a ziháló szél hátát, átkaimmal és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait? 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pár sor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adja az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
2: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigánymisszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan 629 településen van jelenleg érvényben vízkorlátozás a hőségriasztás miatt. Ebből 465 helyen első, 151 helyen másod, 13 településen pedig harmadfokú korlátozást rendeltek el. A harmadfokú hőségriasztás érvényben maradt péntekig. Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kánikula miatt eddig 91 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt, és 17 vasútvonalon, valamint hévvonalakon is sebességkorlátozásokat vezettek be. A Balaton átlagos vízállása 54 cm, még a Velencei tó vízállása 30 cm, ami 23 cm-rel van a valaha miért legkisebb szint alatt. A védekezés jegyében a honvédség és a területi szervek folyamatosan biztosítják az ivóvizet, a MÁV munkatársai pedig több mint 16 ezer palack vizet osztottak ki az állomásokon. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, hogy ez a jelentős csökkenés lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon, így most jönnek a legkritikusabb napok, ezért a tárcavezető arra kér mindenkit, hogy továbbra is figyeljen oda a tudatos vízhasználatra a zavartalan ivóvízellátás érdekében. Cianobaktérium burjánzás és fertőzések miatt a Borsodabaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az idei fürdési szezon végéig bezárta az Arlói strandot. A laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt egészségügyi kockázatok miatt a Suvadásliget strand üzemeltetését szüneteltetik. A megyében emellett Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működnek biztonságos, hatóságilag engedélyezett természetes fürdőhelyek. A biztonságos strandolás érdekében érdemes a kijelölt ellenőrzött vízpartokat választani a szezon hátralévő részében. A Magyar Helsinki Bizottság az alkotmánybírák megválasztásának reformját sürgeti, mert anélkül nem látja biztosíthatónak az alkotmánybíróság függetlenségét. A szervezet szerint a jelenlegi szabályozás miatt a kétharmados többség teljesen egyedül dönthet a bírák szeméről, ami politikai befolyás alá helyezte a testületet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, miután az elmúlt években számos szakmai kritika érte a jelenlegi vizsga szerkezetét és tartalmát. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter bejelentése szerint első lépésként teljesen megújították az érettségítétel előkészítő bizottságot, amely már az új szabályozáson dolgozik. A cél egy átláthatóbb és igazságosabb érettségi kialakítása. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, a végleges szabályozás pedig a tervek szerint ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Augusztus 20-áig valamennyi tag összeállít egy 10 pontból álló javaslat csomagot a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdésekről és a jogszabálymódosítást igénylő problémákról az Országházban szerdán ülésező vizsgálóbizottságban. Diószegi Judit elnök jelzése szerint a hatalmas adathalmaz miatt a megelőzést, a jelzőrendszert, a nevelőszülői hálózatot, valamint a szakember és férőhely hiányt is vizsgálhatják. Dúró Dóra alelnök hangsúlyozta, hogy a december 31-i határidő miatt priorizálni kell a témákat, és az őszi időszakban egy kihelyezett ülést is fognak tartani valamelyik elismert gyermekvédelmi intézményben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése, amely a turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza, mintegy 1,2 milliárd forint uniós támogatásból. A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület közleménye szerint a projekt konzorciumban valósul meg a szállodák, a fürdők és a gasztronómiai szövetség részvételével. Az új rendszer adatvizualizált döntéshozatalra alkalmas információkkal segíti a szolgáltatókat az önálló stratégiai gondolkodásban és az optimalizálásban. Az informatikai fejlesztések mellett digitális tananyagok készülnek, valamint kompetenciafejlesztési és mentori szolgáltatások is elérhetővé válnak a vállalkozásoknak.
0: Az időjárásról.
1: Nagy részt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a tiszáninneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai énekész zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkban elsőként Deliné Horkai Márta lelkipásztort hallják.
3: Egész héten gondolkodtunk rajta, hogy hogy is és miként lehetne, ugye az előrejelzések folyamatosan a kánikulát és a hőhullámot meg ezt a burkot jelezte előre, viszont főgondnokasszonnyal úgy beszéltük meg, és arra végkövetkeztetésre jutottunk, hogy Isten elé tesszük ezt a dolgot, és mindenképpen kint szeretnénk tartani, mert szabadtéri evangélium, nevében is hordoz, a címében is ez az alkalom, és hát ez egy különleges millió itt nekünk, ezzel a csodálatos udvarrészsel, itt ezzel a fás részsel ott annyira. Nekem mindig a hegyi beszédet jutatja eszembe, hogy valami ilyesmi lehetett, amikor Jézus ott tanította a népet. De aztán jöttek a különböző kérdések sokak részéről, hogy ugye templomban leszünk, ugye van valami B-terv, C-terv, és aztán egyre jobban erősödtünk abban. Esperes úr is mondta, hogy esetleg az időn lehetne tolni, de annyira megszokott ez a 4 óra, hogy ezt így nem mertük bevállalni, mert 20 éve már ugye mindig 4 órakor kezdődik délután, és végül is azt beszéltük meg. Nálunk minden vasárnap délelőtt fél órával istentisztelet előtt ima közösség van. És az ima közösségben is egyértelműen többeknek jutott eszébe, hogy vigyük Isten elé, és kérjünk egy kis árnyékos időt. És lásd, Isten megadta, az ige hirdetés és az imádság erejéről szólt ma az egy krónika alapján, egy krónika 5-20, és úgy elhittük mi ezt így sokan, de aztán úgy látszik, hogy mégsem, mert csak beterveztük a templomba, és nem pedig kint, bár mondjuk eső is volt, de annyira száraz a föld, hogy sics úgy felszívta, úgyhogy akár kint is lehetnénk, mert az idő bizony borús, a nap sehol, se a hőguta, 24 fok van, és jár a levegő. Én ezt most úgy élem meg, hogy valamit nagyon komolyan gondoltunk, hittel, igére hagyatkozva, imádságban elkérve, és nem mertük meglépni. Bennem most van egy ilyen. Nem tudom, hogy a többiekhez hogy vannak. Nyilván ez a biztonsági B-verzió, de bennem van egy ilyen érzet most, hogy megkértük, igen, megadta, igen.
2: De a célját, szerepét, szolgálatát betölti a templomban is ez evangelizáció.
3: Természetesen. Mindösszesen csak annyi, hogy egy kicsit szűkösen vagyunk így, hogy énekar, zenekar, ott az urasztala körül. Egyrészt, másrészt az akusztikája azért ennek a templomnak érdekes, mert nagyon visszhangzik belülről, és mi azért ragaszkodtunk volna a kültérhez, mert így az élmény egy kicsikét másabb, hogy ugye az ember, ha 4 szólamra énekel, akkor hirtelen 16 szólamot hall, mert 2-3-szor visszajön ugyanaz. Emiatt is úgy voltunk, hogy inkább talán kint lenne jobb, de természetesen, hogy az áldás hiszem, hogy megvan rajta, és meg lesz rajta, és biztos, hogy egy nagyon-nagyon felemelő, hasznos, tartalmas, és hát lélekemelő délután tudunk együtt tölteni itt a templomban is, mert hát azért kuriózum ám a templom is, ha azt tesszük, nem csak a kertje, de a bentlét is a beltérben.
2: Mi minden történik itt majd ma?
3: Hála Istennek ének szolgálat, zenei szolgálat is van, tehát ugye ez egy egyházmegyei rendezésű dolog, és Ami azt jelenti, hogy azért így általában az egyház megye gyülekezeteinek részéről szoktunk szolgálattevőket felkérni, hívni, és most úgy vagyunk, hogy a felsőtárkányi dicsőítő csoport, ők gyakorlatilag szinte minden éven vannak, és nagy lelkesen szolgálják az urat ezen az alkalmon is. Több helyütt, országszerte is, de ezen szinte mindig itt vannak. Tehát ők lesznek a zenei, egyik zenei résztvevők. Aztán a noszvai gyülekezet vonult most ki énekarral, zenekarral. Ott egy nagyon komoly zenei élet folyik, és együttesük is van, úgy tudom, fiatalok részéről is, vagy a részére, meg részéről, mert ugye már kinevelődött ott egy-két ilyen generáció, és ők vannak itt, és az egész együttlétünknek a zenei blokkját azt ők vezetik, úgyhogy a főjegyző úr vezetésével, Anda Tibor nagy tiszteletűrrel, és azt követően mi most szolgálattevésre Sohajda Levente Göncz Roszkai nagy tisztelt urat hívtuk meg, ő fogja köztünk az igét hirdetni, és hát természetesen az Esperes úr fogja össze az egészet, elején köszöntéssel, végén zárással, imával, áldással, mint egyházmegyei rendezvényt, és hát úgy gondolom, hogy része szokott lenni, de mivel most Anda Tibor nagy tisztelet úr végzi a zenei blokkot, ő vezényli, feltételezem, hogy most sem marad ki az énektanulás, tehát mindig hoznak egy-egy újabb éneket, és akkor azt a gyülekezettel tanuljuk, nagyon szeretjük ezt a részét is. Úgyhogy hát így néz ki ez a mai alkalom is most. És nem szabad kihagynom, sőt, a Szádalmásti testvérgyülekezet is érkezik majd közénk. Visszajelzése voltak, hogy igyekeznek ide érni időben. Úgyhogy ők most szolgálatot nem vállaltak, de beígérték, ha úgy van, akkor jövőre készülnek azzal is.
2: Beszéltük, hogy több mint 20 éves ez evangelizáció.
3: Igen, hát 2003-ban volt az első, nem most volt, 23 évvel ezelőtt, és azóta nem volt még olyan év, amikor ez ne került volna megrendezésre, mert ha eső van, templomba megyünk, ha nagyon hőség van és el akarunk menekülni, akkor is oda. Többnyire azért a kinti millióban szoktunk együtt lenni, de még nem volt olyan élethelyzet, hogy a 23 év alatt egyszer is elmaradt volna. Itt ez így, nem tudom, valahogy így annyira beleívődött már így az életvitelbe, a gondolkodásmódba, hogy itt szinte ilyen természetes, úgyhogy mikor küldjük a meghívókat, ugye az alkalomra, itt a környékbeli, ugye itt mi határosak vagyunk Borsoddal, és hát ugye nyilván abba az irányba is azért szomszédságban vagyunk, hívjuk, és ja, igen, tudjuk, megyünk, szóval ez egy teljesen természetessé vált dolog, tényleg készülnek rá, várják az emberek, és ez a minden év augusztus első vasárnap délutánjának 4 óra, ez így fixen megvan sok a gondolatában és lelkében.
2: Mit adhat, miért fontos ez az alkalom?
3: Hát igen, ugye az igei tartalom, azt mondhatnánk, hogy azért sokféle van az egyházunkon belül. Nagyon sok szép és tényleg sokszínű alkalmaink vannak a református egyházunkban, meg a tiszáninneni egyház kerületünkben, vagy éppen ha azt veszük, hogy az Egervölgyi Egyház megyében is, mert Istennek hála sokféle alkalomra tudunk összegyűlni. Én ebben itt a sajátosságát ennek abban látom, hogy ez a millió, amiben mi itt vagyunk, a Bükész aki lábánál, meg eleve ennek a csodálatos egyedi templomnak a tövében, hát egy monumentális, hatalmas nagy építményről, épületről van szó, és hát a kertje se elhanyagolandó, úgyhogy elsősorban talán ez, hogy a milliója olyan, hogy olyan szabadon leülünk, családok tudnak jönni, kisgyermekek tudnak jönni, nem zavaró, hogy jön, megy, plédeken lefekszenek, ülnek, idősebbek a kis sámliaikkal, székeikkel, meg hát persze mi is készülünk sátrakkal és lócákkal és asztalkákkal, úgyhogy én talán a különlegességét ebben látom, hogy ez a környezet, amiben vagyunk itt, ez egy ilyen egyedi és különleges.
2: A szilvásváradi gyülekezetről mit lehet tudnunk?
3: Itt Istennek legyen hála, az elődöknek is, de mindenek előtt Istennek köszönhetően van egy nagyon komoly átadott életű hívő mag, akik nagyon-nagyon aktívan szolgálnak, és hála Istennek most már azt látjuk, hogy hogy az ifjúság és tehát a családtagok, már ugye egy-két felnövekvő generáció van, tehát már itt vannak azok unokái is, már nem csak gyermekei, és aktívkodnak, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ezt megtapasztalhatom, hogy itt szolgálhatok, még ha helyettes lelkészként is, hiszen sok áldást kapok, sok áldást látok itt a gyülekezetben, és tényleg az Isten az engedelmességet látva, mármint az iránta való engedelmességet, meg az ige iránti engedelmességet, áldását adja itt a kezdeményezésekre. Most nagy örömünk van, hogy néhány éve van gyülekezetben gyerekmunkásunk, egy kedves házas pár ezt átvette, a férfi tagja elvégezte a hitoktatóit Sárospatakon, most éppen ebben az évben fejezte be, és valami csodálatos, hatalmas reneszánszát éli a hittantábor, sok olyan gyerek megjelenik, akinek semmilyen köze nincs, és családtag az egyházhoz nem volt eddig, és most érdeklődik, sőt, mi több, mert olyan minőségi, hadd mondjam ezt, hogy minőségi fokra emelkedhetünk, hogy mivel már évelején meghirdetjük, ezért a családok már ehhez szabják sokszor, olyanok is, akik nem járnak templomba, és szerintem ez nagyon nagy dolog, hogy már eleve a nyarukat úgy tervezik meg, hogy ja, ha hittantábor, akkor az ekkor van, és akkor azt úgy beleépítik. Én ezt nagyon nagy dolognak tartom, és a gyerekek nagyon komolyan veszik és nyitottak, tehát most is voltak, akik ugye végén táborzárásnál kérdezgetjük, hogy érzik magukat, hogy érezték magukat, mi volt jó, hogy élték meg a különböző történeteket, se egyebek, és hogy az Úr Jézusnak átadott élet, és ők is jelentkeznek, hogy de ő befogadta szívébe Jézust, és látni az évközben is a kis életükben, ugye hittanórákon is, egyre többen vannak, akik hittanórára is beiratkoznak. Például most is voltak olyanok, akik eddig etikások voltak, és most szeptembertől hittanórákra fognak járni. Reméljük, hogy maradnak a hittanok, és a mostani vezetés talán belátja, és nem fogja ezt is majd akadályoztatni valamilyen úton módon. De nem csak a gyerekek, hanem szolgatársak vannak. Van, aki szegény gondozást csinál. Akkor, tehát, mit tudom én, munka után hazajön, sőt, főz, és akkor este úgy sportol férjével, hogy végig sétálja a falut, és az alkoholisták, az egyedül élők, az özvegy bácsikák és egyebek, tehát akik úgy nem nagyon tudnak úgy maguk körül, vacsorát visznek nekik egy kis, hol ezt, hol azt, hol amazt éppen, amit ott, ez saját költségen. Aztán nagyon örülök a presbiteri bibliaórának, az is van mind heti rendszerességgel, aztán van gyülekezeti bibliaóra, ezek beszélgetősek többnyire. Vagy éppenséggel az ima közösség most indítottunk, már nem is tudom, már nem friss ez a dolog, ez már talán egy éves is van, hogy imaláncot, ami azt jelenti, hogy keddenként este 8 órától ki ahol van, ki amit csinál, azt ugye nyilván abba hagyja, és 8 órától ima közösség van, és ezt most már egyre többen csinálják, sőt, már tudjuk, hogy már országszerte is több helyre eljutott, mert ugye ismeretségi körök, hogy kinek hol van ismerőse, rokonsága, és ezt továbbadjuk, és most is betegekért is imádkozunk. Most van itt a falut, nagyon megrendítette egy 5 éves kislány, hat évet betöltött kislány, aki agydaganata van, és egy nagyon durva és erőszakos daganat, és hát nem kecsegtetik a családot sok jóval, és a kis Rékát imádságba hordozzuk. Aztán tudunk lelkésznőkről, akik szintén daganatos betegséggel küzdködnek, és őket is gyülekezeti tag. De nem csak a betegség, hanem Isten előtt tartjuk a gyülekezeteinket, az ébredést, a hálát adunk az elért áldásokért, vagy a kapott áldásokért. Tehát ez az imalánc, ez azóta van. Meg én, mint egyházmegyei missziói előadó is, ezt is a misszió jelentésembe is mindig beleírom, hogy csatlakozzunk ehhez a folyamathoz, vagy csapathoz, vagy Isten láthatatlan egyházához, hogy olyan áldás tud lenni az Istennel való közös kapcsolaton. És tehát ez is, meg a ima közösség, ami minden Isten tisztelet előtt egy fél órával kezdődik, és akkor az alkalomért imádkozunk az az ige magváért, a gyülekezetért, aki oda jön, és meg természetesen, hogy az Úristen kinek a lelkére, amit helyez, és akkor azt együtt hordozzuk imádságba. De nagyon sok mindent tudnék még mondani. Szeretett szolgálat tekintetében nagyon-nagyon aktív a gyülekezet, adakozó a gyülekezet. Most pályázatunk is sikeresen lett, úgyhogy most a régi parókia, ami a mi imaházunk igazából, annak a külső felújítása és a tetőszerkezet cseréje folyik majd, és ott is aktívan részt vesznek, bele vonódik a gyülekezet is nagyon nagy részt a fizikai munkába. Nyilván, amiket el tudunk végezni, természetesen szakember végzi ezt, csak amiben segíteni tudunk, és hát nagyon-nagyon sok rétű a gyülekezeti élet. Itt volt egy törés, nem olyan nagyon régen, néhány évvel ezelőtt, de az Isten úgy döntött, hogy mégis jóra látja azt fordítani, és megvan a gyülekezeti egység, és hálásak vagyunk azért, hogy Isten kegyelmét, áldását, oltalmát, segítségét élhetjük át tényleg közösségben, és hát próbáljuk építeni a jövő egyházát is nyilván.
2: Az alkalmon részt vettek Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Varga Zoltánt, Szádalmás református lelkipásztorát hallják.
4: Nagyon komoly lelki alkalmak tartjuk, és tudjuk, hogy egy szabadtéri evangelizáció mindig emlékeztet minket arra, hogy az Úr Jézus is, akkor a nagy 5000 embert megvendégelte, akkor így összegyűjtötte igehirdetés, és utána személyes beszélgetés, és ma erről szólt az igehirdetés ott Szádalmáson, hogy Jézus a hegyi beszédét hogyan mondta el, és hogyan ültek az emberek, hogyan hallgatták, és Szilvásváron erre emlékeztet mindegyes alkalom, akkor eljöhetünk ide.
2: Hányan érkeztek, és miért tartották fontosnak a tagok és gyülekezeti tagok, hogy eljöjjenek?
4: Nagyon fontosnak tartottuk, valamikor nagy autóbusszal érkeztünk, most már sokan idősebbek, így 8-an érkeztünk 2 autóval, és még érkezik egy lelkipásztor barátom 4 gyereke és feleségével. Azért tartottuk fontosnak, mert ilyenkor évente ez egy áldott alkalom, el tudunk jönni, találkozunk egymással, és ha viszont nálunk van valamilyen rendezvény, alkalom ilyen, akkor meghívjuk mindig a testvérgyülekezetet. Legutóbb januárban voltak nálunk, amikor újévi koncert volt a templomban, és ott együtt kértünk áldást az új évre.
2: Szádalmási gyülekezetről mit lehet tudnunk? Hány tagot számlál, és milyen alkalmak vannak?
4: A Szádalmási gyülekezet 300 tagot számlál. Amikor 25 ezer ott lelkipásztorként lettem, tehát anyaegyházá lett, 300 éven keresztül leányegyház volt, akkor 400 lelkes gyülekezet volt. Sajnos nálunk is jellemző az, hogy a gyülekezeti tagok száma csökkent, de viszont egy lelkes gyülekezet, tevékeny gyülekezet, és hát ezt a kapcsolatot már több mint 35-et tápláljuk, fenntartjuk, és azért jöttünk el most is ide Szilvásvárra.
2: Az evangelizáció résztvevőit Anda Tibor noszvaj református lelkipásztora köszöntötte.
5: Én nagy örömmel és várakozással, de egy kis aggodalommal is érkeztem, mivel hatalmas hőség volt még a nap kezdeti stádiumában, és izgultam az idősek miatt, de csodamód esett az eső, és lehűlt az időjárás, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy biztonságban vannak az ide érkezők, és mindig öröm ez az alkalom, ahogy az egyházmegyének a gyülekezetei találkoznak, és szeretetben együtt vagyunk, dicsérjük Istent, hallgatunk mindig neves előadót, illetve lelkipásztort, igehirdetőt, akit sikerül meghívni erre az alkalomra. Most ugye Sohajda Levente lelkipásztor testvérünk érkezik, és azt tapasztaljuk, hogy az egyházmegyének a kohézióját erősíti ez a program. Már 23 éve összegyűlünk ilyenkor augusztus első vasárnapján itt Szilvásváradon, az Egervölgyi Egyházmegyéből, és megéljük ezt a szeretetet, ami a gyülekezeteink tagjai között, hála Istennek, megvan és erősödik ezáltal, hogy találkozunk.
2: Szilvásvárad miért jó helyszín?
5: Talán a legszebb itt az egyházmegyében. A kerek templom miatt maga a fekvése ennek a templomnak, illetve amikor olyan az időjárás, akkor nagyszerű itt a templom kertben a szabadtéri istentiszteleten együtt lenni. Most éppen ez nem lehetséges, és a templomban leszünk, de ez is egy élmény, egy ilyen különleges alakú templomban együtt tölteni ezt a délutánt, illetve átélni azt, hogy ez is különlegessé teszi ezt az alkalmat, illetve a találkozást.
2: A Mózes első könyvének 26. részében olvasható igével érkezett az evangelizációra Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelki pásztora.
6: Az ige, amit kaptam, az a Mózes első könyvének a 26. részében így hangzik, hogy azután Izsák vezett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta az Úr. És igazán ez lesz, erről lesz szó, hogy mi a titka annak, hogy vetünk, és abból legyen valami. Hogy nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy vetünk, és nem lesz belőle semmi.
2: Miért fontos, miért aktuális ez az ige?
6: Hát szerintem az, amit átélünk így összességében társadalmilag, hogy nagyon sok az elszáradás, és ez most konkrétan ugye ebbe a hőkupolába az ember így látja a szem előtt is, hogyha nincsen megfelelő tápanyag, meg nincsen eső, nem hull az áldás, akkor annak van következménye, és nagyon szomorú következmények vannak. Ezt látjuk a gyülekezeteink életében is, de akár családilag vagy személyes életben is, és szerintem jó azzal szembesülni, hogy van dolgunk ezen a téren, van kitől kérni, van mit kérni, és azon a téren is van dolgunk, hogy amit ránk bíz Isten, azt meg nekünk kellene valahogy belevetni az életünkbe.
2: Ön szerint miért fontos, miért jó alkalom a szabadtéri evangelizáció?
6: Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert egy folyamatosan beszűkülő világban élünk, és ezt nagyon-nagyon, majdnem azt mondom, hogy nem támogatni kell, hanem erőltetni. Tehát, hogy nagyon sok személyközi találkozás kell, ez egy nagy csoda az, amikor valaki meg tud indulni, és akármennyire elkötelezett, annyira ellenhatás van, ami ma körülvesz bennünket, hogy mindenki, majd megnézem a YouTube-on, majd meghallgatom, majd nem tudom, tehát minden elérhetőnek, gondoljuk legalábbis, hogy elérhető, a közösség az itt élhető meg, az nem elérhető a távolból. Nagyon jók ezek a technikai eszközök, de alapvetően az, hogy megérés legyen, ahhoz itt kell lenni.
2: Az öngyülekezetéről mit tudhatunk?
6: Én Göncz Ruszka Vilmenhelyceli református szorványban szolgálok a feleségemmel együtt. Mi egy ilyen nagyon kis gyülekezet vagyunk, összességében most Göncz Ruszkán egy ilyen 160 körüli létszám van, a másik két gyülekezetben egy 20-30 körüli a tagság. Arra törekszünk, hogy felfedezzük, azt mondom, hogy naponként azt az utat, amit Isten kijelöl, hogy ne ilyen rutinokon keresztül, vagy ami azt mondom, bevált 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor azt csináljuk és visszük tovább, vagy amit örököltünk, hanem hogy nyitottak maradjunk arra, hogy Isten minden nap újat akar teremteni, újat akar adni, és abba akar megébreszteni bennünket hitbelileg is, víziókba, látásokba, hogy ebbe az újba belekapaszkodjunk, mert ezeken az új utakon keresztül lehet új életeket menteni, megszólítani.
2: Szabadtéri evangelizációt rendeztek Szilvásváradon. A programot rendhagyó módon idén az időjárás miatt a Kerektemplomban tartották meg. A több mint 20 éves múltra visszatekintő programra sokan látogatnak el a tiszáninneni református egyházkerület minden településéről, így Miskolcról is. Idén az alkalmon részt vettek a Szilvásvárad testvérgyülekezetének, Szádalmás református közösségének tagjai is. Igét hirdetett Sohajda Levente, Göncz Ruszka lelkipásztora, az egybegyülteket Anda Tibor noszvai református lelkipásztora köszöntötte. Zenei szolgálatot végzett a noszvai ének és zenekar, valamint a felsőtárkányi dicsőítő csoport. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.
1: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Egy különleges programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a József Attila könyvtár. Szabaduló szobás játékot hirdetnek. Az ünnepi könyvhéten már bemutatkozott Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján összeállított családi szabaduló szoba, amit most ismét kipróbálhatnak az érdeklődők. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó történet során érdekes feladatok, puzzle, titkos írás megfejtés és egyéb játékos feladványok várják az érdeklődőket. A program augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között lesz a József Attila könyvtárban. A szervezők úgy vélik, hogy a játék mindenki számára tartogat majd izgalmakat, de remélhetőleg a csoportok megtalálják a rejtély kulcsát, ezáltal teljesítve a pályát. A családbarát játékos feladatokat a szervezők 3-4 fős csapatok számára 8 éves kortól ajánlják. A 25 perces program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 7-én pénteken 14 óráig lehet. Truxné bíró Mónika szervezőt, a József Attila könyvtár munkatársát hallják.
2: Amikor lehetőségünk nyílik rá, akkor el szoktunk látogatni különböző szakmai napokra, továbbképzésekre, és nem a mi ötletünk volt elsősorban ez, hanem már több másik könyvtár is készít ilyen szabadulószobát, és innen jött az ötlet, hogy ezt mi is bevezethetnénk a mi könyvtárunkba.
1: Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján készült a szabadulószobás játék. Miért éppen erre a műre esett a választás?
2: Mindenképpen helyismereti témát szerettünk volna adni ennek a szabaduló szobának, és olyat, ami gyerekeknek is élvezetes. Tehát ugye eleve családi szabaduló szobának indult az egész, úgyhogy ez a Kutya találta barlang, a Szent István barlanghoz kapcsolódik, és érdekes lehet a gyerekeknek is, hogy kutya, barlang, esetleg már jártak is a Szent István barlangban, esetleg emlékeznek is arra kutyajuk nevű teremre, amit erről a kutyáról neveztek el, aki oda beesett.
1: Ha egy kicsit még bővebben kifejtenénk a történetet, és hogy hogyan lehetett erre tulajdonképpen felfűzni a szabaduló szobás játékot.
2: A háttértörténetet adja ez, hogy ugye elveszett a kutya, és akkor beesett ebbe a lyukba, és akkor úgy próbáltam, hogy barlanghoz kapcsolódó játékokat, titkos írást kell megfejteni, párosító játékok vannak benne,

0: és azért az már egy kicsit komolyabb feladat. A kőzet felismerés az is egy kicsit nehezebb, ehhez már olvasni kell tudni. Úgyhogy ezért is a mostani szabadulószobában, amit meghirdettünk, ezt szerettük volna, hogy itt már igazából 8 éves kor fölött jöjjenek, hogy jobban élvezik azok, akik már tudnak olvasni.
1: Mik voltak az első játéknak a visszajelzései, tapasztalatai?
0: Mindenki nagyon élvezte. Akinek nem sikerült az adott időben kiszabadulni, úgymond időzőjelbe, azoknak hagytam egy kis plusz időt, tehát igazából mindenki pozitív kicsengéssel jött ki a szobából, vagyis a teremből, a sátorból, ugye ez a könyvhéten. Utána volt egy csapatépítő napunk, ahol szintén a kollégák kipróbálhatták, és ők is úgy nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó élmény volt, jól érezték magukat.
1: Kellett esetleg változtatni valamit a mostani játékra, a mostani alkalomra?
0: Nem. Meghagytuk ugyanúgy, nem változtattunk semmit.
1: És akkor mondjuk el, hogy tulajdonképpen kiknek szól ez a játék, kiknek a jelentkezését várják?
0: Családokat várunk, 3-4 fős csapatokat, mert ennyien tudnak jól hozzáférni a feladatokhoz. 8 év fölötti korosztályt, hogy tudjanak már olvasni, és bárkit, akit érdekel a játék, Csorba Piroska története.
1: Hogyan lehet jelentkezni?
0: Jelentkezni lehet, regisztrációhoz kötött a jelentkezés, mert ugye 30 percenként tud bemenni egy-egy család, és augusztus 7-én pénteken 2 óráig lehet regisztrálni, vagy a könyvtár e-mail címén, ami a józsefkövötök@rfmlib.hu, vagy a József Attila könyvtár telefonszámán, ami 46-os körzetszám 324-105-ös.
1: Meg lehet-e azt határozni, hogy kiknek ajánlja tulajdonképpen a játékot, kiket buzdít jelentkezésre?
0: Hát családokat, akik élvezik az ilyen egymásra épülő logikai feladatokat.
1: Milyen programok várják még a hónapban az olvasókat?
0: Augusztus 6-án csütörtökön 4:30 Lurkó Tanya néven fut kézműves foglalkozásunk, ahol mozgatható szárnyú pillangót készíthetnek a gyerekek, és 27-én csütörtökön 4:30 a Varázsbőrön mesefoglalkozás, ami egy ilyen interaktív szerepjátékos mesefoglalkozás. Bőrön, egy régi bőröndből kerülnek ki a jelmezek, és akkor ezzel a családok meg a gyerekek újra alkothatják a történetet. A mostani történet az Állatok beszéde című mese.
1: A József Attila könyvtárban is érvényes a nyári nyitvatartás, ha jól tudom.
0: Igen. Hétfőn és csütörtökön 10-től 6-ig vagyunk nyitva, a hét többi napján, hétköznap pedig 8-tól 4-ig.
1: Egy különleges programmal várja az olvasókat és az érdeklődőket a József Attila könyvtár. Szabaduló szobás játékot hirdetnek. Az ünnepi könyvhéten már bemutatkozott Csorba Piroska, a Kutya találta barlang című műve alapján összeállított családi szabaduló szoba, amit most ismét kipróbálhatnak az érdeklődők. A Szent István barlang felfedezéséhez kapcsolódó történet során érdekes feladatok, puzzle, titkosírás, megfejtés és egyéb játékos feladványok várják az érdeklődőket. A program augusztus 10-én hétfőn 10 és 17 óra között lesz a József Attila könyvtárban. A szervezők úgy vélik, hogy a játék mindenki számára tartogat majd izgalmakat, de remélhetőleg a csoportok megtalálják a rejtély kulcsát, ezáltal teljesítve a pályát. A családbarát játékos feladatokat a szervezők 3-4 fős csapatok számára 8 éves kortól ajánlják. A 25 perces program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 7-én pénteken 14 óráig lehet. Truxné Bíró Mónika szervezőt, a József Attila könyvtár munkatársát hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, miután hétfőn országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, és kedden is, és Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség mindenkit megvisel, ezért kiemelten fontos a bőséges vízfogyasztás, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a légkondicionált helyiségek listája, még a Keszthelyi Kórházban megjavították a központi klímaberendezést, így újraindulhatott a műtéti blokk. A hőség ellenére a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg, hogy segítséget nyújtsanak nekik. A rendkívüli meleg és csapadékhiány miatt a tisztató vízállása is 700 cm alá csökkent a napokban. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban próbálnak tartani. Magyar Péter keddi helyszíni bejárásán elmondta, ez azért szükséges, hogy a várható ausztriai és németországi esőzések után érkező víztömeget kihasználva gyorsan újraindíthassák a blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napot vesz igénybe, ezért kulcsfontosságú a folyamatos magas hőmérséklet fenntartása. Az intézkedés a lehetséges energiatakarékossági és termelési célokat szolgálja a Duna vízállásának függvényében. A Duna vízszintje kedden 5 cm-t emelkedett. A lakossági fogyasztás 500 megawattal a tervezett szint alatt volt kedden, a kritikus időszakban. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, amelyeket bárki ingyenesen igénybe vehet a hőség idején. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária ZRT, igazodva az európai autóipari szokásokhoz, amellyel nagyságrendekkel csökkentik a villamosenergia felhasználásukat. A győri gyárban kiegészítő intézkedésként leállították az irodai épületek klimatizálását, az autómosók használatát, és délutánonként szüneteltetik az elektromos autók töltését. A Strabag 11 megawattot takarít meg a termelés és a műszakbeosztás átszervezésével. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a JUSK Magyarország az áruházakban és a központi irodában. Energiatakarékos ledes dekorációkkal, későbbi felkapcsolással és ingyenes ivóvízzel szervezik meg augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a debreceni bor és jazz napokat. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar lép színpadra, az eseményt mesterkurzusok kísérik, idén a Kékfrankos kerül a középpontba. Jubileumához érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja a Nyilas Misi Ösztöndíj, amely 10 éve támogatja a hátrányos helyzetű kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat. Az ösztöndíj a sport, a művészet és a tudomány területei mellett idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is díjazott tehetségeket. A szakmai zsűri nem csak értékeli a pályázatokat, hanem aktívan mentorálja is a diákokat a programhoz kapcsolódó nyári táborban. Ez a közös találkozó kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megismerjék egymást és új ismereteket sajátítsanak el. A Református Egyház keretében működő kezdeményezés így éveken át átfogó szakmai és közösségi támogatást nyújt a rászoruló ifjúságnak. Tapadásgátló bevonat leválása miatt visszahívja a fogyasztóktól a Kínában gyártott 28 cm átmérőjű voksserpenyőket a Teddy Árukereskedelmi Kft. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság jelzésére. A Wokpen Natural Kitchen nevű meghatározott cikkszámú termékből Németországon keresztül a magyarországi üzletekbe is jutott, és a vizsgálatok szerint a bevonat részecskéi a főzés során bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Kedden is meghaladta a célértéket a talajközeli ózon koncentrációja, ez a meleg napsütéses órákban a következő napokban is tovább emelkedhet. Az ózon szennyezettség torokirritációt, fejfájást okozhat, valamint súlyosbíthatja az asztmás és allergiás tüneteket. A szakemberek azt javasolják, hogy kora reggel vagy késő este szellőztessünk, délután pedig kerüljük a nehéz fizikai munkát és a szabadtéri sportokat. A levegő minőség javulása legkorábban pénteken várható, a záporok, zivatarok és szél hatására.
0: az időjárásról.
1: Nagyrészt derült, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 42 Celsius fok között alakulhat. A legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a Jazz műsor. Brian Bromberggel foglalkoztunk múlt héten, ővel foglalkozunk most is. Az It is what it is című lemez jön 2009-ből, amely 2009. augusztus 25-én jelent meg, és hát elképesztő népsoron itt is. Én talán csak kiemelnék néhányat az ismertebbek közül, vagy akikre esetleg jobban fölképik a fejünket. Randy Brecker, Gary Week, Dave Weckl, Alex Acuna, George Duke, tényleg csak néhány név abból a tizenvalahányból, akik a lemezen közre működnek. A lemez egyébként hosszabb, mint a műsoridőnk, bő 5 percen, úgyhogy nem is fog sor kerülni az összes felvételre. A 13 felvétel közül 12-re van esélyünk valamilyen úton, módon. Úgyhogy nem is tartom föl a kedves hallgatókat, meg hát a zenétől is akarom elvenni az időt. Annyit mondanék el, hogy aki utána akar menni a dolgoknak, megtalálja Brian Bromberget az interneten. Az It is what it is című lemez egy nagyon szépen narancssárga ilyen futballista figura. Annak a ábrázolásra, de ilyen Lego figurára gondoljanak. Van még itt a képer, vagy valami hasonló. A lényeg, hogy ez a lemez nekem itt van, megvan a polcon is, a szekrényben. Nyilván most a digitális felületeken adom az információkat, mert most kikutatni, annak sok értelme nincsen. Na nézzük akkor a felvételeket sorban. Az It is what it is, az egyes felvétel lesz ugye az a címadó felvétel. A Love Shake, ami ugye, hát ugye ez egy nagy sláger volt. B-52, B-52 zenekarnak a slágere. Ők a szerzők is. Az Xius mi lesz a 3-as, a Life on 4-es, az 5-ös lesz az Elephants on the Ice Kids, a The Mirror a 6-os, a Stanford and Son a 7-es, a Mrs. Miller a 8-as, és a Martinez at the Valve Lounge a 9-es. A Saul Good lesz a 10-es, és a 11-es lesz a The Anticipation, a 12-es a Heaven, és a Slap Happy már a legvégéről, hát az sajnos arra nem maradunk, pedig ott aztán borzasztó, elképesztő, hihetetlen technikát lehet hallgatni. Esetleg majd meghallgatja a kedves rádióhallgató más helyen, az interneten esetleg. Induljanak a felvétel.

0: rádióhallgatók ezen a héten a jazz műsorban. Brian Brombernek It Is What It Is című lemezet hallgathatták meg. Hát mondjuk az egész lemez nem fér be a műsorodőnkbe. Nagyjából a Heaven Iga 12-es felvételig juthattunk el. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet kedden a kormány.hu oldalon közzétett keddi gyors jelentés szerint, miközben csapadék továbbra sincs. Az egészségügyben két esetben volt szükség túlhevülés miatti betegellátásra, a szociális ellátórendszerben pedig nem történt rendkívüli esemény. A vasúti közlekedésben 16 vonalon és 4 hév vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a hőség miatt. Balesetek és műszaki hibák is történtek az utakon, több helyszínen vizet osztottak, országszerte 1283 helyszínen volt vízosztás, és 683 helyszínen üzemelt párakapu a rendkívüli melegben. A hőség okozta szárazság miatt tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók Bács-Kiskun, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, Kunbaracs és Kunadacs között 3000 négyzetméteren, Karcag külterületén pedig nagy területen égnek a fák és a bokrok, a katasztrófavédelem egységei munkagépekkel fékezik meg a lángokat. Tiszalök határában az avart, a nádat és az erdő ajnövényzetét oltották a tűzoltók. Érd és Százhalombatta között továbbra is tartanak az utómunkálatok a múlt keddi hatalmas tarló és komposzt tűz után. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretösszegét és az igényelhető mennyiséget, a tűzifa áfája pedig ősztől 27-ről 5%-ra csökken. Gajdos László miniszter soron kívül